0: És beskatujázzuk férfi és nő kategóriába mindazokat, akik azt érzik, hogy nem, akik nem érzik jól magukat a saját testükben, a saját bőrükben. Hiszen azt mondjuk, hogy hát akkor változtass. Vannak módszerei most már, változtass ezen. És értjük ezt az álságos kettősséget, hogy valami, amit el akarok törölni, igazából azt kínálom tálcán. De hogy mi az igazi probléma? És csak megemlítés szintjén hoznám ide, hogy lehetne megoldási lehetőségként idehozni Joseph Nicolosi nevét, aki amerikai klinikai szakpszichológus volt, már elhunyt, aki pont ezt kutatta, hogy vele született, nem vele született, és egy olyan hát terápiát, azt mondhatnám, egy olyan ugyanolyan pszichológiai terápiát, mint minden más, ami beszélgetésen alapul, leülünk egymással beszélgetni, dolgozott ki, és tanulmányozott, kísérletezett ki, aminek alapján ő azt találta, hogy ez nem vele született, hanem valamiféle szerzett dolog. Viszont a nehézség az, hogy nincs képletünk. Nem lehet azt mondani, hogy ha X és Y tünet, vagy tulajdonság, vagy bármi fennáll, vagy körülmény fennáll, akkor biztos, hogy valaki ilyen nehézségekkel küzdő személy lesz. Nem tudunk, nincs recept. De hogy valahogy egy olyan szociokulturális befolyásoltság az, aminek ki vagyunk téve, ami nagyon befolyásolja azt, hogy az identitásom a helyére kerül, vagy nem. De mindez tüneti kezelés. És mi sokkal inkább szeretjük azt mondani, hogy van oki kezelés is. És ha már a kiinduló pontunk az Isten, akkor nem lehet a záró okfejtésünk, nem az Isten. Hiszen minden tüneti kezelésen túl az Isten oki kezelést tud folytatni. És ez az oki kezelés pedig a szeretet. Hiszen az alap probléma az, hogy ha valaki ilyen nehézségekkel küzd, az azt jelenti, hogy a kérdés végső soron benne az, szerethető vagyok-e? Jó vagyok-e úgy, ahogy vagyok? Elfogadható vagyok-e? Értékes vagyok-e? És hogyha ezekre az alapkérdésekre nem találom meg a választ időben, és ebben nem segít a környezetem, akkor probléma alakul ki. És éppen ezért, pontosan gondoljunk csak bele, a félelem az bezár. A félelem a sokkal inkább úgy ábrázolható, mint valami ilyen kubbasztás önmagamban. És mi a szeretet? A szeretet az valami olyan dolog, ami megnyit a másik felé. És ide hoznám a keresztet, mint a legfontosabb szimbólumunkat. Illetve ami feszület, az ott pont egy kereszt, de hogy a feszületet hoznám ide. Hogy Jézus hogy van a feszületen? Kitárt kar. Ha valami, akkor ez biztosan nem a félelem és a védekező állapot, hanem a teljes átadottság, a teljes önátadás. És ez a kulcs. Ha tudom magamat, és ez nyilván nem csak a házasságban, de ott csúcsosodik ki talán leginkább. Ha tudom magamat átadni a másik embernek, bármilyen szinten, akkor elfogadom azt, hogy igen, értékes vagyok, akkor elfogadom azt, hogy igen, szerethető vagyok, és elfogadom azt, hogy nem a félelem fog dominálni, és nem az fog irányítani az életemben, hanem a szeretet, ami megnyit a másik felé. Miért örültem, hogy beszélgethetünk egy ilyen témáról, az, hogy nagyon sokat tehetünk ezért. Nagyon sok mindent olvashatunk a sajtóban, a különböző médiumokon keresztül nagyon sok minden érkezik hozzánk ezzel kapcsolatban. És jó, hogyha tisztában vagyunk az egyház tényleges tanításával, és a saját környezetünkben úgy tudunk beszélni róla, hogy abból a szeretet sugározzon, az elfogadás és a befogadás, és nem valami, ami ennek az ellenkezője.
1: A Café Francesco podcast sorozatban Faragó András atya előadását hallhatták a genderről.
2: Mária Rádió.
3: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
4: Június 13. Szent Antal, az evangéliumi férfi. Létének egész folyamán Antal evangéliumi férfi volt. És ha ilyennek tiszteljük, azért van, mert hisszük, hogy az Úr szent lelke lakozott benne, különös kiáradással, s gazdagította őt csodálatos ajándékaival, és belülről mozgatta, hogy olyan munkára sarkalja, mely életének 40 esztendejében is kiemelkedő volt, de az időben nem merült el. Tovább folytatódik erősen és gondviselésszerűen, mind a mai napig. Először is arra kérlek titeket, töprengjetek el az evangéliumi jelző pontos értelmén, mert azért nyilvánították Antalt szentté. Anélkül, hogy kizárnánk, vagy előnyben részesítenénk bárkit is, ez annak a jele, hogy a szentség kivételes magaslatokra jutott benne. A példa erejével hatott mindenkire, és tisztelete rendkívüli módon elterjedt az egész világon. Elég nehéz találni olyan nagyvárost, várost vagy országot a katolikus világban, ahol ne állna legalább egy oltár vagy szobra ennek a szentnek. Derűs vonásai, gyöngéd mosolya, sok millió keresztény otthont világítanak be, melyekben általa a hit reményt szül a mennyei atya gondviselésében. A legalacsonyabb sorban élő, s legvédtelenebb hívek úgy érzik, úgy tekintenek rá, mint saját szentjükre, mindig készséges és hatalmas közbejárójukra. Örvendj, boldog Portugália! Ó, boldog Pádua, örvendezz! E szavakat elődömmel, 12. Pius pápával együtt ismétlem el. Örvendj, Pádua! Római, sőt Róma előtti dicsőségedben, hiszen történeted nagy eseményeihez számíthatod Szent Antal eleven, lüktető emléke őrzőinek címét dicsőséges sírjában. Innen terjedt el valójában az ő neve, s még ma is visszhangzik tőle a világ, mert hiteles, evangéliumi férfi volt Szent Antal.
3: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Két óra.
2: A Mária Rádió Esztergomban az FM 97,4 MHz-es frekvencián fogható.

Töltse velünk a szombat estét. Egy csésze tea, egy mécses, és már is otthonában fogadhatja a beszélgetések résztvevőit, sok érdekes témáról hallhat. Szeretettel várja a négy stáb minden szombat este 9 órakor.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
2: Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádióban a szombatesti beszélgetések minden kedves hallgatóját és vendégemet, Monikát, akinek a hangját valószínűleg nagyon sokan ismerik már.
1: Néked ajánljuk, szűzanyánk, a legszebb hónap alkonyát,

0: Először azt szeretném kérni, hogy egy kicsit meséljen nekünk az életéről, gyerekkoráról, hogyan nevelkedett, honnan kapta a hitét.
1: 1935-ben születtem, 5 voltunk testvérek, most már csak 2 vagyunk. Vallásos család volt, nagyon nehéz körülmények közt éltünk, nem volt könnyű életünk. Az a múlt rendszer ránk nyomta a bélyegét, és bizony még nélkülözni is kellett.
0: Ennek ellenére úgy tudom, hogy az 5 gyerek közül 3 még egyetemet is végzett.
1: 2? Hát a többit nem engedték, meg nem is bírtuk volna.
0: Értem, de ettől függetlenül tisztességes, felnőtt emberek lettek belőlük, és megtartották a hitüket is.
1: Igen.
0: A műsoromban Monika többször telefonált már évek óta, szinte minden adásban, ez a meghallgatlak, és egyszer a következő történt, szól a telefon, technikus bekapcsolja az adásba, és Monika elkezd énekelni, és énekel egy Mária éneket, és csak utána köszön, és mondja, hogy ő az. Hogy jutott eszébe, hogy egyszer csak énekelni kezdjen élőadásban?
1: Nagyon szerettem mindig énekelni. A templomba is, mise előtt, hogy mondtuk a rózsafűzért, és közben is mindig olyan énekeket szedtem elő, amit én tudok, és azt hittem, hogy a többi is tudja, és bizony nagyon sokszor magamra maradtam, akkor már nem lehetett félbeszakítani, akkor el kellett énekelni, ha elkezdtem.
0: És azért is nagyon örültem, mert sok olyan Mária éneket tud, amit én egyáltalán nem ismertem, sőt, még azon is elgondolkoztam, hogy a kántorok ismerik-e ezeket.
1: A mi kántoraink ismerik nagy részét, nem mindet, de énekeltük is. Nagyon jó kántorunk volt, annak az énekeit énekelgetem, de az már nagyon régen meghalt. Utána egy nagyon aranyos szalézi pap kántorunk lett abba az átkos rendszerbe. Ugye szétmentek a szaléziak, és szalézi pap volt a kántorunk, és a zeneszerző is volt, és hát nagyon szépen vitte a gyerekeket is, hogy oda járt a félfalu gyereke, pedig szembe volt a lakása a tanáccsal, és néha rárászoltak, hogy sok a gyerek, de azért mindig megmaradtak. És még a félfalu gyerekét zongorázni tanította ez az atya.
0: Hát ez nagyon jó.
1: Egyből se lett zeneművész, de mind a 3 tanította, és hetenként ő jött házhoz. De nem csak hozzánk, hanem szinte a félfalu gyerekét.
0: És milyen jó az, ha valaki otthon a családjának tud valamit lejátszani, vagy kísérni egy éneket karácsonykor mondjuk, vagy hasonló.
1: Igen. Énekeltünk itthon is, hát a szülői háznál meg nagyon sokat énekeltünk. Mikor anyósomékhoz kerültem, ott már nem énekeltek, és én mondtam anyósomnak, hogy miért. Hát azt mondja, hogy ő nem tud énekelni, de nagyon vallásos, nagyon rendes asszony volt. Apósom tudott énekelni, de úgy otthon nem nagyon énekeltek.
0: Nagyon-nagyon sok éneket tud. Nem számoltam meg, de 8-10 versszakosokat is énekelt már. Úgy nőtt föl, hogy az természetes volt az életében a májusi litánia, az októberi vagy bármikori rózsafüzér imádság. A rózsafüzér előtt mit énekeltek, mivel kezdték?
1: Nem mindig énekeltek, de én már kezdtem énekelni ezt, hogy készül a koszorú üdvözletből. Készül a koszorú üdvözletből, mit Gábriel hozott az egekből. Üdvözlégy, Mária, Jézus anyja, Szent

0: hajnia.
1: Volt-e valami olyan a rózsafűzéssel kapcsolatban, valamilyen különleges helyi szokás, amit akkor betartottak, vagy egy sorrend, vagy egy dísz kivezeti, kiérdemli meg, hogy ő legyen az első, második, vagy hasonló?
0: Mindig megvolt, úgy mondtuk, hogy az előimádkozó asszonyok. Azoknak volt is egy padjuk, oda nem is ült be soha senki. És a nagyanyám is előimádkozó volt, és utána meg asszonykoromban egy jó darabig én nem csináltam ilyesmit, de egyszer valaki kilépett, és én helyette magát a szolgalomból odaültem abba a padba, és mondtuk a rózsafűzért mi sem, még litánia előtt mindig.
1: És amikor a rózsafűzért befejezték, akkor melyikének következett?
0: Vagy az, hogy Isten anyja Szűz Mária, vagy az, hogy elkészült a Szűz Mária eleven koszorúja. Elkészült a Szűz Mária eleven koszorúja.

0: egy gyönyörű rózsafűzér, olvasom királynéja.
1: Mária rózsafűzér királynője, magyarok pátronája, mi sírva keressük őt.
0: Ó, magyarok égi pátronája, dicsőséges szűz nagyasszonyunk, merre hol vagy, csak el nem feledtél, hogy mi a te fiaid vagyunk. Sírva sír és keres újra ismét, rég elárvult néped a magyar, kit most

0: takar.
1: Olyan is beleveszek, amiben az van, hogy első királyunk.
0: Kinek első szent királyunk felajánlott minket? Kinek első szent királyunk felajánlott minket? Boldogságot szűz, Mária, tekintsd ügyeinket. Fájó szívvel, könnyes arccal, ím hozzád sietünk. Magyarország nagyasszonya, könyörög érettünk. Körülvette országunkat a nyomor és ínség. Bánatunkat újra kezdjük, noha vége sincs még. Pusztulunk, ha nem segítesz, semmivé kell lennünk. Magyarország nagyasszonya, könyörög érettünk.
1: Ez egy olyan szép kifejezés, a Magyarország nagyasszonya, és én arra emlékszem, hogy amikor a litániát mondtuk, az eredeti szövegben ez nincs is benne, de a hosszú énekben már benne van, illetve egy könyörgés van.
0: Magyarország nagyasszonya, könyörög érettünk.
1: És amikor a Placid atyával imádkoztunk, akkor ő itt megállt, tehát nem csak egyszer mondta, hanem ezt, hogy Magyarország nagyasszonya, könyörög érettünk, háromszor elmondta. Ez úgy szíven ütött mindig. A Mária énekek nagy része is arról szól, hogy ő a mi pátronánk, ő a mi királynőnk, és így tovább.
0: Igen.
1: És hát ez az ország felajánlás, ez az első volt a világ történelemben, tehát Szent István volt az első, később voltak más országok is, akik felajánlották. Egyébként a második ország, akik felajánlották Máriának az országukat, ki is maradtak a világháborúból. Portugália. Ezt én se tudtam csak akkor, amikor ott voltunk, és erről pedig az jut eszembe, hogy Monika nagyon sok zarándoklaton vett részt életében. Merre fele járt, milyen helyeken?
0: Az első utam a lengyelekhez vitt Csehszlovákiába, még a rendszerváltás előtt. Férjemmel Igen. voltunk akkor együtt. A második az volt Róma, esztergomi találkozók, de kétszer voltam Rómába, egyszer voltam Párizsba, egyszer voltam Milánóba, voltam Medjugorjéba is.
1: És a zarándoklatokon gondolom, hogy ezek is valamilyen plébániai szervezésben voltak. Azok milyenek voltak?
0: Medjugorjét mondom, ott egy olyan házas pár volt, én nem érdeklődtem utánuk, de azt hiszem, hogy maszek buszosok voltak. A Máté Gyuri atya szervezte, akkor már Vácon volt, nem nálunk volt plébános. És ide szólt valakinek, hogy szervezett egy utat, amit nagyon kértek a váciak, és nem telt meg a busz, hogy nem tudna toborozni valakit Magyaródról. Megállított az asszony, a temetőből jöttem kerékpárral haza, és mondta, hogy Medjugorjéba nem akarok menni. Mondom, most jöttem haza Rómából. És azért nagyon elgondolkoztam, és így elmentünk a Gyuri atya szervezésébe Medjugorjébe. Ott is hallottam éneket, és meg volt lepődve a nő, házaspár volt, hogy nem énekelnek a nők. És éjjel jöttünk hazafele, és én hallgattam az elkezdett Mária énekét, és tudom, a második verszakból egy vagy három mondatot, nem is mondatot, csak szót nem tudtam, és remegve vártam, hogy énekelje a második verszakot, és énekelte. És én fölugrattam, és alig találtam egy pici cetlit, oda mentem hozzá előre a buszba, és fölírtam ezt a részt, és sajnos olyan szépen el is veszítettem, hogy így a második verszak ennek a régi Mária éneknek kimaradt. És mondta, hogy csodálkozik, hogy nem tudnak énekelni, akik a buszon vannak. Nem mertem kimondani, hogy ezek nem a Szent vagy Uramba vannak, ezeket már nagyon ritkán énekelik itt.

0: Sada Traxi Vengyöngye.
1: Beszélgettünk többször a műsorban a hordozható Mária szobrokról. És ezt én nem nagyon ismerem, mert én mindig Pesten éltem, és itt olyan nagyon nem volt ez divat, hogy mit jelent ez, mekkora szobrról van szó elsősorban, hogy mikor vitték, hova, kik vitték, milyen szokás volt.
0: Hát a legnehezebb időkben, amikor én hordtam, nem volt arra lehetőség, hogy nagyon fényképezgethessünk, mert nem is volt, de ez a mi szobrunk, számolgattam, körülbelül 200 éves. És Besnyőre jártunk legtöbbször, és hát lányok vittünk, arra volt megfelelő ruha, koszorú minden fejünkön, és mentünk a búcsúba. Nagy boldogasszonykor mentünk mindig. Úgyhogy volt egy rokonom, aki mindig lovas kocsival fölrakta a szobrot a Rákosi idejébe is. A felesége nagyon félt, hogy reggelre itt lesznek érte, de mindig elvittük. És egyes utakon levettük, mondjuk Gödöllő városba, vagy ilyen lakott helyeken, és ha olyan helyen mentünk, ahol nem volt lakott, kicsit pihentünk, és akkor föltettük a lovas kocsira. Viszont a ünnepi misén ott volt, meg a körmezőn, is vittük. Nem csak mi voltunk, nagyon sok falu. Így jutott nekem eszembe, hogy én ezzel foglalkozzak, hogy a Macskó Mária énekes beszélt róla a Mária rádióba az övékéről. Na meg ünnepeken is. Ugye csak éppen most volt a rádióban szó, hogy a zsinat után nem csináltak oltári szentség és misét. Úgy a Máriát se tarthattuk miséken.

0: nem szent anyja.
1: Meg is kérdezem azt, hogy Monika, mit jelent az életében a szűzanya?
0: Nekem mindig jelentett mindent. Bánatomba, örömömbe. Jóval sorsban csak ez engem. Üdvözlés, Szűz Mária.
1: Olyan is volt az életében, amikor nagyon megsegítette, hogy egyértelmű volt, hogy a szűzanya járt közben?
0: Hát én gondolok egy nagy ügyet, hogy biztos a Mária keze, így mondom, benne volt.
1: Mondhatjuk így.
0: Csak én nem nagyon merem azt elmondani.
1: Gondolom ez azt jelenti, hogy akkor jóra fordult a sorsa.
0: Igen, igen, igen. Ahol a...

rengeteget utaztam, 18 évig bejártam Pestre dolgozni, és nagyon sok időm volt az imádságra. És hát akkor még könyvet is elővethettem, mert láttam is, de hát a rózsafűzérhez nem kell látás. Most is csak az van. De sokszor elbújtam.

0: hyvät. Fai dolmo konyo Mario.
1: Olyan is volt egyébként az énekek között, aminek a dallama közismert, de egész más szöveggel, mint amivel szokták énekelni, olyan szöveggel énekelte Monika, és ennek az a kezdete, hogy szűz tiszta látomásunk. Igazából a lurdi eseményeket mondja el, méghozzá az angyaloknak királynéja dallamára éneklik ezt az egészen más szöveget.
0: Nálunk vannak csalézi nővérek, és valamikor kántor lakás volt ez a nagy épület, építettek hozzá, és mindig ott tartottuk meg a lurdi kilencedet. És ott is én válogattam ki az énekeket, és ez az ének, amit Zsuzsa most mondott, ez benne van a lurdi kilenced füzetébe. Ott a nincs hozzá, de erre énekeltük mindegy, és tudta mindenki. Tűz.

0: szenvedett.
1: A Lurdi kilenced az mit jelent?
0: Egy egész kis könyv van, nekem megvan, úgyhogy litánia is van, rózsafűzér is van, imák és énekek. Ez az egyik ének, a másik meg, amit mindenki tud, ez a Lurdi ének, csak mi egy kicsit más dalamon énekeltük azt is. 9 nap egymás után, igen. Elég szépen összejöttek asszonyok, csak asszonyok voltak, azt mondhatom, de elvégeztük mindig. Van-e, aki ne szeretné a Szűz Máriát, midőn hozzánk így intézi anyai szavát.

0: jöjjetek, letörlöm bánatos könnyeiteket.
1: Én meg azt szoktam imádkozni, hogy valamikor, azt hiszem, hogy közvetlen háború után lehetett, ne, vagy előtte, nem tudok visszaemlékezni, volt ilyen háromnapos népmisszió nálunk. Úgyhogy egész nap a templomba voltunk.
2: 47-ben biztos, hogy volt, mert ahol vannak ilyen keresztek, és ráírták az évszámokat, hogy volt népmisszió, olyat láttam, ahol a 47 még benne volt, és talán még egy későbbi. Aztán a rendszerváltás után jelentek meg megint évszámok.
1: Hogy mit imádkoztunk? Akkor tanították meg az imát a rózsafűzérrel, hogy ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket.
2: Igen.
1: Meg minket a pokol tüzétől.
2: Igen.
1: És én azóta is úgy imádkozom, mindig időm van a másik
2: Igen.
1: szakaszt is, hogy ó Jézusom, irántad való szeretetből, a bűnösök megtérésért, a Szentatyáért, és mindazoknak a megbántásoknak emlékezetére, amelyeket Szűz Mária szeplőtelen szívellen elkövetnek onnan.
2: Nagyon-nagyon sok éneket gyűjtöttünk össze azokból a felvételekből itt a rádióba, amikben Monika néni beénekelte a különböző énekeket a műsorba, és azokból válogattam. Vannak nem máriás énekek is ugye ezek között, de azt egy másik alkalomra félretettünk, mert azt vártam, hogy vagy egy októberi, vagy egy májusi műsorba kerüljenek bele. De akkor hadd kérdezzem már meg azt is, hogy az összegyűjtött énekek közül melyik a kedvence?
1: Mária jó anyán, könyörög érettünk.
2: És miért pont ez a kedvence?
1: Visszaidézi a múltat, az életet.
2: Nagyon aktuális, hiszen olyanok fordulnak elő benne, hogy bűnösek vagyunk, és nélküle nem tudunk megszabadulni, de ő meg tud őrizni minket, és ezt nem csak általánosságban mondja, hanem úgy, hogy minket, magyarokat. Tehát ezt a mai helyzetre is lehet mondani.
1: Igen.
2: Így hallgassuk meg most ezt az éneket.

0: Öri szívünk hitét, ennek hiá lett a magyarság nyomorék, kevésségi hítség, a szitok és a tók, buzgóim a helyett hallik az országon. Mária jó anyánk, küldj ajkunkra imád, hagyd törjön az égbe Isten trónjáig át, és adj szíveinkbe igaz szeretetet, ennek hiányánk minden szép elveszett.
1: Azt már kérdeztem, hogy mennyire ismerik még a hívek. Hát vannak faluk, ahol ismerik, vannak kámtorok is, vannak, ahol még gyűjtik ezeket. Azt hiszem, hogy jó lenne, ha bárhol, aki tud ilyet, tudom, hogy ebben már nagyon nem tud részt venni, de hogy buzdította egyáltalán az egyházközséget, hogy ne hagyják ezeket feledésbe menni, vagy ne hagyják a régi énekeket se, vagy a régi szokásokat se.
0: A mi kántorunkat nem kellett biztatni. Nálunk megvan az ostyahordás is, most is volt az idén. Volt Bölcsőcske, azt a kántoratya szorgalmazta nagyon, meg Betlehemes is volt. De most már nem lehet bemenni házakhoz este, úgy csinálták, hogy föliratkoztak, hogy kiengedi be, és akkor azokhoz mentek.
1: Értem. A kettőt kérdezek, mert nem tudom, hogy mi az, hogy talán a kedves hallgatók se. Mi az, hogy ostyahordás?
0: Asszonyok, önkéntesek sütik a kántorostyát, úgy mondjuk. És azt kihordják, azelőtt az iskolás gyerekek hordták ki minden házhoz, ha hívő volt,
1: melyik...
0: ha nem. Karácsonyi szünetbe kihordták a gyerekek, azelőtt a kántornak egy mellékjövedelme volt. Vagy pénz, vagy élelmet, bármit, mindenki küldött valamit. Hát utóbb már inkább pénz.
1: Én ilyet Lengyelországba hallottam, tudok olyat, aki onnan jött ide, és még most is Lengyelországból küldenek neki karácsonykor.
0: Most is van még nekem belőle, úgyhogy néha veszek egyet és bekapom. Hála.

Közékbe, az Isten fia, a szüzecske kérdi esdve, anya, hogy legyek, hiszen féljet nem ismerek, tudják az ege.

0: veszély.
1: És a másik pedig, amit nem tudok, a bölcsöcske.
0: Azt csak lányok végzik, és különböző énekeket énekelnek, meg mondanak is szöveget. A szűzanya tiszteletére.
1: Szóval ez is karácsonyi.
0: Igen, igen. Azok.

0: sueño, te voy yo mi mayor hozzánkvédő asszonya.
1: Az én egyik kedvencem az, hogy Ó Mária, Isten anyja. Ez egy köszöntés, amiben köszöntjük a szűzanyát minden időben és helyzetben. Azt hiszem, hogy ezt akár minden nap el lehetne énekelni, amiben az ember kéri és megköszöni. Én úgy tudunk közeledni hozzá, mint az édesanyánkhoz, vagy talán még annál is jobban.

0: Adam, cosa stili, harang sora, in dunyelvem eszép sora. Üdvözlégy, Szűz Mária, üdvözlégy, Szűz Mária.
1: Van-e valami olyan szokás, vagy különlegesség, vagy ima, amit még szeretne elmondani?
2: Arról nem beszéltem, hogy valamikor keresztjárónapot is tartottunk. Azt nem tudom pontosan tavasszal, hogy melyik hónapba, és számolgattam előre, hogy 4 vagy 5 kereszt van a falu területén. És 3-hoz mentünk mindig, és ott zászlókkal, lobogókkal ünnepélyesen kivonultunk a keresztekhöz, és ott imádkoztunk, énekeltünk, meg az úton is oda-vissza a templomból.
1: Igen.
2: Menet és templomba visszajövet. Na meg a búzaszentelésre is kijártunk a határba.
1: Igen, és olyan búza kalászból készült szép koszorúkat és díszeket is csináltak?
2: Nem kalászból, virágból az ászlókra.
1: Azt gondoltam, megkérdezem, hogy mindezt, amit elmondott, és ez a nagy, igazán komoly lelki gazdagság, amit összegyűjtött életébe, hogy ez hogyan sikerült a családnak átadni, de én azt hiszem, hogy ez legalábbis az önök családjában megvan.
2: 2 családom, 2 lányom már nyugdíjas, a kisebb takarítja a templomot, énekkaros, benne van mindenben ott most. A nagyobb lányom az még Gödöllőre ment férjhez, de jár a gödöllői új templom építéséhez, az van közelebb neki, a remontreiek, és oda jár templomba, és már lehet nézni az élő rettenet, és nagy templomot építenek a remontreiek Gödöllő. Vannak ilyen bemutató napok.
1: De és mikor lesz kész? Azt lehet tudni.
2: Jaj, mondta Monika, hogy mikor lesz kész, majd szólok, mert nem jegyeztem meg.
1: Mert oda nagyon szívesen elmennék, és ez nagyon érdekelne. Édesapám az egyébként premontrei gimnáziumba járt, de hát az nem most volt, hanem hát 100 évvel ezelőtt.
0: Isten anyja, Szűz Mária, szent olvasó királynéja, százszor üdvözlégy, hogy anyánk vagy, ne feledd el, köszöntésünket fogadd el, szűzke.

0: strand.
1: Így a műsor vége felé megkérdezem, hogy mit üzen a Mária Rádió hallgatóinak?
0: Azt, hogy hallgassák és támogassák a Mária Rádiót, és tanuljanak belőle, mert nagyon sokat, én nagyon sokat tanultam. Olyan időkbe értünk, hogy akkor még kicsi voltam, ugye utána is nálunk mindig volt hittan, de azért nagyon sokat lehet a Mária Rádióból tanulni.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy elvállalta ezt a beszélgetést. Nagyon régóta terveztem, hogy ezt a műsort elkészítjük. A sok szép Mária éneket, mindazt, amit elmondott. Nagyon jó egészséget kívánok, és megkérem most a hallgatókat, hogy akik ezt meghallgatják, mondjanak el egy fohászt a Monika néniért.
0: Nagyon szép

itthon vagyok. S a néha lábamhoz térdepel. Egy-egy bokor nevét is, virágát is tudom.

Tudom, hogy merre mennek, kik mennek az úton, s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon a házfalakról csorgó vöröslő fájdalom. Nem tudhatom, hogy másnak-e tájék mit jelent. Nekem szülő hazám itt, e lángoktól ölelt kis ország.

és ott a park, a régi szerelmek lábnyoma, a csókok íze számban, hol mész, hol áfonya.

0: Pecske Ferkó, Barlai Ágnes meséje. Lassan vége felé jár a nyár. Még meleg van, de mindenki érzi, hogy már nem tart sokáig. Ez persze senkit sem zavar, főleg a fiatal fecskéket nem, akik vidáman cikázva száguldanak a levegőben, s röptükben bebekapnak egy-egy arra járó szúnyogot, legyet. Fecske papa elégedetten nézi csemetéit, és bíztatja is őket. Jól van, csak röpködjetek, s egyetek sokat, legyen erőtök a nagy útra. Milyen útra? Kérdi Ferkó. Nem sokára elmegyünk délre, melegebb éghajlatra, válaszolt az öreg fecske. Miért megyünk el? Hiszen itt is meleg van. Majd hideg lesz, ha eljön a tél. De most meleg van, s én nem megyek sehová. És hus, már el is szállt a fákon túlra. Egy perc múlva újra itt volt, és oda kiáltott a többieknek. Én itt remekül érzem magam, és már Cirmivel is összebarátkoztam. És újra elrepült. Csip-csip! Cirmi, hol vagy?
1: Miau! Itt vagyok! Nem fogsz megcsípni?
0: Dehogy, hiszen barátok vagyunk. És te sem fogsz utánam kapni, ha közel megyek hozzád?
1: Persze, hogy nem. Mit láttál föntről?
0: Téged láttalak, azért repültem ide. Mondd, Cirmi, ti is elmentek délre?
1: Hová?
0: Hát délre, ahol meleg van. Persze, itt is meleg van. Nem értem, miért kell elmenni innen.
1: Mert majd hideg lesz.
0: Mi az, hogy hideg?
1: Hát, amikor nincs meleg, akkor hideg van és fázunk.
0: Akkor te is elmész?
1: Én nem.
0: Miért nem?
1: Mert én nem vagyok fecske.
0: Én szeretek fecske lenni, jókat lehet repülni, száguldozni a levegőben, versenyezni a többiekkel. És mondd, neked, mert nem vagy fecske, nem rossz az hideg?
1: Nem, mert megnő a bundám, vastagabb lesz, és ha fázom, bebújok a házamba. A gazdim pedig elém teszi a reggelit vacsorát.
0: Nekem is van gazdim.
1: Milyen keveset tudsz te az életről? Neked nincs gazdid, és az ennivalódat neked kell megtalálnod.
0: Az jó dolog, mindig meg is találom.
1: De télen nem tudod megtalálni.
0: Miért?
1: Mert megfagynak.
0: Az meg mit jelent?
1: Az azt jelenti, hogy megdermednek, nem tudnak repülni, így nem találod meg őket, nem tudsz mit enni.
0: Hát ezért kell elmennünk?
1: Nem csak ezért. Ti is megfagynátok a nagy hidegben, és leesnétek a hóba.
0: Azt már meg sem kérdezem, hogy mi az a hó. Biztosan valami rossz téli dolog.
1: Nem mindenkinek rossz. A gyerekek nagyon örülnek neki, mert szánkózhatnak.
0: Na tessék, még egy furcsaság. És mondd, Cirmi, nagyon messzire kell mennünk?
1: Azt én nem tudom. Kérdezd meg a papádat. De tavasszal, amikor újra meleg lesz, visszajöttök.
0: Végre, valami jó hír. Ugyanide jövünk?
1: Remélem, ide találtok. Ferkó, Ferkó, gyere már! Mindenki téged keres!
0: Kiáltott a fecske Fáni. Miért? Mi történt?
1: Próbagyülekezés van. Megjöttek a rokonok is. Itt ülünk a villanydróton. 2 hét múlva indulunk.
0: Fáni, te nem sajnálod, hogy elmegyünk?
1: Kicsit sajnálom, mert én is szeretek itt lenni. Itt születtünk, itt nőttünk fel. Jól éreztük magunkat. Ismerek minden fát, bokrot, virágot, és szeretem nézni a gyerekeket, ahogy labdáznak a kertben, vagy bujócskát játszanak.
0: Tudod mit, Fáni? Szökjünk meg, illetve bújjunk el, hát ha nem veszik észre. Tudok egy jó helyet.
1: Nem lehet, Ferkó. Bármennyire is jó itt, érzem, hogy el kell mennünk. Minden fecske érzi ezt.
0: Én nem.
1: Majd te is érezni fogod. Mielőtt indulunk, papa azt mondta, hogy nagyon messzire megyünk. Esténként majd valahol mindig megpihenünk, és tavasszal visszajövünk.
0: 2 hét múlva Cirmi hangos csivitelésre ébredt.
1: Miau! Mi van? Mi történik? Ja, látom, gyülekeznek.
0: És szemével Ferkót kereste.
1: A hűtlen Ferkó! Még csak el sem köszönt!
0: Gondolta Cirmi, és csak nézte a fecskéket, amint sorban ültek a villanydróton, és hangosan csicseregtek. Bizonyára az úti tervet beszélték meg. De Nini, az egyik fecske egyenesen felé repül.
1: Ferkó, de jó, hogy itt vagy! Azt hittem már, el se köszönsz tőlem. Pedig milyen jókat játszottunk.
0: Itt vagyok, Cirmi. Jó volt veled játszani, beszélgetni. Emlékszel, amikor még nem voltunk barátok, te el akartál kapni, amikor alacsonyan szálltam. Én pedig majdnem nyakon csíptelek. Aztán békét kötöttünk. Köszönök neked mindent. Vigyázz magadra a télen.
1: Szia, Ferkó! Én is köszönöm a sok játszást, beszélgetést. Vigyázz magadra az úton, és járjatok szerencsével. Tavasszal visszavárunk benneteket.
0: Szia, Cirmi! Viszlát tavasszal! A fecskecsapat felröppent, és nagy surrogással nekivágtak a hosszú útnak. Cirmi sokáig nézett utánuk, és egy kis ürességet érzett a szíve tájékán.

0: Becses vagyok a szemedben, Istenem az erőm. Ez Izaiás prófétánál van, ez a könyv, ez lett a szentelési jelmondatom, mert amikor felnőtt megtérőként úgy igazán Jézussal személyesebb kapcsolatba kerültem, akkor megértettem ezt, hogy én tényleg becses, értékes vagyok, és mai emberek nagyon sokan küszködnek ezzel az értékválsággal, hogy értékes, nem értékes, vagy túlértékeli magát, ugye, és gőgössé válik, vagy aláértékeli magát, és kisebb rendűség érzése lesz. Tehát nagyon fontos az, hogy szeretve vagyok, el vagyok fogadva, és hogy becses vagyok. Olyan, hogy az ő fia, mármint az Úr Jézus Krisztus, ami megváltunk, meghalt értünk a kereszten. De föltámadt a halálból, és ez a mondat vezetett abba, hogy a papként is, hogy tudjak mások számára is közvetíteni, és ez az értékességem, hogy becses vagyok, hogy mennyire fontos ugye a papi hivatás, mennyire fontos a híveknek, a jó pásztornak ugye a példája, hogy Jézus mondja, hogy én vagyok a jó pásztor, ezért a papságban ezt a pásztorságot is szeretném megélni, és hogy az értékességemet, amikor megértettem akkor, és ezt a hivatást, akkor ez is benne van, hogy nem magamnak tartom meg az értéket, hanem próbálom átadni a másiknak, hiszen alapvetően az ember közösségi lény, és a kapott talentumainkat, értékeinket, azt megosztjuk a másikkal, másikat gazdagítjuk vele.
1: Cseh Zoltán, a kőbányai Szent György templom plébánosa, gondolatait hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: Három óra.
2: Mária Rádió Esztergom, FM 97,6.

0: Irgalmasság órája.
1: Az igazság lelkét küldöm nektek. Ő minden igazságra megtanít titeket, mondja Jézus.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, te szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, és áraz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.

Jobb nektek, ha én elmegyek, mondja Jézus, mert ha nem megyek el, a vigasztaló nem jön el hozzátok. De ha elmegyek, majd elküldöm őt nektek. Amikor eljön, meggyőzi majd a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről.

A Szentlélek, akit elküld az Atya az én nevemben, megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttatja mindazt, amit tanítottam nektek, mondja az Úr.

Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon. Ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Amen.

0: Így szól az Úr, az én gondolatom a béke, és nem a pusztulás. Hívjatok segítségül, és én meghallgatlak titeket.
1: Mária, Istennek szent anyja és a béke királynője, taníts meg minket arra, hogyha a békét akarjuk, akkor Jézusnak, a te fiadnak lépteit kell követnünk, s Jézusnak, az Isten fiának útját kell járnunk. Segíts minket abban, hogy legyőzzük szívünkben a rosszat, legyőzzük szívünkben a nyugtalanságot és a békétlenséget. Mária, fiad születésének éjjelén neked mondták el elsőként a betlehemi pásztorok, hogy az angyalok Istentől származó békét hirdettek a jó akaratú embereknek a földön. Segíts minket, hogy mi is közreműködjünk abban, hogy a béke megszülessen a világon.
0: Könyörögjünk a népek vezetőiért, hogy igazságban és szeretetben, békében és szabadságban kormányozzák a népeket. Kérünk téged, Urunk, hallgass meg minket!
2: Mária, béke királynője, magyarok nagyasszonya,
0: könyörögj érettünk!
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
3: Mária Rádió.
4: Egyszerű szavak. Wilfried Stinissen, a svéd kármelita szerzetes egyszerű szavait Istenről Szabó Tamás tolmácsolja.
5: Sirák könyvében olvassuk. Milyen gyönyörű minden alkotása, mind olyan ragyogó, mint a fényes szikra. Mind élnek és mindig megmaradnak, s céljuk érdekében szót fogadnak neki. Minden dolog páros, kiegészíti egymást. Nem alkotott semmit, ami csődöt mondana. Az egyik a másiknak növeli erejét, s ki tud betelni, látva szépségüket.

összhangban Isten akaratával. Ahol szeretet uralkodik, ott nem vagyunk szerencsétlenek. Ha hiszünk és szeretünk, mindig megújult lelkesedéssel örvendhetünk a szerető Atya jelenlétének, aki bátorít minden helyzetben, megszilárdítva életünkre vonatkozó szeretet tervét. A keresztény élet folytonos igen, tehetsz azonban még további lépést is. Ha életedben minden Isten tervének részét alkotja, akkor minden rendben van. Köszönetet mondhatsz mindenért. E köszönet nyilvánítás során olykor elég furcsán viselkedünk. A dolgokat két kategóriába soroljuk. Az egyikbe azok a dolgok tartoznak, amelyek megelégedésünkre szolgálnak, kielégítik érzékeinket, megnyugtatják értelmünket és beteljesítik kívánságainkat. Ami a második kategóriát illeti, ezek a kellemetlen, idegesítő dolgok. Ilyenkor kérjük Istent, hogy ezeket a lehető leggyorsabban változtassa meg. Ragyogó, napsütéses reggelre ébredve ezt mondjuk: köszönöm, Uram, ha viszont egy kirándulásra tervezett napon ömlik az eső, bosszankodunk, s úgy találjuk, hogy Isten elhagyott. Természetesen minden jóért, sikerért köszönetet kell mondanunk. Azonban tévedünk, ha bosszantó esetekben elfelejtünk köszönetet mondani. Elégedetlenségünk leleplezi az elbizakodottságunkat. Mi jobban tudjuk, mint Isten, mi a jó nekünk. Azzal vádoljuk, hogy jól keresztbe tett. Isten jobban szeret téged, mint te saját magadat. Képes náladnál végtelenül hatékonyabban megítélni, számodra mi a legjobb. Itt az ideje, hogy mindenért és minden körülmények között köszönetet mondj neki.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Úrnapján üljük meg Krisztus szent testének és vérének ünnepét. Ezen a napon arra emlékezünk, hogy Krisztus valóságosan jelen van az oltári szentségben, és lehetőségünk van még jobban elmélyülni hitünkben és közelebb kerülni Istenhez. Szent II. János Pál pápa mondta, az evangélium hirdetése nem csak emberi kezdeményezés, hanem Isten kegyelme és hatalma által valósul meg. Adjuk meg hát a lehetőséget a Mária Rádiónak, hogy továbbra is szolgálhasson az evangélium terjesztésében, és segítsünk egymásnak a hit mélyítésében. Ahhoz azonban, hogy mindezt megtehessük, szükség van anyagi forrásokra is. Kérem, támogassák a Mária Rádió működésének fenntartását, hogy továbbra is tudjunk erősödni és terjeszteni az örömhírt és a reményt. Köszönöm a segítséget és az értünk felajánlott imákat.
2: Laudato si, ifjúsági ökotábor. A Mária Rádió teremtésvédelmi kezdeményezése. Fogyasztásközpontú életformánk gyorsuló ütemben éli fel földünk erőforrásait. Az embert vissza kell vezetni valódi szükségleteihez, az élet valódi teljességéhez. Ezt leginkább fiatalokkal lehet és érdemes megtenni. Nem csak fogékonyságuk, hanem a jövőt alkotó helyzetük miatt is. Ezt a célt szolgálja a Nógrád megyei aprófaluban Terényben szervezett ifjúsági tábor, amely minden szempontból fenntartható környezetben valósul meg. A résztvevők itt nem csupán elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el, hanem egy életformát, gondolkodásmódot és lelkiséget is megélhetnek. Mindennek szellemi keretét Ferenc pápa Laudato Si című teremtésvédelmi műve alkotja, amely átfogóan kezeli a fenntarthatóság kérdését, természeti, társadalmi, gazdasági, kulturális és spirituális megközelítésben. A tábor helyszíne Terény, Mulcsos ház, a részvételi életkor 15 és 18 év között. A tábor időpontja 2026. augusztus 7 és 12 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján az Ökotábor menüpontban.
3: Játszunk együtt! Csütörtökön 10 órától a Hitünk és Életünk című hitéleti műsorban Kirer Imre atya várja izgalmas kvízkérdésekkel a kedves hallgatókat. A hittanóra elején elhangzó 3 kérdésre a műsor ideje alatt telefonon várjuk a helyes megfejtéseket. 3 helyes válaszért cserébe a Kármelita nővérek kézműves csokijaiból küldünk egyet a nyertesnek. Játszani a Facebook oldalunkon is lehet, szerdán este 6 órától tesszük közzé a kérdéseket. A helyes megfejtéseket beküldők közül sorsolással választjuk ki a szerencsés nyertest. Szeretettel hívjuk játékos kedvű hallgatóinkat a rádiókészülékek mellé csütörtökön 10 órától. Tartsanak velünk!

0: Rádió. Következő műsorunkban Eperjes Károly színművész tanúságtételét hallhatják, amely a Francesco Kávézó programsorozatának részeként hangzott el.
1: Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a ma este is itt a Café Francescóba, és nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Eperjes Károly színművész urat, egy nagy tapssal fogadjuk őt itt a kávézóba. És mivel itt vagyunk Ferencpápa kávézójába, ezért gondoltam, hogy művész úr, te tudsz olyan értékes gondolatokat, tanúságtételt nekünk adni, ami a hitünk szempontjából is fontos lehet. Ezen a mai beszélgetésen főleg nem csak a te utadról, a színészi pályádról, hanem inkább annak a hátteréről, a te lelki utadról szeretnék beszélni. És azt írtad egy interjúba, hogy a te kereszténységednek az útjának több állomása van, és bár otthonról hozod a családi körből, már megkaptad a hitnek az alapjait, de mégis volt ebben egy folyamat, egy belső megtérés, egy eltávolodás, visszatérés. Mesélj kicsit erről, hogy hogyan alakult így a kereszténységgel való kapcsolatod.
2: Ha szabad ilyet mondanom, katolikusnak lenni az egy folytonos munka, de valóban vannak nagy pillérei. Ilyen családban nőttem föl, pedósok voltak a szüleim, Isten nyugosztalja őket, apai anyágon papokkal, az egyiket, dr. Eperjes Ernőt egészen Münchenig verték, Vajk Gyula bácsit a 62-ben engedték ki, őnála voltam először 6 évig minisztráns, én még latinul minisztráltam, megtanította velem, és apám forradalmi bizottmány elnöke volt, matematika, fizika, földrajz, rajzszakot, édesanyám tanítónő. Nem gyakorolhattuk a hitünket nyilvánosan, de olyan egyetemesen éltek a szüleim, hogy én nagyon, meg a nagyszülők is, nem is tudom, hogy lehetett itt elfajulni, de persze minden, elfajultam, mert azért fajultam el, mert a továbbtanulás miatt például beléptem a KISZ-be. Nem lehet két úrnak szolgálni, szóval nem lehet ilyet csinálni. Hát majdnem belehalt a családom. Az ember beengedi a fickót, ez olyan, mint a kismalacnak, mikor a farkas beteszi a lábát, onnantól már farkas van, szóval nincs mese. És akkor az ember elveszti ezt, és akkor jön ez a kamaszkor, meg mi egymás, akkor én sokáig pap szerettem volna lenni, mert olyan erős volt a pap nagybátyámnak, aki kijött a börtönből, Gyula bátyámnak az idója előttem, annyira erős volt, hogy sokáig, és akkor mondtam is édesanyának, hogy édesanyja, én pap szeretnék lenni, és ilyen jó édesanyám volt. Hogy azt mondta, hogy kicsi fiam, ez komoly dolog, ezt gondold át, imádkozd át, mert ez komoly dolog. Ez egyébként nincsenek véletlenek, anyámtól kaptam először, nincsenek véletlenek, kisfiam, mert aki a véletlenre hivatkozik, az az ördög unoköccse, figyelj majd oda. Szóval nem véletlen, hogy te pap szeretnél lenni, mi keresztelékor téged fölajánlottunk papnak. Katolikus családban az első szülött fiút, ez benn van az Ószövetségben is, illik fölajánl, uram, vidd, ha akarod, vidd. Na most ők ezt nem mondták el nekem addig, hogy ne legyen ez egy teher, hogy talán mindenáron, de hát azt is láttam, ahogy a Jóisten olyan szépnek teremtette a másik nemet, hogy ebből balé lesz. Ezt azonnal érzékeltem, úgyhogy akkor én erről letettem. És nem is tudtam, hogy mi legyek. Főleg olimpiai bajnok szerettem volna lenni, meg nagyon jól rajzoltam, talán még nekiállni most is. A családom fontos, szokott kapacitálni, hogy rajzolj, apa, valamiből majd egyszer megélünk. Eladjuk a rajzaitat. De visszatérve nem tudtam, hogy mi legyek. Főleg focista, olimpiai bajnok, Balcz András volt persze a példaképem, de ott is látszott a keresztény vonulat, hogy ő volt a példakép, de valahogy meg is buktam, és akkor édesapám nagyon megvert, jó tette. Sokszor elnáspágolt, mert olyan önjáró gyerek voltam. Talán már kevésbé, ez a feleségemnek más a véleménye, de meg a családomnak, és akkor nagyon megvert, és akkor nagyon, már gimnazista voltam, és megbuktam. És annyira

Hogy ez a gyerek direkt nem tanul. Hát ő, mint tanárember, kevesebbre viszi, meg a szüleim pedagógusok, kevesebbre viszik, mint a hat elemit sem végzett pártagok, hát ezért tanulni minek? Tehát ő fölfogta, hogy a gyerek direkt nem tanul. Ebből a mondatból, hogy édesapa, nyugodtan üss, megérdemlem. És akkor mondott, leállt, csönd lett, és egy nagy mondatot mondott, és azt mondta, hogy kisfiam, az ember nem azért tanul, hogy sok pénze legyen, hanem amire az Isten szánta, azt a lehető legjobban ki tudja magából hozni. Megint beállt egy csönd, majd azt mondta, na szervusz fiam, adott két puszit, én is neki, hazament. Már megváltozott az életem. Onnan az egy óriási fordulat volt. De akkor még mindig nem tudtam, hogy mi legyek. Ott volt a megyei műfház, és ott mentem el előtte, és ki volt, hogy amatőr színjátszói tanfolyam. Hát beiratkoztam, benéztem, hatalmas füstbe, ott ültek 20-tól 40-ig hölgyek, urak, és akik előadtak, én értettem. Hát én meglepődtem, hogy én értem, amit itt mondanak, és mindenki figyel. Hát én nekem itt a helyem. Hát rögtön vettem, hogy hívják ott, pipát, mert a focista azért cigi nem, mert nem lehet focizni rendesen. Vettem pipát, hogy látsék rajtam, hogy én ide tartozom ám. Az egyik zsebemben a művészet, a másikban a tisztatáj, a harmadikban a kortárs, a filmszínház muzsika, mindenféle újságokkal tele volt a kabátom, hogy az egész város lássa, hogy nem csak edzésre járok. És akkor ott az első éves vizsgán egymás darabjaiba felléptünk. És akkor is jártam ám templomba, vasárnapi keresztény voltam. Tehát most már olyan újból gyermeki vagyok, nem csak a korom miatt, hanem szóval gyerekkoromban azért most láttam, hogy annak milyen ereje volt, hogy a börtönből kijött nagybátyámmal, és sehol máshol nem is észhetett, hanem a falunkban, a Mária oltárnál, az oldalsó egész korán, hogy senki tanulja ne legyen. Ő meg engem betanított, hogy a jó Istenen és rajta kívül legyen még valaki ott a szentmisén, mert titok szentmise volt, ennyit engedtek neki. És akkor napi szent áldozó voltam, és az úgy látszik, hogy az nagyon mélyen gyökeret vert még, hogyha ezt el is távolítottam később, gimnazista koromban és fehérvári koromban is, tehát vasárnapi, ünnepi keresztény voltam, de nem mindennapos. És az Úr imának a centruma ad meg nekünk a mindennapi kenyerünket ma. Na most hát kérem szépen, ezt a mondatot érdemes megérteni. Én 39 éves koromban értettem meg, hogy add meg nekünk a mindennapi kenyerünket ma. Én veletek leszek minden nap a világ vége. Nekem majd itt a világ vége. Én, ha jönnek jehovisták, hogy halljuk, művészként maga is beindult a Jóisten felé, most már leszoktak rólam, mert a szentek olyan finoman viselkedik általam, hogy már leszoktak rólam. De eleinte nagyon jöttek, és akkor nagyon mondták, és akkor maguk jehovisták, és akkor úgyhogy szomorúak. Mondom, ne szomorkodjanak, ez egy komoly dolog elfogadni, hogy van Isten. Én is jehovista vagyok. Jaj, maga mindig olyan furcsa, meg vicces. Hát mondom, hát ezek karizmák, kaptam az Istentől, használni kell. Mondom, Dádás, én egy olyan jehovista vagyok, aki megtalálta a világ végét. Jaj, aztán maga tényleg furcsa, meg vicces. Ugye, Budapest sok templom, kevés hívő, de vagyunk. Nyitva van a templom, könnyű dolgom van, nincs nyitva, kallantjuk el a kulcsjukon, na nézzenek végig, jobb helyen. Van a terem végén, templom végén, vagy ott egy kisebb emelkedő, és egy kisebb díszes két, vagy egyszárnyú ajtó. Na ott a világ vége, és elhúzzák a csíkot. Hát őnekik is van védőszentjük, nekem is.
Örzsön.

0: Dolgozzanak, mi eddig jutottunk? Hát mi eddig jutottunk? Szóval akkor is ilyen, szóval vasárnapi keresztén lettem, ami nagyon csúnya. Most is szóvá teszem, és most is szóvá teszem, hát ha hallja, bár konkrétan komoly politikus barátaimnak is mindig elmondom, tessék odafigyelni, a világ legcsúfabb módján hívjuk az úrnapját. Vásárnap, shopping magyar. Még a Szovjetunió idejében is úgy hívták, hogy Vaskreszénye az oroszok. Még Brezsnyev, Gromikó se tudta leváltani, Sztálin se tudta leváltani. Tehát úgy hívták, hogy feltámadás. Mi nekünk meg jött egy polgárosodás, és az úrnap, a nagyapám, nagyanyám még mindig úgy, ki nem mond, hogy vasárnap, ott úrnap van. Hát mondom, az éjben mindjárt jön, ugye egyszer. Hát nem, minden úrnap. Tehát ilyen nevelést kaptam a falunkban, az komoly volt az idősek részéről. Ez egy csúnya szó, hogy vasárnap. A világ leggazdagabb nyelve, ha majd kitérünk rá. Na szóval, ott volt egy évvéges vizsga, és egymás darabjaiban játszottunk. Az volt a feladat, hogy a Szent Iváni álomnak a, hogy hívják, a mesteremberek jelenetét kellett bemutatni. De olyan tanáraink voltak, mint innen, itt a Váci út 52-ben lakott a Monták tanár úr, ide jártam hozzá edzésekre, hozzá is. Ő is tanított, Máté Lajos, Gabinak az édesapja, Sződi Szilárd, Debreceni Tibor, fantasztikus tanáraink voltak. Dölle Zsolt, remek tanáraink voltak. Pál Istén, azt hiszem az ő csoportjában, sőt az első éve igen, ő csoportjában voltam. És Báza keretjén ott találtak a két világháború között olajat. És hát persze az amerikaiak rögtön rárepültek. Csak mi meg nagyon gazdagokat akartunk lenni, és gyorsan szivattyúztuk, az bedöglött. De hát kiépítették Báza keretjét, uszoda volt, minden volt ott. Művelődési ház, szép ilyen egyforma házak, ugye a bányászoknak. És akkor mi ott laktunk. Ott laktunk, és ott volt minden évben egy hónap. És ott abban a hónapban vizsgázni kellett, betanulni a jeleneteket, és egymásnak játszottunk. Te játszol az én darabomban, te meg az enyémbe. Galkó Bence, a Balázsnak a tesója, később együtt voltunk színészek Kaposváron, mondta, hogy Szami, légy szíves, játszál az én darabomban. Mondom, akkor ha te meg az enyémbe. Jó, rendben van. De én mondom, én csak a legkisebb szerepet vállalom. 8 mondatosat, a falat, aki tartja a tisbének, hogy csókolozzanak a falat, a rést. Azóta 8 mondatom. És kijött, szétröhögték a Bence vizsgáját az én 8 mondatos falammal. Akár amikor megszólaltam, vagy valamit csinált, vinnyogott a szakmai közönség. És mentem a Montákhoz vizsgára, Szamócám, remek képességeid vannak, jelentkező főiskolára. Beadtam a gépére. Hát ő logopédus. Hát egyszer bágában nem volt, hogy a színművészeti leadjon be. Beadtam a gépére. Imponáló volt a felvételi arány, volt vagy 270 nő, meg 8 fiú. Hú, itt a helyet. Hú. Hát arról nekem egy külön műsorom van, hogy Szamóc a gyépén felvétel. Szóval arról nekem egy külön, ha lesz rá idő, majd ez kicsit nevetni, akkor majd elmondom. Haza is mentem, aztán második éves vizsgára megint megyek. És a mondták tanár úr, Szamócám, nem voltál a felvételen, én voltam, a tanár úr nem volt. Hát én voltam az első, második rostán, a harmadikra már nem is kerülhettél. Milyen első, második rostán? Tanár úr, írásbeli, szóbeli volt. Ha hova mentél, Szamócám? Hát mondom, a gyépér, hát nem oda küldtelek. Most ez a mondat az én életemben rögtön küldetés tudatom lett. Te jó Isten, hát tanít a színművészetén. Hát ez gyerekkorom óta mindenki azt mondta, hogy valami ilyesmi lesz belőlem. De hát ezzel a származással, papnagybátyákkal, polgári keresztény oda... Nem is mertem rá gondolni. Megnyertem a megyei ki mit tudott paródiával. Versmondó versenyeken az élen végeztem. Videótomban is. Tehát eszem ágában nem volt. És akkor hazamentem, és akkor édesapámnak, édesanyám mondtam, hogy édesapa, édesanyja, szeretnék valamit mondani. Leengedtek minden redőnyt, becsuktak minden ajtót. Nyilván jön az api gyerek. Hát a hülye gyerektől mi más lesz? Szegény nagyanyám mindig azért imádkozott, hogy Jézus Mária, világosíts meg elmét. Anyám, Jézus Mária, erkölcstelen pálya, erkölcstelen pálya, és kirohant. Apám meg ott ült a matrac, hogy ne látszódj, hogy röhög, így de az egész teste remeket. Mikor aztán lehibbalgat, meg anyám is ott már konyhajtót is betette, onnan hallottszott. És akkor azt mondta, hogy na jó, a fiam, ez hogy lesz? Szóval akkor én már eldöntöttem, hogy ha fölvesznek, hanem én színész leszek. És ha nincs ez a sérülés, ha nincs ilyen edzőm, aki tudta, hogy nem lesz belőlem olyan futballista, aki a Videoton első csapat, akkor a Videoton nagyon jó volt, Fradi volt az első, Videoton volt a második, komolyan vette, és nem azt mondta édesapámnak, hogy jaj, tanár úr, hagyja itt, jó gyerek, ez ebből lesz majd. Azt mondta, nem jó, de szeretik. Ez egy komoly pedagógiai mondat volt a pedagógus a pedagógusnak. Ott is voltam a temetésén Lajos bácsinak. És akkor tudtam meg, kondoláltam a lányának, és azt mondta, hogy édesapám, akármikor meglátott, vagy valami hír volt rólad itt-ott, vagy mindig azt mondta, tanítványom. És ez nekem jól esett. Nagyon jól esett. Szóval így volt, hogy a pályára kerültem, és a következő nagy pofon az ott lett, hogy hát fölvételiztem a színvészetire, de katona voltam, és nem vettek föl, mert, illetve mondták tanár úr is, mondta, meg a Spindler Béla szobatársak voltunk később, és ő is fehérvári, és mint akkor úgy hívták, hogy kis valami bizalom, hogy volt ő, most már önkormányzati, vagy hallgató önkormányzat vezető, ő volt benne a felvételén, és mondták, hogy a Szamóca. És én, mikor olvasták fel a neveket, nem voltam benne. És a Vaskó Marika, a titkárnő meg kacsingatott. Mondom, itt mindenki kacsingat, meg bólogat, nem mondom. Jöjjön be. Mit tetszik mondani? Hát magát fölvették volna, de katona. Nem tudjuk leszerelni. 2 évre hozták be, le kell tölteni a minimum 11 hónapot. Akkor még csak a 3., 4. hónapos katona voltam. Egyáltalán úgy mehettem el felvételizni, hogy a százados azt mondtam, mert hogy ő el akarta végezni az alkát is, és felvételi nélkül úgy vették föl akkor a százados, vagy az ilyen katonatiszteket az alkára, hogyha a századuk az egy évben kiváló volt, lövészetben, mindenben. Hát nekem sok hibám van, de az egyik az például, hogy a két szememet le tudom hunyni. A jobbat is csak. De az, hogy csak a val, az nem megy. Ez egy testi hiba, ez nekem nem megy. Szóval csak vallal nem tudok kacsintani. Ha kérje a rendező, tessék átenni jobbra vagy, amit akar. Ez nekem nem megy. És az egész század összestimmolt a rövid lövészetnél, mikor kimentünk lövészetbe, hogy lőjük szét a Szamócának. Mindenkinek ugye rövid sorozat volt, és akkor mindenkinek marad egy. Az az egy maradékot nem eltették, szórták a szocializmus vagyonát, belelőtték az enyémbe. Olyan volt az én céltáblám, mint ahogy hívják. Mákos tészta. És akkor újra lövészet, mert hát komolytalan az egész, és akkor... És lőttem, megyünk ki az ellenőrzésre, egyik 10-es, másik 9, harmadik az erdőbe. Hú, mondom, akkor vége. És akkor elterelték a vizsgabizottságnak a többiek a figyelmét. Szamosi szakasz, vagy őrmester elvtárs, vagy főtörzsmester elvtárs, azóttan úgy valamit eltereti a figyelmét, és ez a tízesbe így belebökött az egyik haver. És ez az a 2-10-es, az 2-10-es, hát 29-et, jó. Meg akkor kézigránát dobált volt. És volt közöttünk egy 3 diplomás gyerek, édes Istenem, Kövecs Karcsi, mi lehet vele? Zongora, közgáz, meg nem tudom milyen, 3 diplomája volt. És behozták, mert állandóan volt ilyen engedélye, hogy még mindig nem viszik be, mindig nem viszik, nem tudom, 20, nem tudom hány éves volt már, behozták oda fiatal gyerekek közé, és egy olyan srác, aki nem tudott szakszerűen bejönni a körletbe. Így feküdtünk 3 hónapig az ágyon, mert a Kövecs Karcsi nem tudta az... Erőt, egészséget, Kövecs Honlét, kérek engedést, lépjen be, bum! Jó napot, Kövecs Karcsi! Mondták, hogy elvtársak, kézigránátdobálós. Megkapjuk bal kézbe a granátot, világos? Jobb kézzel megrántjuk, de nem ahogy maguk rá szoktak rántani, megrántjuk. És jobb, bal kézbe kapjuk meg, jobban rántunk, ott marad a gránát, 3 számú, 4-re már annyit dobunk. És 28 méter minimum, akkor kiváló a század. Kövecs dobál, 13-14 méter, vége, vége, ez kész vége. Egyszer csak. Szamosi törzsőmester, úr, áltás, aki balkezes dobhat ballal. Egyszer eldobta 32 méterre. Akkor gyorsan fölraktak egy teherautóra, 2 fegyveres őrrel. Mentem felvételizni, még nem volt katonakönyvem. Bementem, és mondtam az anyagot. Már 4-et mondtam, na most a színészeti főiskolán az ember elmond egyet, azt még hagyjam, hogy egyet elmond végig. De utána megállítják, ebbek belekérdeznek, abba belekérdeznek, én meg 4-et mondom így. És egyszer csak megszól egy hang, később megtudtam, hogy a Várkonyi tanár úr volt. Mondja a felvételiző, magát nem zavarja a 2 fegyveres? Mert ott állt a 2 fegyveres, a 2 portál. Mondom, engem nem. El tudná intézni, hogy valahogy? Mondom, el. Mondom, jöjjenek. Itt van egy 20-as, menjenek le az Erzsikébe, nyomjanak be valami, mindjárt jövök oda. Meg ne szökjön, hogy szöknék, meg ide akarok jönni. Meg egyébként is a magyar-argentin van, Vejper és Nyilasi góljával nyertünk 2-0 a Népstadionban. Mondom, utána megyünk, hogy hívjákra ki meccsre. Na, jól igaz hozzá. Szóval nem lehetett fölvenni, de fölvettek volna, és mikor másodszor mentem, szegény Bubik Pista azt mindig mondta, hogy hú, de utáltunk, Szami. Mondom, miért? Azt mondja, olyan magabiztosan felvételiztem, mondom, hát nekem azt mondták, hogy föl vagyok véve. De amikor másodszor mentem, akkor én már kicsit könnyebb le... Nem éreztem, hogy kivételeztek volna velem, de azt utólag most belegondolva, meg azt az, nem volt akkora druk bennem, mint az elsőn. Fölvettek. Hát édes Istenem. És a leszerelés, mi egymás. És katonakoromban is kijártam. Kijártam szentmisére. Még katonakoromban is vasárnapi keresztény volt. Amikor tudtam, volt, hogy kilógtam volt. És akkor jött a pálya, gyorsan felívelt, és a siker démona. Nem tudni, hogy mi okoz az emberben nagyobb bajt. A siker vagy a sikertelenség. Tehát ezt is megengedhetem magamnak, azt is. 2-szer voltam drogügyben a pokol kapujában. Valakik nagyon jól imádkoztak értem, hogy visszajöttem. És amikor másodszor jöttem vissza, akkor azt tudtam, hogy ez valami különös kegyelem, és akkor tettem egy fogadalmat, és hogy elmegyek a Piotya sírjához. És akkor az, pedig úgy, még a Szovjetunióba tanulmányútra úgy mentünk el, hogy én terveztem meg, hogy hova megyünk, hogy mit nézzünk meg, sok minden, bíztak bennem a többiek, és elmentünk Zagoszba is, ami az ő Vatikánjuk, ugye, mondjuk így, idézőjelbe. Tehát ott is pravoszláv misén vettem részt vasárnap. De bizonyos bűnöket megengedhettek magamnak, majd meggyónjuk. Na ez a legrosszabb. Ebből van a legtöbb. Ez a ki vagy keresztény. És rá is lehet kérdezni, ki vagy. És ebből kellett rendbe jönni, és Pia atyában nagyon-nagyon segített, meg az őrzőangyal védőszentje, meg aztán majd megtudom, ha majd, és akkor meg a Vasilyevvel való munka a művészszínházban, hát ott a színpadon megszólított az Isten egy adott pillanatban. Le is van írva a Miért hiszek sorozatban című könyvbe. Effektív hallottam az Isten megdicsért. Pedig akkor még nem voltam mindennapos szent áldó, hanem heti 3-4-5 alkalommal. És ott döbbentem rá, hogy lehetek napi boldog, mindennapos boldog, hogyha minden nap ő várja, hogy találkozzak vele, akkor én miért nem? Persze van, hogy mondjam, van lelki szentáldozás, mikor az ember nem tud elmenni, mert beteg vagy be van csukva, most nem haragszanak, bocsánatot kérek, és minden papunktól, főpapunktól bocsánatot kérek, mindenkitől. Hát itt volt a Covid. Pesten be volt zárva Jézuska. Cseperre, Diósdra jártam, mert az Fehér megye volt. Megtaláltam olyan papot, akiről tudtam, hogy a sekrestye nyitva is be lehet menni. Vagy volt olyan pap, aki azt mondta, mondom, te minden nap hogy miselsz? A magamba. Mondom, figyelj, te nem jönnél el hozzám? Dehogy nem. Végre nem magamba fogok misézni. És nálunk misézett. Fölkötöttük persze az állarcot, én négyszer voltam Covid. Sőt, fölhívtam a Csaba testvért is. Nagy örömömre, jó barátságban lehetek vele, és Barsi Balázs atyával. Barsi Balázs atya is egymás fölött laktak. A Szent Lászlóban. Egyik az földszint, a másik az első emelet, egymás fölötti szobákban laktak. Küzdöttek az életükért. Az orvosok is, ők is. És fölhívtam őket, testvérek, ott benn is, napi szent is, a szent áltozás, nem feladni, ez a legbiztosabb gyógyszer. Én akkor már túl voltam a harmadikon, és a harmadikon egy picit voltam kórházban is. És hát még a fekete himlő idején is hosszú pálcákra kanalakat kötöztek, és ablakokon, meg ajtókon keresztül áldoztatták az embereket, és a püspökök felkérték a papokat, hogy naponta annyi misét mondanak, amennyit akarnak. Csak mondjanak. Itt meg jön egy Covid, és becsukjuk a Jézuskát, a betyárját. De ha nem lettem volna, már akkor nem értettem volna meg a mi atyának ezt a számot, akkor nem küzdöttem volna ezért, hogy minden áron, minden nap akkor is. Mert hogy itt Budapesten, a Ferenciek terén annyi van, de reggel 6 órától, 5:30-tól este 9-ig lehet menni szentmisére. Sőt, vasárnapi 10-kor a jezsuitáknál is. Későn diákok, akik visszajönnek, vagy Balatonról, akik visszajönnek, 10-kor van. Tehát itt Ninivébe ez nem probléma, de mondjuk egy faluba már ez már probléma, mert alig vannak papok, tehát mennek, mint a gyalogkakuk ide-oda misézni, meg egyre több a színes bőrű, ami nem baj, sőt, mert nagyon jók, Sebi atyától kezdve végig a többiek. Szóval én ott rájöttem, és mondom minden szenvedély betegnek, legyen az drog, legyen az alkohol, legyen az törvénytelen szexualitás, bármi más, hogy nem lehet kijönni szenvedély betegségből pusztán terápiával. A terápia arra jó, hogy az ember a szabad akaratát visszakapja. Arra nagyon jó. De nem tud megmaradni, mert ha Isten nélkül történik ez, ahogy bent van a Bibliában, hét annyival jön vissza. Tehát nem, én nem tudom legyőzni a fickót, de az Istennel együtt van esélyünk. És ő ebbe hív, mert ő örül. Ő el van nélkülem, de ő nagyon örül, hogy velem. Vagy vele, vagy vele, vagy vele. Annak nagyon örül. Hiszen a testünket azt a szüleinktől kapjuk. Ők meg kinek a szüleitől, kinek, és akkor visszajutunk Ádám Évához, az atyához. De a lelkünket mindenki az Istentől kapja. Ezért a két legszörnyűbb bűn az abortusz és az eutanázia, mondja a szűzanya. Nagyon helyesen mondja, mert az alfába és az omegába bele kotnyeleskedik az ember. És hát gondolják, mert milyen gyönyörű a magyar nyelv. Most a lányokat és meg a fiúkat is átvágják. A fiúkat lányjá, a lányokat fiúvá átvágják. És már, és ez egy, és ez törvényé akarják nyilvánítani. Hát gondolják meg, hogy Európában, aki nem így visel, aki az abortusz és az eutanázia, meg a férfit nővén nőt férfiba átvágásban nem megy bele, az nem komfort Európa. Az csökevény. Csökevény. Mondják a másságosak. Hát más nem is lehet más, mint aki a valamihez képest más. Hát a normalitáshoz képest más. A másság nem lehet csak úgy, hogy eleve más volt. Ugye? Hát maguknak könnyű, mert megértik. Ha máshol mondom ezt, kijönnek, az köpködnek. De nem baj, az Úr Jézust is köpködték. Akkor jó jártam, ha köpködnek. Szóval így alakult ez ki, és most már nem szeretném, hogy ez megváltozzon. Úgyhogy kérem is a rokonaimat mindig, hogyha majd olyan beteg leszek, hogy mozdíthatatlan, akkor legyenek szívesek, egy milliméter szentostyát tépjenek le, és tegyenek a nyelvemre, hogy naponta, hogy ezt annattan elcsámcsogjak. Mert nem tudjuk, hogy milyen állapotba kerülünk. Nekem nagyon-nagyon sokat segített két dolog a napi szentáldozásban. A pap nagybátyámat, amikor temette Takács Nándi bácsi, Isten nyugosztalja, ott lehettem a temetésén is, Nándi bácsi temette a Gyula bátyámat. Rengeteg pap, nagyon sok hívő, én mint az egyes számú minisztránsa, meg az unokaöcsikéje, első szép, meg a híres színész. Én nem szoktam ilyen alázatos lenni, mondtam, hogy én oda nem ülök. Ő jön oda a család, és beültem az egyik unokatestvérem mellé a fiúk közé. Pontosabban legények közé. Ott már ott ültek a legények. És azt mondta Nándi bácsi, mit mondhatok a Gyula bácsiról? Talán neki kellett volna a püspöknek lenni. De akkor nem lehetett. Hát, tudjuk, hogy esetleg miért. Aztán később meg már azért nem lehetett, mert olyan idős volt. De amikor velem, a földiével, mert ő is Győr-Sopra megyei volt a Nándi bácsi, a földiével, a 20 évvel fiatalabb püspökével találkozott, Gyula bácsi rendszerint így találkozott velem. Dicsértessék a Jézus Krisztus püspök atya, gyóntas meg. És amikor meggyóntattam, Gyula bácsi rendszerint így fakadt meg. Tudod, na, mert régi vágású pap volt. Bodajki prépost. Ő építette föl az elsőt. Most, ami új van, az gyönyörű. Ez is. De az elsőt ő építette föl. Tudod, Nándorom, a legnagyobb kegyelem, amit valaha kaptam az Istentől, hogy mindennapos szent áldozó papnak hívott. Fiam, ez még a börtönben is úgy volt. Mert van lelki szent áldozás. De a jó Isten a katolikusokat jámbornak szánja. A jámbor meg nem hülye. A jámbor, mi jámborok voltunk benne a börtönben, valamink volt, odaadtuk az őrnek, hogy hozzon be szőlőt. Ő azt hitte, hogy itt a mi hiányunk van. Mi azt kifacsartuk, uram, most ilyen a borunk. Hát kenyérből meg levettünk valamit, hát uram, most nem olyan, ez egy ilyen kenyér, de hát kenyér. Télen meg azt hittem, a bejáratos volt, hogy valamit adtunk az őrnek, hogy hát megint valami vitamin hiányuk van, akkor meg mazsolát kértünk. Fölengedtük vízzel, kifacsartuk. Uram, most ilyen a borunk. És kérdeztem is, ha a Szent Józsi bácsitól már minstrálhattam neki, mikor a Veszprémben voltam a Bújtar Pista színház vezető, hogy Józsi bácsi, igaz, hogy minden nap volt Szent Mise benne a börtönben? És azt mondta, hogy hát nálunk volt, de Gyula bátyádról azért nem tudom elmondani, mert ő nem ugyanabban a cellába volt, de amikor náluk is mise volt, vagy nálunk, akkor a csöveken ment a harangozás. Úgyhogy bizonyosan nem, de ezért. És amikor ezt meghallottam, hogy nekik még benne a börtönben is ez fontos volt, az nagyon nagy hatással volt rám. És a következő héten meg kezembe kaptam a Keresztény Életet című újságot, amiben nem mindegyik hozta le. A pápa, II. János Pál pápa, amikor meglőtték, akkor fölébresztették a műtét után, ugye Akcsa lőtte meg, aki később miatta megtért, és katolikus lett, és kivetítették neki, hogy Szent Atya, itt megy a golyó, ott megy tovább, maga hogy él. Tehát főtér, teljes épp, hát annak szét kellett volna menni. És akkor én azóta csak így hívom a szűzanyát, mama, már egy jó ideje csak a mamára gondolok, mindig megállva, leletérdelve, nem imádva, nagyon-nagyon tisztelve, szeretve, imádni csak az Isten szabad. És azt mondja, hát hogy? És akkor mondta, hogy a mama. De miért? Mikor fölébresztették, ezt megtörtént vele, majd azt mondta ezek után, hogy készítsétek elő a szentmisét. Jaj, Szent Atya, nem szabad fölkelni. Hát a pápa ilyen engedetlen, akkor a többi pap hogy ne lenne? Az... Nem szabad fölkelni. Biztos még a morfium hat, vagy mit tudom én. Nem tudjátok milyen, akkor ezt készítsétek elő. Akkor kiszaladtak az ápolónők, szóltak az apácák, a lengyel apácáknak bejöttek. Készítsétek elő. Erre be a titkár is. Titkár úr, be a titkár is. Meg már az orvosok is be, hogy mit, hát nyugi, Szent Atya, majd meggyógyul, akkor majd misézik. Készítsétek elő a Szent Misét. De Szent Atya, hát, hogy? Megetettek? Igen. Min? Hát itt az ágydeszkán, tudják, amit oda tesznek az ilyen fekvőbetegeknek. Na, hát arra készítsétek elő a szentmisét. Szent atya, fekve akar misézni. Miért? Szabad fölkennem? Ez a kettő olyan erős hatást tett rám, hogy nem vagyok hülye, hogy megértettem, a katekézisnek is a centrum az, add meg nekünk a mindennapi kenyerünket ma. És erről nem szeretnék lemondani. És olyan, van civil szempontból van hátránya, az embert elkerülik olyan munkák, megszólások vannak, és olyan munkákat is kap meg, olyan feladatokat, amire soha nem is gondolt. Egyszer csak... Hát, hogy a magyar pasiót... Nem szerettem volna se megrendezni, se játszani benne. Hogy? Ott maradt rajtam. És még dolgoztam is rajta éveket. De hogy? Egy idő után... De nem gyakorló hívő, lehet, hogy meg volt a kereszten, nem tudom, hogy ki, hogy milyen volt. De jöttek oda színészek, hogy Szami, érzed? Mintha nem mi csinálnánk. Mondtam, igen, nem mi csináljuk. Ez azt jelenti, mikor az ember egy lépést hátra tud magának lépni, és akkor majdnem rálép az Úristenre, és akkor az ember, ja Istenem, mondja, hanyat tessék, és meg elkapja. Ez nagyon jó állapot. Ez nagyon jó állapot. Vigyél, vigyél!
1: Elhangzott műsorunkban Eperjes Károly színművész tanúságtételét hallották, amely a Francesco Kávézó programsorozatának részeként hangzott el.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, önök a Mária Rádiót, és benne a pénteki hittanórát hallják. Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Mai napon Jézus szentséges szívét ünnepeljük. Ez az utolsó olyan ünnepünk, amelynek a dátuma a húsvét ünnepével együtt mozog. Hiszen pünkösd után két héttel, úrnapja utáni pénteken van ez az ünnepnap, így a pünkösthöz kapcsolódik, a pünköst pedig tudjuk húsvét után 50 nappal van, tehát ez egy ilyen mozgó dátumú ünnepünk. Jézus szívére tekintve az a kép áll előttünk az evangéliumban, amikor a katona láncsával átszúrja a már meghalt Jézusnak a szívét, és onnan víz és vér ömlik ki, amely a szentségeknek a forrásává válik a számunkra, és akkor ilyen módon kerülhetünk közel Jézushoz. Láthatjuk azt az értünk adott áldozatát, és így tudunk Jézusra egyre jobban figyelni. Ugye a három évnek megfelelően három evangélium van a Jézus szíve ünnepén. Az idei A évben Szent Máté evangéliumát olvassuk, ahol arról beszél Jézus, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, és én felüdítelek titeket. A B évben az evangéliumban ez a rész van, amikor a katona átszúrja a Jézusnak az oldalát, és onnan víz és vér ömlik ki. A harmadik évben pedig, ugye arról szól az evangélium, hogy a jó pásztor megkeresi és hazaviszi az eltévedt, az elveszett bárányát, és ugye a szív az valahol az ember életnek a központja, középpontja, és így magát, Jézus Krisztust ünnepeljük a mai ünnepen, nem azt az izomcsomót, ami az emberi életnek a mozgatója, hanem magát az embert, magát Jézus Krisztust ünnepeljük. Hányszor említjük ezt, hogy ugye fáj a szívem, akkor nem egy belső fájdalomra gondolunk, hanem valami szomorúságra, vagy örül az én szívem, vagy hasonló kifejezéseket szoktunk használni, amivel kifejezzük, hogy a szív az emberi létnek, az ember életének valamiképpen a középpontja, és így tudunk megerősödni mindabban, amit Jézus jelent a számunkra. Jézus szíve ünnepének a gyökerei azok a 13. század tájára mennek vissza. Középkorban, 13.-14. században már kimutatható az ünnepnek a nyoma német misztikusoknál. A 16. században a jezsuiták és a kartarziak kezdik el terjeszteni, majd alakok Szent Margit látomásához kapcsolódik, hogy Jézus különösen az emberi hálátlanságot fájlalja, és a szív tisztelői engesztelést, gyónás áldozást kéri a hónap első péntekén alakok Szent Margit látomásában. Tehát Jézus szíve főünnepe évente visszatérő ünnep, de a hónap első pénteke is valamiképpen Jézus szívének a tiszteletét mutatja meg, adja meg a számunkra, és ugye Jézus szívének a tisztelete erősödik meg. A 19. századra az ünnep és ez a gondolat erőteljessé válik az egyházban. 1856-ban 9. Pius pápa az egész egyházra kiterjeszti Jézus szívének az ünnepét, és határozza meg az ünnepnek a dátumát, az időpontját a már említett pünkösd utáni már harmadik péntek, tehát két héttel két vasárnap van, és akkor utána a következő péntek, mondhatjuk azt, hogy az úrnapját, a nyolcadát követő péntek, ez az ünnep, ide kerül az ünnepnek a dátuma, az időpontja. Péntekhez kapcsolódik, mert péntek Isten irgalmasságának kifejeződése,
és hát az első péntek is ilyen módon a péntekhez kapcsol bennünket. Tehát Jézus szíve ünnepén egy kicsit így tudunk visszatekinteni mindarra, amit Jézussal való kapcsolatunkban megélünk, meg tudunk valósítani. Itt tudjuk felfedezni mindazt, amit Jézus megerősít bennünk, amit Jézus tesz értünk, amikor Jézus vezet, irányít és erősít bennünket azon az úton, amely az örök élet országa felé vezet bennünket. Tehát Jézus szíve ünnepén ilyen ünnepi gondolatokkal indulhatunk el, akár a Szentmisére, bár nyilván nem egy parancsolt ünnepről van szó, de azért szép az, hogyha ezen az ünnepnapon részt tudunk venni a Szentmisén, és olyan szép, ha kialakul az a rendszer, hogy havonta van egy olyan hétköznapunk, amit az Istenre tudunk szánni, hogy az első péntekhez kötődik a nagy kilencednek a gondolata, hogyha a kilenc egymás utáni első pénteken valaki elvégzi a szentgyónását és szentáldozáshoz járul, akkor ehhez különféle ígéretek kapcsolódnak, kötődnek. Ezek az ígéretek persze nem egy automatizmusnak a részei, hogy elég egyszer valamikor elvégezem a nagy kilencedet, és akkor utána már bármit csinálhatok, már az Isten sem ment meg az örök élettől, bocsánat a kicsit furcsa kifejezéstől. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez a rendszerességet alakítja ki bennünk, hogyha 9 egymás után első pénteken szentgyónás, szentáldozást végzünk, akkor ez valószínűsíti azt, hogy ez egy olyan szokássá válik bennünk, ha nem is mindig az első pénteken, de havonta találunk alkalmat a szentgyónásra, találunk alkalmat arra, hogy egy hétköznapi szentmisére elmenjünk. És kicsit csöndesen teszem hozzá, hogyha valakinek a péntek ilyen szempontból nem működik, mert olyan a beosztása, akkor ezt nyugodtan megteheti első csütörtökön, vagy másik napon, másik hétköznapon, tehát ha egy rendszerességet alakítunk ki a szentségekhez járulásban, akkor az megerősít bennünket a Krisztusi úton, és akkor ebből a rendszerességből fakadóan lesz módunk arra, hogy az életünk végén is a szentségeknek az erőterében legyünk, a szentségek erőterében fejezzük be földi életünket, tehát így lehet látni ezt a nagy kilencedhez kapcsolódó ígéretet, amelyben Jézus akar bennünket vezetni, Jézus akar bennünket megerősíteni.

Folytatjuk a hittanóránkat itt a Mária Rádióban, és nézzük a vasárnapi evangéliumot, és ehhez kapcsolódó néhány gondolatunkat. Visszatérünk most már végérvényesen az évközi időbe, és az évközi 11. vasárnappal folytatjuk a liturgikus ünneplésünket, amely során a Máté evangéliumából vesszük az evangéliumot. Ugye ebben az évben A év van, Máté evangéliumát olvassuk általában a vasárnapi szentmiségben. Abban az időben Jézus meglátta a tömeget, megesett rajta a szíve, mert olyanok kimerültek és levertek voltak, mint a juhok, amelyeknek nincs pásztoruk. Így szólt tanítványaihoz, az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába. Majd odahívta maga az a 12 tanítványát, megadta nekik a hatalmat, hogy kiűzzék a tisztátalan szellemeket, meggyógyítsanak minden bajt és minden betegséget. 12 apostol neve a következő. Az első Simon, másnéven Péter, azután testvére András, Zebedes fiai Jakab és testvére János, továbbá Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté a vámos, Alfeus fia Jakab, Tádé, a Kánaán Simon, és végül a karióti Júdás, aki később elárulta őt. Ezt a 12-t küldte Jézus, és megparancsolta nekik, ne lépjetek a pogányokhoz vezető útra, a szamaritánusok városaiba ne térjetek be, menjetek inkább Izrael házának elveszett juhaihoz, menjetek és hirdessétek, hogy elközelgett a mennyek országa, gyógyítsátok a betegeket, támasztatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, üzzetek ki gonosz szellemeket, ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Tulajdonképpen a apostolok kiválasztása az egyik hangsúlyos része ennek az evangéliumi szakasznak, de ugyanakkor az is egy hangsúlyos része, hogy kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába. És ma is azt látjuk, hogy kevesen vannak, fogynak a papjaink, kevesen vannak, akik vállalják a papi szolgálatot. Ide évben egy országos szinten elég kevés papszentelés lesz, úgy tűnik, hogy talán eléggé mélyponton van az induló papoknak a száma, meg a szeminaristáknak a száma. Kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába. Ez egy újra és újra fölhangzó jelzés Jézus Krisztustól. Kérjétek az aratás urát, imádságra hív először is bennünket az Isten, hogy imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért. Nálunk a plébánián minden nap a hívek imájához hozzá kapcsolunk egy foházt, ami papi hivatásokért való foház, és aztán föltette valaki nemrégiben a kérdést, hogy igen, ez nagyon szép, hogy imádkozunk, de hol vannak a plébániákról papok, akik utóbbi időben elmentek papnak, és akkor én azt kérdeztem, hogy jó, akkor mondjatok olyan fiatalokat, akikből ki tudnátok nézni. És akkor 3-4 évvel ezelőtt egyetlen ifjút tudtak mondani, aki már ilyen középiskola vége felé egyetemista korú volt, akiben el tudnák képzelni, hogy az illető pap legyen. Kérjük az aratás urát, ez nem csak egy ilyen általános kérés legyen, mert nagyon sokszor azt halljuk, és hogyha papokat kérdezünk, akkor ahhoz, hogy ő elinduljon ezen az úton, ahhoz szükség volt arra is, hogy olyan papi képeket, példaképet lásson, aki kedvet csinált neki ahhoz, hogy a papi szolgálatot vállalja. Ugye minisztrál, nagyon sokan papok minisztráltunk, de olyan papok jártak előttünk, akikre jó volt egy kicsit fölnézni, jó volt az ő példáját látni. Tehát az lehet egy alapvető feladatunk, hogy a papjaink jól érezzék magukat a plébánián, hogy oda figyeljünk a papjainkra, hogy legyen kapcsolatunk a papjainkkal, ne csak egy valami távoli valakit lássunk benne, aki prédikál, meg aki misézik, meg aki szentséget szolgáltat ki, hanem egy olyan tagját a közösségnek, akit az Isten különleges feladattal ruházott föl, de mégiscsak ott van közöttünk, hozzánk tartozik a mi közösségünknek a tagja, vezetője, tehát
hogyha azt látják a fiatalok, hogy jól érzi magát nálunk a pap, ha azt látják, hogy el-el megy egy-egy családhoz, és ott jól érzi magát, hogy lehet vele viccelődni, és lehet vele komolyabb, meg kevésbé komoly témáról beszélgetni, hogy egészen közel van hozzánk, akkor ez talán segít abban, hogy valaki megsejtse, megérezze, és ugyanakkor pedig válaszoljon arra a hívásra, amely elhangzik az Isten felől. A fokolári mozgalomnak a sajátossága az életigének a gondolata, hogy minden hónapra kitűznek egy szentírási mondatot, és a júniusi ilyen életige, menjetek és hirdessétek, közben van a mennyek országa, ingyen kaptátok, ingyen és adjátok. Tehát éppen a mai, a vasárnapi evangéliumhoz kapcsolódik rendszeresen a valamelyik olyan szentírási mondat, ez, ami abban a hónapban valamikor, valami ünnepen vagy vasárnap leginkább elhangzik az evangéliumból, és ehhez kapcsolódó gondolatokat is megfogalmaznak, ez elérhető többféle helyen, az életigének a különböző gondolatai, a hozzá kapcsolt elmélkedések, és hát ez fontos lehet a számunkra, és érdekes éppen ebben, ennyire én sem figyeltem, de most ezt olvasva figyeltem föl rá, hogy ez az ingyen kaptátok, ez a görög eredeti szó, ez ajándékot jelent. Ajándékba kaptuk a hitünket, ajándékba kaptuk az Istennek a kegyelmét, az Istennek az erejét, és ez az ajándékot szeretnénk továbbadni, ezt az ajándékot szeretnénk megmutatni másoknak, mert Isten sokszor rajtunk keresztül akarja adni az ajándékát, rajtunk keresztül akarja adni azt, amit adni akar az embereknek. És amikor az apostolok kiválasztását olvassuk, akkor nem elég hátra dőlnünk, hogy de jó, engem nem hívott apostolnak az Úr, de jó, engem nem papnak, szerzetesnek hívott az Úr, akkor semmi dolgom ne lenne, megint egy kicsit élesen hangzó mondat, de arra szeretném fölvinni a figyelmet, hogy mindannyiunkat néven szólít az Isten. Mindannyiunkat megszólít az Isten. Az apostolok felsorolására a saját nevünket is be lehetne helyettesíteni, hogy engem is megszólít Jézus, és arra hív, hogy legyek tanúja az ő szeretetének. Mindannyiunkat kiválasztott az Isten. És újra és újra érdemes föltenni a kérdést, hogy mi az, amire kiválasztott, és ezt hogyan tudom megtenni, hogyan tudom megélni, hogyan tudom megvalósítani mindazt, amire kiválasztott az Isten. Mit jelent az, hogy kiválasztott vagyok? Hogyan ismerhetem föl, hogy mire hív engem személy szerint az Isten? Három szempontot szoktak felsorolni a hivatással kapcsolatban. Az első, hogy milyen képességem, tehetségem van. Mi az, amit szívesen végzek, szívesen teszek, szívesen csinálok. Aztán mire van lehetőségem? Olyan hivatásra nem nagyon hív az Isten, amire nincs lehetőség abban a környezetben, amelyben élek. És a harmadik pedig, hogy mire van szüksége a közösségnek, a társadalom közösségének, mire van szüksége

hogy mire hív az Isten, ebben szeretnénk egy kicsit erőt meríteni, ebben szeretnénk újra és újra egy kicsit megerősödni, hogy egyre jobban az Jézusnak a szeretetét tudjam megmutatni, tudjam közvetíteni az emberek számára.

Folytatjuk a hittanórát itt a Mári Rádióban, és ugye erről beszéltünk, hogy egyrészt kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába, hogyan tudjuk segíteni a papi hivatásoknak az ügyét, lehet konkrétan, anélkül, hogy szólnánk neki, egy-egy emberért imádkozni, hogy én úgy látom, uram, hogy belőle jó pap lenne, ha te is úgy akarod, hívd őt meg, és adj neki erőt arra, hogy vállalj is ezt a szolgálatot, de semmiképpen nem rábeszélésként kell ezt megtennünk. És ugyanakkor az is fontos, hogy mindehhez szükségünk van a személyes Isten kapcsolatra. Szükségünk van arra, hogy időt szánjunk az Istenre, hogy tudjunk egy kicsit hallgatni az Isten előtt, mert nagyon sokszor azt élem meg a magam imádságába, hogy még foglalkoztatnak azok a dolgok, amik jelen vannak a mindennapokban, a feladataimban, a mire kéne válaszolni, mire kéne egy kicsit készülni, mi az, ami fontos, és akkor ezt szépen lassan engedem, hogy lecsengjen, kiterelem, hogy persze ez fontos, de most nem ezzel akarok foglalkozni, és akkor eltelik egy olyan 5-10 perc, mire úgy egészen el tudok csöndesedni, és akkor engedem, hogy megszólaljon bennem a lélek, megszólaljon bennem az Isten. Az sem mindig könnyű, mi a lélek konkrét szava, és mi még mindig csak az én gondolatom. Engedem, hogy az Isten jelen létébe kerüljek valamiképpen, és hogy ebben a csöndben nem kell tenni semmit igazán, egy kicsit a tevékenység lázában élünk, hogy mindig szeretnénk valamit tenni, meg mindig rohanunk, meg kapkodunk, de hogyha egy picit megpróbáljuk, és időt szánunk az Istenre, hogy most elcsöndesedem, és akkor most én elmondtam a magam örömeit és gondjait, most te jössz, Uram, most

0: Te mondd el, hogy hogyan látod a dolgokat. Most te érints meg engem, és segíts engem, hogy egészen közel legyek hozzád, és újra meg lehet tapasztalni az Istennek az közelségét, az átölelő szeretetét. Újra és újra meg lehet tapasztalni, hogy Isten egészen közel jön hozzánk, hogy egészen megérintés, és átölelés, megerősítés, amikor ez az idő elmúlik, amit az Istennek tudok adni, akkor új lendülettel tudok indulni, végezni a dolgaimat, végezni a mindennapi tevékenységemet. Az Istennel való személyes kapcsolat építése újra és újra fontos, hogy tudjak elcsöndesedni. És hogyha az Istennel való személyes kapcsolatom így meg tud erősödni, akkor ebből fakadóan a másik emberrel való személyes kapcsolatom is elkezd erősödni. Mai világban azt látjuk, hogy olyan könnyen elintézünk mindent egy e-maillel, egy SMS-sel, egy telefonhívással, ezzel, azzal, amazzal, aminekben sok pozitívum van, aminek vannak előnyei, de a személyes kapcsolatokat nem tudjuk megúszni. Nem szabad megúszni. Ma már kimutatható különböző vizsgálatokkal, hogy amikor két ember egymással beszél, akkor ott vannak különböző kapcsolódások, hogy szemébe nézek, látom a reakcióját, kapcsolódunk egymáshoz, és ennek helyenként akár még hormonális reakciói is vannak, de ugyanakkor, ha közben van a képernyő, már akkor nem jönnek létre ezek a kapcsolódások. Nem úszhatjuk meg, nem szabad megúsznunk a személyes kapcsolatokat. A legfontosabb dolgokat személyesen kell megbeszélnünk házasságban, családban, gyerekekkel, rokonságban, közösségben. Szükségünk van a személyes találkozásra. Ezt újra és újra szeretném kihangsúlyozni, ez manapság egyre nehezebbé válik a helyzet, mert pont azért hűlnek ki a személyes kapcsolataink, mert mindig mindent az elektronikus csatornákon akarunk elintézni, mert mindig minden az elektronikus csatornákon keresztül akar működni a számunkra. Van egy telefonhívásunk. Tessék, Mária Rádió!
1: Köszönjük a Jézus Krisztus.
0: Mindörökjönben.
1: A hittanórához szeretnék
0: hozzászólni. Tessék mondani.
1: Kedves Ákos atya, köszönöm a megerősítést, hogy valóban nagy szükségünk van arra, hogy ilyen szép ünnepekkel áld meg és ajándékozz meg minket az Anya Szent Egyház, hogy évközi időben is tudunk évközi időnek nekiindulva is tudunk még ünnepelni, és ez a mai ünnep, azt hiszem, nagyon sokunk számára nagyon szép és fontos ünnep, és az a gondolatom támadt, vagy érzésem, hogy az Úr Jézus, aki azt mondta, hogy minden nap velünk van a világ végéig, így is gondoskodik arról, hogy őt megtapasztalhassuk, hogy olyan szenteken keresztül, akik megerősítik az ő tanítását, és továbbadják nekünk, hogy így is megtapasztalhatjuk azon túl, hogy személyesen is, ha úgy fordulunk hozzá, úgy imádkozunk hozzá, érezhetjük szó szerint, hogy velünk van, köztünk van, segít a nehézségeinkben, a szenvedésünkben, de az örömünkben is ott van, és megerősít abban, hogy Istenben hinni és Istenre rábízni az életünket. Az nagyon jó dolog, ez az egyik, amit szerettem volna mondani, a másik, amit most mondott a végén, kedves Ákos atya, hogy nagyon fontosak a személyes kapcsolatok, ugye a Jóistennel is, de egymással is. És ha megnézzük a mai modern technikát, ami nagyon-nagyon sok mindenre jó, hogyha csak a telefonnal kapcsolatban gondolunk rá, de mennyi borzalmat is hoz azzal, amit személyesen nem mernénk egymás szemébe mondani, de a TikTokon, meg a Facebookon, meg ilyenen úgy elszentelenednek, és olyan az emberek rossz oldalát segíti, azt kell mondjam a sátán, hogy olyasmire vetemednek, amit személyesen a másik embernek valószínűleg nem ismernének megmondani. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy ezekre is felhívja a figyelmet, mert nagyon fontosak, és az egyik nagylány unokám, aki gimnáziumba jár, ő mondta, hogy először haragudtak, hogy le kellett adni a telefont az iskolában, és utána rájött arra, hogy milyen jó, mert a folyosón, még ha összeverekednek a fiúk, vagy összeszólalkoznak, de akkor is sokkal jobb egy szünetet, egy iskolai szünetet is átélni, mint amikor mindenki csak nyomkodta a telefonja gombját, és egymásra sem mm-hmm. És még egyszer köszönöm szépen, elnézést, hogy ilyen hosszú
0: voltam. Nem volt hosszú, semmi gond.
1: De úgy gondoltam, hogy ezek olyan mindannyiunk számára fontosak lehetnek, és erre Ákos atya indított engem. Köszönöm szépen még egyszer, dicsőtessék.
0: Mindörökjelmen köszönjük szépen a hozzászólást. Köszönjük szépen, lehet, hogyha valakinek van még mondandója, a 374-0904-es telefonszámon hívni bennünket, és valóban ezek a személyes kapcsolatok, ezek fontosak, és lehet azt gondoljuk, hogy most akkor lemaradunk valamiről, mert nem látom a Facebook üzeneteimet, meg nem tudok csetelni valakivel, de azzal cseteljek, aki ott van mellettem szóban, próbáljuk meg ezt egyre komolyabban venni, hogy beszélgetünk egymással. Ugye utazva a tömegközlekedésen, hát azt látni, hogy mindenki nyomkodja a telefonját, az még, hogyha valaki egyedül utazik, és közben ott megnéz valamit, vagy ezzel tölti az idejét, az még érthető, de amikor szemmel láthatóan együtt utazó emberek a telefonjukat nézik, meg ott valamit hallgatnak, vagy nem tudom, mit csinálnak, az azért szomorú. Meg nagyon sokszor azt is látni, hogy tényleg az ilyen 2-3 éves gyermeket sétáltató anyuka is nem a gyermekével próbál beszélni, hanem sokkal inkább a telefonját nézegeti. Persze ez pillanatfelvétel, és nem tudni, hogy éppen mi az, ami miatt neki a telefonját kell használnia, de tudatosan figyeljünk oda arra, hogy a személyes kapcsolat fontos, és tudatosan figyeljünk arra, hogy meghallgassuk egymást, hogy odafigyeljünk egymásra, hogy a személyes kapcsolatunkon keresztül erősítsük a kapcsolatainkat, és az Istennel való kapcsolatból fakad mindez. Az Isten erősít meg bennünket abban, hogy egymással is egyre inkább személyes kapcsolatban tudjunk lenni. Kérjük tehát bátran Isten kegyelmét, szeretetét, erejét, hogy ő egyre jobban meg tudjon bennünket erősíteni ezekben a kapcsolatainkban. Kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat aratásában, halljuk a vasárnapi evangéliumban, és kezdődnek a papszentelések, meg a papi jubileumok. Adjunk hálát a papjainkért, köszönjük meg őket Istennek, és kérjük az Isten kegyelmét, hogy legyenek, akik vállalják a papi hivatást. Persze nyilván ehemellé oda lehet tenni mellé, hogy legyenek fiatalok, akiket megszólíthat az Isten, hogy legyenek fiatalok, akik ott vannak a templom közelében, és akiknek valamit át tudunk adni a hitünkből, Isten iránti szeretetünkből. Kedves hallgatóink, Önök itt a Mária Rádióban a hittanórát hallották, amelyben a vasárnapi evangéliumról és Jézus szíve főünnepéről beszélgettünk egy kicsit, és gondolkoztunk el, hogy Jézus hogyan tud egyre jobban megerősíteni, Jézus hogyan tud megerősíteni bennünket, Jézus hogyan tud a szeretetével egyre inkább jelen lenni az életünkben, és hogyan tudjuk mindezt elmondani, megmutatni azoknak, akik fontosak a számunkra, azoknak, akik körülöttünk élnek. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, áldott szép napot kívánok, Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Babis Mihály úrnapi éneke. Dicsérd Sion a megváltót, dicsérd a vezért, a pásztort, zengj himnuszt, zengj éneket, ahogy bírod, akként merjed, nagyobb ő, mint a dicséret, méltó nem dicsérheted. És a dicséret külön tárgya ma, hogy a kenyeret áldja, mely éltet is eleven, és hogy végvacsoráján kapta a 12 csapatja, nem kétséges semmiben. Legyen teljes, legyen zengő, legyen vidám és illendő szívünk újongása ma, mert azt a napot jelzi ünnepünk, melyen először adatott nekünk ez a lelki lakoma. Új királynak asztalára, új törvénynek szállt páskája, elavult a régi már, fut az újtól, ami agg, igazságtól, ami vak, fut a fénytől a homály. Amit Krisztus tett ez estén, hagyta, hogy rá emlékezvén cselekedjük mi is azt. Okultunk szent törvényéből, így lesz borból és kenyérből üdvösséges áldozat. Más és más, de nem lényegében, csak jel szerint más színekben égi jók lappanganak. A vér ital, a hús étel, mégis Krisztus lényegével teljes mindkét szín alatt. Oly kenyér, melyet meg nem tör, aki vesz miként étekből, s el se vág, és meg se szel. Veszi egy, és veszik ezren. Annyit egy, amennyit ezren. Fogyasztják, és nem fogy el. Veszik jók, és veszik rosszak, csak hogy különböző sorsnak részesei ők vele. Rossznak halál, jónak élet. Ilyen az egyforma étek különböző ereje. Ím az angyalok kenyere, úton járók eledele, édes fiaknak étele, nem ebek számára szánt, melynek előképe már a húsvéti bárány halála, valamint Izsák oltára, s hogy az égből manna szállt. Ó, igaz kenyér, jó pásztor, Jézus, óvj az elbukástól, te táplálj, és te palástolj, s add, hogy a feltámadáskor üdvnek látói legyünk. Te, ki mindent bírsz és értesz, s a földön táplálsz és éltetsz, tedd, hogy szent népeddel ékes asztalodnál majd az édes örökségben részt vegyünk.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 5 óra.
0: Mária Rádió, Göd, FM 97,3.
2: Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
3: A dicsőséges rózsafüzért a roma közösség elhunyt tagjaiért ajánljuk fel. Adjon nekik az Úr örök világosságot, szeretteiknek vigaszt és reményt.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Mindörökké, amen!
4: A mai dicsőséges rózsafüzért a Mária Rádió budapesti stúdiójának kápolnájából, az Akci Boldog Brenner János katolikus általános iskola diákjai tanárai imádkozzák. A rózsafűzért a hallgató imata szándékok mellett Magyarország lelki megújulásáért, a Mária Rádió hallgatóságának további gyarapodásáért, iskolán diákjaért, azok szüleiért, tanáraért és iskolánk lelkipásztoráért is imádkozzuk. Kérjük a kedves hallgatókat, imádkozzanak velünk.
6: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
6: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
4: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyháza, a szentek közösségé, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
6: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. A dicsőséges rózsafűzér első titka, aki a halálból feltámadt. Feltámadott Krisztus, adj erős hitet nekem, tört szét félelmeim bilincseit, és árazd el lelkemet a feltámadás örömével. Hiszem, hogy szereteted áttör bennem minden zártságot, amely még lelkemet uralja, és így felragyoghat bennem, és eláraszthat engem a te szent békességed. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
4: A dicsőséges rózsafűzér második titka, aki a mennybe fölment. Jézusom, ha úgy érzem, magamra maradtam, vagy eluralkodnak rajtam a nehézségek, juttasd eszembe szavaidat, én veled maradok minden nap a világ végéig. Erősíts meg engem ezen szavaiddal, és árazd lelkembe az imádás ajándékát, hogy tekintetemet rátszegezve érhessem napjaimat egy békés összeszedettségben. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
4: Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
4: A dicsőséges rózsafűzér harmadik titka, aki nekünk a szent lelket elküldte. Szentlélek Isten, Betöltötted az apostolokat, lángra lobbantottad őket. Már nem aggódtak, hogy nem elég okosak, nem elég szentek. Tudták, hogy nem a maguk okosságát, hanem a te kereszted bölcsességét kell hirdetniük, nem a maguk erejére, hanem a te kegyelmedre kell építeniük. Szentlélek Isten, töltsd be minket is fényeddel. Szabadíts meg minden lehúzó, minket húsba kötő lánctól, a bűnök és a rossz szokások rabláncaitól, hogy valóban szabadok lehessünk, hogy szárnyalhassunk és szerethessünk. Te, az Atya és a Fiú közös szeretete, önátadása vagy. Taníts minket az önátadásra. Add, hogy az egyházban felismerjük, felszínre hozzuk a te ajándékaidat. Segítsd a papjainkat, hogy a közösség művészei legyenek, akik kibontakoztatni engedik mindazt, ami jó, akik harmóniába foglalják a sok-sok karizmát. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
5: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.
4: A dicsőséges rózsafűzér negyedik titka. Aki téged szent szűz, a mennybe fölvett. Szentséges szűz Mária, jelenéseiddel szüntelenül arra emlékeztetett gyermekeidet, hogy eljön az idő, amikor mi is felemelkedtetünk majd a felhőkbe, hogy az írás mondja. Arra hívsz minket, hogy minden erőnkkel forduljunk fiat felé, és mérhetetlen szeretettel szeressük őt, aki majd értünk is eljön. Égi édesanyám, Mária, fogd a kezem és esd ki számomra álhatatosságot, így vezess át engem is az élet nehézségein. Te légy az út számomra, amely Jézushoz vezet, és az ég kegyelmét hozza nekem, hogy majd egykor én is az égbe jussak. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, szent szűz, a mennybe fölvett.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, szent szűz, a mennybe fölvett.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, szent szűz, a mennybe fölvett.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, szent szűz, a mennybe fölvett.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, szent szűz, a mennybe fölvett.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, szent szűz, a mennybe fölvett.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, szent szűz, a mennybe fölvett.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.
9: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, Szent Szűz, a mennybe fölvett. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, Szent Szűz, a mennybe fölvett. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, Szent Szűz, a mennybe fölvett. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
4: A dicsőséges rózsafűzér 5. titka. Aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott. Nagy bizalommal forduljunk a mennyben megkoronázott Szűzanyához. Imádkozzál érettünk, Szűzanyánk, minden szükségünkben, abban is, ami a földi viszontagságainkban ér, de főleg lelkünk üdvösségének nehézségeiben. Légy közben járunk, és el ne hagyj abban a nagy harcban, amelyet lelkünk ellenségeivel kell megvívnunk. Dicsőséges Szent Szűz, segíts bennünket, hogy minden földi megpróbáltatásunkban, nehézségünkben győzni tudjunk a gonosz felett, védelmezz minket lelki ellenségeinkkel szemben, és hogy halálunk órája méltók lehessünk Szent Fiadat magunkhoz venni, és az örök boldogságba eljutni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a te egyszülött fiadat, fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát, add meg kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
3: A dicsőséges rózsafüzért a Roma közösség elhunyt tagjaiért és hozzátartozóikért ajánlottuk fel.
2: A dicsőséges rózsafűzért imádkoztuk.

Hamvas Béla, Isten tenyerén ébredtem. Isten tenyerén ébredtem, s lenéztem a földre, hófehér csúcsokra, kopár legelőkre. Kanyargós folyók tükrében láttam kelni a napot, sugaraiban álmos hajnal mosakodott. Láttam az óceánt gyermekként ragyogni, sirályokat felette felhőkkel táncolni. Láttam a békét az emberek szívében. Láttam az erdőket fürödni a fényben. Láttam sok-sok mosolyt, és láttam a reményt. Láttam az embert, és láttam a zenét. Láttam a földet szeretetben élni. Láttam a csöndet a széllel zenélni. Láttam Istent, amerre csak néztem, miközben éppen az ő tenyerében ültem. És az ő hangján szólt hozzám a szél, mint anya, ki gyermekének mesél. Millió aporó tükörben láthatod magadat, hisz olyannak látod a világot, amilyen te vagy.

0: 6 óra.
1: A Mária Rádió Budapesten az FM 88,8 MHz-es frekvencián fogható.
2: Az imaórák liturgiája. Reggeli dicséret következik.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja.

Már hajnalban hirdetjük jóságodat, Uram, és éjszaka zengjük hűségedet. Jó dolog az Urat áldani, énekkel magasztalni nevedet, fölséges. Már hajnalban hirdetni jóságodat, és éjszaka zengeni hűségedet. Tízhúrul Anton és hárfa zenével, citera mellett énekelve. Mert örömmel töltenek el alkotásaid, kezed művei láttán örvendezem. Mély nagyszerűek a te műveid, Uram, gondolataid mély mélységesek. Az oktalan ember föl nem fogja, és nem érti meg őket az esztelen. Sarjadhatnak a bűnösök akár a fű, és virágozhatnak a gonosztevők. Sorsuk mégis örökös pusztulás, te azonban, Uram, fölséges vagy örökké. Mert íme ellenségeid, Uram, mert íme ellenségeid elvesznek, és elpusztulnak mind a gonosztevők. Erőt adsz nekem bikájéhoz hasonlót, és fölkentél szintiszta olajjal. Szemem ellenségeimre lenéz, s a rám törő gonoszok vesztéről hall a fülem. Virul az igaz akár a pálma, úgy növekszik, mint a Libanon cédrusa. Az Úr házában van elültetve, Istenének csarnokában bont virágot. Gyümölcsöt érlel öregkorában is, termékeny marad, szépen zöldellő. Hirdeti, hogy igaz az Isten, ő a menedékem, nincs benne hamisság. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Már hajnalban hirdetjük jóságodat, Uram, és éjszaka zengjük hűségedet. Magasztaljátok Istenünket! Hallgassátok egek szavamat, hallja meg a föld is szám igéit. Tanításom esőként permetezzen, szavam úgy szálljon le, mint a harmat. Mint mikor zápor hull a rétre, és a sarjadó füvet eső öntözi. Az Úr nevét hívom segítségül, magasztaljátok Istenünket. Mert tökéletes minden műve, és igazságos minden útja. Hűséges és fedhetetlen az Isten, ő maga az igazság és egyenesség. Vétkeztek ellene, elromlottak, nem fiai már, gonosz és elfajzott nemzedékez. Ezzel fizetsz most az Úrnak, te oktalan, balga nép. Vajon nem tulajdon atyád ő neked, aki létrehívott, alkotott és föntart? Emlékezz csak a régi időkre, vedd sorra az egyes nemzedékeket. Kérdezz atyádat, és ő megtanít, vagy őseidet, ők majd elmondják neked. Amikor a mennyben lakó szétválasztotta a népeket, amikor külön választotta Ádám fiait, és kijelölte a népek határait, Izraelt is fiainak száma szerint, az Úr osztály része lett az ő népe, Jákob az ő kimért öröksége. A pusztában találta meg őt, a félelem helyén, az ord magányosság földjén. Körülvette és tanítgatta, és mint a szemefényét úgy őrizte. Mint fiókáit repülni tanító sasmadár, amely fölöttük lebeg. Kitárta szárnyát, őt meg fölemelte, és tulajdon vállain vitte. Vezére az Úr volt egyedül, és idegen Isten nem volt vele. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Magasztaljátok Istenünket! Urunk, a te neved széles a világon, mély csodálatos. Uram, mi Urunk, a te neved széles a világon, mély csodálatos. Az egeknél fenségesebb a te dicsőséged.
kisdedek és csecsemők ajkán zendítesz dicséretet ellenségeiddel szemben, hogy elnémíts ellenséget és lázadót. Szemlélem az eget, ujjaid műve az. A holdat és a csillagokat, te alkottad őket. Ugyan mi az ember, hogy törődsz vele? Az ember fia, hogy gondod van rá. Kevéssel tetted kisebbé az angyaloknál, dicsőséggel és fénnyel koronáztad, fölébe emelted kezed műveinek. Mindent az ő lába alá vetettél, minden juhot barmot a mezővadjait, az égmadarait s a tengerhalait, amelyek a tengerösvényeit járják. Uram, mi urunk, a te neved széles a világon, mély csodálatos. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Urunk, a te neved széles a világon, mély csodálatos. Örvendezve örvendek az Úrban, és lelkem újjong az én Istenemben, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett engem, és az igazság palástját terítette rám, mint ahogy a mennyasszony ékszerekkel díszíti magát. Az Úr kiválasztotta őt magának, öröktől fogva kiválasztotta. Az Úr kiválasztotta őt magának, öröktől fogva kiválasztotta. Sátrában adott neki lakóhelyet, öröktől fogva kiválasztotta. Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek. Az Úr kiválasztotta őt magának, öröktől fogva kiválasztotta. Szívem és testem áhítozik az élő Isten után. Áldott az Úr, atyáink Istenem!

szolgájának, Dávidnak családjából. Amint szólott a szentek szájával, ősidők óta a proféták ajkaáltak, megszabadít az ellenség kezéből, mindazoktól, akik gyűlölettel néznek minket. Atyáinkkal irgalmat gyakorol, hogy szent szövetségére emlékezzék. Az esküre, amelyet Ábrahám atyánknak esküdött, hogy nekünk váltja be, amit ígért, hogy félelem nélkül és megszabadulva az ellenség kezéből, neki szolgálatot teljesítsünk, szentségben és igazságban járjunk előtte, napról napra, amíg élünk.

Mert az Úr előtt jársz egyengetni az ő útját. Az üdvösség ismeretére tanítod nemzetét, hogy bocsánatot nyerjen minden bűnük. Istenünk irgalmas szívétől.

fényt hozzon azoknak, akik sötétségben és halálos homályban ülnek. Lépteinket pedig a béke útjára vezérelje. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen kezdetben,

0: Ünnepeljük megváltónkat, aki Szűz Máriától született, és így könyörögjünk. Urunk, édesanyád, járjon közben értünk. Igazság napja, akit a szeplőtelen szűz, mint fényes hajnal előrejelzett, add, hogy mindig látogatásod fényében járjunk. Urunk, édesanyád, járjon közben értünk. Örök ige, aki Szűz Máriát romolhatatlan hajlékoddá választottad, szabadíts meg minket a bűnromlottságától. Urunk, édesanyád, járjon közben értünk. Üdvözítünk. Édesanyád ott állt a kereszt tövében. Add, hogy az ő közbenjárására örömmel vállaljunk részt szenvedéseidből. Urunk, édesanyád, járjon közben értünk. Jóságos Jézus, te a kereszten függve Máriát János anyjául rendelted, segíts úgy élnünk, hogy felismerjék bennünk Szűz Mária gyermekeit. Urunk, édesanyád, járjon közben értünk. Mondjuk az Úr imádságát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Istenünk, te a boldogságos Szűz Mária szívében méltó hajlékot készítettél a Szentlélek számára. Add jóságosan, hogy a Szent Szűz közbenjárására dicsőséget templomává lehessünk. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
1: Az imaórák liturgiája. A reggeli dicséretet imádkoztuk.

Vas Albert, üzenet haza, részletek. Üzenem a földnek, csak teremjen. Ha sáska rágja is le a vetést, ha vakon túrja is a gyökeret. A világ fölött őrködik a rend, és nem vész magja a nemes gabonának, de híre sem lesz egykor a csalánnak. Az idő lemarja a gyomokat. Üzenem az erdőnek, ne féljen, ha csattog is a baltások hada, mert erősebb a baltánál a fa, s a vérző csonkból virradó tavaszra új erdő sarjad győzedelmesen. S még mindig lesznek fák, mikor a rozsda a gyilkos vasat rég felfalta már, s a sújtó kézi szent jóvátétellel hasznos anyaggá vált a föld alatt. Üzenem a háznak, mely fölnevelt, ha egyenlővé teszik is a földdel, nemzedékek őrváltásain, jönnek majd újra boldog építők, és kiássák a fundamentumot, s az erkölcs ősi hófehér kövére emelnek falat, tetőt, templomot. Jön ezer új kőműves kelemen, ki nem hamuval és nem embervérrel köti meg a békesség falát, de szentelt vízzel és búzakenyérrel, és épít régi kőből új hazát. Üzenem a háznak, mely fölnevelt. A fundamentum Istentől való, és Istentől való az akarat, mely újra építi a falakat.

Vörös Sándor. Üdvösség. Csak azért az egyetlen napért érdemes volt megszületnem, amikor szeretni tudtam. És szeretnek-e, nem kérdeztem. Csak ennyi történt teljes életemben, egyébkor szakadékba buktam. Csak azért az egyetlen napért érdemes volt megszületnem.

Laudetur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából.

Leópápa Jézus Szent Szíve ünnepén a Kanári-szigeteken. Isten szeretetét viszonozzuk a testvérek iránti szeretettel. 14. Leó a tenerifei migránsokhoz. Isten szeretete nem ismer határokat. 14. Leó Tenerifén találkozott a migránsokkal foglalkozó egyházi és civil szervezetek képviselőivel. Leó pápa záró homíliája Tenerifén. Nyissátok meg a szeretet tengerét mindenki előtt.

0: Leó pápa Jézus szent szíve ünnepén a Kanári-szigeteken. Isten szeretetét viszonozzuk a testvérek iránti szeretettel. Csütörtökön este Jézus szent szíve vigíliáján a Gran Canariai stadionban mutatott be szentmisét 14. Leó pápa több mint 50 ezer hívő jelenlétében.
1: Quiero antes que nada dar gracias al Señor por tanto bien que se hace aquí cada día.
0: Leó pápa köszönetet mondott az Úrnak mindazért a jóért, amelyet minden nap tesznek ezen a szigeten, mely annyi szenvedést tanúja. A Szent Mise elején imára hívott mindazok lelkéért, akik életüket vesztették a tengeren. Ezután a liturgikus szövegek alapján Isten szeretetének ingyenességéről és határtalanságáról beszélt, illetve arról, hogy az ember ezt miként viszonozhatja a testvérek iránti szolgálattal. Megállapította, hogy Jézus szíve alázatos, ezért nekünk is ezzel a lelkülettel kell fordulnunk embertársainkhoz, hiszen a béke, a szeretet és az alázat szorosan összefügg egymással. Ebben gyökerezik a mi hivatásunk is a szeretetre. Nem számításra, sem puszta érzelemre épül, nem egyszerű emberszeretet, hanem áthatja egész létezésünket. A szeretet az emberi természethez tartozik, létezésünk teljességének előfeltétele, fejtette ki homiliájában a pápa. Istennek ebben az örökké szerelmes arcában, mely csak a mi javunkat és teljes boldogságunkat óhajtja, felismerjük az élet útját. Megtanulunk új módon létezni és kapcsolódni, más mérce szerint dönteni, megújult stílusban alkotni közösséget. Ferenc pápa Krisztus szeretetéről szólva azt mondta, hogy az a legjobb válasz Jézus szívére, ha szeretjük testvéreinket, ha a szeretetet szeretettel viszonozzuk. Az evangélium arra hív minket, hogy Isten végtelen szeretetére nagy lelkű szolgálattal válaszoljunk azon testvéreink iránt, akiket az Úr nap mint nap elénk sodor, főleg ha rászorulók, védtelenek és nem képesek viszonzásra.
1: Precisamente como ocurre en esta isla, en la acogida, en el compartir, en el don desinteresado.
0: Éppen úgy, ahogy Gran Canaria szigetén történik a befogadásban, az osztozásban és az önzetlen ajándékozásban. Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött fiát, hogy általa éljünk, olvastuk Szent János első levelében. Jézus szavait ismerjük fel ebben, aki azért jött, hogy életünk legyen és bőségben legyen. Majd azt mondta a bénának, kelj fel, fogd ágyadat és járj. Ezek a kifejezések arra szólítanak minket, hogy anyai gondoskodással forduljunk a szenvedők felé, egyben pedig készítsük fel a sebesülteket arra, hogy újra felálljanak és elinduljanak egy szabad és méltó élet felé. Tevékeny szeretetünk ne legyen puszta segélynyújtás, hanem irányuljon a személyek integrálására, lelki, szellemi és fizikai kiteljesedésére, hogy közösségeink méltó és építő tagjai legyenek. A velük való találkozásunk, akár a nehéz és fájdalmas helyzetekben is, csak így adhat alkalmat arra, hogy a remény jeleit hintsük el az emberiség jobb jövője érdekében. 14. Leó pápa végül Krisztus szívének alázatosságára mutatott rá. Önelégültség helyett Jézus azt tanítja nekünk, hogy az élet valódi örömét akkor ízleljük meg a szeretetben, ha leszállunk a minket elválasztó önteltség piedesztáljáról, hogy a minket egyesítő alázatban találkozzunk. Ahol szeretet van, ott béke, és ahol alázat van, ott szeretet, mondta Szent Ágoston, és ez valóban így van. Ma, amikor Jézus szent szívét imádjuk, melyet Alakok Szent Margit látomásai alapján töviskoszorúval és égő lánggal ábrázolnak, emlékezzünk arra, hogy mi az Úr élő jelenléte vagyunk a világban. Ezért mindig tisztelettel és bizalommal tekintsünk egymásra.
1: Encendidos por la caridad de su corazón, seamos portadores de su misericordia y de su paz.
0: Szíve szeretetétől lángra gyúlva legyünk irgalmassága és békéje hordozói, hogy a világban megszűnjenek a háborúk, és növekedjék körülöttünk egy új emberiség, amely kiengesztelődött a szeretetben, fohászkodott végül Leó pápa a Gran Canaria szigetén bemutatott szentmisén.
2: 14. Leó a tenerifei migránsokhoz. Isten szeretete nem ismer határokat. Spanyolországi apostoli útjának utolsó állomásán, Tenerifén, péntek délelőtt, 14. Leó pápa felkereste a Las Raíces befogadó központot, ahol mintegy 600 migránssal találkozott. A központ egy egykori katonai laktanya területén működik, és a Kanári-szigetekre érkező migránsok ideiglenes elhelyezését szolgálja. Beszéde elején 14. Leó Jézus szíve ünnepére utalt, amelyet az egyház ezen a napon ünnepel. Keresztényként Jézus szívében Isten minden ember iránti irgalmas és végtelen szeretetét szemléljük, mondta a pápa. Hozzátette,
1: L'amour de Dieu ne connaît pas de frontières, ne fait pas de distinction, se donne à tous et nous rassemble dans l'unité.
2: Isten szeretete nem ismer határokat, nem tesz különbséget emberek között, mindenkinek oda ajándékozza önmagát és egységbe gyűjt bennünket. A pápa elmondta, hogy a jelenlévők arcát látva és történeteiket hallgatva olyan szívekre gondol, amelyek sok szenvedést hordoznak, ugyanakkor megtapasztalták mások nagy lelkűségét és együttérzését is. Felidézte az irgalmas szamaritánus evangéliumi példázatát, amelyben egy idegen népből származó ember áll meg a sebesült mellett és segítséget nyújt neki. Utalva a Kanári-szigetekről indult misszionárius szentekre, a pápa hangsúlyozta. Ők is migránsok voltak, akik az ismeretlen felé indultak, és legfontosabb kincsként hitüket, reményüket és szeretetüket vitték magukkal. 14. Leó arra bátorította a jelenlévőket, hogy ne veszítsék el saját kulturális és emberi értékeiket, ugyanakkor legyenek nyitottak arra is, amit új környezetük kínál számukra. Ajándékozzátok oda azt az emberi gazdagságot, álmot és kultúrát, amelyet magatokkal hoztatok ezekre a szigetekre, és legyetek nyitottak arra is, amit itt kaptok. Leó pápa hangsúlyozta, hogy a migráció jelenségét a jövő nemzedékeinek szemszögéből is kell szemlélni. Olyan szeretett civilizációját kell építeni, amelyben a népek találkozhatnak egymással, és kölcsönösen gazdagíthatják egymást. Kiemelte a befogadó központ nevét, Las Raíces, vagyis gyökerek. Ezzel kapcsolatban felidézte Ferenc pápa gyakran használt képét, amely arra figyelmeztet, hogy az ember soha ne feledkezzen meg gyökereiről és eredetéről.
1: Que cette image des racines vous aide également à rester fermement enraciné dans le Seigneur.
2: Ez a kép segít, hogy maradjatok szilárdan gyökerezve az Úrban, hogy semmilyen vihar ne tudjon elszakítani benneteket az ő jelenlététől, amely erőt ad és életet fakaszt. Beszéde végén 14. Leó biztosította a migránsokat közelségéről és imáiról, majd a boldogságos Szűz Mária a migránsok vigasztalója oltalmába ajánlotta őket. 14. Leó Tenerifén találkozott a migránsokkal foglalkozó egyházi és civil szervezetek képviselőivel. Pénteken délelőtt spanyolországi apostoli útjának záró napján a Szentatya Tenerifén a Plaza del Cristo de la Laguna, a lagunai Krisztus terén találkozott a migránsok befogadásával és integrációjával foglalkozó egyházi és civil szervezetek képviselőivel. Beszédének elején 14. Leó utalt arra, hogy a helyszín egy falak nélküli városban van.
1: Que las barreras más difíciles de derribar no son siempre de piedra.
2: Hangsúlyozta azonban, hogy a legnehezebben lebontható falak nem kőből épülnek. Néha a legnehezebb akadályok a tekintetben, a félelemben vagy a közönyben rejtőznek, mondta. A pápa szerint a migráció történeteit csak akkor érthetjük meg igazán, ha megtanuljuk a közelség nyelvét, amelyet gyakran inkább a tettek, mint a szavak fejeznek ki. A Szentatya hangsúlyozta, hogy a keresztény szeretetszolgálat nem pusztán segítségnyújtás, hanem Krisztus jelenlétének felismerése a szenvedő emberben. Az egyház akkor érti meg igazán az evangéliumot, amikor megérinti embertársunk sebeit, és felfedezi bennük Krisztus arcát. 14. Leó különbséget tett a befogadás és az integráció között. A befogadás megnyitja az ajtót, az integráció azonban segít átlépni a küszöböt. A segítség enyhíti a sebeket, az integráció pedig lehetővé teszi a jövő újjáépítését. Az integráció nem azt jelenti, hogy valaki megtagadja történetét vagy elfelejti gyökereit. Nem azt jelenti, hogy egymás mellett élünk anélkül, hogy valóban találkoznánk. Az integráció kölcsönös út. Aki érkezik, új hazát tanul meg szeretni, aki befogad, kitágítja saját otthonát, állapította meg 14. Leo. A migránsokhoz fordulva arra bátorította őket, hogy tanulják meg az ország nyelvét, tiszteljék törvényeit, és vegyenek részt a közösség életében, ugyanakkor gazdagítsák is azt saját kultúrájukkal és tapasztalataikkal. Kiemelte, hogy mindenekelőtt Isten képmására teremtett személyekről beszélünk, nem pedig kezelendő problémákról. Beszédében ezt követően Leo pápa a tengeri migráció áldozatairól szólt. Figyelmeztetett arra, hogy minden elveszett emberi élet kudarc az egész emberi család számára. Ugyanakkor felhívta a figyelmet egy másik, kevésbé látható hajótörésre is. Arra, amikor valaki ugyan megérkezik egy új országba, de nyelv, munka, kapcsolatok és remény nélkül magára marad. Az integráció azt jelenti, hogy megakadályozzuk ezt a második hajótörést, mondta 14. Leo. A Szentatya végül határozott szavakkal fordult azokhoz, akik a migránsok kiszolgáltatottságából hasznot húznak.
1: Deténganse, conviértanse.
2: Álljatok meg, térjetek meg, figyelmeztette az embercsempészeket, kizsákmányolókat és emberkereskedőket. Emlékeztetett arra, hogy az isteni igazságszolgáltatás elé kell majd állniuk. 14. Leo pápa beszédét azzal zárta, hogy az utolsó szó nem a félelemé, nem a közönyé és nem az erőszaké, hanem Krisztusé, aki minden idegenben, menekültben és rászoruló emberben jelen van, és arra hív bennünket, hogy testvérként fogadjuk őket, védelmezzük, értékeljük és integráljuk őket.
3: Leo pápa homíliája Tenerifén. Nyissátok meg a szeretet tengerét mindenki előtt. Egy hete spanyolországi apostoli útjának záró eseményeként Leo pápa Jézus Szent Szíve ünnepén, pénteken délben, Tenerifén, Szent Kereszt kikötővárosában szentmisét mutatott be, mint egy 80 ezer hívő jelenlétében.
1: Es una gracia encontrarnos en el día en que el corazón de Jesús se deja contemplar por nosotros como el corazón de la historia.
3: Kegyelemnek nevezte Leo pápa találkozást ezen a napon, amikor Jézus szíve megengedi, hogy a történelem szíveként szemléljük. A Szent Atya hálát ad a hitért és a szeretetért, amelyről oly sokan tettek tanúságot apostoli útja során, és ami a szépségéről és vendégszeretetéről ismert szigetcsoportot olyan helyé teszi, ahol a feltámadt Úr előttünk jár és kinyilatkoztatja magát. A tenger és az ég egyaránt a végtelent idézi, de mindenek előtt azt a végtelen vágyat, amely Isten szívét oly sok ember szívébe egyesíti, akiknek örömei, reményei, bánatai, szorongásai visszhangra találnak az egyház szívében. Senki sem sziget, mint ahogy ennek az egyházmegyének a földrajzi elhelyezkedése és lelkipásztori kihívása is arról tanúskodnak, hogy találkozásra születtünk, és hogy nincs akadály, távolság, veszély vagy fenyegetés, amely megakadályozhatná mindannyiunkat az utunkon. Akár egy életen át ugyanazon a helyen maradunk, akár távozni kényszerülünk, senki sem maradhat mozdulatlan, mert a szív titka a bensőséges hívása a kibonulásra és a találkozásra. Jézus szíve azonban feltárja azt is, hogy ne veszünk el egy termékeknek dinamizmusban. Isten elküldte egyszülött fiát a világba, hogy általa éljünk. Akkor van élet, amikor életet adunk, különben ürességben forgunk. A Vatikáni zsinat arra emlékeztet minket, hogy az ember az Istennel való közösségre hivatott, és saját beteljesülését csak önmaga őszinte odaajándékozásában találja meg, ahogy Leo pápa is írta enciklikájában. Mindez vonatkozik az itt nyaralókra és az itt lakókra is.
1: Qué importante es, especialmente para quien se deja orientar por el Evangelio, no reducir todo a comercio y beneficio.
3: Ami végtelenül fontos, hogy a szív keresése ne szorítkozzon a kereskedelemre és a profitra. Azok, akik megbecsülik az élet minden pillanatát, akik abba adják az egyik dologról a másikra ugrálást, a folytonos hiánykeresését, akik megtapasztalják, mit jelent minden embert és mindent értékelni, azok megtanulnak kapcsolatba lépni másokkal, és értékelik a legegyszerűbb dolgokat is. Ennek eredményeként kevesebb kielégítetlen szükségletük van, kevésbé fáradtak és kevésbé gyötrődnek. Így értelmezétek a befogadásra szóló hivatásotokat, kérte Leó pápa. A mai evangélium a szegények gazdagságára emlékeztet minket, ami egy paradoxon, amely közvetlenül Jézus életére, igazságára és útjára mutat, amelynek követésére kér minket. Jézus áldja az atyát a kicsinyekért, a legkisebbekért, akikben Isten kinyilatkoztatta magát. Gazdaggá tette őket azzal, hogy rejtve maradnak azok előtt, akiket csodálat és siker vesz körül. Ez a misztérium egyedülálló módon visszhangzik ezeken a szigeteken, a migrációs útvonalak szívében, ahol kimondhatatlan veszélyeknek és erőszaknak vannak kitéve. Szemben azokkal, akik kihasználják a helyzetüket, mi keresztények többet nyújthatunk annál, mint hogy csupán az Úr tükörképét kínáljuk nekik, aki azt mondja, jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, én megnyugvást adok nektek. A legnagyobb kegyelem az, hogy hagyjuk, hogy azok evangelizáljanak minket, akiket segítünk, hogy felismerjük Isten titokzatos bölcsességét, amely testükbe van beírva. Beszéde végén Leó pápa megköszönte az ott lakóknak, hogy a szigetet olyan helyé tették, ahol Krisztus szívével találkozhatnak az ideérkezők a befogadók arcán. Megismertük és hittünk a szeretetben, amellyel Isten van irántunk. Bárcsak ez a hitvallás mindig ragyogna bennetek, és inspirálna benneteket imádságra és cselekvésre. Figyeljetek a fiatalokra és a felnőttekre, a gazdagokra és a szegényekre, a helybériekre és a vendégekre. Mindegyiküket olyan tekintettel kell megismerni, amely a látszat mögé lát, ami felismeri nyugtalan szívük mélységét, amely gyakran már, talán tudattalanul is, Isten országa és annak igazsága felé fordul. Legyen kézzel fogható köztetek, hogy Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten ő benne. Ez az evangélium szíve, Krisztus szíve. Aki elmerül benne, az már nem önmagának él.
1: Abran a todos este mar de amor.
3: Nyissátok meg ezt a szeretet tengerét mindenki előtt. Ez az én kívánságom és imádságom értetek is mindazokért, akikkel az utakon találkoztuk. Zárta homíliáját Leó pápa a Tenerifén bemutatott búcsú szentmise során.
2: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
4: Programajánló következik.
5: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
6: Café Francesco. A Budapest 5. kerület Molnár utca 4 szám alatt várja kedves vendégeit. A kávézó története. Ferenc pápa magyarországi látogatásán felbuzdulva, Rónaszéki János és Horváth Zoltán alapító atyák megalapították a Franciscus alapítványt. Az alapítvány, mely elkötelezett a keresztény-katolikus értékrendek mellett, elsődleges célja Ferenc pápa szellemi örökségének gondozása és az ehhez kapcsolódó és ebből fakadó missziós, lelkiségi és társadalmi tevékenységek támogatása és megvalósítása. Programok. Június 16-án kedden 18 órától Miért lesz ma valaki szerzetes? A vendég Antal Alexa Krisztina nővér. Június 23-án kedden 18 órától. Fiatalok a szegények és a béke szolgálatában. Bemutatkozik a San Egidio közösség. Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozó. 2026. július 16-a és 19-e között Szegeden. 4 nap több száz fiatal.

0: Londonban, Holló András kerekesszékes tánctanárral. 18 órától Szent Mise. 20 óra 30 perckor veszi kezdetét a kerekasztal beszélgetés többek között Kovács Ákos énekessel. Harmadik nap, július 18-a szombat. Naphimnusz. 16 óra 30 perctől Városmissziós zarándoklat a Szent Gellért fórumba, ahol 19 órától Szent Mise a Szent Gellért fórum rendezvénycsarnokában. 20 óra 45 perc és 21 óra 45 perc között Szent Ferenc életét bemutató színdarab látható, a rendezője Meskó Zsolt. 22 órakor fáklyás körmenettel visszaindulás a szállásra. Negyedik nap, július 19-e, vasárnap, Transitus. 10 óra 30 perckor záró mise lesz Transitus szertartással. Csoportképkészítés. 11 óra 30 és 12 óra között a műhely foglalkozásokon készült alkotások kiállítását tekinthetik meg a jelenlévők, majd közös ebéd után táborzárás. Jelentkezés a ferencesek.hu ferdejel ifitali e-mail címen lehetséges.
1: Programajánlót hallottak.

0: Hírek.
1: XIV. Leó pápa szentmisét mutatott be a Kanári-szigeteken. Székely János püspök megáldotta a szombathelyi magvető tanoda új épületét. Jézus Szent Szívének oltalmába ajánlották a héten nemzetüket az amerikai püspökök. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőnk Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. A Szentatya június 11-én délelőtt a migránsokat befogadó szervezetek képviselőivel találkozott az Argoneiguni kikötőben a Kanári-szigeteken, tájékoztatott a Vatikán média. A találkozó végén, mielőtt a Kármelhegyi szűzanya kegyhelyéhez indult volna, hogy megáldja egy migránsokat szállító csónak fából készített keresztjét, virágot helyezett el a tengeri migráció áldozatainak emlékére. Szeretnék szívből köszönetet mondani mindazoknak, akik részt vesznek a mentésben, a befogadásban és a kísérésben. Kísérje a Kármelhegyi Boldogságos Szűz Mária azokat, akik megérkeztek, vigasztalja azokat, akik elveszítették hozzátartozóikat. Majd a Szentatya a Szent Anna Székesegyházhoz indult, hogy püspökökkel, papokkal, diakónusokkal, szerzetesekkel és szerzetesnőkkel, papnövendékekkel és lelkipásztori munkatársakkal találkozzon. Június 10-én tartotta tanévzáró ünnepségét a szombathelyi egyházmegyei Caritas fenntartásában működő magvető tanoda, amely az egyházmegye területén élő hátrányos helyzetű családok gyermekeinek oktatását és nevelését segíti, adta hírül a szombathelyi egyházmegye. A szombathelyi székesegyház Madonna kápolnájában hálaadó szentmisén vettek részt a diákok, szülők, önkéntesek és támogatók. Székely János megyéspüspök szentbeszédében arra bátorította a gyerekeket, hogy mindig a jót tegyék életükben, figyeljenek egymásra, szüleikre és tanuljanak szorgalmasan. A szentmise után sor került az egykori Fairplay kávézó helyén kialakított új helyiség megáldása, amely a jövőben otthont ad majd a tanodának. A gyermekek tanulásában és a személyiségük fejlesztésében önkéntesek segítkeznek, szabadidejük kitöltésére pedig programokat szerveznek számukra. Az amerikai püspökök június 11-én Jézus Szent Szívének szentelték országukat a floridai Orlandóban, a Mária, a világ mindenség királynője nemzeti kegyhelyen. A liturgiát az amerikai katolikus püspöki konferencia tavaszi plenáris ülésének záró napján tartották, megemlékezve a függetlenségi nyilatkozat 250. évfordulójáról is. Az ünnepélyes szentmise során

0: Krisztus irgalma szeretetére bízták az Egyesült Államokat, közli a CNA. A szentelés ünnepi imáját Paul Cockley érsek, az amerikai katolikus püspöki konferenciájának elnöke vezette. 13. Leó pápának az emberiség Jézus szent szívének való felajánlására emlékezve Jézus Krisztus szent szívének szentelték az országukat, és imában kérték Krisztust, hogy áldja meg az államokat, gyógyítsa meg a sebeit, és hozzon megbékélést, valamint igazságot. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádiót híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
1: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: Becses vagyok a szemedben, Istenem az erőm. Ez Izaiás prófétánál van, ez a könyv, ez lett a szentelési jelmondatom, mert amikor felnőtt megtérőként úgy igazán Jézussal személyesebb kapcsolatba kerültem, akkor megértettem ezt, hogy én tényleg becses, értékes vagyok, és mai emberek nagyon sokan küszködnek ezzel az értékválsággal, hogy értékes, nem értékes, vagy túlértékeli magát, ugye, és gőgössé válik, vagy aláértékeli magát, és kisebb rendűség érzése lesz. Tehát nagyon fontos az, hogy szeretve vagyok, el vagyok fogadva, és hogy becses vagyok. Olyan, hogy az ő fia, mármint az Úr Jézus Krisztus, ami megváltunk, meghalt értünk a kereszten. De föltámadt a halálból, és ez a mondat vezetett abba, hogy a papként is, hogy tudjak mások számára is közvetíteni, és ez az értékességem, hogy becses vagyok, hogy mennyire fontos ugye a papi hivatás, mennyire fontos a híveknek, a jó pásztornak ugye a példája, hogy Jézus mondja, hogy én vagyok a jó pásztor, ezért a papságban ezt a pásztorságot is szeretném megélni, és hogy az értékességemet, amikor megértettem akkor, és ezt a hivatást, akkor ez is benne van, hogy nem magamnak tartom meg az értéket, hanem próbálom átadni a másiknak, hiszen alapvetően az ember közösségi lény, és a kapott talentumainkat, értékeinket, azt megosztjuk a másikkal, másikat gazdagítjuk vele.
1: Cseh Zoltán, a kőbányai Szent György templom plébánosa, gondolatait hallották.

0: Jó reggelt kívánunk a Mária Rádió minden kedves hallgatójának ma június 13-án szombaton. Nagyon szép ünnepünk van ma, a Szűz Mária szeplőtelen szívére emlékezünk részben a mai adásban is. A mikrofonnál Szigler Lújzi köszönti minnyájukat és munkatársam Hefele Kis Ferenc. Köszönöm előre is az ő szolgálatát. És a vonalban Kirer Imre atya, állandó vendégünk a hónap második szombatján. Jó reggelt kívánunk, dicsőtessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen, áldott napot kívánok!
0: Köszönjük szépen, és kérem Imre atyát, hogy kezdje ön imádsággal ezt a mai napot.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Bocsánat. Kérünk téged, Úristen, öltsd lelkünkbe szent malasztodat, hogy akik az angyali üzenet által a szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk. Kérünk téged, Úristen, előzd meg tetteinket sugallataiddal és kísérj segítségeddel, hogy minden imádságunk és működésünk mindenkor tőled vegye kezdetét, és közreműködéseddel végződjék. Krisztus a mi Urunk által. Amen.
0: Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem, te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked, szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szíve, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Őrangyalom, szívből kérlek, bűntől, bajtól őrizzél meg. Életemben légy vezérem, halálomban állj mellettem. Ámen.

0: Ó, Mária, a megtestesült igének szülője és a mi legédesebb anyánk. Itt vagyunk lábaid előtt, mi alatt felvirad egy új nap, egy új nagy ajándéka Istennek. Kezeidbe és szívedbe helyezzük egész valónkat. Bennünk minden a tiéd legyen, értelmünk és akaratunk, testünk és lelkünk. Alakíts bennünk anyai szereteteddel egy új életet, a te Jézusod életét. Ó, mennyek királynője, a legkisebb értékű cselekedeteinket is támogasd a te anyai sugallataiddal. Add, hogy a szent és szeplőtelen áldozatnál minden és mindegyik tiszta és Istennek tetsző legyen. Ó, jóságos anya, tégy minket szentekké, amint ezt tőlünk Jézus elvárja, és a te szíved vágyakozva folytonosan kéri. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Amen.

0: 7 óra 10 perckor köszöntöm mindazokat, akik most kapcsolódtak reggeli adásunkba. A napindítót hallják a budapesti stúdióból. A vonalban Kíren Imre atya van. Minden második szombaton őt kérjük meg, és vállalta ezt a nagyon számunkra nagyon fontos feladatot. És hallgassuk meg a mai nap evangéliumát és a hozzá kapcsolódó elmélkedést.
1: Az Úr legyen veletek!
0: És a te lelkeddel.
1: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
0: Dicsőség neked, Istenünk!
1: Jézus szülei minden évben fölmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor Jézus 12 éves lett, szintén fölmentek az ünnepi szokás szerint. Az ünnepnapok elteltével hazafelé indultak. A gyermek Jézus azonban Jeruzsálemben maradt, anélkül, hogy a szülei észrevették volna. Abban a hitben, hogy az úti társaságban van, már egy napig mentek, amikor keresni kezdték a rokonok és az ismerősök között. Mivel nem találták őt, visszafordultak Jeruzsálembe, hogy ott keressék. 3 nap múlva találtak rá a templomban, amint a tanítók között ült, hallgatta és kérdezgette őket. Akik csak hallgatták, mind csodálkoztak okosságán és feleletein. Amikor a szülei meglátták őt, nagyon meglepődtek. Anyja így szólt hozzá, gyermekem, miért tetted ezt velünk? Lásd, atyád és én bánkódva kerestünk téged. Ő azt felelte, miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy nekem atyám dolgaiban kell lennem? Ám ők nem értették, mit akart ezzel mondani. Akkor hazatért velük Názáretbe, és engedelmes volt nekik. Szavait anyja mind megőrizte a szívében. Ezek az evangélium igéi.
0: Áldunk téged, Krisztus!
1: A boldogságos Szűz Mária szeplőtelen szívét ünnepeljük a mai napon. Az 1969-es liturgikus reform óta nyugodtan mondhatjuk, hogy szinte iker ünnep lett ez Jézus szentséges szívének ünnepével, mivel a Jézus szíve ünnepet követő, az mindig pénteken van, követő szombat az szeplőtelen, Szűz Mária szeplőtelen szívének az ünnepe. 2 dolgot foglal össze ebben az egyház. Részben Szűz Mária bűntelenségét, szeplőtelenségét, részben pedig Szűz Mária anyaságát. Ez a 2 az, ami itt dominál. Jézus szívének tisztelete nyilvánvalóan követi azt, amit a Szentírásban olvasunk, a hallgatóság közül egy asszony fölkiáltott, áldott a méh, amely hordozott téged, és az emlő, amelyet szoptál. Na, az egyház pontosan ennek az asszonynak a példáját követi, amikor nem csak Jézus szentséges szívét imádja, magasztalva őt, hanem visszagondol arra, akitől megkaptuk ezt a szentséges szívet, aki világra hozta Jézus Krisztust, a szűzanyát. Vagyis ezzel az ünneppel mi magunk is magasztaljuk Szűz Márián keresztül Jézus szívét, illetve Jézus szívére gondolva Szűz Mária szeplőtelen szívét. A másik forrás Szűz Mária anyasága. Ahogyan az Úr Jézus a kereszten elrendelte, hogy az Úr Jézus helyett János legyen a fia, és Jánosban minden ember Szűz Máriának. Íme a te fiad, íme a te anyád. Na, ez a 2 az, ami dominál ebben az ünnepben. Ártatlanság és anyai szeretet. Ez Szűz Máriának ajándék. Az Istentől kapott ajándék, vagyis nem önmagától való az, hogy Szűz Mária szeplőtelen, és az, hogy Szűz Mária édesanyja lett. Ez mind a 2 Isten ajándéka. Ugyanakkor Szűz Mária ezt az ajándékot nagyon jól használta föl. Nem csak azzal, hogy engedelmes volt az Isten szavának, legyen nekem a te igéd szerint, hanem azzal is, hogy növelte magában mindazt a kegyelmet, amelyet Isten megadott neki. Lehet növelni? Hát természetesen, hiszen a kegyelem az mindig végtelen. Isten jóságának nincs mértéke. Ugyanakkor, ahogyan növeltett, egyre ragyogóbb és nagyobb lett az ő szeretete is, anyai szeretete, és az ő tisztaságának fénye is. Ahogyan tanult, mint a mai evangélium is mondja, szívébe rejtette a szavakat, elgondolkodott rajtuk, vagyis ezt úgy fogalmazta meg a zsinat, hogy Szűz Mária a hitünk előtt jár, a hit útján előttünk jár, tehát tanulhatunk tőle. A Szentírást mi magunk is csak forgassuk a lelkünkben, a Szentírás szavait és tanításait, és egyre többet ismerünk meg belőle, mert hiszen közben a Szentlélek dolgozik bennünk, működik és adja meg a növekedésünket. Szűz Mária nem tudott mindent, nem lett minden tudó azáltal, hogy Isten kiválasztotta őt fia édesanyjának. Maradt ugyanolyan ember, mint bármelyikünk, bár éppen a szeplőtelen fogantatás, vagy a bűn, vagyis a bűntelenség adománya révén mégiscsak más volt, de a mi emberi életünket élte. Ugyanakkor ezzel, hogy megkapta ezt az ajándékot, és Isten végtelen szeretete működött benne, ezzel egyre jobban gyarapodott az ismerete is, a tudása is, és természetesen az engedelmes szolgálata is. Az Úr szolgáló leánya vagyok, és ez nem csak annyit jelent, hogy Istennek szolgál, hanem valamennyünknek, az egész egyháznak. Már csak azért is, mert hiszen az egyház Krisztus titokzatos teste. Tehát amikor az egyházat szolgálja, azaz bennünket, személy szerint külön-külön is, akkor végül is magát Jézus Krisztus szolgálja, és az Isten szolgálatot végzi. Szűz Mária szeplőtelen szíve példakép számunkra, buzdítás nekünk, igyekezzünk mi magunk is elmerülni az Isten szeretetében és az Isten ismeretében. Ehhez nem kell különleges idő, hanem az a szeretet, amivel az ember másokra a szeretteire gondol, és megjegyzi, hogy milyen szellemes, vagy milyen jó megjegyzést tettek. Na, hasonlóképpen a Szentírás szavait is, mint Isten szavát fontolgathatjuk, és forgathatjuk a lelkünkben napközben is. És ezáltal gazdagabbak leszünk, nagyobb szeretete lesz Istennek, nagyobb szeretete lesz a lelkünkben, és magunk pedig éppen ezáltal szentebbekké, Jézus szívéhez és Szűz Mária szeplőtelen szívéhez hasonlóbbakká válunk. Amen.
0: Köszönöm szépen Imre Atya gondolatait, az egész beszélgetés témáját, illetve a két fő ünnep összefüggéseit, lelki tartalmát összefoglalta itt a előzetes gondolkodásban. Ezért térjünk vissza a tegnapi ünnepre, Jézus Szentsége szívének tisztelete Alakok Szent Margit látomásaihoz kapcsolódik, amelynek során Jézus különösen az emberi hálátlanságot fájlalta, és a szív tisztelőitől engesztelést, valamint gyónást és áldozást kért a hónap első péntekén. Erről egy kicsit elmélkedjünk, Imre atya, hogy azért ezt tudjuk nagyon sokan, hogy a hónap első péntekén mindig Jézus Szentsége szívére emlékezünk, a különböző ígéretek kapcsolódnak az első pénteki imádságokhoz, kilencedeket tartanak, és felajánlások is megtörténnek, nem csak egyházi személyek részéről, sőt hallottam ma reggel a hírekben, hogy az Amerikai Egyesült Államokban egy egész országrészt felajánlottak Jézus Szentsége szívének. Hogy ez hogyan történnek ezek? Tehát ezek az ország felajánlások, egyéni felajánlások, vagy az egyházi személyek felajánlása Jézus Szentsége szívének, milyen lelkiséget tartalmaz ez, és milyen következményekkel járhat?
1: Kezdjük azzal, hogy már Alakok Szent Margit látomásai előtt, majd 100 évvel korábban, őt Szent János volt az, aki ünnepelni kezdte Jézus Szentsége szívét. Aztán ez egyre jobban terjedt. Na, ezzel kapcsolatban már ott volt Szűz Mária szeplőtelen szívének tisztelete is, de ő kifejezetten a Jézus szíve tiszteletet kezdeményezte. Ezt erősítette meg 100 évvel később, 1765-ben a Lakok Szent Margit látomása. Később aztán ezt a püspökök felkarolták, és igazából 9. Pius pápa volt az, aki 1856-ban az egyházban kötelezővé is tette ezt az ünnepet. 1899-ben pedig 13. Leó pápa volt az, aki a világot felajánlotta az Úr Jézus szentsége szívének. Ezt a felajánlást ismételte meg 1928-ban 11. Pius pápa. Egyébként pedig most volt május 15-én az évfordulója annak, hogy Szent 12. Pius pápa kiadta a Jézus szívéről, annak tiszteletéről szóló körlevelét, Hauriétis Aquas. Ezzel utalt arra, amit az Úr Jézus a vízszentelés ünnepén Jeruzsálemben mondott, aki tiszteli az ő szívét, abban élő vízforrásai fakadnak. Merítsetek tehát vizet ebből az élő vízforrásaiból. No, minden egyes felajánlás pontosan ezt teszi. Merít annak a szent szívnek a szentségéből és kegyelme bőségéből. Vagyis amikor egy-egy dolgot Istennek oda ajánlunk, figyelmébe ajánlunk, nem mintha nem figyelne mi ránk, akkor ezzel szeretnénk nyomatékozni, hogy Uram, éppen ebben van, vagy erre van nekünk most szükségünk. Ez az egyénekre is vonatkozik, akár első péntek, akár bármelyik nap magunkat a Szent Szívnek ajánljuk, ilyen vagy amolyan gondunkat, vagy a családi problémákat, bármifélét, akkor ezt tesszük, hogy merítünk a Szent Szív bőségéből, az ő kegyelméből, és segítséget kérünk a dolgaink megoldásához.
0: Minek a jelképe Jézus szentséges szíve, hogyha azt dogmatikailag nézzük ezt?
1: Az Isten irgalmának, végtelen irgalmának, ahogy ezt maga az Úr Jézus megmondta, amikor Nikodémus tanította, úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda. Itt arról nincs szó, ha nem mondja ki az Úr Jézus, hogy mire adta oda a mennyei atya őt, de aztán a későbbiekben kiderül, áldozatul adta oda. És Jézus Krisztus ezt szeretettel és örömmel fogadta, hiszen alig várta az órát, ahogy ezt többször is megjegyzi, hogy még nem jött el az ő órája, vagy éppen az, hogy várva várta ezt a vacsorát, az utolsó vacsorát, és ezáltal magát a szenvedésének az idejét is. Tudta, mire vállalkozik, tudta, hogy mi fog történni vele, és mindezt nekünk, értünk ajánlotta föl a mennyei atyának.
0: Mi az, ami számunkra nagyon fontos a Jézus szíve tiszteletből? Olvasom itt, hogy a Szentírásban a szív az ember erkölcsi és vallási személyiségének foglalata, és nem lélektani, hanem egész emberi fogalom.
1: Igen, az Ószövetségben a vesét tartották az érzelmek központjának, a szívet pedig az értelem központjának. Hát azóta változott a világ, és ma számunkra a szív az érzelmek központja. Ennek ellenére azért Jézus szívét úgy kell tisztelnünk, imádnunk, nem csak tisztelnünk, imádnunk, hogy abban valóban az Istenség egész teljessége lakozik, ahogyan erről a litániában is imádkozunk a fohásszal. Vagyis benne az Isten bölcsességét, gondviselő jóságát és megbocsátó irgalmasságát kell látnunk.
0: Azt olvasom, hogy Jézus szíve tiszteletének dogmatikailag a Szentírás alapul Jézus kereszten átszúrt szíve. A megváltó szeretet szimbólum.
1: Igen. Az, amit aztán Tamásnak oda is tartott, merítsd bele az ujjadat. Hát mondhatnánk, hogy Szent Tamás, aki korábban azt mondta, hogy nem tudom, hogy merre, hogy amikor az Úr Jézus azt mondta, hogy kövessék őt, nem tudjuk hová mész, hogyan ismerhetnénk hát az utat. Én vagyok az út. És ezek után ezt az utat meg is tapinthatta Szent Tamás, amikor az Úr Jézus oldalsebébe nyúlt. Hát mondhatnánk, hogy a szent szívet érintette, vagyis számunkra az út, az üdvösség felé Jézus szeretete és irgalma által vezet. Hát minél inkább imádkozunk Jézus szentsége szívéhez, egyre nagyobb szeretettel, mi magunk is egyre jobban el tudunk mélyedni ebben a szívben, mondhatnám, hogy bele tudunk költözni Jézus szentsége szívébe a szeretetünk által, és ez nagyon jó lenne.
0: Jézus szentséges szívéhez kapcsolódik például a nagy kilenced elvégzése. Mit tudhatunk, és mit mondhat Imre atya a hallgatóknak a kilencedekről, különös tekintettel ugye a tegnapi ünnepre gondolva, a nagy kilenced, minden első péntek?
1: Azt hiszem, hogy ezek az ígéretek olyanok, mint a kisgyereknek a cukor, hogy jobban és szívesebben csináljuk. Én önmagában úgy gondolom, magának a Jézus szentsége szívének imádása, az hozzátartozik a mi életünkhöz, hiszen Jézus Krisztus emberségét is imádat illeti. Na most, hogy egy ilyen ígéret is van hozzá, ami annyit jelent, hogy 9 egymás után következő hónapnak az első pénteki napján az ember szentáldozáshoz járuljon, természetesen akkor előtte, hogy tiszta legyen a lelke, szentgyónást is végezzen, és ha ki ezt elvégzi, az Jézus szentsége szívének irgalmában fog meghalni. Ezt egyébként én magam is tapasztaltam, nem csak hallottam, tapasztaltam a papi életemben. Volt alkalom, amikor hát kis hanyagságom miatt nem mentem ki időben gyóntatni. Csöngettek, beteghez hívtak, méghozzá egy olyan beteghez, akirehez rendszeresen jártam első pénteken. Már azzal panaszkodtak, hogy 3 napja már meg se szólal, csak fekszik, bár még nem halt meg, lélegzik. Oda mentem, hogy megáldoztassam, vagy legalábbis a feloldozást megadjam, és a néni életre kelt, vagyis meggyont, megáldozott, és utána 2 nappal meghalt. Tehát az a 9. ígérete, ez valóban beteljesedik. Egyébként több esetet is hallottam, ami hát nem velem történt, de ami a közelemben történt a ima meghallgatással kapcsolatosan. Vagyis érdemes azért ezt az embernek megtennie, veszíteni biztos, hogy nem fog vele, csak nyerni, mert Isten jósága végtelen.
0: Sokszor felmerülhet a kérdés, hogyha valaki nem pont első pénteken járul a bűnbánat szentségéhez, hiszen ez hozzátartozik a nagy kilencedhez, vagy pedig előző nap, vagy nem is tudom, a következő nap, tehát mi a helyzet?
1: Nem, ez a péntekre vonatkozik. Az ígéretet nem lehet itt, mint gumi, húzogatni jobbra.
0: Igen,
1: balra.
0: Ezért kérdezem.
1: Nem, ez a péntekhez, az első péntekhez tartozik. Ha nem, akkor eltéveszti, vagy nincs rá módja, akkor kezdheti előről. Tehát itt ezt nem lehet prolongálni, hogy jó, most ez a hét kimarad, vagy ez a hónap kimarad, majd aztán nem. Ez 9 egymás utáni hónap első pénteki napjára vonatkozik.
0: Jó, köszönöm szépen ezt, tényleg érdemes tisztázni, mert itt olvasgattam az anyagot, ahogy készültem. Felmerült egy ilyen, de Mária Szeplőtelen szívének ünnepe kapcsán, hogy meddig érvényes, mert itt is az első szombatokat említi az írás, hogy meddig érvényes egy szentgyónás?
1: Hát amíg bűnt nem követel az ember, ez nyilvánvaló. Tehát amikor valamit szándékos rosszat tesz, egy fullánkos szó is megszüntetheti ezt. Amikor az emberben a rossz működik inkább, mint a jó. Tehát a szentgyónás kegyelme, vagyis a lelki tisztaság, az addig marad meg, amíg ezt magunk el nem üzzük magunktól egy ilyen merőben emberi oktalansággal, vagy rossz indulattal.
0: A Szűz Mária szeplőtelen szívének tiszteletére emlékezünk a mai napon. Itt 5 első szombat a Fatimai Lucia nővér elmérkedésében, vagy visszaemlékezéseiben. Mit jelent ez az 5 első szombat?
1: Hát ahogyan az Jézus szívénél a 9 első péntek, ugyanúgy Szűz Mária tiszteletében az 5 első szombat. Minden esetre ezt sokkal későbbi gyakorlat, ima gyakorlat az egyházban. Szent 12. Pius pápa volt az, aki végül is elrendelte a szeplőtelen szív tiszteletét, és ahogy mondtam, 69-ben került a Jézus szíve ünnep mellé, és azóta mint iker ünnepeket tarthatjuk. A Jézus szíve tisztelet vagy ünnepe az fő ünnep, a Szűz Mária szeplőtelen szívéről pedig emléknapot tartunk.
0: A Imre atya nagyon részletesen kifejtette a két szív kapcsolatát. Számunkra mit jelent ez a mindennapokban? Hogy gondoljunk erre? És nagyon sok szentkép van, amelyik a két szívet ábrázolja, nagyon népszerűek ezek a kis képek, és akkor az emberbe úgy eszébe juttatja, hogy mit hoz elő az ember lelkéből az egyik, a másik, illetve a kettő együtt.
1: Hát nyilvánvaló, az egyik az imádást, a másik a tiszteletet. Az ember a képekre tekint, akkor kell, hogy valamiféle hálaadó, vagy éppenséggel kérlelő fohász jusson az eszébe. Ha pedig Szűz Mária szeplőtelen szívére tekint, hát akkor az édesanyai szeretet az, ami fölmerül az emberben, hogy van, aki segít bennünket, van, aki figyel mindent tettünkre, és van, aki jó tanáccsal lát el bennünket. A szent szív Jézus szívének imádása, akár fohásszal, akár csak egy pillantással, hiszen az a pillantás is valamiféle kegyelmi közvetítő alkalom, akkor pedig megkapjuk azt a kegyelmet, hogy az ember előbbre tudjon lépni a dolgaiban. Ha nem egészen tiszta a lelki, akkor hogy legközelebb már végezze a szentgyónást, ne halogassa azt nagyon sokáig, vagyis hogy rendszeresen gondoljon a lelke tisztaságára, és azzal foglalkozzék. Szűz Mária szeplőtelen szíve pedig, hogy a szeretet, az anyai szeretet, vagy a mindennapi felebaráti szeretet működjék az ember dolgaiban, életében.
0: Nagyon sokat, ez az utolsó kérdésem, aztán el kell köszönnünk Imre atyától, mert ő is el van foglalva. Mit jelent az engesztelés? Mit kér tőlünk a szűzanya, amikor, hogy milyen legyen egy engesztelés? Most általánosságban kérdezem, és nyilván ez vonatkozik az első szombati engesztelésre is.
1: Hát ez az engesztelés mindig annyit jelent, hogy tudom, hogy magam bűnös vagyok, és ahhoz fordulok, aki bűntelen. Akár Jézus szívére gondolok, az isteni szívre, akár az emberi szívre, Szűz Mária szeplőtelen szívére, de hiszen az is Isten ajándéka volt neki, ilyen szempontból, hogy kérem, hogy segítsen hozzá, hogy magam is tiszta lelkűvé legyek. Ennek eszköze a szentgyónás, de a buzgóság és a mindennapi imádság ugyanúgy hozzátartozik. Tehát az engesztelés az nem annyit jelent, hogy most majd én Jézus szívének eleget tudok tenni, soha nem tudunk eleget tenni a bűneinkért. Azt maga az Úr Jézus vállalta magára a szent áldozatával, élete áldozatával. Vagyis, hogy odaadta Isten nekünk, Jézus Krisztust, ő pedig áldozatot hozott értünk a mennyei atya kiengesztelésére. Ebbe kapaszkodunk mindig, amikor bánatot tartunk, vagyis nem magunk tudjuk kiengesztelni a mennyei atyát, hanem csak is Jézus Krisztus által, az ő áldozata által. Ezért a legjobb engesztelés mindig a szentségek vétele, tehát a szentgyónás és a szent áldozás.
0: Nagyon szépen köszönöm Imre atyának az egész félórás beszélgetésünket. és hogy megint olyan dolgokat hallottunk, ami tényleg az a két ünnephez is, illetve a saját lelki életünkhöz kapcsolódhat, és a Jóisten áldását kérjük, kívánjuk további Mária Rádiós és lelkipásztori szolgálatára is.
1: Nagyon szépen köszönöm, és ha sikerült valami jót mondanom, azt a Szentléleknek köszönhetjük. Dicsértessék a Jézus
0: Minden Krisztus. Mindenki, köszönjük szépen, Kirez Imre atya volt a vendégünk az első fél órában. Most hallgassuk meg, hogy milyen időre, illetve útviszonyokra számítunk ezen a nyári hétvégén.
2: Hazánk időjárásáról. Nyugat felől növekszik, majd szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, és több órára kisüt a nap. Elszórtan valószínű zápor, egy-egy zivatar sem kizárt. Megélénkül, néhol meg is erősödik az északnyugati, nyugati szél. A csúcs hőmérséklet általában 24-25 fok körül várható. Az aktuális időjárási helyzet a meleg front érzékenyek szervezetére gyakorol hatást, ez fejfájást, fáradtságérzetet, álmatlanságot okozhat. Hazánk útjairól. Az M3-as autópályán Vásáros-Namény felé vezető oldalon Bag térségében korábban egy kamion árokba hajtott. A 40-es kilométernél a műszaki mentés idejére a külső sávot lezárták. Az M43-as autópályán Makó térségében a határ felé vezető oldalon két gépjármű ütközött össze. A 34-es kilométernél a pályazár véget ért, a forgalom a leálló sávban megindult. A tolódás több kilométer hosszú. Az 52-es főúton Solt és Fülöpszállás között útfelújítási munkákat végeznek, a 34-es és az 51-es kilométer között irányonként váltakozva halad a forgalom, emiatt lassulás, torlódás tapasztalható. A mai napon az Anettek, illetve az Antalok ünneplik névnapjukat, Isten értesse őket és azokat is, akik ma ünneplik születésnapjukat. A következő dal nekik szóljon.

0: 7 óra 40 perc van, a napindítót hallják a budapesti stúdióból. Elkezdődött a nyár, a kórus találkozók, a zenei programok, a fesztiválok időszaka, gyerektáborok és nyaralások. Nagyon sok minden történhet ezen a nyáron is. A következő beszélgetésekben is egy nemzetközi kórus találkozóra hívjuk fel a kedves hallgatók figyelmét, amelyet majd július 10 és 13-a között tartanak Gödöllön. A Puerik Canteras Magyar Szövetség elnökével, Rostetter Szilveszterrel beszélgetünk a következő percekben. Jó reggelt kívánunk, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Jó reggelt kívánok, üdvözlök szeretettel mindenkit.
0: Hát beszéljünk erről, a kórus találkozó egy fantasztikus dolog. Aki énekelt már kórusban, tudja, hogy ez nem hasonlítható semmivel sem össze. Tehát az a közösség, az együttlét, a próbák, az előadások, mind tartalmaz valami olyasmit, amit máshol nem tudunk megélni. Mi a véleménye erről?
1: Hát ezt maximálisan egyetértek vele. Noha itt nem egyszerű éneklésről van szó, hiszen Szent Ágoston már megmondta, hogy aki énekel, az kétszeresen imádkozik. Így van. Végül is a mi mozgalmunk, a Puerik Cantores, ez egy nagyon hosszú, múltra visszatekintő mozgalom, 100 éves a hagyománya. Jól lehet, maga az első, az Puerik Cantores koncert Franciaországban 1944 novemberében, innen számítódik a Nemzetközi Föderációnak a datálása. 1944 novemberében, még a második világháború alatt a francia párizsi Szent Auszták templomban rendeztek egy hangversenyt, több mint 300 énekes jelenlétével, ami a gregorián énekek mellett palesztina és bakkúrus műveket is énekeltek, és ennek mind a célja volt, hogy a békét hozzanak a világra. Egy háborús időszakban a békét hozzanak a világra, és a békéért énekelnek. Ez az egész mozgalomnak a fő célkitűzése. Ennek nagyon jó eszköze a közösségi ima, a közösségi énekelt ima, hiszen a közösségben erő is van, a közösségben a Isten közelsége is sokkal inkább kézzel fogható az énekesek számára. Amiről most itten beszélünk, a nyári Puerik Cantores találkozó, ez Magyarország, miután tagja lett az elmúlt esztendőben, teljesen önálló találkozót még nem szervezett. Tavaly a Váci Kattárs kongresszushoz kapcsolódóan volt egy kórus találkozó 7 kórus részvételével. A mostani gödöllői találkozó, amelyet a gödöllői premontrei apátsággal közösen rendezünk, az 17 kórus részvételével fog majd megvalósulni. Közülük 3 külföldi, egy osztrák, egy lengyel és egy ipolyságból, de Szlovákiából egy magyar kórus fog még jönni.
0: Kérem, hogy a programról beszéljen, hogy hogyan állították össze a programot, és honnan jönnek ezek a kórusok. Említette az országokat, de hogy mit lehet tudni róluk?
1: Nos, hát a egy kivételével Szlovákia ugyanis még nem tagja a Puerik Cantores Nemzetközi Szövetségnek, mi is csak tavaly óta vagyunk tagja, és de már 23 tagkórusunk van, ami viszont a hatodik legnagyobb nemzeti szövetséget jelenti a Nemzetközi Föderáción belül. A kórusok azok hát Grácsból, Krakóból és Ipolyságból a külföldiek. Egyébként pedig Budapestről, jó, elég sok kórus jön Budapestről, de Veszprémből is jön 3 kórus, Várpalotáról jön 2 kórus, jön kórus Győrből, Pécsről, Debrecenből, tehát a legkülönbözőbb pontjairól a városnak, keletről, nyugatról egyaránt.
0: Hát ez egy szép szám, hogy ennyi kórus jön. Én nem is tudom, én is hallgattam már, amikor nagyon-nagyon sok kórus énekelt együtt. Hát azt nem is lehet, hogy ez milyen fenomenális élmény, lelki élmény. Úgyhogy hát most nem kifejezettem most erre, csak ezt azért említettem, mert ilyen is előfordul. Beszéljen a zeneművekről, a kórusművekről, amelyeket majd előadnak, mert az idő nagyon megy, hogy a hallgatók érezzék, hogy és hogy lehet jelentkezni, mikor, meddig, hogyan.
1: Hát itt is erről van szó, hogy igazából közösen éneklünk nagyon sokat. Minden közös rendezvényünkön, a közös szentmiséken, a közös gálakoncerten, a békeimán, külön lesz egy béke igeliturgia, ami a békét hozza előtérbe, itt 400-500 fiatal közösen fog énekelni. Kezesen fog énekelni ugyanazokat a műveket. A gála koncerten közreműködik még a Gödöllői Szimfonikus Zenekar is. A karigazgatója Rácz Márton. És erre az alkalomra írattunk, felkértük Horváth Márton Levente zeneszerzőt, hogy Dona Nobis Pacem. Dona Nobis Pacem ugyanis a címe, a jelmondata. Adj nekünk békét a kórus találkozónak, és Horváth Márton Levente professzor urat kértük meg arra, hogy komponáljon egy kórusművet, amit elvezénylünk, de egyébként a Kodály Zoltán, Henrik Jambotor, Liszt Ferenc, Mendelssohn, Händel, és a saját kompozícióim is lesznek ott, de egyébként a fiatal Báró Tamás Barnabásnak is lesz egy De Pacem Domine kánonja előadva. Hát a műsorról ennyit tudok mondani. Az egésznek a fővédnöke egyébként a bíboros prímás úr, Erdő Péter.
0: És hogyan lehet részt venni ezen a programon?
1: Hát érdemes megnézni egyébként a Pueri Cantores honlapot, puericantores.hu, latinosan írva puericantores.hu, és ott a teljes program látható, tehát minden hallgatót megláthatja a programot. Mindenképpen az, hogy július 10-én pénteken délután fél hatkor közös vesperással kezdődik az egész. A 18 órakor, tehát 6 órakor közös szentmise, amit Marton Zsolt Váci püspök úr fog majd celebrálni. És utána kezdődik majd a gála hangverseny. Azért ez sem lesz egy mindennapi élmény, hogy egy vesperást, amit 400-an éneklünk.
0: Hát az biztos.
1: Még egy szentmise, amin az összes énekes rész mind gregorián lesz a szentmisén, és ezt is ugyanez a létszám fogja énekelni. Utána a gála hangversenyen a műveket is, az immár külön kórusművek, külön koncert jelleggel, itt lesznek a VIP vendégek is nyilvánvalóan, de egyébként a bejutás teljesen ingyenes, díjmentes a programjaira a rendezvénynek.
0: Regisztrálni kell?
1: Nem kell regisztrálni, egyszerűen el lehet jönni, elég nagy a hely, be fogunk férni. A 11-én, szombati napon lesz egy közös békeima a Premontrei Apátsági templomban, de utána majd délután van az összes kórus, mind a 17 kórus fölvonul az egyetemi szállásoktól Gödöllő belvárosába. Ott is lesz egy kis ilyen kis flashmob, hogyha lehet így mondani. De majd a Gödöllői Királyi Kastélyban is lesz két kis koncert, ahol a részvevő kórusok a saját repertoárjukat mutatják be, itt egyénileg, saját identitásukat is bemutatva. A Gödöllői Királyi Kastélyban 16 órakor, a Királyi Kastély kápolnájában 16 órakor, majd a dísztermében 18 órakor, illetve a gödöllői Szentháromság templomban 19 órakor az esti mise után, és 17:30-kor, 16 óra 30-kor pedig egy másik koncert lesz ugyanezen a színhelyen. Tehát a belvárosban is lesz 4 kis koncert, ahol az egyes kórusok bemutatkoznak.
0: És nem is akármilyen helyszíneken, ahogy így hallom. Ezt azért tényleg azért kértem csak, hogy úgy nagyjából halljuk a részletes programot, de egyébként meg lehet nézni sokkal precízebben ezt az oldalukon, hogyha valaki elhatározza és elmegy Gödöllőre, nincs olyan messze Budapesttől, úgyhogy kívánom mindenkinek, hogy vegyen részt. Gondolom, hogy ön is ezt szeretné, hogy minél többen legyenek.
1: Természetesen. Ráadásul csatlakozik a Gödöllő várossá nyilvánításának a 60. évfordulójához is, úgyhogy ez mindenképpen egy ilyen komplex, globális
0: ünnep lesz.
1: Gödöllőnek is egy nagy szám, hogy úgy mondjam, hogy mi ott vagyunk, és nekünk is egy nagyon nagy jelentősége van, hogy éppen Gödöllőnek egy jeles sorozatában vehetünk részt.
0: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy beszámolt erről a hallgatóknak, és szerintem ott nagyon-nagyon sokan lesznek, egy óriási élmény lesz ez a 3 nap. Hát nyilván...
1: Én is így remélem.
0: Igen, és tényleg ezt kívánjuk szívből, hogy sokan legyenek, és hát ez a kórus éneklés, ez, mint ahogy az elején mondtam is, ez egy olyan élmény, annak is, aki énekli, annak is, aki hallgatja, mindenkinek együtt, úgyhogy nagyon sok sikert kívánunk, az Isten áldását, és szép időt, és jó együttlétet.
1: Nagyon szépen köszönjük, és hát akkor várjuk Önöket is szeretettel.
0: Köszönjük szépen, Rostetter Szilveszterrel beszélgettünk az előző percekben, Poeri Kanteres Magyar Szövetség elnökével, aki karnagy zongorista és zeneszerző is. Most egy nagyon rövid programajánló lesz még, hogyha el tudjuk érni a kollégánkat, és aztán 8 óra után még egy bejátszást hallanak majd.

A mai napra szeretnék kedves hallgatóinknak egy nagyon szép zenei programot ajánlani. Tehát a Spirit Együttes mai napon, 6.-13. 18 órai kezdettel a Diósdi Római Katolikus Templomban jótékonysági koncertet ad. Fellépők Varga Gábor énekes és Tolcsvai Béla Kossuth Díjas énekes. A koncert bevételét jótékonysági célra ajánlják fel. Kérem, hogy minél többen menjenek el erre a nagyon szép zenei programra. Most a hírpercek következnek, Napszentje, és utána még egy bejátszást hallanak majd.

0: Székely János püspök megáldotta a szombathelyi magvető tanoda új épületét. Boldog Brenner Jánosra emlékeztek Pécsen. 14. Leó pápa szentmisét mutatott be a Kanári-szigeteken. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják, hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. Június 10-én tartotta tanévzáró ünnepségét a szombathelyi egyházmegyei Caritas fenntartásában működő magvető tanoda, amely az egyházmegye területén élő hátrányos helyzetű családok gyermekeinek oktatását és nevelését segíti, adta hírül a szombathelyi egyházmegye. A szombathelyi székesegyház Madonna kápolnájában hálaadó szentmisén vettek részt a diákok, szülők, önkéntesek és támogatók. Székely János megyéspüspök szentbeszédében arra bátorította a gyerekeket, hogy mindig a jót tegyék életükben, figyeljenek egymásra, szüleikre és tanuljanak szorgalmasan. A szentmise után sor került az egykori Fair Play kávézó helyén kialakított új helyiség megáldása, amely a jövőben otthont ad majd a tanodának. A gyermekek tanulásában és a személyiségük fejlesztésében önkéntesek segítkeznek, szabad idejük kitöltésére pedig programokat szerveznek számukra. Június 9-én volt a 80. évfordulója, hogy Brenner János a Pécsi Szent Péter és Szent Pál Székesegyházban a bérmálás szentségében részesült, közölte a Pécsi Egyházmegye. A Brenner 80 programsorozat keretében június 8-án szentmisével, 9-én pedig kiállítással, filmvetítéssel, előadással és kerekasztal beszélgetéssel tisztelektek a vértanú emléke előtt, aki Istenhez hűséges életével és szolgálatával ma is példaként áll előttünk. Az ő nevét viseli a székesegyházi plébánia kápolnája, ahol kézcsontújának egy darabját erekjeként őrzik. A Brenner emléknapok keretében az egyházmegye képviselői megkoszorúzták a család egykori pécsi lakóházának falán elhelyezett emléktáblát, ekként tisztelegve a mártír pap előtt. Olykorban akarta szolgálni a híveket, amikor a megfélemlítés volt az egyház ellenes harc legfőbb eszköze. A Szentatya június 11-én délelőtt a migránsokat befogadó szervezetek képviselőivel találkozott az Argoneuguni kikötőben a Kanári-szigeteken, tájékoztatott a Vatikán média. A találkozó végén, mielőtt a Kármelhegyi szűzanya kegyhelyéhez indult volna, hogy megáldja egy migránsokat szállító csónak fából készített keresztjét, virágot helyezett el a tengeri migráció áldozatainak emlékére. Szeretnék szívből köszönetet mondani mindazoknak, akik részt vesznek a mentésben, a befogadásban és a kísérésben. Kísérje a Kármelhegyi Boldogságos Szűz Mária azokat, akik megérkeztek, vigasztalja azokat, akik elveszítették hozzátartozóikat. Majd a Szent Atya a Szent Anna Székesegyházhoz indult, hogy püspökökkel, papokkal, diakónusokkal, szerzetesekkel és szerzetesnőkkel, papnövendékekkel és lelkipásztori munkatársakkal találkozzon. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádiót híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
1: Híreink után Katona István püspökatya összeállítása következik a napszentjéről.
2: Páduai Szent Antal áldozó pap egyháztanító. Lisszabonban született 1195. augusztus 15-én. Arcellában halt meg 1231. június 13-án. Mindössze 36 évet élt. Szinte kivétel nélkül minden katolikus templomban megtalálható két nagy szentünk képe vagy szobra, az egyik Lizői kis Szent Terézé, a másik a csodatevő, páduai Szent Antalé, ahogyan tisztelői nevezik. Szülei előkelő gazdag emberek voltak, mindketten a királyi család távoli rokonai. Érthető, ha Antalnak is rangjához méltó nevelést biztosítottak. 15 év

0: éves korában az ágoston rendi kanonokokhoz küldték tanulni. Itt annyira megkedvelte a szerzetesi közös életet, hogy nem is ment haza többé. 17 éves korában letette a szerzetesi fogadalmat. Nagy odaadással, páratlan sikerrel tanulmányozta a Szentírást és a Szentatyák műveit. 1220-ban Marokkóból hazahozták Európába az első ferences vértanúk földi maradványait. Ez olyan nagy hatással volt rá, hogy maga is ferences szerzetes lett. Nagy alázata, mélységes lelkiélete mellett csak egy vágya volt, hithirdetőnek menni Marokkóba. Elöljárói beleegyezésével el is ment Afrikába, de az úrnak más tervei voltak vele. Megbetegedett, s állapota annyira súlyos lett, hogy szerzetes társai visszaküldték Európába. A hajót, melyen hazafelé utazott, a vihar Szicília szigetére sodorta. 9 hónapot töltött itt, s egészsége csak nehezen jött rendbe. Mint a legutolsó testvérek egyike, alázatosan végezte a konyhai munkákat. Éppen ekkor tartották a Ferencrend nagykáptalani gyűlését. Személyesen is találkozott Szent Ferenccel, Assisi Szent Ferenccel, aki fölfigyelt rá, s kitüntette bizalmával. Nem sokkal ezután egy véletlen eset indította el a nyilvános szereplés útján. Egy Forli nevű helységben a ferences és a domonkos szerzetesek közös ünnepséget tartottak. Az ünnepi szónok azonban nem érkezett meg. A tartományfőnök rámutatott Antalra, és felszólította, azonnal induljon a szószékre. Ekkor prédikált először nyilvánosan. De olyan hévvel és lelkesedéssel, mély tudással és alapossággal, hogy hallgatói ámulatba estek. Ettől kezdve a szerzetes jelöltek mestere lett, pedig csak 26 éves volt. Ezt a kinevezést maga Assisi Szent Ferenc erősítette meg. Antal híres elve volt, többet tanuljunk Jézus példájából, aki többet imádkozott, mint olvasott. Antal rövidesen Európa híres szónoka lett. Hatalmas tömegek hallgatták étlen szomjan, mint egykor az Úr Jézust a pusztában. Ő is a szabadban prédikált. Beszédeit Isten különös jelekkel kísérte. Gyakran megtörtént, hogy bár csak portugál nyelven prédikált, más nyelvet nem is ismert, szavait megértették olasz és francia hallgatói is. Még különösebb volt, hogy gyenge hangját mikrofon nélkül is kitűnően hallották a tőle messzire állók is. Amikor Riminiben az olasz halászok vallási érzéketlenségükben kigúnyolták prédikációját, ő a tenger felé fordult és így kiáltott: halak, jöjjetek, legalább ti hallgassátok meg, mit beszélek Istenről. És nyilvános csoda történt. Egyszerre megmozdult a víz, és ezer meg ezer hal dugta ki fejét a vízből, a szent felé fordulva, mintha figyelnének. Az orthalászok megrémültek, majd magukba szálltak, és megtértek. Papi tevékenysége nem merült ki az igehirdetésben. Fölkereste a lelki szükségben szenvedőket. A csüggedőket vigasztalta, a bűnösöket megdorgálta, a haragosokat kibékítette, a foglyokat kiváltotta. A népszerű Antal testvér mindenkit szeretett, és mindenkin akart segíteni. Nagy részvétel volt a gazdagok iránt. Róluk ez volt a véleménye, hogy a gazdagság tövis, amely szúr és a tulajdonos vérét szívja. Legközelebb álltak szívéhez a gyengék, az elnyomottak, kiuzsorázottak, szegények. Gyóntató székéhez tömegével fordultak az emberek. Ő maga pedig szigorúan bőtölt, csak annyi táplálékot vett magához, amennyire szüksége volt az életben maradáshoz. Az önsanyargató élet nem sokára kimerítette. Végelgyengülésben szenvedve, Isten csodálatos erőt adott neki, hogy nagy lelkével ellensúlyozhassa a testi gyengeségeit. Hősiességét mindenki csodálta. A legenda szerint egy alkalommal, amikor imádkozott, imakönyve felett egy gyönyörű kisgyermeket pillantott meg. A gyermek Jézus volt, aki őt átölelte. Legtöbb szentképünk, szobrunk is így ábrázolja őt. Ereje fogytával közeledő halálát érezve, a magányba kívánkozott. Itt akart fölkészülni a nagy számadásra. Meggyónt, megáldozott, fölvette a betegek szentségét, és miután elvégezte a 7 bűnbánati zsoltárt Ajkán Mária nevével, csendesen elhunyt, útban Padova felé, Arcellában, a ferences testvérek kíséretében. Páduában temették el a Maria Maggiore templomban, mégpedig keddi napon, nagy ünnepélyességgel. Azóta is kedd az ő tiszteletének szentelt nap. Már a következő év májusában a szentek közé iktatta 9. Gergely pápa. A következő évben tiszteletére Páduában szép templomot kezdtek építeni, amelyet 32 év múlva fejeztek be. Amikor testét ide áthozták, koporsójában a nyelve teljesen ép, vérpiros volt, míg a teste többi része teljesen elporlatt. Szent Bonaventura, aki jelen volt koporsója fölnyitásánál, mély megindultsággal vette kezébe ezt a szent erekjét, és megcsókolta. Így kiáltott fel, áldott nyelv, amely mindig Isten dicsőségét hirdette, mely Istenhez hívta az embereket, és arra tanította az embereket, hogy Istent nagyon szeressék, és örömmel szolgálják. Milyen becses lehetsz Isten előtt? Antal, könyörög érettünk. E drága erekjét ma is értékes erekje mutatóban bárki megcsodálhatja Páduában, a bazilikában. Szent Antal közben járó erejét, az ő hatására történő ima meghallgatásokat ma is milliók tapasztalják, s nem utolsó sorban mindenhol a szegények, akikről a Szent Antal kenyerével és templomaink Szent Antal persejének pénzösszegével gondoskodik a világ végéig. Prédikációjából csak nagyon röviden említek néhány szót. Aki eltelik Szentlélekkel, az különféle nyelveken beszél. A sokféle nyelv nem más, mint a Krisztusról szóló sokféle tanúságtétel, mint az alázat, szegénység, türelem és engedelmesség, amelyeken akkor szólalunk meg, amikor azokat önmagunkban, másoknak megmutatjuk. Eleven a szó, ha a tettek beszélnek. Kérlek benneteket, hallgassanak el a puszta szavak, és szóljanak a tettek. Imádkozzunk! Mindenható Örökisten, te néped számára páduai Szent Antalt kiváló igehirdetővé, és gondjainkban hathatós közben járóvá tetted. Add, hogy segítségével mi is a krisztusi élet útján járjunk, és minden nehézségben érezzük támogatásodat.
1: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.

8 óra 9 perckor folytatjuk a napindítót, egy bejátszást fognak hallani. Jankovics Marcell Hitremény című rajzfilme kapcsán készült kiállításról. Tátos Viktória beszélget a rendezővel, Tóth Norberttel. Fogadják szeretettel. Nagyon érdekes beszélgetés hangzik majd el.

0: Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, Tátos Viktória vagyok. Hit, remény, rajzfilm. Ezzel a címmel nyílt meg tavaly Rómában Jankovics Marcel világhírű animációs filmrendező és grafikus munkáit tartalmazó kiállítás, melynek középpontjába számos nagy sikerű munkái közül a Biblia, a János Vitéz és az ember tragédiája került. A kiállítás járt Székesfehérváron, ősszel Székelyudvarhelyen is. Most a Pannónia filmstúdióban kerül bemutatásra, ennek kapcsán kérdezem Tóth Norbertet, a kiállítás rendezőjét. Köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat. Első kérdésem, mit láthatunk a kiállításon, és mennyiben más ez a budapesti kiállítás, mint az előző?
1: Igen, mint ahogy említette, az első kiállítás az a Remény Zarándokai Szent Év nyitása alkalmával kapott Magyarország felkérést, az egyik nyitó kiállításra. Ez a Palazzo della Cancellaria csodálatos reneszánsz palotájában valósult meg Róma belvárosában, és itt a kiállítás három tételben került megvalósításra, lényegesen nagyobb térben, mint most a Pannónia Filmstúdióban. A Pannónia Filmstúdió adta lehetőségek, korlátai okán, most az első tétel kerül bemutatásra, amely a Biblia című alkotására készült ez a kiállítás Jankovics Marcelnek. Ugye erről a rajzfilmről annyit tudhatunk, hogy ez egy csonkán maradt film. Az eleje készült el, a teremtés része a filmnek, de így tulajdonképpen a kiállításra együtt egy teljes egységet alkot, és egy egészként mutatható be.
0: Milyen eszközöket, megoldásokat alkalmaztak a kiállítás felállításánál?
1: Maga a film szokásos módon kerül bemutatásra, technikailag, azonban ezt egy nagyszabású, nagyméretű installációban helyeztük el. Kortárs képzőművészetben, hogy ki akarunk emelni egy elemet, akkor az egyik módszer az, hogy színek nélkül csak a térélményekkel, a fény árnyék hatásokkal emeljük ki. Ez egy fehér a fehérben installáció, és azokat a motivumokat idézi meg a teremtésből, Ádám, Éva, kígyó, almafa, Isten szeme, stb. Elemekkel, amely Jankovics Marcelnek a vonalvezetését követi. És ez a fehér a fehéren, ez a fény és árnyék játék, ez még inkább kiemeli magát a filmet. De a kiállításon mindemellett azért számos egyéb elem is falra került, tehát próbálunk egy kicsit betekintést nyújtani a rajzszínkészítés ősidőkbeli korszakába, így a klasszikus, hagyományos eljárással készült rajzfilmeknek olyan elemei jelennek meg, mint cellek, tehát azok a fólia felületek, amelyeken mozgatták a figurákat, hátterek, képes forgatókönyvek, számos eredeti rajz a művésztől.
0: Említette, hogy egy kerek egészet mutatnak mégis be, ha bár csak a teremtés készült el a Bibliában.
1: A teremtésről szól, nem a teljes Biblia valósult meg. Ennek a története az, hogy az elkészülés idejében egy kanadai üzletember kereste meg Jankovics Marcelt, aki felkérte ennek a filmnek a elkészítésére, majd egy gazdasági válság elsöpörte az ő üzleti sikereit, és így félbe maradt az alkotás, de ez az első rész, a teremtés, ez megvalósult, és mint a európai vagy keresztény eredet mítosz, vagy identitásunk alapjaként, ez teljes kerekségében értelmezhető, és egy olyan elem, amely az európai kultúrának az alapja.
0: Jankovics Marcel munkáiban megjelenik a magyar néphagyomány és a kereszténység összhangja is. Ezt mennyiben láthatjuk ebben az első részben?
1: Hát ez leginkább a Bibliára szorítkozik, bár Marcelnek a vonalvezetése, a vizuális világa azért a magyar népi hagyományokban gyökerezik. Ez mindenütt visszaköszön, de ez nem egy célzott, nem tudatos ebben a filmben. Csak ez az egy film kerül itt bemutatásra azokkal az elemekkel, amiket említettem, tehát amik úgymond kísérik a filmkészítést, illetve betekintést nyújtanak maga a filmkészítés folyamatába, azon hősidők korszakából, amikor még manuálisan kézzel készültek a rajzfilmek, nem komputerrel.
0: Mekkora kiállításról beszélhetünk? A Pannónia Filmstúdióban hol foglal ez helyet?
1: Ez egy aulában kerül bemutatásra. Jankovics Marcelnek a vizuális világa az oly meghatározó, nem csak Magyarországon, hanem nemzetközi kitekintésben is, hogy mindenki fontos és jó dolog megismerkedni vele, illetve maga a téma. Ez a művészi megfogalmazása még izgalmasabbá és érdekesebbé teszi a mű bemutatását.
0: Mennyi ideig tartott a kiállítás előkészítése és felállítása?
1: Hát ugye ezek meglévő anyagok voltak nagy részt, az alkotások, sok-sok évtizedes. Ezeknek az előkészítése egy hosszabb folyamat volt, mint a maga az installáció gyártása is egy 2-3 hónapos folyamatnak a végeredménye.
0: A kiállítással, a kiállítás előkészületeivel kapcsolatban tud mondani számunkra valami érdekeset, ami az előkészületek során történt?
1: Ennek a jelentősége igazán, az egyik jelentősége az, hogy a apostoli szentszék után Székesfehérvárra, ugye a magyar szakralitás egyik központi helyére, majd Székelyudvar helyére, a külhonnak a meghatározó településére, a külhoni közösség egyik központjába jutott el, és hát a Pannonia filmstúdióba a magyar rajzfilmgyártásnak, hagyományos rajzfilmgyártásnak egy olyan szentélyébe tért haza, amely rengeteg siker, hazai és nemzetközi siker köthető. A Pannonia filmstúdió egy ikonikus hely, amely az egész világon ismertek, ismernek az olyan kiváló rajzfilmrendezők munkái kapcsán, mint például Jankovics Marcell. Ugye egy picit hazatérés volt ez a filmnek a bemutatása.
0: Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt, és elmondta a kiállításról a tudnivalókat.
1: Köszönöm szépen, nagyon kedves, köszönöm, és köszönöm szépen, hogy kirészítik a kiállításnak.
0: Univerzális, kozmikus erő, magyarság iránti szeretet, páratlan szakmai megoldások, újjáteremtve a rajzfilm nyelvén keresztül. Ezt mondta Ravasz Ákos filmrendező, bibliakutató Jankovics Marcell rajzfilmjeiről. A Biblia kiállítás ingyenesen megtekinthető október 21-ig a Pannonia Filmstúdióban hétköznap 9 és 18 óra között.

0: 8 óra 20 perc van, még van egy pár percünk a műsor végéig, és azt kértem Feritől, hogy beszélgessünk egy kicsit a gyermekek nyári programjáról. Hamarosan véget ér a tanítás, évzárók lesznek, és hát azért nem olyan egyszerű megszervezni a nyári programokat, attól függ, kinek mennyi szabadság áll rendelkezésre, a gyerek korai érdeklődési köre. Nagyon sokféle táborból lehet választani, és gondolom ezt már hónapokkal előtte ki kell választani, hogy az a megfelelő annak a gyereknek, hogy sikerüljen helyet foglalni, helyet tartani. És hát ezek különböző minőségben és ellátásban vannak különböző helyeken. Neked mi a tapasztalatod erről? Nem tudom, a kislányod mióta vesz részt nyáron ilyen táborokban, ezekben a programokban?
1: Hát óvodáskora óta gyakorlatilag. Igazából nekem más tapasztalatom van. Én azt mondom, hogy egyáltalán nem bonyolult ezt beosztani. Tehát millió lehetőség van.
0: Nem arra gondoltam, hogy előre kell, tudod, mert nagyon hamar, én úgy hallottam a médiában, hogy nagyon hamar elkelnek a jó helyek. Idézőjelben tett jó helyek.
1: Igen, az a kérdés, hogy mi számít itt ilyen értelemben jó helynek. Nekem nincsenek ilyen nehézségek. Tehát a gyerek az gyakorlatilag egészen korán eldöntöttem, tényleg óvodáskora óta tradicionálisan ugyanazokban a táborokban járunk, tehát azt hiszem talán el lehet mondani, tehát ő sportol, ergézik, eljár minden nyáron az ergétáborba, lovagol, hál' Istennek, van egy lovastábor, ugyanott, ahol a lovaglást műveli, akkor van nyilvánvalóan a cserkészet, a cserkésztábor, és szeretnénk elmenni mi is nyaralni a gyerekkel, tehát gyakorlatilag végig minden hétre be van osztva az iskolával is egy hetet, a következő héten, a jövő héten egy hétre elmennek az iskolával, tehát jó előre, az igaz, ebben teljesen nagy igazság van, tehát ezt jó előre kell tervezni, tehát
0: igen,
1: február-március körül már ebben élő elkezdeni foglalkozni. De hogyha ideje korán elkezdünk tervezgetni, akkor igazából ez nem probléma, ez a nyári szezon. Tényleg olyan széles körű a választék, én azt hiszem, hogy mindenki megtalálhatja a megfelelőt magának. Amire talán oda kell figyelni, az a megbízhatóság. Tehát,
0: hát igen.
1: Legjobb tényleg a szülők közötti párbeszédre és a szájhagyomány útján terjedő, a tapasztalatokban rejlő, vagy azokat előtérbe helyező választani, tehát hogyha van valami újdonság, amit látunk akár interneten, vagy akár hirdetésben, akkor jó azt nyilvánvalóan jó körbejárni. Mi nekünk szerencsénk volt, mert mindig olyan helyre sikerült kerülnünk, ahol nem csalódtunk, és szakmailag is jó szakmai háttérre rendelkező táborszervezőkkel találkoztunk. Az élelemre, az étkezésre sem volt még eddig panaszunk, úgyhogy én csupa jókat tudok mondani.
0: Hogy szokta meg a kislány, hogy most ugye kikerül a komfortzónájából egy egész más környezetbe, és hát azért ott nincsenek ott a szülők, vagy ő egy olyan típus, akinek ugye egy kiskorától kezdve részt vesz, és ez valahogy úgy az élete során úgy hozzászokott.
1: Hát az a helyzet, hogy ő egy egyedüli gyermek, és valószínűleg ezért ő nagyon szeret eljárni társaságba, táborokba, gyerekekkel, barátokkal találkozni, és azt nem mondom, hogy nem akar hazajönni, mert nagyon hiányzunk neki néhány nap után, de mindig boldogan és feltöltődve érkezik vissza. A társaságban, ahova jár edző, illetve különböző táborokban, ott meséli, hogy vannak gyermekek, akiknél sírás, vagy...
0: Nehéz.
1: Hát, igen, tehát ez a jelenség, ez létezik. Istennek legyen hála, nálunk ez nem nehezíti a hétköznapokat.
0: Még egy utolsó kérdés, hogy mire figyeltek leginkább, hogyha a gyerek érdeklődési köre közösen döntitek el, hogy mit válasszon, vagy mit válasszatok?
1: Mi azért próbáltuk őt irányítani, de elég korán megjelent a saját akarata neki, amiben mi még nem akartuk korlátozni, mert úgy éreztük, hogy avval egyetértünk. Tehát a sport szeretete, a természet szeretete, az úszás szeretete, az állat szeretete, ezeket nem gondolom, hogy korlátozni kell, és hál' Istennek ebbe az irányba indult el a gyermek, úgyhogy támogatjuk támogatjuk ezeket a törekvéseit.
0: Hát én azt mondom a szülőknek, hogy vigyázzanak nagyon a gyerekekre, hogy milyen programot szerveznek. Ugye van, ahol a nagyszülők besegítenek, de ugye ezek a táborok nagyon jók, hogyha ez sikerül megtenni a szülőknek anyagi helyzetüktől függően is, és a gyerekek is szeretik ezeket a különböző tematikájú táborokat. Arra is figyeljenek, hogy a gyerek olyankor néha egyedül van, hogyha a szülők nem tudják megoldani. Tehát ilyen dolgokra, hogy ezek a rollerek, biciklik, sok minden itt a városban, a közlekedésre, hogy kit engednek el egyedül. Tehát sok minden van, és magukra is, és egymásra is vigyázzanak, és köszönöm, hogy velünk voltak ebben a másfél órában. Áldott szép hétvégét kívánok mindnyájuknak egy nagyon rövid kis imádsággal. Jézusom, átadom magamat neked, Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szíve által, hogy mindenkor vigasztaljam szent szívedet. Jézus szentséges szíve, jöjjön el a te országod, Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szíve által. Amen.

0: Mária Rádió. Otthon a családban. A szeretet öröme. Beszéljünk a családról. A szerkesztő Fodor Endre.
1: Kedves hallgatók, a szűzanya hónapja van. Engedjék meg, hogy a mai adásban felidézzem, visszaidézzem. Bíró László egykori katolikus tábori püspökkel, volt családügyi referens püspökkel készített beszélgetésemet.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! A műsor szerkesztője Fodor Endre vagyok. Május a Római Katolikus Egyházban a Szűz Mária hónapja. Írásos emlékek tanúskodnak arról, hogy először 10. Alfonz, Kasztília királya kapcsolta össze Májust a Szűz Mária személyével a 13. században. 10. Alfonz megkoronázta a szűzanya képét, szobrát, énekkel magasztalta Máriát. Néhány évszázaddal később Néri Szent Fülöp Rómában arra biztatta a fiatalokat, hogy májusban virágkoszorúkkal ékesítsenek minden Madonna képet. Rómában a 19. század elején keletkezett az a szokás, hogy május, illetve pünköst havát Mária tiszteletére szentelik a hívek. 7. Pius 1815. április 21-én kelt apostoli iratában hagyta jóvá ezt az ájtatossági formát. Már akkoriban a Mária tisztelő hívek május minden estéjén elmondták templomukban a Lorettói litániát. Szent István királyunk halála előtt a szűzanya oltalmába ajánlotta Magyarországot. Azután a nyugatról érkező szerzetesek, papok terjesztették a népkörében a szokásokat és imákat, amelyek kibővültek Mária énekekkel. Máriát hívva segítségül, Mária oltalmát kérve bajban és veszélyben, mint közbenjárót Jézushoz vagy az Atyához. Bíró László kértem arra, hogy május a szűzanya hónapja kapcsán mondja el gondolatait.

Miközben emancipációról beszélünk és a női méltóságról, azt gondolom sose volt olyan mélyen a nő tisztelete, mint éppen napjainkban, mikor ezt újra meg újra elmondják, hogy mennyire tiszteljük mi a nőt. Szóval azt gondolom, hogy a Mária alakjában, most nem a jámborságáról beszélek, mert nem egy becsapott nőt látok Máriában, aki elhitte azt, hogy az a helye, ahova besoroltuk a sarokba. Nem. Ugye Máriában együtt tiszteljük a szűzet, az anyát, a nőnek minden állapotát. És éppen ebben látom Mária modernségét. Tehát amikor a Mária tiszteletnek szenteljük a májust, akkor nem valami avit, avas kultuszt ápolunk, hanem valamit, amit a mai ember fölcsíphetne, amiből tanulhatna. Nagyon megérintett valamikor réges-régen már, hogy Máriában együtt tiszteljük a szűzet és anyát. Tehát a szűzességnek ma nem sok értéke van, hogy azit idézve mondhatnánk, lekasztagott szó. Ugyanakkor meg a Máriában együtt tiszteli anyaszentegyházunk az osztatlan szívű embert, aki meri átadni az életét Istennek. Ugyanakkor ez az osztatlan szívű ember ugye édesanyává lesz. Nem is akármilyen áron. Tehát meri vállalni az életet nagyon nagy kockázatok által. Tehát mikor azt mondja az angyal üdvözletkor, legyen nekem a te ígéd szerint, és az ige testélet, akkor nagyot kockáztatott a saját életét. Tehát József elbocsáthatta volna, oda dobhatta volna Máriát a szülei ajtajának a küszöbére, itt van a lányotok, idegentől vált gyereket, neztek. És ezt vállalja Mária. Tehát ma sokszor megtorpanunk egy új élettől. Hallottam nagymamát, mikor azt mondja a kislányának, hívő emberekről beszélek, kislányom, én már nem bírom egy újabb gyereket. És katolikus létére abortuszra biztatta a lányát. És a lány kemény volt, és vállalta a gyermeket. Szóval sokkal kisebb, mondjuk nehézségtől megtorpanva utasítjuk ma vissza az életet, és Mária a szűz és anya vállalja az életet. Életek kockáztatása árán is. Egy nagyon boldog szűz és édesanya. Ez a kettős paradigma, szűz és anya, ennek a méltóságát Máriában együtt tiszteljük. És ez ami egészen modern nőtisztelet. Ha végigmegyünk Mária életén, kihordja a gyermeket, nem sok kíméletet kap, ugye jön a népszámlálás, visszamenni arra a helyre, a család származik, ugye Józsefet tudják Dávid városából, és a kirekesztettség az idegen városban, az idegen névált városban, az egyiptomi menekülés, szóval egy küzdelmes anyaság lett a sorsa. És Mária mindezt vállalja. Egyiptomi meneküléssel együtt. Aztán hazajönnek, és mikor azt mondja a Szentírás ilyen puritán mondattal, a gyermek pedig növekedett engedelmességben, akkor mögötte van egy szülő, egy édesanyja és egy nevelőapa, ahol a gyereknek parancsolnak. Az a gyerek tud engedelmeskedni, akinek van szülője, akire odafigyelnek, rászólnak. Szóval Mária és József együtt nevelik a gyermeket már, és a gyermek növekedett korban, bölcsességben és kedvességben. Nem csak egyoldalúan testben, hanem korban, bölcsességben, kedvességben, Isten és az emberek előtt. Szóval egy olyan szülői minta marad itt Máriában és Józsefben, amit sajnos nem biztos, hogy követünk és ahova fölemeljük.

Mario e Shusha, Mitsuru, együtt tartották ezt a három elemet, ami az életnek a tartószlopa, lelki, szellemi és fizikai állapotát az életnek. Ez nekem nagyon-nagyon közel áll. Egy világ volt, ami nagyon heterogén volt. És ők följártak évente a jeruzsálemi templomba, ebben az évenkénti zarándoklatban egyszerre figyeltek oda a gyermek nemzeti, vallási nevelésére. Most sajnos már a nemzeti nevelés teljesen elveszik. Most talán ebben a nyomorúságos karantén állapotban megerősödik az a tudatunk, hogy szükség van nemzeti összetartásra, az ország egymásra figyelésére, sőt a kontinensek egymásra figyelésére. De kell a nemzeti mittudat, és Jézus ebben nőtt föl. Utolérhetetlen az a gondoskodás, és az a szinopszis, ahogyan együtt látta Mária és József a gyermek Jézus nevelését, annak a lelki, szellemi és testiségját imponáló számomra. Egy római megnyilatkozás azt mondja a Szent Családról, a Szent Család nem sodródott, hanem a saját életét élte. Gondoljunk csak az egyiptom menekülésre. József nem csapja szét a kezét, hogy hát mit tudok egy hatalmas Heródost eszembe tenni, hanem fogja a gyermeket és anyját, és elmegy vele Egyiptomba. És hazajönnek, és megőrzik a kis názáreti világnak az identitását, és élik a csendes életet. Szóval egy fantasztikus, harmonikus családi élet alakul ki, nem kis nyomorban. Aztán, ha követjük így Máriának az életét, akkor megéri Mária az özvegyi sorsot, erről keveset szoktunk beszélni. Szóval Mária azért megérte Józsefnek a halálát. Ugye olyan szépek az oltárképeink, amelyek ábrázolják József halálát. Mária kezét tördelve ott áll a viassárga arcú József mellett. Jézus éppen talán áldást osztva virasztja József halálát. Ez az özvegyi válásnak a pillanata. És ahogy megyünk tovább Mária életében, megéri ő is azt, amit mi sok édesanyja ma is megél, hogy bizony mellőzött volt fiától. Ugye amikor olyan szinte könnyedén mondja Jézus, rámutatva a körülötte lévőkre, ezek az én anyám és rokonaim, tudjuk azt, hogy nem vetít meg az édesanyját, csak hozzáteszi azt, hogy akik hallgatják Isten igéjét és tettekre váltják, az mind testvérem, nővérem és anyám. Csak azért abban nehéz helyzetben nem volt ez könnyű felfogni Máriának se. Egyfajta mellőzöttséget, nem azt éltem meg, hogy én sajátos módon anyja vagyok fiamnak, és engem dédelgessen így vagy úgy. Nem. Ő azt éltem meg, amit nagyon sok édesanyám megél, hogy fölnevelte a gyermekét, és valami alamizsnálkodó idővel meglátogatja, visz neki valamit, és aztán eltűnik. De igazán nem hallgatja meg, mellőzöttnek éri magát meg, saját gyermekei részéről. Szóval Mária annyira emberi alakja a Bibliának, és ezek nem belemagyarázások, ha hiszem, amiket mondok, mindjárt érezzük, hanem egy édesanyának a sorsa, aki úgy indult, hogy szűz volt, és édesanyjává lett, és vállalta a gyermeket.

Sose felejtem el, egyszer fájdalmas olyan ünnepén, mai Szlovákia területén, Fölvidéken, Kelet-Szlovákiában, ott voltam és egy temetőt jártam, épp a fájdalmas az olyan ünnepét ülve a mise előtt, és olvastam az egyik síremléken, aki még nem vesztette el a gyermekét, nem tudja, mi a fájdalom. A szűzanya, a szűzanya, a tisztaságos szűz megéri a fájdalmat. Megéri a gyermek elvesztését. Ő nem csak özvegy lett, hanem így fájdalmas anya is. De valahol mégiscsak, ahogyan őrizzük az emlékét, az a boldogságos szűz Mária. A mennyekbe fölvett, a mennyekbe megkoronázott. Mondjuk a fájdalmas anyát is, de hozzátesszük, hogy ő a boldogságos szűz. És annyira szeretem ezeket a megkoronázott Mária szobrokat és képeket, mert valahogy arról beszélnek, hogy az az édesanya, aki megéri a női hivatásnak a különböző stációit, a végén mennyekbe fölvett, mennyekbe megkoronázott. Tehát ez a küzdelmes élet, ez valahol diadalmas életté válik. És ez mindnyájusos. Ha végéljük az életünket úgy, ahogy a Mária végérte a saját életét, akkor nem mondhatjuk azt, hogy értelmetlen az

Ugye sokat idézünk Szent Pálnak a szavát, a pályát végigfutottam, a hitet megőriztem, és most készen vár rám az igaz élet koronája, amit megad nekem az Úr az igazságos bíró. A szűzanya ugyanezt az életpályát futotta be, annyira ember és annyira egy kiteljesített női élet az ő élete, hogy mindig föltekinthetünk rá, alakjából mindig erőt meríthetünk. És ha külsőségeiben meg is tépázódott egyházunkon belül is a Mária tisztelet, ne engedjük el. Sokkal több, mint a különböző ideológiák által kreált női ünnepek. Nem vagyok benne biztos, hogy a nő fölemelkedését ünnepeljük, hanem sokszor nagyon megalázott helyzetét fejezzük ki. Ha lenne Mária tiszteletünk, akkor a nő sokkal magasabb pozícióba maradhatna, mint ahogy ma azt gondoljuk. A Prohászkát idéztem, aki azt mondotta, hogy jogos-e kisajátítani szüzanyát magyarok nagyasszonyának, mikor Ausztria Magna Mater Ausztriának, ugye Ausztria nagyasszonyának nevezi, az olasz a Madonnának mondja, a francia Notre Dame-nak mondja, a német Unsere Liebe Frau-nak mondja, szabad-e kisajátítani szüzanyát egy nemzetnek. És ő nagyon bölcsen ezt válaszolja. Minden nemzet más és más történelmi helyzetben fohászkodott a szűzanyához. És ez a más és más történelmi helyzet a szűzanyát nemzeti szentté teszi. Az jut eszembe, hogy amikor bátyámmal nézegettünk még valamikor fényképeket a szüleinkről, mindegyikünk elmondta, hogy mire emlékszik ebből a fényképről. És egészen másra emlékezett ő, mint én. Így van, mikor a nemzeti szentként tiszteljük a szűzanyát, más és más történelmi helyzetben másként és másként emlékezünk a szűzanyáról. Jogos magyarok nagyasszonyát ünnepelni, jogos pátronáknak szólítani a szűzanyát. Ez nem kisajátítása a szűzanyának, hanem egy nemzeti színezettel tiszteljük a közös édesanyánkat, minden nemzet közös édesanyját. Már ő nemzete lehetünk-e? Ilyen hűtlen, cserbehagyó nemzet. Azt gondolom, igen. Egy édesanya sose tud másként beszélni egy gyerekéről. Akármilyen is lett a gyerekem, de az én gyerekem. És én ebbe bízom, hogy még mindig magyarok nagyasszonya, szűzanya, bármennyire is elcsatangoltunk azoktól az értékektől, akit ő hozott el közénk a megtestesülésben. Én bízom abban, hogy jogosan nevezzük ma is Patrona Hungáriénak, Magyarország védasszonyának, és én nagyon boldog vagyok, hogy így is tisztelhetem a szűzanyát, aki tudom, hogy egyházunk anyja, aki nem csak Jézusnak a történelmi személyét hozta a világra, hanem Isten anya, sőt az egyházunk anyja, és a magyarság anyja. Szóval, hogy ez az én Szűz Mária képem is, és én nagyon boldog lennék, hogy ez a kicsi és beszélgetés is elősegíteni nemzetünk odafordulását a szűzanyához.

0: megújult az édesanyámmal való kapcsolat. Előtte is tiszteltem, szerettem, hálás vagyok neki, sok mindenért. Egy egyszerű hajmosásnál eszembe jut anyám, aki annak idején, még az 50-es évek elején, ugye teknőbe, lugos vízzel, házi szappannal mosta a hajunkat, és ette a szemünket a szappan, és jöttek a szomszédnénik, és mondták édesanyámnak, hogy hadd szagoljam meg a fiúknak a haját. És anyám olyan büszke volt ilyenkor, és olyan boldog. Milyen szép sejmes a gyereketek a haja. Na csak egy epizód az életemben. Nem azt jelenti, hogy valamikor is megtagadtam. Az életem minden helyzetében az édesanyja az, ami különleges szerepet játszik. Az édesanyjával való kapcsolat egy nagyon mély kapcsolat. Az a születés előtt kezdődik. Most már kezdem megérteni betegségben haldoklóknak a szavát, amikor az édesanyjukat emlegetik. Ez a nagyon mély kapcsolat jön a felszínre, és ez a szüzanyával való kapcsolatunk is. Van egy kedves néni a misémen, aki mindig mise után elkezdi a most segíts meg Máriát.
1: Igen.
0: És olyan boldogan mondom vele, és nagyon értem az ő lelkét. Egyszerű néni, aki el nem hagyná itt a Szent Misét, hogy minden a misészetek, ők is részt vettnek rajta, és szerencsére vannak olyan beteg oldozók és nővérek, akik oda hozzák, hogy már nem tudna magától eljönni. Olyan boldogan itt van a Szent Misén, és annyira itt van, és a végén a most segíts meg Mária nélkül sose indul el. Ez annyira szép és megható számomra. Úgyhogy ahogy hiszem, az ember így van a szűzanyámból is, hogy öregszik, hogy egyre inkább közelebb kerül hozzá, mint ahogy az elaggott ember is valamiképp az édesanyjához kerül vissza, és minél közelebb kapcsolatot ér meg az édesanyjából. Én sose hittem volna, hogy egy ilyen, tehát én nem vagyok még az haldokló, egy kórházi világban élő ember vagyok, aki hát nagyon kiszolgáltatott vagyok. És az ember az édesanyját éri meg ebben az állapotban. És ez nagyon szép és nagyon igaz történet. Mindig arra 9 hónapra fogom, amit a szíve alatt hordott bennünket. Látok örökbefogadó szülőket, látom azt, hogy milyen nehéz édesanyává és édesapává válni, amikor hirtelen egy telefon átfejtik a gyermeket, és hazaviszik, és akkor édesapává és édesanyává kell válni. Nem olyan könnyű ez. Én akkor értettem meg, hogy ilyen fajta történeteknél, hogy milyen mély az embernek az édesanyával való kapcsolata. Az a 9 hónap, amikor ő rosszul volt velünk, szenvedett és álmatlan éjszakákat írt meg velünk, mert nem akkor aludtunk, amikor ő aludt volna szegényként, hanem rukkapáltunk az ő szíve alatt. Szóval ezek olyan szenvedések, de ugyanakkor pótolhatatlan mély kapcsolat anya és gyermeke fele. Én nagyon sok boldog gyereket váró édesanyjával beszélgethettem, megosztott ezeket a nagyon mély élményeit, és már tudom, hogy milyen ajándék ez a jó Istennek, amikor egy várandós édesanyja szenved a gyerek születése előtt. A gyereknek a rukkapálózás az anyja méhébe. És az édesapa, a szélek szép a házasságú, kitapogatja, hogy hol van a gyereknek a papúja, vagy a lába, vagy a feje. Ezek olyan mélységes élményei egy házasságnak. És így válik édesapává és édesanyává egy házaspár. Szóval idősödik az ember, annál inkább az az értékrend jön benne vissza, amit kisgyerekkorában átörökölt az ember. Tehát, hogy mondjam, épp a kórházban a sorstársaim között nagyon sok érdekes élményt tapasztaltam meg. Oda jött hozzám férfi ember, azt mondja, tudja, püspök úr, én elhittem az ideológiát, megvezette, és el nem hagyta volna a Szent Misét a kórház idő alatt. Egy tanárnő oda jött hozzám, püspök úr, tudja, milyen nehéz visszatalálni, akkor tudja, tiltott volt minden. Szóval éppen azt fogalmaztam meg, hogy mi olyan büszkén szoktuk mondani a mi nemzedékünk, hogy mi nem vagyunk háborús nemzedék. Megosztuk háború nélkül, nem igaz. Ez naivitás. Nem, mi is háborúból jött emberek vagyunk, nagyon kegyetlen ideológiai háborúból. És nagyon érdekes látni itt a kórházban, hogyan emberek eljönnek a Szent Misére, ilyen vagy olyan felekezeti identitással, és olyan gyönyörűen használják a katolikus gesztusokat, hogy én magam meglepődök rajta. Nagyon zűrzavaros nemzedék lettünk, háborús nemzedék, de azért ezeknek az én kortársaimnak a nagyon nagy szépsége, és pont ez az édesanyák és édesapák szerepe, az, hogy még van hova visszatérniük. Éppen az egyik tornászni magyaráztam, egy üzenőfalat készítettek, ki mit fog csinálni a vírus elmúlása után. És az üzenőfalon minden volt, a legbadarabb ötletektől. Egy ember írta föl azt, hogy hálát fogok adni az Istennek. Ez egy olyan nemzedék már, aki nagyon keveset kapott a felnőtt generációtól. Ők a háborúból jöttek, és a háborúba maradtak benn. Buta ideológiák elkötelezettjeiként. És hálát adhatunk a Jóistennek, hogy van édesanyánk és édesapánk a földi életemben is, és a mennyei édesanyja is ott van. És egy szilárd értékrendünk van, ahova újra meg újra, mikor el is csatangoltak sokan ettől az értékrendtől, vagy személyes kapcsolattól, van hova visszatérni ők. Szóval a szűzanya tiszteletében én nagyon sok értéket és szépséget látok, bárcsak fölismerni, ami katolikus gondolkodásunk, azt a gazdagságot, amit a szűzanya tisztelet hordoz a mai napig is, és az eljövendő időben is. Ezt kívánom mindnyájunknak, május hónapjára.

Bíró László püspököt hallották. Búcsúzom a szerkesztőt, Fodor Endrét hallották. Boldog II. János Pál születésének 100. évfordulóját ünnepeltük nemrég. Ennek kapcsán választottam az ő gondolatait Máriáról, adásunk befejezéseként. A katolikus hit Máriában Isten szeretetének különleges jelét látja. Isten már most barátainak nevez bennünket. A kegyelme működik bennünk. Legyőzi bennünk a bűnt és erőt ad, hogy telve gyengeségekkel, hiszen mi por és nyomorúság vagyunk, Krisztus arcát valamint

0: Itthon a családban. A szeretet öröme. Beszéljünk a családról. A szerkesztőt, Fodor Endrét hallották.
1: Hírek.
2: Boldog Brenner Jánosra emlékeztek Pécsen. Kiállítás nyílt Tamásiban, Mester Margit Mária kettős jubileumi alkalmából. Nepálban folyamatosan növekszik a katolikus hívek száma. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőnk Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. Június 9-én volt a 80. évfordulója, hogy Brenner János a Pécsi Szent Péter és Szent Pál Székesegyházban a bérmálás szentségében részesült, közölte a Pécsi Egyházmegye. A Brenner 80 programsorozat keretében június 8-án szentmisével, 9-én pedig kiállítással, filmvetítéssel, előadással és kerekasztal beszélgetéssel tisztelegtek a vértanú emléke előtt, aki Istenhez hűséges életével és szolgálatával ma is példaként áll előttünk. Az ő nevét viseli a székesegyházi plébánia kápolnája, ahol kézcsontújának egy darabját erekjeként őrzik. A Brenner emléknapok keretében az egyházmegye képviselői megkoszorúzták a család egykori pécsi lakóházának falán elhelyezett emléktáblát, ekként tisztelegve a mártír pap előtt. Olykorban akarta szolgálni a híveket, amikor a megfélemlítés volt az egyház ellenes harc legfőbb eszköze. Idén emlékezünk meg Mester Margit Mária, az Unum Társaság alapítója, születésének 120, valamint börtönből való szabadulásának 70. évfordulójáról, tájékoztatott a Mindszenti Alapítvány. A jubileumok kapcsán programsorozatot szerveznek, amelynek keretében szülőhelyén Tamásiban kiállítás nyílik június 12-én. Az én utam a szeretet, nincs időm másra, mottóval. Hosszú keresés, imádság és megkülönböztetés után alapította meg az Unum Társaságot, amelyet 1938-ban hagyott jóvá a szeged-csanádi megyéspüspök. 1951-ben letartóztatták és politikai fogolyként 5 évre börtönre ítélték. Boldogavatási ügyének előkészítését 2003-ban engedélyezte Erdő Péter bíboros prímás. 2018 és 2020 között zajlott boldogavatási eljárásának egyház megyei szakasza, 25-ben pedig elkészült a pozíció. Boldogá avatásáért 2026. június 14-én Tamásiban mutatnak be szentmisét. Boldog Brenner Jánosra emlékeztek Pécsen. Kiállítás nyílt Tamásiban Mester Margit Mária kettős jubileumi alkalmából. Nepálban folyamatosan növekszik a katolikus hívek száma. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőnk Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. Nepál 29 milliós lakossága számára egy békés kormányzási időszak reményét hozták a márciusban lezajlott választások. Miközben mélyreható politikai és társadalmi megújuláson megy keresztül az ország, a katolikus egyház bizakodva tekint a jövőbe. Látjuk Isten munkáját, nyilatkozta a nepáli vikáriátus apostoli kormányzója Bogáti atya a Fidesznek. A katolikus közösség létszáma évente 100 megkeresztelt felnőttel növekszik, akik az oktatásban, illetve a szociális és lelkipásztori területen dolgoznak. Bogáti atya kiemelte, 80%-os hindu lakosság is nagyra értékeli a Szent Atya béke iránti elkötelezettségét, és nemzetközileg elismert erkölcsi tekintélyét. Ezért a pápa üzenete azok számára is fontos tanúságtétel, akik nem tartoznak az egyházhoz. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
1: Híreinkkel véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 9 óra.
2: A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.
3: Megújulás. Bábel Balázs érsek atya katekézise következik.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, a mai alkalommal a ránk következő kis fejezet a Katolikus Egyház katekizmusából egy több témát érint, valójában egy nagyon nagy fejezete a dogmatika teológiai tudománynak, itt azonban csak annyiban van érintve, amennyiben a keresztény cselekvést és erkölcsiséget érinti. Tudnélik, szó lesz a megigazulásról, kegyelemről, keresztény szentségről, az érdemekről. Ez a kis fejezet ezt foglalja össze, mert ha így fölrajzolom megint azt az ívet, amiben mi benne vagyunk, akkor levertük a cölöpöket, ami a keresztény erkölcsiség cselekvésnek a fontos tényezői, úgy, mint szabad akarat, bűn, emberi cselekvés, lelkiismeret, törvény, a társadalomban megvalósuló erkölcsiség, isteni segítség, Szentlélek kegyelme, és ezért a katekizmus arról is szól, hogy az emberi cselekvés az lényegesen különbözik az állati cselekvéstől, hiszen az állatok is faj és létfenntartó cselekedeteket végeznek, de azok vagy ösztönösek, vagy betanított dresszúrás cselekedetek. Úgyhogy az a rendszerváltozáskor énekelt népdal, hogy szabad élet, szabad madár, ilyen nincsen, mert a madár az az ösztöneit követi, a repül a légy, akkor a fecske utána kap, nem mondja azt, hogy ma pénteki nap van, és böjtölni fogok, nem eszem húsételt, mert mi emberek ezt meg tudjuk tenni, hogy abszolút böjtöt tartunk, vagy valamit megvonunk magunktól. Ha az állat téhes, akkor elképzelhetetlen, legfőjebb egy dresszúrával megtanítják vele azt, hogy csak a gazdájától fogadjon el étket. De ha már olyan állapotba vonna, akkor esetleg még a gazdájának is neki menne. Tehát itt ezek a kérdések csak az emberi cselekvést érintik, amikről szólottunk az elmúlt időben, és ugye ezek után következik majd a 10 parancsolat, ami hát alapvetése az Ó és Új Szövetségnek az erkölcsiségben. És hogy az ember miután az Isten képmása, kapcsolatban vagyunk az Istennel. Hogyan tud ránk hatni az Isten, megkérdezhetnénk? Csak megteremtett, aztán szabadon engedett bennünket? Nem, mondja a teológia, mi kapcsolatba léphetünk és lépünk az Istennel, méghozzá személyes kapcsolatunk is lehet, de ennek a személyes kapcsolatnak mindig a kezdeményezője az Isten. És hát eleve úgy teremtett bennünket, hogy képesek legyünk olyan antennákat kinöveszteni, amivel fogjuk az Isten felénk irányuló mozdulatait, hatását, és az ő örök tervét. Ezt mi már keresztények így mondjuk, hogy Krisztus vitte végbe azt az örök tervet, amit Isten az emberről kigondolt. És hát itt mindig vissza kell nyúlni az Ószövetségre is, hogy egyáltalán az a kegyelem, amit mi fontosnak tartunk, hogy Isten élete bennünk, vagy személyes kapcsolatba léphetünk, ez hogy van az Ószövetségben? Ez még ott hiányzik. De kapcsolatban vannak az Istennel, ott inkább az Isten irgalmát emlegeti föl az Ószövetség sokszor, mert érezték azt, hogy bűnös emberek vagyunk, és meg kell, hogy bocsássa valaki a bűneinket, hogyha szeretnénk az Isten közelébe jutni. És ezért mondta már a Zsoltáros is, ha vétkeket, Uram, felrovod, kiállhat meg előtted. És ezért az Isten irgalmát mindig hangsúlyozta az Ószövetség. Egyébként a muszlimok, akik nagyon sokat átvettek mind az Ószövetségből, mind az Új Szövetségből, erőteljesen az Ószövetségnek ezt a irgalmas és könyörületű Isten gondolatát veszik ki, és ezt úgy szokták is emlegetni a Korán alapján. Mert ott nincs az a méltósága az embernek a Korán szerint, mint az Új Szövetség, amit megad az embernek. Az Új Szövetségben egy külön szó is van erre, hogy a karisz, az Isten kegyelme ráhat az emberre, aminek következtében megváltozhat az élete. Mi már tudjuk az Új Szövetség végkifejletéből, Jézus Krisztus halálából, föltámadásából, Szentlélek elküldéséből, hogy ezek az üdvösség történeti események hatnak ránk. És ezért bennünk van ez az élet, hogy így mondjuk, amit a föltámadt Krisztus hozott, vagy a Szentlélek, mint belső életelv hat ránk, és így lehetünk a Szentlélek templomává. És a teológiában, ugye a nyugati és keleti teológia némely dolgokat különböző képpen közelít meg. Nem zárja ki egyik a másikát, csak egyik helyen erőteljesebb egy-egy gondolatnak a kihangsúlyozása, mint a másikban. A keleti teológia, itt gondolok ezek a keleti egyházatyákra, a kegyelmet úgy fogták föl, hogy az ember az üdvösséggel átistenül, megistenül, ezért kell neki az élete folyamán is már ez az isteni kapcsolat, hogy átistenüljön, része lehessen, nem válik istenné, de részese lehessen az isteni természetnek. A nyugati teológiára nagyon nagy hatással volt Szent Ágoston, már ami a kegyelemtant illeti, és hát itt lehet látni, hogy az egyéni élet is befolyásolja, hogy hogy közelít meg egy egyházatja is egy isteni ránkhatást. És ő abból indul ki Szent Ágoston, hogy az emberi természet nagyon elesett, mert magán is megtapasztalta, és ez így is igaz, és ezt az elesett emberi természetet majd gyógyítja a kegyelem, és felemel bennünket. Nem véletlen, hogy a protestáns teológia ezen a vonalon ment tovább, majd még visszatérek rá, mert a hitújítók, legyen az Luther vagy Calvin, nem a keleti egyházatyákat olvasták és foglalkoztak vele, hanem alapvetően például Ágostont, aki ezt a kegyelemtani részt az ember elesettségével hozta kapcsolatba és párhuzamba. S hát ezért ott még inkább kielezetté vált a protestáns teológiában. Tehát mi azt mondjuk, hogy a kegyelem az az isteni élet bennünk. Van egy biológiai életünk, azt mindenki tudja. Van egy lelki-szellemi életünk is, de azt át tudja járni az isteni élet is. Ez válik aztán életszentséggé az emberekben. Most ma már, amikor még teljesebben és komplettebben nézzük ezt a kegyelemtani dolgokat, akkor azt mondjuk, hogy ez mindig kapcsolatban van az egyházzal. Hogy mi az egyház által találkozunk vele és ismerjük meg, mert ha nem volna egyház, akkor Jézus Krisztusról is legfőjebb lexikális adataink lennének. Tehát semmiképpen nem lenne egy ilyen éltető, átütő ereje Krisztus élet művének, ha nem volna egyház. És ezért az egyházat figyelembe kell venni, annak a kiteljesedését, amiben benne van az egyházi hagyomány és a tanítóhivatal is, majd erről a következő alkalommal szólok. De ez nem eltávolodást jelent a forrástól, mert az egyház az Krisztusból forrásozik, tehát Krisztusból magyarázzuk az egyházat, Jézus Krisztust pedig az atyából, mert ő az atyának a küldötte. Most a kegyelemtan, mert a protestantizmusnál, hogy ők azért hogy sarkították ki a mi szemszögünkből nézve, nagyon nagy vita tárgyává vált a reformáció idején. És ha elővennénk akkori dogmatika könyveket, hát igencsak sok opuszt, művet találnánk arról, hogy hogy próbálják megközelíteni, mert ők is tudták a protestáns időkben katolikus módon megfogalmazott hittudósok, egy Bellarmine Szent Robert, vagy egy Pázmány Péter is, hogy a kegyelem az végül is misztérium, megmagyarázhatatlan, de nagy fejezeteket szántak neki, és egész felosztásokat csináltak, még ha egy 30-as évekbeli katolikus lexikont veszünk elő a kegyelemről, olyan nagy, ilyen aprólékos megközelítései vannak, és hát ugye szólnak az elégséges kegyelemről, a hatékony kegyelemről, a megszentelő kegyelemről, és hát itt különböző iskolák voltak, a molinista, tomista iskolák, de mindig azt mondták, hogy ez Isten a kezdeményező. Hát az elégséges kegyelem az mindenki számára adva van. Az is az Istentől jön, hogy nem hagyja elveszni, elkárhozni az embert. Egy verset szeretném érzékeltetni. Nemes Nagy Ágnes, ez egy magyar költőnő volt, azt hiszem nevét sokan ismerik. Református papi családból származott ő végül is az őseiben, és a Kiáltva című vers első verszaka így szól. Irgalmaz Istenem, én nem hiszek te benned, csak nincs kivel szót váltanom. S lám, már is megadod azt a végső kegyelmet, hogy legalább imádkozom. Van benne egy ilyen nagy ellentét, hogy nem hiszek te benned, de mikor bajba vagyok, akkor azért mégis az Istenhez fordulok, és imádkozom. Tehát ezt lehet mondani az elégséges kegyelemnek, hogy amikor valaki olyan bajba van, akkor az eszébe jut neki az Isten. Betegágyom, háborúba, nem véletlen, mondják azt, hogy Ukrajnában tele vannak a templomok. Annak ellenére, hogy ott is kommunizmus volt. Csak hogy most ugye minden nap bombáznak, még háború van, és az embereknek eszébe jut az Isten. Aztán, amikor jó létben vannak, akkor elfelejtik. Tehát lehetne így mondani, hogy ez az elégség és kegyelem, hogy mindenkit hozzájuthat az Isten. De aztán ugye van az a kérdés is, hogy van itt a szabad akarat. Ha egyszer Isten bennünket motivál, mennyire, hogy nem is tudunk más csinálni, csak azt, amit Isten akar, de hát szabadságot adott. Ja. Protestáns teológiában annyira leromlott az emberi természet, hogy gyakorlatilag megszűnt a szabad akarat a protestáns teológiában. Mert Isten ráadásul előre rendel bennünket. Kározatra, üdvösségre. Ez a legkeményebb része a protestáns, főként a Calvin teológiának. Mi azt mondjuk, hogy az előre rendelése Istennek az az üdvösségre szól. Kiválaszt bennünket, például Szűz Máriát. De szabad akaratot hagy nekünk, viszont segít a kegyelmével, hogy jók legyünk. De nagy titok, hogy akarja az üdvösségünket, és mégis van szabad akaratunk. Babits Mihály, aki katolikus ember volt, hát ő is azért sok mindent megjárt életében, már hit szempontjából is, de az az élete végén visszatért teljesen a katolikus egyházba. Csodálatos vers az Eukarisztia, meg több más ilyen. Az Elbocsátott vad című versének az első verszaka így szól, ez egy hosszú vers. Nem hiszek az elrendelésben, mert van szívemben akarat. Stán, ha kezem másképp legyintem, a világ másfelé halad. Mégis érzem, valaki néz rám, visz, őriz, ezer baj között, de nem hagy nyugton, bajt idéz rám, mihelyt gőgömben renyhülök. Ez a valaki, tán az Isten, akitől bújni hasztalan. Nem hiszek az elrendelésben, de van egy erős ős uram. Már gyermekül vermébe ejtett, s mint bölcs vadász gyenge vadat elbocsátott, de nem felejtett, szabadon se vagyok szabad. És nem olvasom végig ezt a hosszú verset, de az utolsó verszaka így szól, nem hiszek az elrendelésben, mert szabad vagyok, oly szabad, mint a bolond bógáncs a szélben, vagy vad bozót között a vad. Vezessen hozzád a szabadság, nagy H-val írva, tehát az Istenhez. Így kérem olykor, aki vár, mert nem annak kell az imádság, ki Istent megtalálta már. Ja, költői módon, hogy szabadok is vagyunk, nem vagyunk elrendelve kározatra vagy üdvösségre eleve mi emberek, van szabad akaratunk, de az Isten azért csak nem hagy nekünk nyugtot, és mindig motivál bennünket. Most ez a ránk hatása az Istennek, hogy említettem, főként a reformáció idején jött elő, miért? Nem véletlenül. Mert ott azért túlságosan az emberi cselekedeteket emelték ki, és egy ősi eretnekség megkísértett azért sokakat a pelagianizmus, hogy az ember Isten nélkül is, mert megteremtett úgy bennünket, üdvözülni tud a tettei által. És hát aztán még jött a, hát később egy katolikus ráhatás is jött, de az ellentétes oldalról a jansenizmus, amikor azt mondták, hogy nagyon rosszá lett az ember, és erkölcsi tehetetlensége van. De a hitújítók azt mondták, hogy a cselekedetekkel nem tudunk üdvözülni. Csak a hittel, mert a Szent Pál levelét olvasták, hogy az ember hitáltal, nem a törvény által üdvözül. Csak hogy Szent Pál ott a törvényen az Ószövetségnek azt a sok-sok törvényét értette, amely valóban azt a hatást keltette, hogy valaki megvalósítja, akkor Istennek, mint egy kötelessége is, hogy az embert üdvözítse. Erre mondták, hogy a hit által üdvözül, és nincs érdem szerző cselekedet. Tehát akár mit teszünk, azzal mi nem érdemeljük ki az üdvösséget. És egyébként is a megigazulás az olyasmi, mint mikor a hó letakarja a tájat. Alatta ott van a sok szemét, a minden a földön, de a hó betakarta. És ha valaki szétnéz a tájon, akkor úgy néz ki, hogy szép, fehér és tiszta. A katolikus teológia azt mondta, hogy a megigazulás az Istennel való teljes kibékülés, igazzáválás, bűnbánat, megtérés, jó cselekedetek, azok az embert tisztává teszik. Tehát meg tudunk igazulni az Isten előtt, holott azt mondjuk, hogy ebbe benne van kezdeményezőként is, és kísérőként is az Isten irgalma. És ez egy belső átalakulás. Ugye a Szent Pál volt erre a legjobb példa. Aki üldözött, üldözte Jézust, üldözte a keresztényeket, akkor megállította őt a föltámadt Jézus kegyelme, megkérdezte, hogy mit kell tennem, akkor elindult. Először elment egy sivatagba is, elment az első ilyen ókeresztény közösségekhez, Péterhez, Jánoshoz, és aztán úgy ő maga is fokozatosan belenőtt a keresztény életbe. A hite az megvolt, csak az életformája, hogy ja, látom a jót, mégis a rosszat teszem, utok Jézus Krisztus után, nem mintha elértem volna, de felejtem, ami mögötte van, a bűnös életemet. Aztán öreg korára azt mondta, hogy élek én, de nem én, hanem Krisztussal, Krisztus él bennem. Tehát átalakította az ő életét, Jézus Krisztus. És mi azt mondjuk, hogy ez egy olyan kapcsolat már, mint amiről Jézus beszél a szőlővessző és a szőlőtő hasonlatával. Hogy összenő az ember lelki élete Krisztus életével. És hát az örök élet, az bár az küzdeni kell, de az mindig sokkal nagyobb, mint hogy azt érdemként megkaphatnánk. Ugye, ezt a hasonlatot szoktam mondani, hogy korábban még főként a szocialista időkben, ugye küldtek külföldről valami nagyértékű dolgot, el kellett menni érte a vámra, a vámot ki kellett fizetni, de amit kapott az ember, nagyértékű dolgot, azt ő saját erejéből sose tudta volna megvenni, de mégis fáradozni kellett érte. Hát így vagyunk, azt mondjuk, hogy az üdvösségért is fáradozni kell. A katolikus teológia azt mondja, hogy az emberi érdemeknek, vagy az emberi cselekedeteknek van jutalma. A protestáns teológia azt mondja, hogy nincs érdemszerző cselekedet. Én megkérdeztem mélyen hívő protestáns embereket, hogy akkor a jó cselekedetek miért szükségesek szerintetek? És azt mondták, hogy háládatosságból, mint ahogy a K.T. írja, hogy hát Isten jót tett velem, hát hálásnak kell lennem érte. Hát valóban, hogy hálásnak kell lenni, de mi azt mondjuk, hogy az érdemeknek is van jutalma. Honnét vesszük ezt? Hát a Szentírásból. Nem azt mondjuk, hogy az emberi természet kívánja meg, mert ott, ahol nincs jutalmazás, ahol az emberi fáradozást valamiképpen nem méltányolják, ott lelankad az ember, az igazságosság is csorbát szenved, meg egyáltalán nincs kibontakozás, nem lehet a gyereket se úgy nevelni, hogy csak önzetlenül tedd a jót, meg kell jutalmazni, és később is szükség van erre. Hát a Szentírás beszél az érdemek jutalmáról. Az Ószövetség is, hát ott többször előjön, hogy az igazak jutalma maga az Isten. Az istentelenek úgy látták, hogy elveszett az igaz ember, de őnekik a jutalmuk végül is maga az Isten lett. Addig, ameddig az Ószövetség embere nem hitt a föltámadásban, az üdvösségben, mert volt egy ilyen szakasz is, lassan alakult ki ez a hit, addig a ószövetségi könyvek azért mindig emlegették egy Jób esetében is, hogy Isten megjutalmazza az ember hűségét és kitartását. Na most, az új szövetség többször beszél az érdemek jutalmáról. Hát a hegyi beszéd, amely végül is a keresztény erkölcsiségnek a Magna Chartája, a nagy törvénykönyve, az minduntalan, minden boldog mondás végén valami jutalmat tűz ki. Övék az Isten országa, majd kielégítetnek, meglátják az Istent, ők leszek Isten fiai, és így tovább. Aztán beszél a örök ítéleten arról, hogy van egy végleges visszafizetés is a üdvösséggel, illetve van egy céltévesztés, a kárhozat. Aztán ott van a talentumoknak a példabeszéde, hogy számon kéri az Úr, hogy a megkapott talentumokat hogyan kamatoztattuk. Szent Péter apostol megkérdezi Jézust, hogy mi, akik mindent elhagytunk, mi lesz a jutalmunk? Jézus nem azt mondja, hogy hát legyetek teljesen önzetlenek, és semmi se, nem lesz a jutalmatok. Hanem azt mondja, hogy ti, akik elhagytatok feleségét, apát, anyát, testvért, mindent, száz annyit kaptok itt is. Tehát, hogy a testvériségnek a gyümölcsét megkapjátok, és aztán még megkapjátok az örök életet is. És ahogy előbb említettem, az örök élet az nincs arányban az ember fáradozásával. Az olyan, ami mindig jutalom marad. Akár mennyit fáradoztunk, az örök élet az mindig jutalma lesz az embernek. Persze valaki mondhatná, hogy hát ti keresztények azért vagytok jók, hogy kapjatok valamit. Ugye, volt egy ilyen irányzata az erkölcstannak, amelyik azt mondta etikának, hogy úgy kell jónak lenni, az a nagy dolog, hogy nem is vagyunk jutalmazva. Albert Camus is a 20. században azt mondta, hogy az a nagy erkölcsi kérdés most, hogyan lehetünk Isten nélkül jók. Hogy Isten nem jutalmaz meg, nincs is örök élet, de hát azért mi legyünk jók. Hát azért ezek nem sikerültek, ezek a kísérletek. Nem béres erkölcs a miénk, mert a béres az várja a napszámot, hogy megkapja rögtön. Itt benne van a hitnek a, most nem találok jobb szót, a rizikója, hogy vállaljuk, hogy az üdvösség az nem tudásunk, hanem hitünk, hogy él az én Istenem, s igazságot szolgáltat nekem, és ez az üdvösség az nem egy fölfokozott földi jólét, mint a muszlim világban, hanem személyes kapcsolat, a szeretet győzelme. Azt mondja az Úr Jézus az utolsó vacsorán, hogy az örök élet az, hogy ismerjenek téged, Isten, Atyám, és akit te küldtél, fiadat, Jézus Krisztus. És ez az ismeret szeretett kapcsolatot jelenti. Amikor valaki szereti a gyerekeit, szüleit, akkor nem az a fő gondolata neki, hogy szeretem a szüleimet, aztán oda jutok majd, akkor rám hagyja az örökséget, és nem másra. Mert sajnos ilyen is van, ismerek ilyeneket, hogy valaki nem hagyott a gyerekére semmit. Személyesen ismerek ilyet. Összeveszett a gyerekével, semmit nem hagyott rá. Nem azért vagyunk jók a szüleinkhez, hogy ha van valami ingósága, ingatlanja, ránk hagyja, hanem a szeretetért. A gyereket se azért szereti a szülő, hogyha majd megöregszek, akkor gondoljon rám, és mit tudom én, ne hagyjon el, és akkor majd gondoskodjék rólam, hanem azért szeretem, mert benne van a szeretet kapcsolat. És hogy ha így megvan, akkor ez nem bérbe van fizetve, hanem emberi szeretet kapcsolatban. És ez így fölfogozottan van az Istennel való kapcsolatunk is. Tehát nem úgy gondolunk az üdvösségre, hogy jót teszek, hogy majd akkor nekem visszafizet az Isten. Mert már most is ezt kell megtapasztalni, hogy az Istennel szeretett kapcsolatban kell lennünk. És ez az érdem itt írja is, hogy tehát az érdemek jutalma. Tehát van egyszer a kegyelem, az Istennek a személyes ránk hatása, az élete, hogy így mondja, bennünk, a föltámadt Krisztus élete bennünk, ez átalakítja az embert, ez a megigazulás, igazzáválás előtte, van az érdemeknek a jutalma. És ez úgy átalakítja az embert, tanítja a katolikus egymás katekizmusa, hogy eljuthat valaki a keresztény szentségre, életszentségre, ami végül is már a Ószövetségben is volt egyfajta ilyen parancs, hogy szentek legyetek, mert én szent vagyok, mondta már Mózes által az Ószövetség népének Isten. Az Úr Jézus pedig azt mondja, hogy legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok, hogy ezt az életvitelt keressétek és kövessétek, hogy a jó cselekedetek azok megvalósuljanak és átjárjanak benneteket. Itt a tökéletességnek a határa, így írja a katekizmus, hogy az határtalan. Abban nincs határ a tökéletességben. Mint ahogy múlt alkalommal arról szóltam, hogy a 10 parancsolat hoz egy alsó határt. Ne lopj, ne ölj, ezt megérte a gyerek is, hogy nem lehet lejjebb menni. De fölfele nincsen határ. Tehát a jóban, az eszményi ideálban. És ennek a megvalósítói a szentek. Minden korban, a tovább élő, történelemben tovább élő Krisztusnak a követei, akik ezt az élet szentséget föl tudják mutatni. Különösen most a mi korunkban van arra igény, protestáns teológiában is vannak ilyen könyvek, hogy a szentek visszatérnek, hogy föl kell mutatni a szent embereket. Ugyanis a szent emberek a közgondolkodásban egyrészt olyanok, hogy csodálatra méltók, de nem követhetők. És nagyon életidegen pályákat futnak be, böjtölésükkel, hősiességükkel, meg önzetlenségünkkel, amit egy átlag ember nem tud megtenni. És akkor még erre jöttek azok az ábrázolások, amelyek ilyen átszellemülten mutatták a szenteket. Éppen a újabb korban mondták azt, hogy a szentek azok a keresztény életvitelt a hétköznapok hűségében kell, hogy megvalósítsák, mint ahogy a Diognetoshoz írt levélben volt, hogy külsőre nem is különböznek a többi embertől, de mégis az életvitelük más. És a szenti avatásokban hát keresik azokat az embereket, akik így mutatnak példát. Ugye magyarok között is nem is egy volt ilyen, az elmúlt 20. században, akik családi életükkel, hűséges kitartásukkal, egy Batthyány Stratmann László, egy orvos, azáltal, hogy a orvosi hivatását, nagyon hűségesen végezte, szerette a szegényeket, minden, így vált példaképpé egy Eszterházi János, és többek is, akik a hétköznapi életüknek a mindennapiságával tudták ezt a keresztény élet szentséget megvalósítani. Tehát amikor mi a morálisról, keresztény etikáról szólunk, akkor azt mondjuk, hogy kellenek a példaképek. És ez hiányzik a mai időkből. Mert a mai idők hoznak példaképeket, csak azok influencerek, sztárok, kérész életű emberek, akik föltűnnek egy pillanatig, nagy népszerűségnek örvendenek, milliók lájkolják őket, de egy idő után hulló csillagokká válnak. És ezért azt mondja a keresztény erkölcstan, hogy álló csillagokat kell keresni, olyan embereket, akik a krisztusi értékeket megvalósítják, mában és a jövőben is példát tudnak mutatni az embereknek. És hát így a keresztény erkölcs morális az nem csak egy ilyen parancsra épülő valami, vagy nem egy béres erkölcs, hanem azáltal, hogy főmutatja a példákat, élet célt is tud mutatni az embereknek, hogy ahogy Szent Ágoston mondja ott a szentekről, hogy nem szakadt le az a híd, amelyen ők átmentek. Tehát, hogy mi is mehetünk rajta. És az a forrás, amiből ők ittak, nem apadt ki. Tehát ma is meg lehet próbálni, lehet ezen haladni, és így ez a fejezete a katolikus egyház katekizmusának olyasmi, ami a talentumok megvalósításában segítséget akar nyújtani, vagy kamatoztatásában az embereknek, hogy egyéni életük, aztán a környezetük élete jobbá válik, és ahogy a 6. Pál mondta, növekedjék a szeretet civilizációja, amire ma különösen ebben a nagyon-nagyon elvadult világban, amiben élünk, ahol a gyűlölet, az erőszak, a háborúság van minden nap a műsoron, ne tudjon véglegessé válni, hanem azok a példák, amelyek a keresztények életéből kisugároznak, mégiscsak a jónak és a szeretetnek a diadalát segítse elő. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Megújulás. Bábel Balázs érsekatya katekézisét hallották.

0: Mária Rádió.
1: Enciklikák.
2: Második János Pál pápa, az egyház Európában. Apostoli buzdítás az egyházban élő Jézus Krisztusról, mint a remény forrásáról Európa számára.
3: 22. szakasz. Az egyházban élő Jézus Krisztus. Ha az európai népek visszatérnek Krisztushoz, meg fogják találni a reményt, mely egyedül adhat teljes értelmet az életnek. Ma is találkozhatnak vele, mert Jézus jelen van. Él és tevékenykedik az egyházban. Ő az egyházban van, és az egyház ő benne. Az egyházban a Szentlélek ajándékának erejével folytatja szünet nélkül üdvözítő művét. A hit szemével megláthatjuk Jézus titokzatos jelenlétét a ránk hagyott jelekben. Jelen van ő elsősorban a Szentírásban, melynek minden része róla beszél. Egészen egyedülálló módon van jelen Jézus Krisztus az eukarisztikus színek alatt. Ezt a jelenlétet valóságosnak mondjuk, nem kizárólag, mintha a többi jelenlét nem volna valóságos, hanem kiemelően, mert szubstanciális jelenlét, és ennek erejéből Krisztus az Istenember teljes egészében jelen van. Az eukarisztiában ugyanis igazán, valóságosan és szubstanciálisan benne van a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére. Lelkével és istenségével, tehát az egész Krisztus. Az eukarisztia valóban a hit misztériuma. A gondolatainkat fölülmúló misztérium, és csak a hitben fogadható el. Természetesen Jézus jelenléte valóságos az egyház többi liturgikus cselekményében is, melyeket az ő nevében végez. Közéjük tartoznak a szentségek, Krisztus cselekményei, amelyeket emberek által valósít meg. Jézus más módokon is igazán jelen van a világban, különösen a tanítványaiban, akik a szeretet kettős parancsát megtartva lélekben és igazságban imádják Istent, és életükkel tanúskodnak a feleparáti szeretetről, merről fölismerhető, hogy ők az Úr tanítványai. Második fejezet. A reménynek a harmadik évezred egyházára bízott evangéliuma. Ébredj föl és erősítsd meg a többieket, akik halálukon vannak. Első szakasz. Az Úr megtérése hív. Így szól, aki a hét csillagot jobbjában tartja, és a hét arany gyertyatartó között jár. Az első és az utolsó, aki halott volt és életre kelt, az Isten fia. Maga Jézus beszél egyházához. Üzenete minden rész egyházhoz szól, és belső életükre vonatkozik, melyben olykor az evangéliumi hagyománnyal össze nem egyezthethető elgondolások és fölfogások mutatkoznak. Ezt az életet különféle üldözések érik, és ami még veszedelmesebb, az elvilágiasodás. A kezdeti hűség elvesztése, a világias gondolkodással való egyezkedés fenyegeti. Olykor a közösségben már nincs meg az első idők szeretete. Föl kell figyelnünk arra, hogy a mai egyházi közösségeinket is gyöngeség, fáradtság, ellentmondás veszi körül. Nekik is újra kell hallaniuk a vőlegény szavát, aki megtérésre, új dolgok befogadására készteti őket, és arra hívja, hogy vegyenek részt az új evangelizáció nagyművében. Az egyháznak mindig el kell fogadni a Krisztus szavának ítéletét, és a maga emberi dimenzióját a tisztulás állapotában kell megélnie, hogy egyre inkább szeplő és ránc nélküli menyasszony legyen, aki hófehér ruhába öltözik. így tehát Jézus Krisztus, a mai európai egyházainkat megtérése hívja. És ezek az egyházak urukkal és az ő erejében a remény hordozóivá válnak az emberiség számára.
2: Második János Pál pápa az Egyház Európában című apostoli buzdításából dr. Szabó Tamás olvasott fel.
0: Enciklikák.

0: múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallják.
1: Andocs 2026. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió valamennyi hallgatóját. Szakály Sándor történész vagyok, aki szívesen osztja meg önökkel a belőle előbukkanó emlékeket, napjaink történéseihez kapcsolódó gondolatait. Bizonyára vannak önök között olyanok kedves Mária Rádiót hallgatók, akik ha meghallják a Somogy vármegyei település Andocs nevét, akkor azonnal a búcsújáró helyre gondolnak, ahol a templomban lévő Szűz Mária szobrának van a legtöbb ruhája. Zarándokok bővítik a ruhatárát, hogy mindig más és más ruhába öltöztetve fogadhassa a templomba betérőket, a híveket és a templomot csak megtekinteni szándékozókat. Gyermekkoromban, ami az Andostól mintegy 10 kilométerre lévő török koppányban éltem, a falu lakóinak többsége gyalog tette meg Andocsra az utat, oda és vissza, a falu papjának vezetésével, hogy résztvevője legyen a búcsúnak. Rég volt, de úgy volt. Nemrég ismét Andocson jártam. Nem képzeletben, nem álmomban, hanem valóságosan. A község Szent Ferencről elnevezett általános iskolájába hívtak. Az egykoron a Károli Gáspár Református Egyetemen is tanult, Nárai Tamás tanár úr keresett meg telefonon és kért arra, hogy a trianoni békeszerződés immáron 106. évforduló alkalmából tartsak előadást az Andocsi Szent Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felsős tagozatos tanulóinak. Természetesen igen, mondtam. Az iskola valamennyi tanulója a tanárkollégákkal együtt nézte meg a 8. diákok közreműködésével összeállított emlékműsort, énekeltük el közösen a himnuszt és Szarka Tamás Készfogás című dalát. Felemelő érzés volt. Úgy éreztem akkor és most is, hogy van értelme szólni a múltról, és vannak tanárok, akik képesek megfogni a diákokat. Őszinte, szakszerű szavakkal szólni történelmünk azon időszakáról is, ami számunkra nem örömet, sokkal inkább fájdalmat okozott, és hoz belő előlünk ma is szomorú érzéseket. Andocson az iskolával szemben áll a templom, benne Szűz Mária szobra. Aki oda belép, fohászkodhat az Úrhoz, és kérhet nyugalmat a lelkének, békét a világnak, és valamennyünk számára olyan Magyarországot, amelynek polgárai nem felejtik el annak a múltját, és tudják, hogy mindazok, akik 1920-ban, majd 1947 után kényszerből más országok, nem egyszer másodrendű állampolgáraivá válták, mindig is hozzánk tartoztak, és tartoznak ma is, mert egy vérből valók vagyunk.
0: Múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallották.

0: Hírpercek.
1: 14. Leopápa szentmisét mutatott be a Kanári-szigeteken. Székely János püspök megáldotta a szombathelyi magvető tanoda új épületét. Jézus Szent Szívének oltalmába ajánlották a héten nemzetüket az amerikai püspökök. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőnk Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. A Szentatya június 11-én délelőtt a migránsokat befogadó szervezetek képviselőivel találkozott az Argoneguni kikötőben a Kanári-szigeteken, tájékoztatott a Vatikán média. A találkozó végén, mielőtt a Kármelhegyi szűzanyag egyhelyéhez indult volna, hogy megáldja egy migránsokat szállító csónak fából készített keresztjét, virágot helyezett el a tengeri migráció áldozatainak emlékére. Szeretnék szívből

0: kapta hírül a Szombathelyi Egyházmegye. A Szombathelyi Székesegyház Madonna kápolnájában hálaadó szentmisén vettek részt a diákok, szülők, önkéntesek és támogatók. Székely János megyéspüspök szentbeszédében arra bátorította a gyerekeket, hogy mindig a jót tegyék életükben, figyeljenek egymásra, szüleikre és tanuljanak szorgalmasan. A szentmise után sor került az egykori Fair Play kávézó helyén kialakított új helyiség megáldásra, amely a jövőben otthont ad majd a tanodának. A gyermekek tanulásában és a személyiségük fejlesztésében önkéntesek segítkeznek, szabadidejük kitöltésére pedig programokat szerveznek számukra. Az amerikai püspökök június 11-én Jézus Szent Szívének szentelték országukat a floridai Orlandóban, a Mária, a világ mindenség királynője nemzetik egy helyen. A liturgiát az amerikai katolikus püspöki konferencia tavaszi plenáris ülésének záró napján tartották, megemlékezve a függetlenségi nyilatkozat 250. évfordulójáról is. Az ünnepélyes szentmise során Krisztus irgalma szeretetére bízták az Egyesült Államokat, közli a CNA. A szentelés ünnepi imáját Paul Cockley érsek az amerikai katolikus püspöki konferenciájának elnöke vezette. 13. Leó pápának az emberiség Jézus Szent Szívének való felajánlására emlékezve Jézus Krisztus Szent Szívének szentelték az országukat, és imában kérték Krisztust, hogy áldja meg az államokat, gyógyítsa meg a sebeit, és hozzon megbékélést, valamint igazságot. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 10 óra.
2: Mária Rádió Ajka, FM 93,2.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Mivel június Jézus szíve hónapja, ezért ezen a hittanórán a Jézus szíve tisztelettel szándékozom foglalkozni. Jézus szíve Isten emberélet fiának szíve, a megváltó isteni szeretet jelképe. Jézus egész embersége, így szíve is az isteni személy kifejezője. A Szentírásban a szív az ember erkölcsi és vallási személyiségének foglalata, nem lélektani, hanem egész emberi fogalom, mondhatnánk ős fogalom, mely egyszerre fejezi ki a testi és a lelki valóságot. Az Ószövetségben vannak olyan jövendőlések, melyeknek messiási jellegét az Új Szövetség igazolja, és melyek a messiás belső világáról profétai képet adnak. Például a 22.

Zsoltárban olvassuk: olyan vagyok, mint a kiöntött víz, csontjaimat szétszették, szívem, mint a viasz szétfolyt bensőmben. Jézus szívének átszúrása és oldalának megnyitása jelképezte e szeretet végtelenségét, a Szentlélek elküldését és a szentségek forrását, erejét. Az egyház atyák János evangéliumának 7. fejezetére hivatkozva Jézus szívét az élő víz forrásaként jelölik meg, ezen a helyen a Bibliában. Az ünnep utolsó nagy napján Jézus a templomban volt, és fennhangon hirdette: aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Két irányzat mutatható ki. Első a kisázsiai, amely egybe kapcsolja a János evangéliumának 7. fejezetét és a 19-et, ahol ez áll: az egyik katona oldalába döfte a lándzsáját, nyomban vér és víz folyt belőle. És úgy látja, hogy a Jézus oldalából fakadó vér és víz közvetlen jelképe a keresztségnek és az eukarisztiának, így az örök élet kegyelmének. Tehát az egyház kegyelmileg mintegy Jézus oldalából született. Ezen a véleménye van például Justinus, Irénaeus vagy Tertullianus. Az alexandriai irányzat inkább szellemi viszonylatban beszél Jézus szívéről, mely a szellemi ismeret forrása és a szeretet, valamint a misztikus egyesülés alapja. E tételt nyugaton Szent Ambrus és Szent Ágoston is magáénak vallotta. A középkorban már kimutatható bizonyos körökben, különösen a német misztikusoknál, 13. században a kifejezett Jézus szíve tisztelet, melynek teljes kibontakozása Alakok Szent Margit látomásaihoz kapcsolódik. Jézus szíve tisztelet Isten emberré lett fiának szívét megillető imádás része. A Jézus szíve tisztelet a teremtmény megváltásért adott hálája és dicsőítése fejeződik ki. A középkorban már kimutatható bizonyos körökben a kifejezett Jézus szíve tisztelet, különösen a német misztikusoknál, ahogy már előbb is említettem. Elmélkedésük anyaga az énekek éneke, az egyház, mint Krisztus jegyese. Úr napja és az eukarisztia liturgikus tisztelete előmozdította a gondolatot, hogy Jézus újjászületik az ember szívében. A jezsuiták és a kartauziak átvették a Jézus szíve tiszteletet, és elterjesztették az egyházban. Öt Szent János is buzgolkodott ebben. Itt kapcsolódtak be a Jézus szíve tiszteletbe Alakok Szent Margit látomásai a 17. század vége felé, melyekben Jézus különösen az emberi hálátlanságot fájlalta, és a szív tisztelőitől engesztelést a hónap első péntekén gyónást és áldozást kért. A Jézus szíve tisztelet terjedésében nagy szerepe volt az előbb említett Alakok Szent Margit gyóntatójának, a jezsuita Colombier atyának, vagyis Szent Kolosnak. A felvilágosodás, illetve a josefinizmus nem kedvezett a Jézus szíve tisztelet terjedésének. Az 1814-ben visszaállított Jézus tisztelet azonban ismét legfőbb tömegpasztorációs programjának tekintette, s a társadalmi szolidaritás és megbékélés, a szociális megújódás orvosságoként hirdette meg Jézus szíve tiszteletét. Azóta alig van templom, ahol ne jelenne meg a Jézus szíve tisztelet. Az egyház hivatalos liturgiája mindaddig tartózkodó maradt, amíg a Jézus szíve tisztelet teológiája nem volt kidolgozva. 1765-ben engedélyezte 13. Kelemen pápa a lengyel püspököknek, hogy bizonyos keretek között bevezessék Jézus szíve miséjét és officiumát. 9. Pius pápa 1856-ban Jézus szíve ünnepét az egész egyházra kiterjesztette.
13. Leó pápa 1899-ben hatta jóvá a Jézus szíve litániát az egész egyház számára. 11. Pius pápa 1928-ban a Miserentissimus Redemptor enciklikában már összefoglalást adott a Jézus szíve tisztelet teológiai alapjairól. 12. Pius pápa a Haurietis Aquas enciklikával emlékezett meg a 100 évvel korábban bevezetett ünnepről. Jézus szíve főünnepe a pünkösd utáni második vasárnapot, tehát úrnap 8-át követő péntek, az egyházi év utolsó változó ünnepe, amely ugye a húsvéthoz kapcsolódik. Ezen kívül a Jézus szíve tisztelet ideje minden első péntek és a június hónap, amikor júniusi Jézus szíve áltatosságot végzünk.

A Jézus szíve tisztelet dogmatikai megalapozása a Szentírásra megy vissza, és a hagyomány adataira támaszkodott. Jézus kereszten átszúrt szíve a megváltó szeretet szimbóluma. Ahogy Pál apostol arról beszélt, hogy ne szomorítsuk meg Isten lelkét, úgy lehet szó Jézus engeszteléséről is. A Jézus szíve tiszteletben magát az Istenembert, magát Jézust ünnepeljük, de úgy, ahogy szívének szeretetét kifejezte. A személyes egység révén Jézus egész embersége az isteni személy kifejezője. Az egyházi dokumentumok szerint a szív nem pusztán jelképe Jézus szeretetének, hanem valóságos emberségének kifejezése, mert áldozatul adott értünk. A Szentírásban és a hagyományban a szív nem lélektani, hanem az egész embert kifejező fogalom, olyan ősfogalom, amely egyszerre fejezi ki a testi és a lelki valóságot. A testben megnyilvánuló személyesség belső központja, ahol a személyes elhatározások és a külső kapcsolatok megszületnek. Amikor Jézus szeretette helyett a szívét tiszteljük, akkor az elvont fogalom helyett a konkrét valóságra hivatkozunk, és az egyúttal eszünkbe idézi a megtestesülés titkát is. Jézus szíve ontológiailag megalapozott szimbólum, amely alkalmas arra, hogy a személyiséget a maga emberségében kifejezze. A szívben nem csak Jézus emberi, hanem Isten emberi szeretetének is jelképét látjuk, amely egyszerre tükrözi az Atya iránti és az emberek iránti szeretetet. Mivel a Jézus szíve tisztelet a szíven keresztül az isteni személyre vonatkozik, azért ezt az imádó kultusz körébe soroljuk. A Jézus szíve tisztelet megnyilatkozási formái az engesztelés, a viszontszeretet, a Krisztus követése és önmagunk fölajánlása. Az engesztelés lényegében bekapcsolódás abba az engesztelésbe, amelyet Jézus, mint főpap, az Atya elé visz, de az ellene elkövetett sértés jóvátétele is. Önmagunk fölajánlása azt fejezi ki, hogy egyesülni akarunk a szeretettel, melyel Isten szerette a világot, és minden fáradozásunkat, munkánkat, szenvedésünket ennek érdekében tesszük és viseljük. Kerülni kell, hogy az ájtatosság elszakadjon a teljes Isten embertől, és csak a szívre, mint egy jelképre irányuljon. Szent Margit volt az első, aki a Szent Szív különös oltalmába ajánlotta magát. A felajánlást később egészen napjainkig jámbor, egyének és közösségek, városok és nemzetek követik. 11. Pius pápa az egyházat is Jézus szíve oltalmába ajánlotta.

A szív egyike a minden kultúrkörben ismert ősszavaknak, mint például fej, arc, kéz, kar, vagyis fogalmi meghatározást megelőző tapasztalatokon alapuló szó. A fiziológiai életközpont szerveként reális jelképe a szimbolikus értelemben vett szívnek. A test és lélek megkülönböztetése nélküli egész embert szimbolizálja, és a személy központjaként a megismerés, bölcsesség, akarat és cselekvés, illetve az érzelmi élet forrása. Lényege szerint nyitott a transzcendencia és a másik ember felé. Vallástörténetileg az egyiptomiaknál a szív, a lelkismeret, az egész erkölcsi magatartást jelöli. Ezért Osiris ítélőszéke előtt megmérettetik majd a szív és vele a lélek ellopható, ami a halált jelenti. A babilóniaiak az életet eredetileg a májban látták, később a szívhez kötötték. A görögök és rómaiak a szívet főként fiziológikusan értelmezték. A költők, például Homérosz, a lelki-szellemi élet székhelyeként. Arisztotélész számára a szív a középpont, minden érzéki benyomás ide érkezik. Platón a halandó lelket a szívnek, a halhatatlant értelemnek tulajdonította, az alsóbbrendű lelket a májnak. A kínaiak az egyes testrészeknek különféle lelkeket tulajdonítottak, egyet a szívnek is. A magasabb fokú vallásokban csak nem általános, hogy a szívet a vallási tapasztalat, megvilágosodás és a benne lakó istenség helyének tekintik. Rossz embereknél a szembe szegült érzékek, illetve a belőlük fakadó hatások székhelyének is. Észak-Nyugat-Ausztráliában kamilárok és a fiatal eszkimók megették a megölt ember vagy állat szívét, hogy lelke és bátorsága átszálljon rájuk. Az asztékok, maják, babilóniaiak, rómaiak és teutonok a testből eltávolított szívet föláldozták. Az egyiptomiak bebalzsamozták és vázában őrizték. A gonosz befolyások elleni oltalmul szívamuletteket hordtak. A Szentírásban az ember belső életének központja, lelki erőinek és képességeinek forrása, az értelem helye. Fiziológiai szervként fordul elő, például Sámuel első könyvében olvassuk, 25. fejezetben, reggel azonban, amikor Nabal kiózanodott, elmondta neki felesége, mi történt, erre a szíve megdermedt testében, és olyan lett, mintha megkövült volna. Tehát belőle árad a vér szét a testbe, ezért azonos a vérrel.

A szív a szentírásban átvitt értelemben középpontot jelöl. Például a következőkre szintén találunk utalást a szentírásban ezekre a kifejezésre, mint tenger szíve, ég szíve, föld szíve. Főleg a profétáknál és a zsoltárokban beszél az Ószövetség Isten szívéről, mint jelenlétének jeléről, terveinek, határozatainak, irgalmának és szeretetének székhelyéről. Isten szeretetének kinyilatkoztatása fiának a kereszten megnyitott szívében teljesedett be. Az ember szíve a lelki élet helye. A szív jelenti a belső lelki embert szemben a hússal vagy a nyelvvel. A szívben gyökerezik a hit, mint válasz Isten szavára, aki az ember szívében lakik. Ezért kell és ezért tudja az ember teljes szívvel szeretni az Istent. A szív az ember rejtett énje, melyet csak Isten ismer, aki az új szívet adja. Az emberek, akik nem ismerik, a szívet csak látszat szerint ítélnek. Természetesen, kedves testvéreim, mindazokra, amit most említettem, találunk utalást a Szentírásban, sőt a következőkre is. A Szentírásban úgy is szerepel a szív szimbóluma, mint a gondolkodás helye. Tehát például a szív töpreng, hisz és kételkedik, igazságukat lát be, emlékezik, oktalankodik, elvakul. Az érzelmi élet helye, a szívben lakik a szomorkodás, az öröm, a bátorság, a félelem, a felindultság, a szenvedély, a harag. A szív a fontolgató és döntést hozó akarat, és a lelkismeret helye, a vallási erkölcsi élet, az igazi istentisztelet, az Istenbe vetett bizalom helye. A szívből ered a jó és a rossz, a hűség, az elpártolás és a megátalkodottság. Amikor Isten meg akarja mérni az embert, próbára teszi a szívét, ahogy a Krónikák első könyvében olvassuk. A körülmetéletlen és a megkeményedett szív az Isten iránti engedetlenség jele. A szívben lakik az Isten és ember szeretet, ezért a szív a Szentlélek és Krisztus lakása.

Első péntek, a hónap első péntekje, a Jézus szíve tisztelet napja. Alakok Szent Margit külön felszólítást kapott az Úr Jézus Krisztustól, hogy első pénteken járuljon szent áldozáshoz. A 9 egymást követő első péntek megtartásához, a nagy kilencedhez az Úr külön ígéretet fűzött. Ennek alapján, főként a jezsuiták hatására, a Jézus szíve tisztelet legnépszerűbb formája lett az első pénteken végzett engesztelő, gyónás, szentmise, amikor általában votív szövege Jézus szent szívéről használjuk, továbbá aznap szentáldozás. Az első péntek következetes megtartása nagy segítség a lelki életben. Júniusi Jézus szíve áltatosság a Jézus szíve tisztelet sajátos formája. Mivel Jézus szívének ünnepe legtöbbször júniusban van, a 20. század elejére szokás lett, hogy az egész hónapot a Jézus szíve tiszteletnek szenteljük. Ahogy májusban a Lorettói litániát imádkozzuk, úgy júniusban a Jézus szíve litániáját minden nap elimádkozza az egyház. Ugye júliusban pedig általában a Jézus vére litániáját imádkozzuk. Tehát térjünk vissza egy gondolat erejéig Jézus szíve litániához. Ez a Jézus szíve tisztelet magánáltatossági formája. 13. Leó pápa 1899-ben hatta jóvá az egész egyház számára. Szövegét 1718-ban Anna Magdaléna Remusat vizitációs apáca szerkesztette. Az előbb említett nagy kilenced a Jézus szíve tisztelet imádságos gyakorlata. 9 egymást követő hónapban az első péntek megtartása. Jézus szíve alakok Szent Margitnak adott ígéretei között szerepel. Megadom a végső megigazulás kegyelmét mindazoknak, akik 9 egymást követő hónap első péntekén megáldoznak. Nem halnak meg a halálos bűn állapotában, sem a nekik szükséges szentségek nélkül. Isteni szívem biztos menedékük lesz haláluk óráján. A nagy kilenced hagyományos formája első pénteken szentgyónás, szentmise áldozással. Tehát kár volna kihadni ezt a lehetőséget, amelyet ez az áltatosság is kínál nekünk. Természetesen azt is hangsúlyozni kell, hogy az első péntek megtartása az elsősorban az tartozik, hogy aznap szentmisén veszünk részt és szentáldozáshoz járulunk. Azonban a szentgyónást nem feltétlenül első pénteken kell elvégezni, hanem ajánlatos, hogy az előtte való napokban, hiszen gondoljunk csak bele, ha mindenki első pénteken szeretne szentgyónáshoz járulni, sok helyen ez kivitelezhetetlen lenne, hiszen néhány helyen olyan sokan szeretnének majd vagy áldozni első pénteken, hogy az atya nem győzné őket meggyóntatni. Tehát meggyónhatunk már az első péntek előtti napokban is, de fontos, hogy első péntek napján járuljunk szentáldozáshoz, és természetesen vegyünk részt szentmisén. Kedves testvérek, ennyit szerettem volna elmondani a Jézus szíve tiszteletéről. Áldott szép napot kívánva búcsúzik Önöktől Lépes Lóránt atya. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Lépes Lóránt atyával.
1: Itthon vagyok, s a néha lábamhoz térdepel. Egy-egy bokor nevét is, virágát.

tudom, hogy merre mennek, kik mennek az úton, s tudom, hogy mit jelentett egy nyári alkonyon a házfalakról csorgó vöröslő fájdalom. Nem tudhatom, hogy másnak-e tájék mit jelent. Nekem szülő hazám itt, e lángoktól ölelt kis ország.

és ott a park, a régi szerelmek lábnyoma, a csókok íze számban, hol mész, hol áfonya.

Hamvas Béla, Isten tenyerén ébredtem. Isten tenyerén ébredtem, s lenéztem a földre, hófehér csúcsokra, kopár legelőkre. Kanyargós folyók tükrében láttam kelni a napot, sugaraiban álmos hajnal mosakodott. Láttam az óceánt gyermekként ragyogni, sirályokat felette felhőkkel táncolni. Láttam a békét az emberek szívében. Láttam az erdőket fürödni a fényben. Láttam sok-sok mosolyt, és láttam a reményt. Láttam az embert, és láttam a zenét. Láttam a földet szeretetben élni. Láttam a csöndet a széllel zenélni. Láttam Istent, amerre csak néztem, miközben éppen az ő tenyerében ültem. És az ő hangján szólt hozzám a szél, mint anya, ki gyermekének mesél. Millió aporó tükörben láthatod magadat, hisz olyannak látod a világot, amilyen te vagy.

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: Székely János püspök megáldotta a szombathelyi magvető tanoda új épületét. Boldog Brenner Jánosra emlékeztek Pécsen. 14. Leó pápa szentmisét mutatott be a Kanári-szigeteken. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják, hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. Június 10-én tartotta tanévzáró ünnepségét a szombathelyi egyházmegyei Caritas fenntartásában működő magvető tanoda, amely az egyházmegye területén élő hátrányos helyzetű családok gyermekeinek oktatását és nevelését segíti, adta hírül a szombathelyi egyházmegye. A szombathelyi székesegyház Madonna kápolnájában hálaadó szentmisén vettek részt a diákok, szülők, önkéntesek és támogatók. Székely János megyéspüspök szentbeszédében arra bátorította a gyerekeket, hogy mindig a jót tegyék életükben, figyeljenek egymásra, szüleikre és tanuljanak szorgalmasan. A szentmise után sor került az egykori Fair Play kávézó helyén kialakított új helyiség megáldása, amely a jövőben otthont ad majd a tanodának. A gyermekek tanulásában és a személyiségük fejlesztésében önkéntesek segítkeznek, szabad idejük kitöltésére pedig programokat szerveznek számukra. Június 9-én volt a 80. évfordulója, hogy Brenner János a Pécsi Szent Péter és Szent Pál Székesegyházban a bérmálás szentségében részesült, közölte a Pécsi Egyházmegye. A Brenner 80 programsorozat keretében június 8-án szentmisével, 9-én pedig kiállítással, filmvetítéssel, előadással és kerekasztal beszélgetéssel tisztelektek a vértanú emléke előtt, aki Istenhez hűséges életével és szolgálatával ma is példaként áll előttünk. Az ő nevét viseli a székesegyházi plébánia kápolnája, ahol kézcsontújának egy darabját erekjeként őrzik. A Brenner emléknapok keretében az egyházmegye képviselői megkoszorúzták a család egykori pécsi lakóházának falán elhelyezett emléktáblát, ekként tisztelegve a mártír pap előtt. Olykorban akarta szolgálni a híveket, amikor a megfélemlítés volt az egyház ellenes harc legfőbb eszköze. A Szentatya június 11-én délelőtt a migránsokat befogadó szervezetek képviselőivel találkozott az Argoneuguni kikötőben a Kanári-szigeteken, tájékoztatott a Vatikán média. A találkozó végén, mielőtt a Kármelhegyi szűzanya kegyhelyéhez indult volna, hogy megáldja egy migránsokat szállító csónak fából készített keresztjét, virágot helyezett el a tengeri migráció áldozatainak emlékére. Szeretnék szívből köszönetet mondani mindazoknak, akik részt vesznek a mentésben, a befogadásban és a kísérésben. Kísérje a Kármelhegyi Boldogságos Szűz Mária azokat, akik megérkeztek, vigasztalja azokat, akik elveszítették hozzátartozóikat. Majd a Szent Atya a Szent Anna Székesegyházhoz indult, hogy püspökökkel, papokkal, diakónusokkal, szerzetesekkel és szerzetesnőkkel, papnövendékekkel és lelkipásztori munkatársakkal találkozzon. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
1: Híreinket hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Úrnapján üljük meg Krisztus szent testének és vérének ünnepét. Ezen a napon arra emlékezünk, hogy Krisztus valóságosan jelen van az oltári szentségben, és lehetőségünk van még jobban elmélyülni hitünkben és közelebb kerülni Istenhez. Szent II. János Pál pápa mondta, az evangélium hirdetése nem csak emberi kezdeményezés, hanem Isten kegyelme és hatalma által valósul meg. Adjuk meg hát a lehetőséget a Mária Rádiónak, hogy továbbra is szolgálhasson az evangélium terjesztésében, és segítsünk egymásnak a hit mélyítésében. Ahhoz azonban, hogy mindezt megtehessük, szükség van anyagi forrásokra is. Kérem, támogassák a Mária Rádió működésének fenntartását, hogy továbbra is tudjunk erősödni és terjeszteni az örömhírt és a reményt. Köszönöm a segítséget és az értünk felajánlott imákat.
2: Laudato si, ifjúsági ökotábor. A Mária Rádió teremtésvédelmi kezdeményezése. Fogyasztásközpontú életformánk gyorsuló ütemben éli fel földünk erőforrásait. Az embert vissza kell vezetni valódi szükségleteihez, az élet valódi teljességéhez. Ezt leginkább fiatalokkal lehet és érdemes megtenni. Nem csak fogékonyságuk, hanem a jövőt alkotó helyzetük miatt is. Ezt a célt szolgálja a Nógrád megyei aprófaluban, Terényben szervezett ifjúsági tábor, amely minden szempontból fenntartható környezetben valósul meg. A résztvevők itt nem csupán elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el, hanem egy életformát, gondolkodásmódot és lelkiséget is megélhetnek. Mindennek szellemi keretét Ferenc pápa Laudato Si című teremtésvédelmi műve alkotja, amely átfogóan kezeli a fenntarthatóság kérdését, természeti, társadalmi, gazdasági, kulturális és spirituális megközelítésben. A tábor helyszíne Terény, Mulcsos ház, a részvételi életkor 15 és 18 év között. A tábor időpontja 2026. augusztus 7 és 12 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján az Ökotábor menüpontban.
3: A Tevékeny Szeretet című műsor két hetente szerdán 10 óra 50 perckor hallható a Mária Rádióban. Miért érdemes minket hallgatni? A Katolikus Caritas országos hálózatának híreit, inspiráló beszélgetéseket és interjúkat hallhatnak a nézők. Ezen kívül megtapasztalhatják, milyen az, amikor legyen szó önkéntesről vagy Caritas munkatársról, de életcélul tűzi ki valaki azt, hogy másokat szolgáljon önzetlenül a Caritas szellemében. Hallgassanak minket két hetente!

0: A rádió. A lélek hangja.
1: A Café Francesco podcast 85. adásában a hegytábor önkénteseinek beszélgetését hallhatják. Hittel az egyetemen témában.
2: A mai témánk fókuszában a hegytábor lesz, és az a kérdés, hogy miért jó önkénteskedni. Pár szóban kérlek bemutatkoznátok, hogy kik vagytok, mit csináltok, mit tanultok, és mióta vagytok a hegytábornak az önkéntesei.
3: Sziasztok! Először is köszönjük szépen a hegy nevében a meghívást. Nagyon örülünk, hogy itt lehetünk. Én Besei Eszter vagyok, harmadéves gyógytornász hallgató, és nagyon várom ezt a beszélgetést.
4: Én Juli vagyok. Én most logisztikai mérnöknek tanulok a BM-en, de már van egy közgazdász végzettségem, és 5 éve vagyok a tábornak a szervezője, és idén én vagyok az egyik főszervező.
2: És Eszti, te mióta vagy a hegytábor csapatában?
3: Igen, ezt elfelejtettem. Én -1 évvel, szóval 4 éve vagyok a hegyszervezői csapat tagja, és én idén a szponzor csapattal foglalkozom.
2: Szuper, találtam a honlapotokon a hegynek a mottóját, ami úgy szól, Máté evangéliuma, hogy nem lehet elrejteni a hegyre épült várost. Mit gondoltok, hogy hogyan kapcsolódik ez az egész a tábor szellemiségéhez, és mit mond nektek ez az igerész?
3: Én talán arra vinném elsőnek a fókuszt, hogy a pólunk hátulján is ez a logó, vagy hát ez a motto látható, és ott a háttérben az esztergomi bazilikának a kupolája van, úgyhogy nekem kicsit az otthont jelképezi, mert én esztergomból való vagyok. Másrésztől pedig egy példamutatást, mármint azt, hogy így hívőként ott lenni az egyetemen, ez egy szerintem nagyon másféle megélése a saját hitednek.
4: Nekem így azt jelképezi, hogy mi a hegyel az a célunk, hogy egy alapot biztosítsunk az egyetemistáknak az egyetemi évekre. És így nem tudom, amikor így olvastam a kérdést, vagy hogy így ezen így gondolkodtam, akkor az jutott eszembe, hogy talán mi ez a hegy vagyunk, akire így lehet építeni.
2: Szuperül hangzik, és mióta létezik ez az egész kezdeményezés, és kinek az ötlete volt az, hogy legyen a keresztény fiataloknak egy ilyesfajta gólyatábor?
4: 2008-ban volt az első tábor, és pannonhalmi bencés fiatalok alapították. Az volt az elképzelés, hogy az egyetemi gólyatáborok azok így, hát azért nagyon más szellemiségben működnek, mint ami egy keresztény fiatalra sokszor jellemző. És szerettek volna egy olyan gólyatábort, ahol így a hit is jelen van, és hasonló értékrendű emberek meg tudják ismerni egymást, közösen el tudják kezdeni az egyetemet, és lehet egy ilyen közösségük.
2: Hogyan épül fel az egész tábor, milyen programokkal készültök a résztvevőknek?
3: Hát talán 3 nagy kategóriára tudnám bontani ezt. Egyszer vannak szakmai előadásaink, kulturális, valamint lelki központú előadásaink. Röviden, amik ebbe tartoznak, szakmaiban minden nap 3 előadás van, egy párkapcsolati, egy közéleti és egy hitbeli témában. A kulturális programoknak szerintem a tetőpontja a borkóstoló, legalábbis nekem ez a kedvencem, de ezen kívül társastánc alapjait tanulhatják meg a résztvevők, ami én azt gondolom, hogy egy nagyon nagy plusz bármilyen táborhoz képest. És a lelkiről, Juli, tudsz egy kicsit mesélni?
4: A tábor közepén van egy lelki napunk, ami tök jó egy kicsit így az elcsendesedésre, meg a megpihenésre, főleg így az előző napi borkóstoló után. Mindig van egy csendblokkunk, ahol különböző ilyen műhely foglalkozáson vehetnek részt, ilyen csotkikészítés, bibliaolvasás, ilyen jellegű programokon. Szokott lenni minden táborban mise, meg van egy imaestünk is a lelki napnak a végén, ami egy ilyen nagyon szép elcsendesedés, van egy zenekarunk, ők mindig nagyon szép zenét szolgáltatnak, minden évben vannak tanúságtevőink, és ilyen nagyon szép megható történeteket hallhatunk arról, hogy így a szervezőink életében így a hit milyen szerepet játszik.

0: Arba is minden rendben legyen, mindenkinek legyen mit ennie, innia, úgyhogy így leginkább ezek.
1: Én itt a legyen ennie és innia részhez csatlakoznék, mivel hogy idén az én egyik nagy feladatom az, hogy a külső támogatókkal kommunikáljak, megkeressek nagyobb cégeket egy csapat segítségével, hogy támogassa a tábort, hogy minél szuperebb programaink tudjanak így megalakulni. Úgyhogy igen, talán itt Dióhéjban ez, és az ilyen külső kommunikáció.
2: És idén hány főre számítotok a táborban?
1: Alapjáraton nagyon örülnénk, hogyha ilyen 200, ami így plafon lenne, és ez egy nagyon-nagyon szuper dolog lenne. Még várjuk a jelentkezéseket, úgyhogy jelentkezzetek bátran.
0: Július 24-ig lehet jelentkezni, és egyébként tényleg így nagyon izgalmas ez az időszak, mert ilyenkor így folyamatosan nézzük, hogy ki jelentkezik, meg hogy jelentkezik, úgyhogy így bízunk benne, hogy tényleg minél többen leszünk, mert így sokat dolgozunk azért, hogy ez így jól tudjon működni.
2: És hányan vagytok önkéntesek? Hogyan néz ki így a táborra való felkészülés?
0: Alapvetően úgy épül fel a szervezői gárda, hogy van egy alapítvány, a Hegy Alapítvány, aki így azért dolgozik, hogy ugye mivel egy non-profit kezdeményezés vagyunk, ezért ők így segítenek abban, hogy nekünk minden alapunk, ilyen anyagi támogatók, minden segítségünk meg lehet ahhoz, ők egyeztetnek azzal is, hogy legyen szállásunk, úgyhogy az alapítvány tényleg az ilyen legnagyobb megkereséseket, meg ilyen pénzügyi támogatást nyújtja nekünk. Azután vannak a főszervezők, mi ketten vagyunk, utána van nekünk egy kis csapatunk, van egy adminisztrációsunk, van egy marketinges munkatársunk, van egy programosunk, aki így összefogja a szervezőket, van egy szponzorosunk, az Esztivel, és van még egy logisztikásunk is. És akkor ezután van a szervezői gárda, jelenleg 50-en vagyunk, és akkor ők munkacsoportokban vannak rendeződve, és minden munkacsoportnak az a feladata, hogy egy-egy programot szervezzen, például a bált, vagy a sportnapot, és akkor így osztjuk le a feladatokat.
2: És szerintetek miért fontos az, hogy legyen egy ilyen keresztény gólyatábor a fiatalok számára?
1: Én azt gondolom, hogy egy nagyon jó alternatíva, hogy megtartsuk talán azt az értéket, amit így akár otthonról hozunk, vagy kicsit így megerősödjünk, meg így személyes tapasztalatból. Nekem azért így elég ijesztő volt maga a gólyatábornak a gondolata, és mikor találkoztam magával a Hegyel, akkor ez inkább egy ilyen reményébresztő dolog volt, hogy itt biztos, hogy jó dolgok fognak történni, és hogy tudok találkozni olyan emberekkel, akik az értékrendemben hasonlítanak rám. Úgyhogy nekem egy megnyugtató lehetőség, ha ezt pár szóba össze kéne foglalnom.
2: Juli, neked?
0: Amikor én egyetemre mentem, nagyon féltem, és így nagyon izgultam, hogy most lesz-e közösségem, vagy így mi lesz velem az egyetemen, vagy így hova fogok kerülni. És szerintem a Hegynek az egy nagy értéke, hogy egy alapot nyújt ahhoz, hogy legyen közösséged. Szóval így nem mindenki marad szervezőnek, de minden évben mutatunk be közösségeket. És én mindig bátorítom a gólyákat, hogy menjetek el valahova, mert amikor van egy nehéz egyetemi időszak, akkor a hasonló értékrendű barátaitok fognak megtartani, és hogy tényleg egy nagyon jó dolog az, amikor elmész egy közösségbe, és így megkérdezik, hogy hogy vagy, és így látod, hogy nekik ez tényleg fontos, hogy te hogy vagy, meg így tudnak osztozni a nehézségeidben, az örömeidben, tudtok közösen imádkozni, és szerintem ez nagyon fontos.
2: És szerintetek a mai fiatalok hogyan tudják megőrizni a vallásosságukat, hitüket, úgy, hogyha ugye elindul az egyetem, akkor beindul vele a programdömping, aztán ott van a vizsgaidőszak, a tanulás, és mégis hogy tudják azt elérni a fiatalok, hogy megmaradhassanak a hitükben, és hogy ne távolodjanak el annyira a jó Istentől. Ti ezt hogy csináltátok annak idején?
0: Szerintem pont a közösségek terén. Szóval, hogyha így egyedül vagy, akkor egyedül állni a szembeszéllel az nagyon nehéz. De hogyha vannak társaitok, akikkel ezeket így meg tudjátok beszélni, és nem vagy egyedül ezekkel a dolgokkal, akkor annak van egy olyan megtartó ereje, amire szerintem támaszkodnunk kell, és nagyon sok feladatunk van azzal kapcsolatban, hogy ezek a közösségek fönnmaradjanak hosszú-hosszú éveken keresztül.
2: Eszti, neked mi a legkedvesebb programelemed a táborból?
1: Hát szerintem már ezt el.

0: Jöttem a beszélgetésben, de a borkóstoló annó munkacsoportvezető is voltam, úgyhogy tényleg ez áll így a szívemhez a legközelebb. És talán a helynek is köszönhetem azt, hogy így maga a borászattal való kultúrát is nagyon megszerettem. Szóval én így várom egyetemi időszakban is, hogy legyenek borhetek és kimehessek, mert én tudom, hogy kell borkóstolni, tudom, hogy itt merre van, és nagyon élvezem, hogy nem csak így ledöntöm azt a pohármennyiséget, hanem hogy így tudom értékelni az embereket, akik mögött állnak, úgyhogy...
1: Én nem tudok választani, nekem kettő is van. Az egyik a bál. Lehet, hogy azért, mert én is szerveztem bált korábban, és nagyon-nagyon szerettem. Nagyon szeretem, hogy ez egy társas táncos este. Szerintem ez egy hatalmas különlegesség, ami amúgy így nem sok helyen van, hogy megtanítjuk ugye a gólyákat alapszinten táncolni, és utána egy egész estén keresztül van lehetőségük a társas táncra. Mindig szépen fel van díszítve az éppen adott helyszín, és szerintem olyan hangulatos, hogy így holdfény, nem tudom, ilyen kis füzérek, meg közben táncolnak, nekem ez mindig nagyon tetszik. A másik pedig a városi vetélkedő. Ez szerintem egy nagyon különleges programpontja a tábornak, amikor ilyen kis állomások vannak, és ilyen kis vicces feladatokat tudnak megoldani. Ez mindjárt a tábor elején van, ami nagyon jó arra, hogy kicsit így összerázzuk. A kis csoportokban vannak a gólyák, és hogy ezeket a 8-10 fős kis csoportokat összerázzuk, szerintem erre egy nagyon jó program.
2: És eddig nektek mit adott a hegy? Születtek már életre szóló barátságok így a tábor folyamán?
1: Fú, hát rengeteg mindent adott, de tényleg szerintem nem véletlenül vagyunk itt egyébként ennyire régóta, mert egyrészt nekem ez adott alapot mindenhez. Szóval, hogyha nincs a hegy, akkor nem lenne meg a mai közösségem, nem lennék ott, ahol vagyok, mert ott mutatták meg azt a közeget, ahol így tényleg így nagyon jól érzem magam, és nagyon otthonosan érzem magam. Utána, amikor szervezőként is visszajöttem, nagyon jó barátságok születtek, mindig nagyon jól éreztem magam, és egyébként ezen kívül ilyen rengeteg hasznos tudásra is szertettem. Szóval így sose gondoltam volna, hogy olyan dolgokhoz fogok érteni, meg olyan hivatalos megkereséseket fogok. Szóval tényleg ilyen nagyon sok skill volt az, amit így kaptam azzal, hogy maradtam szervezőnek, és így néha én is meglepődök, hogy így Canvába milyen jó posztokat szerkeszteni meg ilyenek, és így nem gondolná az ember, hogy ilyenekben is tök jól tud fejlődni, de tényleg a magabiztosság is az, hogy hogyan tudsz jól bánni emberekkel, türelem, csapatjátékra, szerintem erre mind tanít egyébként.
2: Eszti, neked mit adott?
0: Hát nekem rengeteg barátot, talán ez a legfontosabb belőle. Én nagyon hálás vagyok minden egyes emberért, akit megismertem, és akivel együtt tudtam dolgozni az elmúlt 4 év során. Én nagyon sokat tanultam. Szerintem mindenkitől, attól is, aki most első éves szervező, és az is, aki már max az adásból hallgat minket, mert nem a szervezői csapat tagja, hogy mennyire önfeláldozóan és szeretettel tudják végezni ezeket a feladatok az emberek, mind a saját életük és kihívásaik mellett. Úgyhogy nekem talán a hozzáállás az, hogy hogyan lehet így hitben együtt tevékenykedni, hogy majd a következő generációnak is jó legyen, a következő vigójáknak is legyen programja. Hogy ezt így egyetemistaként, egyetemistáknak szervezni, ez szerintem egy külön nagyon jó érzés, hogy te tudod, hogy milyen volt, tudod, hogy te hol hibáztál, és el tudod mondani másnak, hogy ezt így neki már ne kelljen talán megtapasztalnia.
2: És érzitek a jó Istennek a jelenlétét így a tábort átfogóan? Van esetleg olyan élményetek, aminél azt éreztétek, hogy ott van a jó Isten? Említettétek, hogy van egy ilyen lelki nap. Esetleg ezzel kapcsolatban bármi élmény, tapasztalás, amit megosztanátok?
0: Mikor feltetted most a kérdést, akkor nekem nem a lelki nap jutott eszembe, hanem az ilyen nagyon-nagyon légből kapott nehézségek, amikre nincs semmi behatásunk, hogy azt hogyan kezeli a csapat. Szóval kis háttérsztorit megosztanék, hogy tavaly lerobbant a hűtőkocsink, ami egy nagyon nehéz pontja volt a táborkezdésnek, mert nehéz úgy elkezdeni a tábort, ha így nincsenek ott a cuccok, amikkel így hangszerek, berendezés, dekor, minden. És nagyon izgalmas volt megtapasztalni azt, hogy mit tud tenni 50 hívő szervező, hogyha igazából nincs hatásuk nagyon a helyzetre. És én akkor éreztem nagyon, hogy ott van a jó Isten, hogy ezt így tudjuk hitben kezelni, és bízva igazából a gondviselésben.
1: nekem is hasonló jutott eszembe, hogy tényleg a tábor egy-egy nehéz pontján így annyira érezhető a jó Isten szeretet, hogy így nem vagy egyedül, és hogy ezt így nem kell egyedül csinálnod. Meg én így az emberekben szoktam ezt nagyon látni. Szóval így tényleg tavaly volt csomó nehézség, és így valaki szembe jött, és így olyan kedves szavakkal szólt hozzám, hogy ebből így annyira éreztem a jó Isten szeretetét, és ez egy annyira megtartó dolog, hogy tényleg a tábori élmények és a tábori kegyelmek azok, amik így visszahoztak évről évre.
2: És ennyi embert hogyan tudtok koordinálni? Kis csapatokat, csoportokat kell elképzelni, vagy hogy néz ki ez a gyakorlatban?
1: Hát igazából több fronton is csináljuk ezt, szóval ugye munkacsoportokban vannak az emberek, és akkor a munkacsoportok is így össze vannak fogva a programos által, de ugye a táborban azért nagyon sokat vagyunk közösen is, hogy akkor most jó le kell osztani a feladatokat, és akkor sokszor vagyunk egyben, megbeszéljük, hogy jön az adott programpont, és igazából minden szervező részt vesz minden programon, és mindenben segít, szóval így egyrészt össze kell fogni őket kis részletekben is, meg nagy csapatként is, de hogy ez is ilyen izgalmas dolog, hogy mindenki annyira lelkes, meg tényleg annyira szívből csinálja ezt az egészet, hogy sose éreztem ezt nehézségnek, hanem mindig úgy, hogy akkor a barátainkkal most így megszervezünk egy programot igazából.
0: Én kitérnék arra, hogy a sok résztvevőt hogyan mozgatjuk. Ugye ezért egy elég nagy létszám, 200 fő, úgyhogy egy rendszerrel, és majd, hogy kis csoportokban vannak rendeződve, szóval 8-10 fős csoportokban vannak rendeződve a résztvevők. Van csoportvezető, aki felelősértük, és igazából a csoportvezetőket kérdezzük meg, hogy mindenki itt van-e, látod-e a szobatársad, és ők tájékoztatják általában a csapattagjaikat is, hogy mit merre, ők az ilyen támaszok talán a hétre, meg az egész csapat. És meglepő, hogy amúgy így szokták tartani az ütemtervet. Tehát, hogy így várják, hogy mi a következő programpont, ha meg azt látjuk, hogy valami miatt nem működik, mert feltonyosul a sor a mosdónál, akkor meg adaptálódunk hozzá. Szóval szerintem a részvevőknek a rugalmassága és a lelkesedése, ami összetart nagyon sok pontot.
2: És hol hirdetitek meg a tábort? Esetleg elmentek nem vallásos iskolákban is?
0: Elmegyünk iskolákba. Elsősorban hívő iskolákat keresünk föl, hogy osztályfőnöki órákon vagy egyéb program keretein belül hirdethetjük-e a végzés résztvevőknek a tábort, mint lehetőség. E-mailben is felkeressük az iskolákat. Én iskolába idén nem jártam így hirdetni, szóval ezt át is adom Julinak, hogy merre voltunk.
1: Alapvetően személyesen azért a keresztény iskolákat keresjük meg először, mert ugye nagyon sok suli van, és 50 szervezővel azért nehéz lenne eljutni mindenhova, de az e-mailes megkeresésekbe így megkerjük az összes iskolaigazgatót, hogy küldjék el a diákjaiknak, mert itt szeretnénk, hogy mindenki halljon róla, és igazából az ország minden iskolájának így írunk, hogy hirdessék a hegyet, mert nekünk az nagy segítség. El szoktunk menni ilyen kitelepülésekre is, a Nagymarosi Fesztiválra, vagy az Egyházmegyei Közösségek Napjára. Voltunk kint ez az a napon is, szóval, hogy így tényleg próbálkozunk azzal, hogy így minél több felé eljussunk, írunk plébániáknak, lelkészségeknek, próbáljuk azt, hogy az ökumenikus szellem is így tudjon érvényesülni a táborban, szóval tényleg így próbálkozunk, hogy minél több felé eljussunk.
2: És hol lesz idén a tábor, és mikor? Szerintem ezt fontos tudni, hogyha esetleg valaki kedvet kapna, hogy jelentkezzen.
1: Idén Szolnokon lesz. Nagyon szeretjük ezt a helyszínt, korábban is volt a tábor, és tényleg annyira jó hangulata van, hogy nagyon örülünk annak, hogy idén újra vissza tudunk menni. Augusztus 10 és 15 között kerül megrendezésre.
2: Szuperül hangzik, ajánlom, hogy jelentkezzetek, mert elárulok egy kulisszatitkot, hogy 4 éve én is részt vettem a hegytáborban, és nagyon nagy élmény volt. És még Julira visszacsatlakozva, hogy nekem is a bál volt az íre a pont, az volt a legnagyobb élmény, de mind a kis csoportos, mind a szakmai beszélgetések, mind pedig a lelki nap nagy hatással volt rám. Még egy olyan kérdésem lenne, hogy milyen tanácsot tudnátok adni a most egyetemre készülő fiataloknak, amit mondjuk jó lett volna tudni akkor, amikor ti jelentkeztetek az egyetemre. Van-e esetleg ilyen tanács?
0: Szerintem már nagyon sokszor hallottátok azt, hogy így merjetek kérdezni. Velem az volt, hogy annyira vakon voltam, hogy azt se tudtam, hogy mit kéne kérdezni. Úgyhogy próbáljatok körre kérdezni ismerősöknek, vagy hogyha esetleg eljöttök a hegyre, akkor mi igyekszünk keresni olyan felsőbb évest, aki otthon is jelentős, és őt kérdezni arról, hogy hogy zajlik egy egyetemi év, milyen tárgyakra kell figyelni, milyen tanárokhoz felvenni. Úgyhogy a személyes kapcsolódás egy felsőbb évestől, akár csak e-mailben, messengeren, szerintem sokkal többet tud segíteni, mintha csak egy brosúrát elolvasol. És akkor utána már kicsit képbe leszel, és akkor már nagyon sokat tudsz majd kérdezni.
1: Ez talán nem olyan, amit így nekem jó lett volna tudni, de hogy így valamit így csinálj egyetem mellett. Szóval így az önkénteskedés például egy olyan dolog, amit szerintem tök jó, hogyha így csinálsz egyetem mellett, mert így annyira jól ki tudsz szakítani abból, hogy nem kell mindig tanulni, meg hogyha egy nehéz szakon is, vagy nem mindig a nehézségekre kell odafigyelni, hanem így barátokkal elmentek valahova, és így csináltok valamilyen programot, közösséget, nem tudom, tábort szerveztek. Szerintem ezek így nagyon sokat hozzá tudnak adni így a 20-as évek elejéhez.
2: Mi a legkedvesebb emléketek a táborból? Van esetleg egy olyan emlék, amit kiragadnátok? Gondolom sok van, de hogyha csak egyet lehet, akkor mi lenne az?
1: Nekem a 23-as tábor, én akkor szerveztem bált. És nekem az egy hatalmas élmény volt. Az volt az első ilyen, hogy így el tudtam mondani, hogy amúgy így most egy kis munkacsoporttal így összeraktunk 200 főnek egy bált, és ez egy akkora élmény volt, hogy így láttam, hogy így táncolnak az emberek, és így jól érzik magukat, és persze voltak hibák, de hogy így senki nem arra emlékezett, hogy nem tudom, csúszott a fotósarok, hanem így arra, hogy amúgy milyen jó beszélgetések voltak, meg milyen jókat táncoltunk, és szerintem ez egy ilyen iszonyatosan nagy löket volt így a következő évre is.
0: Én az emlék, amit választottam, az a tavalyi szentmisének a vége. Egy nagyon-nagyon jó szentmise után emlékszem, hogy az atya külön kiemelte azt, hogy mennyire jól érezte magát ott, és hogy mennyire látja, hogy szeretettel vagyunk a gólyák fele és szervezők, és emlékszem, hogy ott álltam a Juli mellett, és így a sok stressz, meg az ilyen folyamatosan megoldandó problémák mellett így ki is csordult a könnyem, hogy ezt most így érzem, hogy ez ilyen rengeteg belefeledett idő és energia így megtérült. És ez így nagyon jó volt visszahallani.
2: És milyen volt elsőnek szervezőként visszatérni a táborba, és már nem gólyaként részt venni?
1: Én jobban szerettem szervezőnek jönni, mint gólyán. Én nagyon elvesztem gólyaként is, de hogy egyszerűen annyira szerettem az első évet, én akkor csak kis csoportvezető voltam, nem is volt más programos feladatom, és így nem tudom, én arra emlékszem, hogy így végig rohantam az egész táborba, és csak így csináltam minden szembejövő feladatot, és így annyira jó volt ennyire sok új emberrel kapcsolódni, a kis csoportommal kapcsolódni. Nekem az így, nem tudom, az a tábor így hitben is nagyon sokat adott, nagyon szép volt a lelki nap, akkor hegedültem a lelki napon, és az egész így egy annyira szép élmény volt, hogy ez az egyik kedvenc szervezésem, mert annyira új volt minden, meg annyira lelkes voltam, hogy így, nem tudom, azt nagyon szerettem azt a tábort.
0: Nekem meglepő volt, hogy így belecsöppentem ebbe az komoly szervezett csapatba, hogy úristen, én mit keresek, tehát hogy én azt sem tudom, hogy egy kis csoportot hogy kéne levezetni, úgyhogy meglepődve és kihívásokkal telve éreztem azt, hogy évről és évre egyre több dolgot tanulok meg, amiért nagyon hálás vagyok. Úgyhogy mindenkinek ajánlom, hogy jövőre jöjjön szervezni, aki nagyon random területeken szeretne új skilleket elsajátítani, mert ő nagyon felemelő érzés, hogy egy szinten tanulsz valamit az egyetemen, és utána egy totál más területen így ugyanúgy képbe vagy.
2: És hogyan lehet önkéntesnek jelentkezni? Az feltétel, hogy gólyaként részt vegyél a táborban?
0: Abszolút nem. Akkor is lehet jönni. És idén is vannak olyanok a szervező csapatban, hogy egyetemen hallották, mellett ült előadáson, és csak szólták, hogy nézd, ki van ez a szervező jelentkezés link, add már le a jelentkezésed. Úgyhogy így szokott lenni, január-február környékén meghirdetjük a szervezői gárdába való jelentkezést, interjúk vannak, és utána kapsz egy csodás e-mailt, hogy gyere szervez velünk egy szuper tábort.
2: És hogyan tud megmaradni a közösség, amikor mindenkit szétszélet különböző egyetemekre? Tartotok utána is még ilyen összejöveteleket, ahol tudnak találkozni a fiatalok, vagy igazából útjára engeditek őket, és akkor ők önszerveződnek?
1: Egyrészt van mindig egy ilyen after alkalmunk a tábor után egy ilyen egy-két hónappal, és akkor ott újra találkozunk, így felelevenítjük az emlékeket, beszélgetünk, Ez az egyik része, a másik része meg, hogy nagyon sokan megyünk egy közösségbe, akár itt Budapesten, akár ha valaki vidéki egyetemekre megy, nagyon gyakran mennek egy közösségbe, mert hogy közösen voltak gólyák, és hogy akkor most így nem tudom, csináljunk valamit együtt. És gyakran így is jönnek visszaszervezni, hogy nyilván ezekben a közösségekben itt tökre jól megmaradnak, és akkor amúgy én visszamegyek, nem jössz velem, és akkor így jön. És így évről évre mindig van egy mag, akik így jönnek vissza és szerveznek.
2: Visszatérve kicsit az önkéntességre, miért éri ez meg önkéntesen dolgozni?
1: Én nagyon úgy éltem meg, hogy annyi kegyelmet kapok, így gólyaként is azt éltem meg más közösségekben is, hogy annyi szépet és jót kapok másoktól, és én ezt szeretném visszaadni. Én szeretném azt, hogy ők is át tudják ezt élni, és ők is tudjanak fejlődni hitben, találjanak barátokat, legyen egy megtartó közegük, és Mindig, amikor nehézség is van egy-egy szervezésben, így arra gondolok, hogy jó, de ezt én másokért csinálom. Én azért csinálom, hogy nekik ez így tudjon adni valami értéket.
0: Hát én lehet kocka vagyok, de én szeretek tanulni, főleg másoktól. És én azt éltem meg, hogy ha van egy tudásod, akkor ez minek van, ha nem tudod így jóra fordítani. Szóval azt, hogy így tudjak tevékenykedni másokért, és az egész tudást így használni, hogy még több ember ezt így megosszam. Szerettem is volna kérdezni, hogy itt nálatok is lehet önkénteskedni?
2: Igen, gyertek bátran, várunk mindenkit szeretettel, ez itt a reklámhelye.
0: Úgyhogy a fejlődés.
2: És megtudhatnánk egy kis ízelítőt az idei táborral kapcsolatban, hogy mire számíthatnak azok, akik most adják le a jelentkezésüket?
1: Ez tavaly nem volt, 2024-ben pedig nem olyan formában volt, mint szerettük volna, de idén újra lesz egy nagyon király tábortűz. Ilyen szépen jó, nagyra megrakott, nagyon szeretjük, az is egy nagyon jó pontja a tábornak, és nagyon örülünk, hogy idén újra meg tudjuk valósítani, úgyhogy ez egy ilyen kulisszatitok.
0: Hát most így a keretmese ugrott be, szóval minden évben van egy keretmese, ami áttévegy a tábor, de ha jól tudom, ez még titok fedi, hogy mi lesz pontosan. Úgyhogy ezt majd nézegessétek az oldalunkat, és kiderül, hogy mi lesz idén a téma, amit nagyon várok. Én a lelki részt várom nagyon, és az ott lévő tanúságtételeket. Igen. Sok finom borunk lesz.
2: Esetleg van még bármi, amit nem érintettünk, és szívesen megosztanátok?
1: Szerintem az kimarad egyébként egy fontos dolog, hogy ugye gólyatábor, és hogy sokan mondják, hogy mivel összegyetemi, meg keresztény, akkor így most hova menjenek a saját gólyatáborukba, vagy hegyre jöjjenek. Egyrészt szerintem mind a kettőbe el lehet menni. Másrészt nekünk is van egyetemi infók programpontunk, ahol igyekszünk minden szakra jelentkezőnek hívni egy felsőbb évest, aki tud erről mesélni, kicsit így be tudja avatni, hogy működik a Neptun, hova érdemes menni kávézni, milyen buktatótárgyak vannak, szóval erre is figyelünk, illetve egy picit érintettük a közösségek bemutatását, hogy minden évben meghívunk magyarországi keresztény közösségeket, és ők mesélnek kicsit arra, hogy milyen közösség, mit csinálnak, mi a missziójuk, és akkor hogyan tudnak jelentkezni.
0: Én kicsit így kiemelném vidéket, így szegedi hallgatóként nagyon a missziómnak is érzem, hogy motiváljam az embereket, hogy attól, hogy így a periférián mozgunk, tehát hogy nem a központba, attól még gyertek, nagyon sokan szoktak lenni vidékről is, és az ottani közösségeknek a megtartója is így eléggé nagy értékű. Nem tudom, mit akartam ebből a mondatból kihozni, de hogy a vidék is ugyanúgy képviselteti magát, Pécs, Szeged, Debrecen, Győr, Kecskemét, szerintem Széchenyi is szokott lenni, és szervezőink is vannak onnan, szóval ha pont a szakodról nem is, de egy szakolit azért biztos tudunk ajánlani, ahol nagyon jó helyed lesz.
2: Hát nagyon szépen köszönjük a két csinálót.
3: A Café Francesco Podcast 85. adásában a hegytábor önkénteseinek beszélgetését hallották. Hittel az egyetemen témában.

az áldás gondolatokat hallják. Krisztus legyen veled, a szerítség és a hűség. Krisztus legyen benned, a vigasztalás és a derű. Krisztus legyen mögötted, a biztonságot adó védelem. Krisztus legyen előtted, az életre vezető út. Krisztus legyen melletted, a támasz és a szabadság. Krisztus legyen fölötted, az áldás és az irgalom. Krisztus győzzön meg igazságával, a megrendült a hited. Krisztus oltalmazzon erejével, békés időkben és veszélyek között. Krisztus legyen azok szívében, akik szeretnek téged. Krisztus szóljon hozzád, barátok

0: Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
1: Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Halleluja!

Itt mindenek, ahol csanak, örök oroknak vallanak. A szent lélekkel áthatott, leány testében nyugodott. Áldott vagy boldog szűz anya, mindenek teremtő ura. Bár tenyerén a nagy világ,

0: Az Úr egyedül tesz nagy csodákat, irgalma örökké megmarad. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó hozzánk, mert szeretete örökké megmarad. Adjatok hálát az Istenek Istenének, mert szeretete örökké megmarad. Adjatok hálát az Urak Urának, mert szeretete örökké megmarad. Aki egyedül tesz nagy csodákat, mert szeretete örökké megmarad. Aki bölcsességgel alkotta meg az eget, mert szeretete örökké megmarad. Aki a vizek fölé terítette a földet, mert szeretete örökké megmarad. Aki megformálta a nagy égi testeket, mert szeretete örökké megmarad. A napot, hogy uralkodjék a nappalon, mert szeretete örökké megmarad. A holdat és a csillagokat, hogy uralkodjanak éjjel, mert szeretete örökké megmarad. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Az Úr egyedül tesz nagy csodákat, irgalma örökké megmarad. Kivezette Izraelt Egyiptomból, erős kézzel és kiterjesztett karral. Aki Egyiptom első szülötteire lesújtott, mert szeretete örökké megmarad. És kivezette közülük Izraelt, mert szeretete örökké megmarad. Erős kézzel és kiterjesztett karral, mert szeretete örökké megmarad. Aki ketté hasította a vörös tengert, mert szeretete örökké megmarad. És átvezette a közepén Izraelt, mert szeretete örökké megmarad. Aki a fáraót és hadát a vörös tengerbe vetette, mert szeretete örökké megmarad. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Kivezette Izraelt Egyiptomból erős kézzel és kiterjesztett karral. Adjatok hálát az ég Urának, ő maga ment meg minket ellenségeinktől. Aki a sivatagon átvezette népét, mert szeretete örökké megmarad. Aki nagy királyokat vert meg, mert szeretete örökké megmarad. És tönkrevert hatalmas királyokat, mert szeretete örökké megmarad. Szihont az amoriták királyát, mert szeretete örökké megmarad. És Ogot Básán királyát, mert szeretete örökké megmarad. Földjüket pedig örökségül adta, mert szeretete örökké megmarad. Örökségül szolgáljának Izraelnek, mert szeretete örökké megmarad. Aki megalázottságunkban megemlékezik rólunk, mert szeretete örökké megmarad. És ellenségeinktől megment minket, mert szeretete örökké megmarad. Aki eledelt ad minden élőnek, mert szeretete örökké megmarad. Adjatok hálát az ég Urának, mert szeretete örökké megmarad. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Adjatok hálát az ég Urának, ő maga ment meg minket ellenségeinktől. Utaidat, Uram, mutasd meg nekem, és oktasd ki ösvényed felől.
1: Olvasmány Józsue könyvéből. Azokban a napokban Józsue egybegyűjtötte Izrael minden törzsét Szihemben. Aztán hivatta Izrael véneit, vezéreit, bíráit, tisztségviselőit. Azok felsorakoztak az Úr színe előtt, és Józsue szólt az egész néphez. Ezt mondja az Úr Izrael Istene. A folyón túl éltek egykor ősatyáitok, Terach, Ábrahám és Nahor atya, és más isteneknek szolgáltak. Akkor kiválasztottam Ábrahám atyátokat, bejárattam vele egész Kánaánt, utódait megsokasítottam, és megajándékoztam Izsákkal. Izsákot megajándékoztam Jákobbal és Ézsauval. Ézsaúnak adtam Szeír hegyét tulajdonul. Jákob és fiai levonultak Egyiptomba. akkor elküldtem Mózest és Áront, és megvertem Egyiptomot a csodákkal, amelyeket körében tettem, és kivezettelek benneteket. Kivezettem atyáitokat Egyiptomból, és a tengerhez értetek. Az egyiptomiak üldözték atyáitokat, szekerekkel és lovasokkal egészen a Sás tengerig. Ott az Úrhoz kiáltottak, és ő sűrű felhőt bocsátott közétek és az egyiptomiak közé. Rájuk zúdította a tengert, úgyhogy az ellepte őket. Saját szemetekkel láttátok, mit tettem Egyiptomban. Aztán hosszú ideig a pusztában maradtatok. Nektek adtam a földet, amely nem került semmi fáradtságba nektek. A városokat, amelyeket nem ti építettetek, és ahol letelepedtetek, aztán a szőlőskerteket és az olajfákat, amelyeket nem ti ültettetek. Most hát féljétek az Urat, és szolgáljátok neki minden erőtökből és hűségesen. Távolítsátok el azokat az isteneket, amelyeknek atyáitok a folyón túl és Egyiptomban szolgáltak, és szolgáljatok az Úrnak. Ha nem akartok az Úrnak szolgálni, ma válasszatok, kinek akartok szolgálni. Azoknak az isteneknek-e, akiknek atyáitok szolgáltak a folyón túl, vagy az amoriták isteneinek, akiknek most a földjét lakjátok. Én és házam, mi az Úrnak szolgálunk. A nép így felelt. Távol legyen tőlünk, hogy elhagyjuk az Urat, és más isteneknek szolgáljunk. Az Úr a mi Istenünk. Ő vezette ki atyáinkat Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. A szemünk láttára ő tette ezeket a nagy csodákat. Oltalmazott minket az egész úton, amilyen végigvonultunk, és az összes nép között, amilyen áthaladtunk. Az Úr elűzött előlünk minden népet, így az amoritákat is, akik az országot lakták. Mi is az Úrnak akarunk hát szolgálni, ő a mi Istenünk. Józsue erre azt mondta, nem szolgálhatjátok az Urat, mert szent Isten, féltékeny Isten, aki nem bocsátja meg elpártolástokat és vétketeket. Ha elhagyjátok az Urat, hogy az idegenek isteneinek szolgáljatok, ő is rosszul fog bánni veletek. Elpusztít benneteket, jól lehet, azelőtt jó volt hozzátok. A nép így válaszolt Józsuének. Nem, mi az Úrnak akarunk szolgálni. Józsue akkor így szólt a néphez. Ti vagytok a tanúk magatok ellen, hogy az Urat választottátok, és neki akartok szolgálni. Azt felelték. Mi vagyunk a tanúk. Akkor távolítsátok el a köztetek élő idegenek isteneit, és ragaszkodjék szívetek az Úrhoz, Izrael istenéhez. A nép azt válaszolta. Az Úrnak, ami Istenünknek szolgálunk, az ő szavára hallgatunk. Azon a napon Józsue megkötötte a néppel a szövetséget, törvényt és alkotmányt adott neki Szihemben. Józsue ezeket a szavakat leírta az Úr törvénykönyvébe. Aztán fogott egy nagy követ, és felállította az Úr szentélyében álló tölgyfa alatt. Majd így szólt Józsue az egész néphez. Nézzétek, ez a kő lesz a tanú ellenünk, mert minden szót hallott, amit az Úr mondott nekünk. Tanú lesz ellenetek, hogy megakadályozzon benneteket abban, hogy isteneteket megtagadjátok. Ezzel Józsue elbocsájtotta a népet, mindenkit a maga örök részébe. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Távol legyen tőlünk, hogy elhagyjuk az Urat, és más isteneknek szolgáljunk. Az Úrnak, ami Istenünknek szolgálunk, az ő szavára hallgatunk. Igaz, beszélnek istenekről az égen és a földön, nekünk mégis egy az Istenünk. Az Úrnak, ami Istenünknek szolgálunk, az ő szavára hallgatunk.
2: Olvasmány Giusztiniáni Szent Lőrinc püspök beszédeiből. Mária elgondolkodott mindarról, amit megtudott, akár olvasta, akár hallotta, vagy látta azokat. Ó, mennyire növekedett a hite, gyarapodtak érdemei, és egyre jobban eltöltötte a bölcsesség fénye, és fellángolt benne a szeretett tüze. Mintha valami új életre keltő, titkos égi szentségek ereje alakította volna át szívét, Egyre jobban eltöltötte az örvendezés, anyává tette a Szentlélek, és úgy irányította őt az Atya felé, hogy mélységes alázatát soha el ne veszítse. Az isteni kegyelem olyan teljességet töltötte el, hogy a legegyszerűbb dolgok is a legmagasabb szemléletre ragadták, és lelkét egyre tündöklőbb világosságra gyújtotta. A szüzanya áldott lelke, a benne lakozó Szentlélek, valamint a tanítás által mindig és mindenben Isten igéjének irányító parancsához tudta magát szabni. Tehát nem a saját érzelmei és meggondolásai vezették, hanem az a belső bölcsesség, amelyet élő hite irányított, és külsőleg is ennek engedelmeskedett testének minden rezdülése. Illő volt ugyanis az az isteni bölcsességhez, aki a maga számára az Anyaszentegyházat készült lakóhelyéül építeni, hogy a legszentebb szűz szerepét és példáját állítsa oda egyháza elé, a törvények megtartására, a lélek tisztaságának ápolására, az alázatosság és az áldozatos lelkület tükreként. Őt utánoz mindenben, hívő lélek, hogy lelkedben megtisztulj, és hogy a bűn fertőjéből is képes légy kiemelkedni. Neked is szíved benső templomában kell belépned. Szívünknek a benső munkájában Isten sokkal inkább értékeli a készséges jó szándékot, mint a véghez vitt nagy tetteket. Ennél fogva tehát akár lelki szemlélődés által olvadunk Istenbe, akár pedig erényeink növelésében, vagy embertársaink szolgálatára a jó cselekedetek gyakorlásában serénykedünk, mindezt azzal a lelkülettel végezzük, mint akiket csak a Krisztus iránti szeretet sürget. Ez tehát a megtisztult lélek Isten előtti kedves áldozata, amely nem a kézzel épített templomban, hanem a szív belső templomában valósul meg, ahová kegyelmeivel együtt tér be az Úr Krisztus. Szent és szeplőtelen szűz, nem is tudom, milyen szavakkal dicsérjelek, mert akit befogadni kicsi az ég, azt te méhedben hordoztad. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Mert akit befogadni kicsi az ég, azt te méhedben hordoztad.
0: Urunk, felséges Istenünk, a létrendjét ki megszabott, reggel világosságot ad, és délben tűző ragyogás. Olsd el minden viszály tüzét, szüntesd a rossz vágyak hevét. A testet egészséggel ad, szívünket békéd járja át. Add meg, kegyelmes jó atyát,

0: Ég és föld elmúlik, de az én szavaim nem múlnak el soha, mondja az Úr. Kimerült a lelkem, míg várom segítségedet, de nagyon reménykedem igéidben. Kifáradt a szemem, míg ígéretedre várok. Azt kérdem, mikor vigasztalsz meg? Kiszáradtam, mint boros tömlő a füstön, de rendelkezéseidet nem felejtem. Ki tudja, hány napja van még szolgádnak? Mikor ítélkezel már üldözőimen? Kiásták a vermet számomra a gőgösök, akik nem élnek törvényeid szerint. Kipróbált hűség minden parancsolatod. Álnokul üldöznek, segíts meg engem. Kis híje, hogy el nem törölnek a föld színéről, de én nem hagyom el parancsaidat. Kegyelmed szerint éltess engem, ajkad bizonyságait megőrzöm. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ég és föld elmúlik, de az én szavaim nem múlnak el soha, mondja az Úr. Uram, Te vagy az én reménységem, és erős bástyám az ellenség ellen. Hallgasd meg, Istenem, panaszos szavamat, figyelj imádságomra. A föld széléről kiáltok hozzád, miközben szorong a szívem. Hozzáférhetetlen kősziklára állíts engem. Te vagy az én reménységem, és erős bástyám az ellenség ellen. Hadd lakjam hajlékodban mindörökre. Hadd lejjek oltalmat védőszárnyaid alatt. Mert Te, Istenem, meghallgatod imádságomat, és a neved tisztelőinek szánt örökséget megadod nekem. Adj napokat a király napjaihoz, és sok nemzedékkel mérjed éveit. Ülhessen trónján Isten színe előtt mindörökre, tartsa meg őt szereteted és hűséged. Akkor mindörökké dicsőítem nevedet, és amit fogadtam, napról napra teljesítem. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Uram, Te vagy az én reménységem, és erős bástyám az ellenség ellen.
1: Őrizd meg engem, Uram, hogy ellenségeimtől ne kelljen félnem. Hallgasd meg, Istenem, panaszkodó szavamat. Őrizd meg engem, hogy ellenségeimtől ne kelljen félnem. A gonoszok cselszövése előrejtse. Szabadíts meg a gonosztevők dühöngésétől. Nyelvüket, mint a kardot, jó élesre fenték. Mérgezett nyíl minden szavuk. Hogy rejtekükből leterítsék az ártatlan ember. Gyorsan röpítik nyilaikat, nem félnek semmitől. Egyre vakmerőbbek gonosz terveik. Egymás biztatják a gonoszságra, titokban tört vetnek. És azt kérdik, ki láthat minket. Kiforralták gonosz tervüket. Szándékukat végre is hajtották. Mély titok az ember örvénylő, titok a szíve. De nyilát kiröpít Isten, váratlan csapással rajtuk őt, és saját nyelvük tőrébe ejti őket. Akik látják, fejüket csóválják, és félelem fog el minden embert. Hirdetik az Úr nagy tetteit, és műveit megértik. Az igaz örvend az Úrban, és ő benne bízik. ő benne dicsekszik minden igaz szívű. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Őrizd meg engem, Uram, hogy ellenségeimtől ne kelljen félnem.
0: Légy bátor, és bizonyulj férfinak. Tartsd szemed előtt, amit az Úr a te Istened parancsol. Járj az ő útjain, tartsd meg parancsait, rendelkezéseit és törvényeit, kövess sugallatait, hogy minden sikerüljön, amit teszel. Parancsaid ösvényén vezess, Uram, mert kedvem telik bennük. Könyörögjünk. Add meg nekünk, Istenünk, örök szereteted égő fényét, hogy mindenkor szeretetet tüze hevítsen minket, és osztatlan szívvel szeressünk téged mindenek felett, testvéreinket pedig te érted, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
2: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Boldog Brenner Jánosra emlékeztek Pécsen. Kiállítás nyílt Tamásiban Mester Margit Mária 2. jubileumi alkalmából. Nepálban folyamatosan növekszik a katolikus hívek száma. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőnk Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. Június 9-én volt a 80. évfordulója, hogy Brenner János a Pécsi Szent Péter és Szent Pál Székesegyházban a bérmálás szentségében részesült, közölte a Pécsi Egyházmegye. A Brenner 80 programsorozat keretében június 8-án szentmisével, 9-én pedig kiállítással, filmvetítéssel, előadással és kerekasztal beszélgetéssel tisztelektek a vértanú emléke előtt, aki Istenhez hűséges életével és szolgálatával ma is példaként áll előttünk. Az ő nevét viseli a székesegyházi plébánia kápolnája, ahol kézcsontújának egy darabját erekjeként őrzik. A Brenner emléknapok keretében az egyház megye képviselői megkoszorúzták a család egykori pécsi lakóházának falán elhelyezett emléktáblát, ekként tisztelegve a mártír pap előtt. Olykorban akarta szolgálni a híveket, amikor a megfélemlítés volt az egyház ellenes harc legfőbb eszköze. Idén emlékezünk meg Mester Margit Mária, az Unum Társaság alapítója születésének 120, valamint börtönből való szabadulásának 70. évfordulójáról, tájékoztatott a Mindszenti Alapítvány. A jubileumok kapcsán programsorozatot szerveznek, amelynek keretében szülőhelyén Tamásiban kiállítás nyílik június 12-én. Az én utam a szeretet, nincs időm másra, mottóval. Hosszú keresés, imádság és megkülönböztetés után alapította meg az Unum Társaságot, amelyet 1938-ban hagyott jóvá a Szeged-Csanádi megyés püspök. 1951-ben letartóztatták és politikai fogolyként 5 évre börtönre ítélték. Boldog avatási ügyének előkészítését 2003-ban engedélyezte Erdő Péter bíboros prímás. 2018 és 2020 között zajlott Boldog avatási eljárásának egyházmegyei

0: támogató politikai és társadalmi megújuláson megy keresztül az ország, a katolikus egyház bizakodva tekint a jövőbe. Látjuk Isten munkáját, nyilatkozta a nepáli vikáriátus apostoli kormányzója, Bogáti atya a Fidesznek. A katolikus közösség létszáma évente 100 megkeresztelt felnőttel növekszik, akik az oktatásban, illetve a szociális és lelkipásztori területen dolgoznak. Bogáti atya kiemelte, 80%-os hindu lakosság is nagyra értékeli a Szent Atya béke iránti elkötelezettségét és nemzetközileg elismert erkölcsi tekintélyét. Ezért a pápa üzenete azok számára is fontos tanúságtétel, akik nem tartoznak az egyházhoz. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádiót híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
1: Híreinket hallották.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő mélyébe fogadál Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélünk.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál életünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus a mi Úrunk által.
1: Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nézzük a Mári Rádió mai délután és esti műsorait. Béke a földön, imádság a világ békért, most a műsor ismertetés után. Rózsafüzét imádkozunk közösen 12-ra 15 perckor. Örök ige, részlet a Szentírásból 13 órától. Megváltottalak Steinbach József gondolatai a napige kapcsán 13-ra 10 perckor. Lelkiségi irodalom 13-ra 15 perckor. Inter Arma Caritas, a tábori lelkészség és a honvédelmi minisztérium műsora 13-ra 25 perckor. Perikópa, Jelenics István Pierista, a Szentírás magyarázata 14 órától.

0: Litvániától Litániát imádkozunk közösen 14 óra 15 perckor. Múltról és jelenről Szakály Sándor történész műsora 14 óra 25 perckor. Lelkiségi irodalom 14 óra 30 perckor. A hírpercek és az imalánc után irgalmasság órája erőforrás mindenkinek 15 órától. Rózsafüzét imádkozunk közösen 15 óra 15 perckor. Tanúságtétel című műsorunk 16 órakor jelentkezik. Ezt követi a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása 16 óra 25 perckor. Körkép, regionális magazin 16 óra 50-kor. Csegezi Mária beszélgetése Kocsis Fülöp görögkatolikus metropolita érsekkel a misszióról 17 órától. Mégis szeretni Gyökösi Endre tanítása 17 óra 35 perckor. Szentmisét közvetítünk Budapest Felső Krisztalvárosi Keresztelő Szent János templomból 18 órától. A Zsolozs Mesti dicséretét imádkozzuk közösen 19 órakor. Ilyeneki a mennyek országa. Homoki Nagy Katalin olvas föl saját meséből 19 óra 25 perckor. A hírpercék és a ráhang után kiáltás, imádság a nemzetét kegyhelyekről 20 órától. A közösség szolgálatában Márton Áron püspök élete és kora 20 óra 16 perckor. Páduai Szent Antal, Segezi Mária beszélgetése Szász Zsombor Ferenc egy szerzetessel 21 órától. Talentum című műsorunk 22 órakor jelentkezik. Múltról és jelenről Szakály Sándor történész műsora 22 óra 50-kor. A Vatikáni Rádió magyar nyelvadását hallgathatjuk meg 23 órától. Az igazság szabaddá tesz Barsi Balázs atya emlékedése 23 óra 20 perckor. A Zsolozsba befejező imorát imádkozzuk 23 óra 40-kor. A hírpercek adásával zárul 23 óra 55-kor a Mária Rádió mai műsora. Maradjanak velünk, hallgassanak bennünket továbbra is.
1: Mária Rádió.
2: Amikor Jézus elküldte tanítványait, ezt mondta nekik. Ha betértek egy házba, először ezt mondjátok. Békessége háznak. Ha békesség fia lakik ott, rászáll békességetek, ha nem, visszaszáll rátok. Lukács 10, 5.-6. vers. Ez az üzenet pedig mindenkihez szól, akik az emberi történelem drámái és erőszakosságai között a békében reménykednek. A ház, amelyről Jézus beszél, jelenthet minden családot, minden közösséget, minden országot és minden földrészt a maga egyediségében és történetével, de mindenek előtt vonatkozik minden egyes emberi személyre megkülönböztetés és kirekesztés nélkül. A béke minden ember tiszteletén, múltjától függetlenül, illetve a törvények és a közjó, valamint a ránk bízott teremtés és a megelőző generációk gazdag erkölcsi örökségének tiszteletén alapszik. A gyengébbek elleni terror ahhoz vezet, hogy egész népcsoportok kényszerülnek idegenbe, békés otthont keresve. A béke egy együttműködés eredménye, ami az emberek közötti kölcsönös függésen és felelősségen alapszik. Ugyanakkor egy olyan kihívás is, amelyet nap mint nap vállalni kell. A béke, a szív és a lélek megtérése, és egyáltalán nem egyszerű a belső és a társadalmi békének a három, egymástól elválaszthatatlan dimenzióját felismerni. Békesség önmagunkkal, az önfejűség, a harag és a türelmetlenség visszautasítása mellett, miként Szalézi Szent Ferenc tanácsolja, némi szelídséget is kell gyakorolnunk magunkkal szemben azért, hogy másokkal szemben is szelidebbnek bizonyuljunk. Békesség másokkal, a családtaggal, a baráttal, az idegennel, a szegénnyel, a szenvedővel. Bátorság ahhoz, hogy találkozzunk velük és meghalljuk a szavukat. Békesség a teremtett világgal. Isten ajándékának nagyságát és az érte való felelősségünket ismét felismerni, úgy, mint a világ lakói, polgárai és jövőjének alakítói. Ebben az időben, amikor az emberiség bárkája, amelyet a válság vihara dobál, nehezen halad egy nyugodtabb és békésebb horizont felé, az emberi méltóság hajó kormánya és az alapvető társadalmi elvek iránytűje lehetővé teszi számunkra, hogy egy biztos és közös irányba hajózzunk. Keresztényként mindig a szűzanyára, a tengercsillagára és a remény édesanyjára tekintsünk. Dolgozzunk együtt a szeretet és a béke, a testvériség és a szolidaritás, a kölcsönös támogatás és elfogadás új horizontjának elérése érdekében. Soha ne engedjünk annak a kísértésnek, hogy a többi emberrel közönösek legyünk, ne szokjunk hozzá ahhoz, hogy elfordítjuk tekintetünket, ehelyett minden nap törekedjünk konkrét és gyakorlati módon a testvérekkel való közösség létrehozására, akik elfogadják egymást és törődnek egymással.
3: Programajánló következik.
4: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
5: Café Francesco. A Budapest 5. kerület Molnár utca 4 szám alatt várja kedves vendégeit. A kávézó története. Ferenc pápa magyarországi látogatásán felbuzdulva Rónaszéki János és Horváth Zoltán alapító atyák megalapították a Franciscus alapítványt. Az alapítvány, mely elkötelezett a keresztény-katolikus értékrendek mellett, elsődleges célja Ferenc pápa szellemi örökségének gondozása és az ehhez kapcsolódó és ebből fakadó missziós, lelkiségi és társadalmi tevékenységek támogatása és megvalósítása. Programok. Június 16-án kedden 18 órától Miért lesz ma valaki szerzetes? A vendég Antal Alexa Krisztina nővér. Június 23-án kedden 18 órától Fiatalok a szegények és a béke szolgálatában. Bemutatkozik a San Egidio közösség. Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozó. 2026. július 16-a és 19-e között Szegeden. 4 nap, több száz fiatal, egy közös élmény. Egyszerűségben, örömben és testvériségben. A Ferences ifjúsági találkozóra 16 és 35 év közötti fiatalokat várnak. Az ifitali napi témáiból szemezgetve. Első nap, július 16-a, csütörtök. Grecsó Regula. 18 órától Szent Mise Böjte Csaba testvér mutatja be. 21 órától ismerkedés, táncház. Második nap, július 17-e, péntek. Stigmatizáció. 10 óra 30 perctől 12 óráig tanúságtétel a templomban Holló András kerekesszékes tánctanárral. 18 órától Szent Mise. 20 óra 30 perckor veszi kezdetét a kerekasztal beszélgetés többek között Kovács Ákos énekessel. Harmadik nap, július 18-a szombat. Naphimnusz. 16 óra 30 perctől városmissziós zarándoklat a Szent Gellért fórumba, ahol 19 órától Szent Mise a Szent Gellért fórum rendezvénycsarnokában. 20 óra 45 perc és 21 óra 45 perc között Szent Ferenc életét bemutató színdarab látható, a rendezője Meskó Zsolt. 22 órakor fáklyás körmenettel visszaindulás a szállásra. Negyedik nap, július 19-e, vasárnap, Transitus. 10 óra 30 perckor záró mise lesz Transitus szertartással, csoportképkészítés. 11 óra 30 és 12 óra között a műhelyfoglalkozásokon készült alkotások kiállítását tekinthetik meg a jelenlévők, majd közös ebéd után táborzárás. Jelentkezés a ferencesek.hu ferdejel ifitali e-mail címen lehetséges.
3: Programajánlót hallottak.

0: راديو. Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
1: A rózsafűzér imád a keszthelyi Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola diákjai imádkozzák. Rózsafűzér imánkat felajánljuk saját imaszándékainkra és a Mária Rádió hallgatóinak imaszándékaira.
2: Imádkozunk családjainkért, szeretteinkért.
1: Iskolánk tanulóért, tanáraiért és minden dolgozójáért.
2: A betegekért.
1: Elhunyt szeretteink lelki üdvéért.
2: Hálát adunk a Jóistennek, a kegyelmekért, és kérjük Mária közbenjárását.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
4: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: gyülekezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.

0: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Az örvendetes rózsafüzér első titka. Akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál. Gábriel angyal így szólt Máriához. Íme, fogansz és fiút szülsz, akit majd Jézusnak nevezel. Nagy lesz ő, és a magasságos fiának hívják majd. Mária így szólt. Íme az Úr szolgálója vagyok, történjék velem szavad szerint. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, Imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Az örvendetes rózsafüzér második titka, akit te szemszűz, Erzsébetet látogatván hordoztál. Erzsébet eltelt szent lélekkel, és hangos szóval így kiáltott. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhernek gyümölcse. Hogyan lehetséges, hogy az én uram anyja jön hozzám? Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: üdvözlődj meg, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: A

0: kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatva hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Még

0: őket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te, Szent Szűz, a világra szültél. Történt pedig, hogy amíg ott voltak Betlehemben, eljött Mária szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát. Bepújálta, és jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: kértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Asszony

0: kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vette az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.

0: Szent Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,

0: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az örvendetes rózsafűzér negyedik titka, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál. Amikor leteltek a tisztulásuknak Mózes törvényében megszabott napjai, felvitték Jézus Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, és hogy áldozatot mutassanak be az Úr törvényének előírása szerint. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhernek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom!

0: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk! Urunk, Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

38 esztendeig volt beteg. 38 év. Ó, idő rengeteg. Ó, csiga lassan kúszó nappalok. Ó, vége várhatatlan éjjelek. Ó, zaj, mely őrít. Ó, csend, mely gyötör. Ó, tehetetlen kín, maró csömör. Ó, nagy alkalmak örökre múlása. Kis, édes percek tovasuhanása hasztalanul, megfoghatatlanul. Hiába termett datóját a pálma, s hajtott ki az olajfa, vigaszul. 38 esztendeig volt beteg. Mindenki terhe magának teher. 38 ólomlábú év alatt a fátum mindent elcserél, kever a lélekben, a mély műhely homályban. Ez a szív kővé keményedhetett. Túlcsordulhatott alázatosságban. 38 esztendeig volt beteg. Ha ártatlan volt, bűnössé lett tőle. Ha bűnös volt, kitisztult hófehérre. Ha volt önérzet benne, rongyá válott. Ha volt szikladac, finom porrá mállott. Feküdt a tóparton, s a tóba nézett. A tó. Ez volt az egyetlen igézet. A tó, a Bethesda, a gyógyulás. Leszállani szent, megszállott vizébe, mikor rájön a nagy háborodás. Mikor rászáll az Isten angyala, súlyos szárnyával sújtja a habot, és gyöngybuborékként a titkos mélyből fakadnak a megmentő balzsamok. A tó közel volt, s mégis messze volt. Elérhetetlen, mint a csillagok. A többiek mégiscsak lejutottak. Lejutottak a bénák, a vakok. Valaki vitte, támogatta őket, hadd lépjenek a vízbe legelsőnek, s ki sokáig tűrt, sokáig vérezett, egyszer mégis elsőnek érkezett. Csak ő nem érkezett oda. Nem volt ki támogassa, levigye. Talán oly súlyos volt, oly tehetetlen, oly bűnös élő halott teteme, hogy ember erő el nem bírta többé. Elmúlt megint a szent háborodás, a nagy alkalom, a boldog varázs, elszállt megint az Isten angyala, a halott öröm utolsó leánya, a halványzöld fürtű tündérremény, az is a világ végére szökött. Éj lett. Ragyogtak irgalmatlanul a csillagok a Bethesda fölött. De másnap reggel Jézus arra jött. Reményik Sándor a Bethesda partján.

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: 14. Leó pápa szentmisét mutatott be a Kanári-szigeteken. Székely János püspök megáldotta a szombathelyi magvető tanoda új épületét. Jézus Szent Szívének oltalmába ajánlották a héten nemzetüket az amerikai püspökök. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőnk Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. A Szentatya június 11-én délelőtt a migránsokat befogadó szervezetek képviselőivel találkozott az Argoneuguni kikötőben a Kanári-szigeteken, tájékoztatott a Vatikán média. A találkozó végén, mielőtt a Kármelhegyi szűzanya egyhelyéhez indult volna, hogy megáldja egy migránsokat szállító csónak fából készített keresztjét, virágot helyezett el a tengeri migráció áldozatainak emlékére. Szeretnék szívből köszönetet mondani mindazoknak, akik részt vesznek a mentésben, a befogadásban és a kísérésben. Kísérje a Kármelhegyi Boldogságos Szűz Mária azokat, akik megérkeztek, vigasztalja azokat, akik elveszítették hozzátartozóikat. Majd a Szentatya a Szent Anna Székesegyházhoz indult, hogy püspökökkel, papokkal, diakónusokkal, szerzetesekkel és szerzetesnőkkel, papnövendékekkel és lelkipásztori munkatársakkal találkozzon. Június 10-én tartotta tanévzáró ünnepségét a szombathelyi egyházmegyei Caritas fenntartásában működő magvető tanoda, amely az egyházmegye területén élő hátrányos helyzetű családok gyermekeinek oktatását és nevelését segíti, adta hírül a szombathelyi egyházmegye. A szombathelyi székesegyház Madonna kápolnájában hálaadó szentmisén vettek részt a diákok, szülők, önkéntesek és támogatók. Székely János megyés püspök szentbeszédében arra bátorította a gyerekeket, hogy mindig a jót tegyék életükben, figyeljenek egymásra, szüleikre és tanuljanak szorgalmasan. A szentmise után sor került az egykori Fairplay kávézó helyén kialakított új helyiség megáldása, amely a jövőben otthont ad majd a tanodának. A gyermekek tanulásában és a személyiségük fejlesztésében önkéntesek segítkeznek, szabadidejük kitöltésére pedig programokat szerveznek számukra. Az amerikai püspökök június 11-én Jézus Szent Szívének szentelték országukat a floridai Orlandóban, a Mária, a világ mindenség királynője nemzeti egyhelyen. A liturgiát az amerikai

0: Istvánom nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
1: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: Mária Rádió Mór, FM 92,9.
3: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Részlet a Szentírásból.
4: A kígyó ravaszabb volt a föld minden állatánál, amit az Úristen teremtett. Ezt mondta az asszonynak. Valóban mondta az Isten, hogy nem ehettek a kert valamennyi fájáról? Az asszony így válaszolt a kígyónak. A kert fáinak gyümölcséből ehetünk. Isten csak a kert közepén álló fa gyümölcséről mondta. Ne egyetek belőle, ne érintsétek, nehogy meghalljatok. Erre a kígyó így beszélt az asszonyhoz. Semmi esetre se fogtok meghalni. Isten jól tudja, hogy amely napon abból esztek, szemetek felnyílik. Olyanok lesztek, mint az istenek, akik ismerik a jót és a rosszat. Az asszony látta, hogy a fa élvezhető, tekintetre szép, és csábít a tudás megszerzésére. Vett tehát gyümölcséből, megette, adott férjének, aki vele volt, és az is evett belőle. Erre felnyílik a szemük, észrevették, hogy mesztelenek. Fügefa levelet fűztek össze, és kötényt csináltak maguknak. Azután meghallották az Úristen lépteit, aki a nappali szellőben, a kertben járkált. Az ember és az asszony elrejtőztek az Úristen elől a kertfái között. De az Úristen hívta az embert, és így szólt hozzá. Hol vagy? Ő így válaszolt. Hallottam lépteidet a kertben, s féltem, mert mesztelen vagyok, tehát elrejtőztem. De ő így szólt. Ki adta tudtodra, hogy mesztelen vagy? Ettél a fáról, amelyről megtiltottam, hogy egyél? Az ember így válaszolt. Az asszony adott a fáról, akit mellém rendeltél, ezért ettem. Az Úristen megkérdezte az asszonyt. Mit tettél? Az asszony így felelt. A kígyó vezetett félre, azért tettem. Az Úristen így szólt a kígyóhoz. Mivel ezt tetted, átkozott leszel minden állat és a mező minden vadja között. Hasadon csúszol, és a föld porát eszed életed minden napján. Ellenkezést vetek közéd és az asszony közé, a te ivadékod és az ő ivadéka közé. Ő széttiporja a fejedet, te meg a sarkát veszed célba. Az asszonyhoz pedig így szólt. Megsokasítom terhességet kínjait. Fájdalmak közepette szülött gyermekeidet. Vágyakozni fogsz férjed után, ő azonban uralkodni fog rajtad. Az embernek ezt mondta. Mivel hallgattál az asszony szavára, és ettél a fáról, jól lehet megtiltottam, hogy egyél róla, a föld átkozott lesz miattad. Fáradtsággal szerzed meg rajta táplálékodat életed minden napján.

0: Tövist és bojtorjánt terem számodra, a mező füvét kell lenned. Arcod verítékével eszed kenyeredet, amíg vissza nem térsz a földbe, amiből lettél. Mert por vagy, és a porba térsz vissza. Az ember Évának nevezte feleségét, mert ő lett minden élő anyja. Az Úristen pedig bőrből ruhát készített az embernek és feleségének, s felöltöztette őket. Azután így szólt az Úristen. Lám, az ember olyan lett, mint egy közülünk, ismer jót és rosszat. De nem fogja kinyújtani kezét, hogy az élet fájáról is vegyen, egyék és örökké éljen. Ezért az Úristen eltávolította az Éden kertjéből, hogy művelje a földet, amelyből lett. Amikor az embert elűzte az Éden kertjétől keletre, odaállította a kerubokat és a fenyegető tüzes kardot, hogy őrizzék az élet fájához vezető utat.
1: Az elhangzott bibliai részletet Halász Judit színművész, az Eurocity kiadó Hangzó Biblia című hangoskönyv sorozatában olvasta fel. Hallgatóink további részleteket a www.hangzobiblia.hu oldalon találnak.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
2: Június 13-a. A jövő érdekében. Izajásnál a 42. fejezet 23. versében olvastuk ezt. A jövő érdekében. Mert van jövő. Van jövő, mert az Úr kezében van népe jövője, aki nem engedi, hogy a saját vakságuk áldozatai legyenek az emberek. Isten egy szülő asszonyhoz hasonlítja magát. Ez is a jövő szemléletes ígérete. Népe szabadulása a közeli jövőben várható. Az Úr megmutatja hatalmát választottjai felé, megszabadítja őket. Noha ezek tudatlanok és hitetlenek, és ezt a tudatlanságot és hitetlenséget irgalommal eltűri az Úr. Milyen hosszan tűrő az Úr? Belegondolok, hogy milyen a mi hosszan tűrésünk másokkal szemben, illetve gyakran mennyire próbára tesszük egymás hosszú tűrését. És ugyanakkor milyen hatalmas az Úr türelme? És milyen kegyelmes az Úr? Hiszen népének tagjai olyanok, mint a vakok. Az Úr pedig vezeti őket vakságuk ellenére a cél felé. Az Úr könyörül rajtuk, megnyitja a szemüket, és a böröngyös utat simává teszi. És milyen megbízható az Úr. Mert amit megmondott, azt véghez viszi, azt beteljesíti. Amit megmondott, azt nem mulasztja el. Ilyen Úrunk van. Bízhatunk-e ezek után mindenféle idegen, halott, csinált, elgondolt, elképzelt istenekben? Kifosztottá leszünk, ha nem az Úrban bízunk. Hány kifosztott élet van körülöttünk? Hány kifosztott házasság, hány kifosztott család vegetál körülöttünk? Kifosztottá leszünk, ha nem az Úrban bízunk. És milyen kifosztott az egyház, a társadalom? Ezt akarjuk, ilyen jövőt? Hallgassunk az Úrra figyelmesen a jövő érdekében. Amen.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.
0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvasunk.
3: Következik József Ratzinger még bíborosként írt politika, szabadság, hagyomány témájú tanulmánykötetéből a Miért maradok az egyházban című rész. Szabó Tamás műsora.
2: Miért maradok az egyházban? Én azért vagyok az egyházban, mert hiszek abban, hogy a mi egyházunk mögött Krisztus egyháza él. Épp úgy, mint korábban. És mi nem tudjuk tönkretenni. Hiszek abban, hogy csak úgy tudok hűséges maradni Krisztushoz, hogy hűséges maradok az egyházához, amelyet nem hagyok el. Azért vagyok az egyházban, mert mindennel dacolva hiszek abban, hogy a mélyben nem a mi egyházunk, hanem Krisztus egyháza van. Egészen konkrétan megfogalmazva, az egyházban élő emberek emberi vonásai ellenére az egyház adja nekünk Jézus Krisztust, Csak az egyház által tudjuk befogadni Krisztus élő, hatalommal felruházott, konkrét körülményeink között minket is feladattal felruházó és ajándékokban részesítő valóságát. Henri de Lubac a következőképpen beszélt erről. Vajon tudják-e, akik Jézust még elfogadják, de az egyházról hallani sem akarnak, hogy végső soron pontosan az egyháznak köszönhetik, hogy ismerik Jézust? Jézus eleven valóság számunkra, ám egyházának látható folytonossága nélkül micsoda futóhomok temetni maga alá, ha nem is a nevét és emlékét, de mindenképpen eleven hatását, evangéliumának erejét és az isteni személyébe vetett hitet. Az egyház nélkül Krisztus óhatatlanul elhalványodna, szétmorzsolódna, kioltódna. És mi lenne, az emberiségből, ha elveszítené Krisztust? Kérdezi Henri de Lubac. Ő egyébként francia jezsuita pap, még a 19. század végén született 1896-ban, és élt 95 évet, mert 1991-ben ment el. Bíboros, a katolikus egyházban egyike a 20. század befolyásos teológusainak. A II. Vatikáni zsinaton kulcs szerepe volt. Nos tehát, azt kérdezi tőlünk Henri de Lubac, hogy az egyház nélkül Krisztus óhatatlanul elhalványodna, és mi lenne az emberiségből, ha elveszítené Krisztust? Csak az az egészen alapvető felismerés lehet a kiinduló pontunk, miszerint bármennyi hűtlenség is van az egyházban, bármennyi hűtlenség üti még fel a fejét, és bármennyire igaz is, hogy az egyháznak újra és újra Jézus Krisztusra tekintve kell mércét szabni a magának, azért még semmiféle ellentét nincs Krisztus és az egyház között. Krisztus az egyház jóvoltából őrzi meg eleven valóságát a történelmi távolságokon túlnyúlva. Krisztus az egyház jóvoltából szól ma hozzánk. Krisztus az egyház jóvoltából van ma is velünk. Ő a Mester és az Úr, a testvérünk, aki testvéri egységbe fog minket. Mivel pedig az egyház adja nekünk Jézus Krisztust és senki más, az egyház teszi lehetővé, hogy élő módon jelen legyen a világban, mármint Krisztus. Ezért az emberek hitében és imádságában mindig újra világra szűli. Olyan világosságot teremtve, olyan támaszt és mértéket adva az emberiségnek, amely nélkül már nem lehetne elképzelni. Aki azt akarja, hogy Jézus Krisztus jelen legyen az emberiség körében, sohasem az egyház ellenében, hanem magában az egyházban találhatja meg Krisztus jelenlétét.
3: Miért maradok az egyházban? Joseph Ratzinger még bíborosként írt tanulmánya hangzott el Szabó Tamás feldolgozásában.
0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.

Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazin műsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.

0: Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Dicsértessék a Jézus Krisztus, az Inter Alma Caritas fegyverek között a szeretet 15. évfolyamának 618. adását hallják. A szerkesztő Fodor Endre vagyok. A mai műsorban beszámolunk majd arról, hogy papszentelést tartott a katolikus tábori püspökség, valamint folytatjuk Nádasi Alfonsz hadinaplójának felolvasását.
1: Végül megmondtam, hogy 3-kor temetek, tehát előtte szeretnék enni. Szégyeltem magamat a legénység előtt, de megmondtam nekik is, hogy az eszmért szívesen böjtölök bármennyit, de a buta parancsnok kapkodó, lealázó és megszégyenítő rendelkezései miatt nem. Kegyesen megengedte, hogy a protestáns lelkészésén nekilássunk az ebédnek.

aki már a 29. nemzeti katonai zarándoklatra hívja a katonákat, a honvédségben dolgozókat, a katolikus tábori püspökség. A zarándoklat mottója: keressük az Isten országát és az ő igazságát. A tábori püspökség honlapján a következőt olvasom. A katolikus tábori püspökség honlapja Máté evangéliumát idézi. Egy írástudó megkérdezte tőle, melyik az első a parancsok közül. Jézus így válaszolt: ez az első, halld Izrael. Az Úr, a mi Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. A második így szól: szeresd vele barátodat, mint saját magadat. Ezeknél nincs nagyobb parancs. Az írástudó helyeselte: valóban jól mondtad, Mester, hogy ő az egyetlen Isten, és hogy rajta kívül nincs más, meg hogy őt teljes szívünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből szeretni, fele barátunkat pedig úgy szeretni, mint saját magunkat, többet ér minden égő vagy bármi más áldozatnál. Jézus az okos beszéd hallatára megdicsérte: nem jársz messze az Isten országától, mondta neki. Az írástudó, olvasom a katolikus tábori püspökség honlapján, nem járt messze Isten országától, mert ott állt előtte, hiszen az Isten országa maga Jézus Krisztus, a vele való kapcsolat és az ebből kibontakozó szolgálat a másik ember, a szűkebb és tágabb környezetünk irányába azon a zarándok úton, ahol az üdvösség a tökéletes Isten országába tartunk. A zarándoklat mottója tehát: keressük az Isten országát és az ő igazságát. A zarándoklat időpontja június 20, szombat 10:30. A zarándoklat helyszíne pedig a Budapest tisztviselőtelepi Magyarok Nagyasszonya plébánia templom. A logisztikai feltételek biztosítása érdekében a zarándoklat regisztrációhoz kötött, ezért a tábori püspökség kéri, hogy június 11-ig a katolikus tábori püspökség elektronikus címeire küldjék üzeneteiket, a részvételi szándékukat.

A katolikus tábori püspökség honlapján olvasható az is, hogy ünnepi szentmise keretében áldozó pappá szentelte Bodis Péter tartalékos hadnagyot, a katolikus tábori püspökség katonai ordinariátus diakónus Alberta Tibor dandártábornok katolikus tábori püspök június 6-án szombaton a Budapest tisztviselőtelepi Magyarok Nagyasszonya plébánia templomban. A világnak nagy szüksége van az olyan emberekre, akik belsőleg éretté és gazdaggá tudnak válni, s akiket az Úr arra hív, hogy küldje őket azokba a körülményekbe, ahol nagy lelki megújulásra van szüksége az életstílusban, a magatartásban, a közéletben, a kultúrában, a gazdaságban és a politikában, mutatott rá homíliájában Berta Tibor. Olvasom a katonai ordinariátus tudósításában. A tábori püspök a Szentmisén hangsúlyozta, hogy a papi hivatás középpontjában az evangéliumból fakadó öröm, valamint a Krisztussal való személyes közösség áll. A tisztelendőhöz fordulva azt kívánta, hogy a szolgálatát reménnyel és örömmel végezze, legyen a csüggedők bátorítója és vigye el Jézus örömhírét a haderő világába. A homíliájában kiemelte, a katona lelkész feladata megszólítani és támogatni azokat is, akik eltávolodtak Istentől vagy önmagukat keresik. Katonapapként az is szép szolgálati feladatod lesz, hogy megszólítsd és állj oda azok mellé, akik el akarnak futni az Isten elől, akik valójában önmaguk elől menekülnek. Mondd el nekik, hogy a vallással való foglalkozás nem önfeladás, nem is jár veszteséggel, hanem éppen ellenkezőleg az ember úgy találja meg igazi és valódi önmagát, ha elveszíti magát az Istenben, fogalmazott Berta Tibor. A papszentelési szertartás során a tábori püspök krizmával kente meg a szentelendő kezét, majd átadta neki a paténát, az ostjával és a borral megtöltött kelyhet, amelyek az eukarisztia a szentmise ünneplésére kapott papi küldetés jelképei. Berta Tibor hangsúlyozta, a papi élet középpontjában Krisztus áldozatának jelenvalóvá tétele, az önátadás és az Isten népének szolgálata áll. Záró gondolataiban a tábori püspök felidézte Hugo Rahner német teológus gondolatát, miszerint az egyház mindig fiatal, mert szüntelenül képes megújulni. Az egyház újra és újra megújul, amelyről Hermas az őskereszténységkorban Pásztor című művében azt írja, hogy az idős arcán ráncokat viselő hölgyként ábrázolt egyház a Szentlélek erejéből az egymást követő látomásokban egyre fiatalabb lesz, fogalmazott Berta Tibor, majd hozzátette, ennek jele az is, hogy új pap kezdi meg szolgálatát a katonai ordinariátus kötelékében. A szentmise végén Bodis Péter immár áldozó papként újmisés áldásba részesítette a jelenlévőket, majd a katonai ordináriust is. A 28 éves Bodis Péter az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészettudományi karán történelem alapszakon végzett. Teológiai tanulmányait a győri szemináriumban kezdte meg, majd a katonai alapkiképzést követően a budapesti központi papnevelő intézetben folytatta. Idén diplomázott a Pázmány Péter Katolikus Egyetem itt tudományi karán. Az új áldozó pap, akit a katolikus tábori püspökség katonai ordinariátus átmeneti diakónusaként és a Magyar Honvédség vitéz Revicki László első területvédelmi ezredének tartalékos hadnagyaként szenteltek fel, tavaly augusztusban ugyanebben a templomban lett diakónus. A papi rend második fokozatát elnyerve katonalelkészi szolgálatát a Magyar Honvédség közösségében folytatja, jelenleg a Magyar Honvédség Ludovika zászlóaljának megbízott tábori lelkésze.

Vadis Péter első szentmiséjét június 7-én vasárnap délután szülővárosában Sopronban mutatta be. A katolikus tábori püspökség katonai ordinariátust frissen felszentelt katonalelkészeként. A szertartást a város egyik legrégebbi és legismertebb plébánia templomában, Szent Mihály templomban celebrálta. A misén a szónoki szolgálatot Méri László pap látta el, aki személyes hangvételű homiliájában idézte fel az új miséshez, valamint Sopron városához fűződő közös emlékeit. Kiemelte a hűség városából olyan pap indul szolgálatára, aki hűséges lesz Krisztushoz és hivatásához. A pap, még ha katona lelkész is, sokkal inkább az evangéliumot hordozza, mint a fegyvert, húzta alá főszónok. Hozzátette, a katona lelkész nem lőszert, hanem reményt oszt, nem területeket foglal el, hanem Krisztus ügyének próbál szíveket megnyerni. Homiliájában kiemelte, a 12 apostol sem katonai elitcsapatként, vagy tökéletes emberekként állt Jézus mellett, hanem hétköznapi esendő emberekként Krisztus mégis rájuk bízta egyházát. Méri László szerint ugyanez a meghívás hangzott el Vadis felé is, gyere és kövess engem. Erre adott igen, nem egy pillanatnyi döntés, hanem egy egész életre szóló vállalás, emelte ki. Méri László rámutatott, a katonai világban fontos a fegyelem, a kiképzés és a felkészültség, ám mindez mit sem ér cél nélkül. A katona lelkész feladata, hogy lelki támaszt nyújtson a katonáknak, a honvédelmi dolgozóknak és családtagjaiknak, valamint segítsen eligazodni az élet nehéz helyzeteiben. A szentmise befejező rítusában az áldozás utáni könyörgést követően hálaadó köszöntőjében Vadis Péter hangsúlyozta, az egyház élő közösség, amelyet a közös hit, a személyes kapcsolatok tartanak meg. Külön köszönetet mondott Berta Tibor katolikus tábori püspöknek, aki előző nap áldozó pappá szentelte. Úgy fogalmazott, nélküle bizonyosan nem állhatna az oltárnál, és amint egy 500 fős hívő közösség sem ünnepelhetne ezen a napon. A liturgia zárásaként az újmisés lelkipásztor primiciás áldásban részesítette a jelenlévőket. A záró szertartásba illeszkedve Bozó Tibor nyugalmazott altábornagy személyes hangvételű köszöntőjében gratulált a katona lelkésznek szolgálatához, erőt és kitartást kívánt, majd emléktárgyat adott át számára. Beszédében a katonák nevében is támogatásáról biztosította az új lelkészt, hangsúlyozva, hogy bajtársként mindvégig ott állnak mellette. A szentmisén részt vett Berta Tibor dandártábornok, katolikus tábori püspök, Pápai Lajos nyugalmazott győri megyés püspök, Molnár Tamás alezredes, valamint a Magyar Honvédség Klemka Kálmán 7. területvédelmi ezred vitéz Szalontai Ferenc 19. területvédelmi zászlóaljának és a Popr Emil 83. területvédelmi zászlóaljának katonái is. A tudósításokat a katolikus tábori püspökség honlapján olvastam, amelynek elérhetősége www.ktp.hu. Itt további híreket, imákat, elmélkedéseket olvashatnak. Ajánlom szíves figyelmükbe.

Természetesen következő adásunkban tervezem megszólaltatni Vadis Pétert, most felszentelt katonalelkészt. Folytatva a műsorunkat, Nádasi Alfonsz hadinaplójának újabb részletét olvassuk, ezúttal is Bőzsöny Ferencet hallják.

0: Március 9-e. Először miséztem itthon hétköznap. Nagy öröm volt az emeleti sebészeti nagyszobában. Mise után a prédikációnak egészen ismeretlen formája alakult ki. Bárkinek bármi kérdése volt, hangosan válaszoltam rá. Nagyon tetszett nekik. Alig engedtek ki. Örülök, hogy már teljesen megszoktam a legbűzösebb sebet is. Fölkerestem a 106-os parancsnokot, Sashegyi Ernő, orvos őrnagyot. Közben ő meg engem keresett, végül összeszaladtunk. Nagyon összebarátkoztunk rövid idő alatt, nagyon megköszönte a segítségemet. Őszintének látszott a szava, amikor azt mondta, hogy nagyon sajnál. Én magam is így vagyok vele. Délben nagy riadalom támadt. Jön a hadosztály vezető orvosa, Endrei Arisztid alezredes. Persze azonnal, mint mindig ilyen esetben, fejetlenség keletkezett, mindent abba hagytak, még az ebédet is letiltották a konyhán. 5/4 órát vártunk. Végül megmondtam, hogy 3-kor temetek, tehát előtte szeretnék enni. Szégyeltem magamat a legénység előtt, de megmondtam nekik is, hogy az eszmért szívesen böjtölök bármennyit, de a buta parancsnok kapkodó, lealázó és megszégyenítő rendelkezései miatt nem. Kegyesen megengedte, hogy a protestáns lelkészésén nekilássunk az ebédnek. Pár perc alatt a többiek is mind vidáman hozzánk csatlakoztak. Nagy vigyorgás között tárgyalták a parancsnok újabb fejvesztettségét. Mihelyt valami parancsot kap, kritika nélkül tesz, fogalma sincs, mit tegyen. Most is letolta a vezetőorvos, ezért meg akarta bosszulni magát az orvosain. Hát így néz ki a magyar hadsereg egyik legerősebb egészségügyi oszlopának parancsnoka. 3 órakor temettem. Ismét nem partizán támadás, hanem vonatgázolás. Már azt sem tudom, kinek panaszkodjam. Jelentsek, mikor látom ezt a sok szerencsétlenséget saját hibánkból. Szegény családok azt hiszik, hogy szeretük a hazáért halt hősi halált. A valóság pedig az, hogy lelkiismeretlen, ostoba, részegeskedő, nemi bajos ténylegesek a pillanatnyi helyzetre nem tudják átváltani beskatujázott katonai elméleteiket. A főtisztek kezéből lassan kimegy a fegyelem, mert minden lépést nem lehet ellenőrizni. A legénység egy része éppen ezért nem tartja be szigorúan a parancsot és az utasítást. Nem utolsó sorban a túlzott rum és pálinka miatt. Aztán jönnek naponta a szerencsétlenségek, a robbanások. Terjeszkedtünk. Tovább mentünk egy szobával. Butyán Kornél, Szabó Kálmán és az új orvosunk Brankován Konstantin. Nagyon intelligens, kedves, nagy tudású orvos. Úgy veszem észre, hogy barátkozni akar velem. Készséggel viszonzom én is. De azt is látom rögtön az első nap, hogy a magyarsághoz nem sok köze van. Szabadkai szerb. Jól beszél magyarul? Azt még megértem, hogy megírta a feleségének, hogy mondta, hogy ezentúl a Konstantin helyett Szilárdot írjon a levél címzésére. Ez okos alkalmazkodás. Nem is lenne baj, de ez csak tünet a többi mellett. Bármilyen magyar vélemény hangzik el bárki részéről, neki van valami rejtett arcfintora, megmásult nézése. Érzem, hogy azért nem szól, mert az ő felfogása a magyarokéval ellentétes. Csak tudnám a véleményét, talán lehetne vele józanul beszélni. Hiszen az nem élet, ha ő otthon Szabadkán magyar ellenes gondolkodásban él. Elszomorítóan folytatná az ostoba kisebbségi politikát, pedig éppen ilyen ember kell ahhoz, hogy megértesse mindkét fajtával, hogyan éljenek békességben ugyanazon a földön. Kíváncsi vagyok a további itt létére.
1: Az Interáram a Caritas 15. évfolyamának 618. adását hallották, amelyben beszámoltunk arról, hogy papszentelést tartott a katonai ordinariátus. Folytattuk Nádasi Alfonsz hadinaplójának felolvasását. A következő adásban megszólaltatjuk majd Bodis Péter tábori lelkészt. Akkor is tartsanak velünk, valamennyi műsorunk visszahallgatható a Mária Rádió honlapján. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallották. Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek, úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek, tudván, hogy ti viszonzásul megkapjátok az Úrtól az örökséget. Az Úr Krisztusnak szolgáljatok tehát. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Kedves hallgatóink! Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Kedves hallgatói család! A nagypénteki események után az apostolok Péterrel az élükön szétszélettek. Zárt ajtók mögött titokban találkoztak. Féltek a szenvedéstől, a haláltól. Tartottak attól, nehogy őket is keresztre feszítsék, mint Jézust. Bár az asszonyok megzavarták őket azzal, hogy üres a sír, sőt, ők maguk is már találkoztak a feltámadottal, mégis még nagy zavar volt a szívükben. Ez azonban megváltozott az 50. napon. Amikor pünkösd napján megkapják a Szent Lelket, minden más lesz. Már nem félnek a főtanácstól. Hiába verik, kínozzák, zárják őket börtönbe, csodálatos módon kiszabadulnak, és újra ott állnak Jeruzsálem utcáin, és hirdetik, hogy Jézus él, feltámadt. Nem tudják őket megfélemlíteni, megtörni. Péter mondja a főtanács előtt, mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk, vagy inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek. Milyen bátor szavak ezek? Mi ez a hirtelen változás? Honnan van ez a lelki erő? Megkapták a Szent Lelket, és átadták az életüket a lélek vezetésének. Ettől fogva új élet kezdődik számukra. Útra kelnek, és terjesztik az evangéliumot a távoli vidékeken, és az Úr megáldja igyekezetüket. Mi ugyanazt a Szent Lelket kaptuk a keresztségben, és még külön a bérmálásban. Tehát bennünk is azonos lélek működik, mint az apostolokban. Csak figyelnünk kell a sugallataira, hadnunk kell, hogy kibontakozhasson bennünk, engednünk kell, hogy vezessen minket. Akkor nagy dolgok fognak történni az életünkben, és rajtunk keresztül a Mária Rádióban is. Köszönöm, hogy imáikkal, önkéntes szolgálatukkal és anyagilag is támogatják a Mária Rádiót.
3: Fiatalokat hív nyári médiatáborába a Mária Rádió. A táborban a média szinte teljes palettájába kapnak élményszerű betekintést a résztvevők. Tapasztalt szakemberek vezetésével próbálhatják ki magukat az írás, a rádiózás és a filmkészítés területén. A tábor célja, hogy a fiatalokban kedvet ébresszen az értékalapú médiaprodukció készítéséhez, és meghívja őket a Mária Rádió ifjúsági csatornájának, az Új Hullám médiának közösségébe. A tábor helyszíne, Keszthely, vendéglátóipari technikum kollégiuma, a részvételi életkor 15-18 éves kor között. A tábor időpontja 2026. augusztus 14 és 19 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján a médiatábor menüpontban. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk a médiatáborba augusztus 14-e és 19-e között.

0: Hírek.
1: Székely János püspök megáldotta a szombathelyi magvető tanoda új épületét. Boldog Brenner Jánosra emlékeztek Pécsen. 14. Leó pápa szentmisét mutatott be a Kanári-szigeteken. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják, hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. Június 10-én tartotta tanévzáró ünnepségét a szombathelyi egyházmegyei Caritas fenntartásában működő magvető tanoda, amely az egyházmegye területén élő hátrányos helyzetű családok gyermekeinek oktatását és nevelését segíti, adta hírül a szombathelyi egyházmegye. A szombathelyi székesegyház Madonna kápolnájában hálaadó szentmisén vettek részt a diákok, szülők, önkéntesek és támogatók. Székely János megyés püspök szentbeszédében arra bátorította a gyerekeket, hogy mindig a jót tegyék életükben, figyeljenek egymásra, szüleikre és tanuljanak szorgalmasan. A szentmise után sor került az egykori Fair Play kávézó helyén kialakított új helyiség megáldása, amely a jövőben otthont ad majd a tanodának. A gyermekek tanulásában és a személyiségük fejlesztésében önkéntesek segítkeznek, szabadidejük kitöltésére pedig programokat szerveznek számukra. Június 9-én volt a 80. évfordulója, hogy Brenner János a Pécsi Szent Péter és Szent Pál Székesegyházban a bérmálás szentségében részesült, közölte a Pécsi Egyházmegye. A Brenner 80 programsorozat keretében június 8-án szentmisével, 9-én pedig kiállítással, filmvetítéssel, előadással és kerekasztal beszélgetéssel tisztelegtek a vértanú emléke előtt, aki Istenhez hűséges életével és szolgálatával ma is példaként áll előttünk. Az ő nevét viseli a székesegyházi plébánia kápolnája, ahol kézcsontújának egy darabját erekjeként őrzik. A Brenner emléknapok keretében az egyházmegye képviselői megkoszorúzták a család egykori pécsi lakóházának falán elhelyezett emléktáblát, ekként tisztelegve a mártír pap előtt. Olykorban akarta szolgálni a híveket, amikor a megfélemlítés volt az egyház ellenes harc legfőbb eszköze. A Szent Atya június 11-én délelőtt a migránsokat befogadó szervezetek képviselőivel találkozott az Argoneiguni kikötőben a Kanári-szigeteken, tájékoztatott a Vatikán média. A találkozó végén, mielőtt a Kármelhegyi szűzanyag egyhelyéhez indult volna, hogy megáldja egy migránsokat szállító csónak fából készített keresztjét, virágot helyezett el a tengeri migráció áldozatainak emlékére. Szeretnék szívből köszönetet mondani mindazoknak, akik részt vesznek a mentésben, a befogadásban és a kísérésben. Kísérje a Kármelhegyi Boldogságos Szűz Mária azokat, akik megérkeztek, vigasztalja azokat, akik elveszítették hozzátartozóikat. Majd a Szent Atya a Szent Anna Székesegyházhoz indult, hogy püspökökkel, papokkal, diakónusokkal, szerzetesekkel és szerzetesnőkkel, papnövendékekkel és lelkipásztori munkatársakkal találkozzon. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádiót hír.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: Mária Rádió Pápa, FM 90,8.
3: Lelkiségi óránkban Jelenics István atya magyarázza a Szentírást.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, a 11. évközi vasárnap következik a naptárban, és az evangéliumot az ünnepi misében Mátétól vesszük, a kijelölt hely Máté 9. fejezete, 36. verstől a 10. fejezet 8. versig. Szokatlan, mielőtt felolvasnám a szöveget, azt ajánlom, hogy egy mondattal kezdjük el korábban, mert akkor világosan megfogalmazódik előttünk az a helyzet, amelyben Jézus szavai elhangzanak. A hivatalos szövegben így kezdődik az evangélium. Abban az időben Jézus meglátta a tömeget, és megesett rajta a szíve, mert olyan kimerültek és levertek voltak, mint a juhok, amelyeknek nincsen pásztoruk. A megelőző mondat azonban így hangzik. Jézus bejárta a városokat és a falvakat mind, tanított zsinagógáiban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget. És amikor látta a sokaságot, megszánta őket, mert elgyötörtek és elesettek voltak, mint a juhok pásztor nélkül. Nem úgy kell tehát elképzelni ezt a helyzetet, hogy egy tömeget lát, hanem hogy bejárja a városokat és a falvakat Galileában, ahol már a igehirdető munkája elindul, mielőtt még Jeruzsálembe menne. De ez a tömeg, ez nem egy sokaság, amelyik mondjuk valami különös zarándok szándékkal összegyűlt egy ünnepen vagy valami, hanem az élő sokaság, amelyik Galileát lakja. Tanított a zsinagógákban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget. Jézus bejárja azt a földet, amelyik a gyerekkora telt, ahol az életének a dandára kibontakozott, ahol fölnőtt emberré vált. És egy összképet alakít ki erről a tapasztalatáról. Tanított a zsinagógákban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, és gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget, csodákat is tett. Ennek a hosszas elidőzésnek a tanúságait vonja le a továbbiakban az evangélista. Nem úgy látja a sokaságot, hogy azok ott leheveredtek és gazdátlanok, hanem hogy élnek és imádkoznak, meg keresik az Istent, de szánalmasok mégis, mert elgyötörtek és elesettek. Nem azért, mert kimentek a rétre és valahogy elfáradtak, hanem azért, mert az életük maga az ilyen tartalmatlan volt, fárasztó, nem lelkesítő. Olyanok voltak, mint a juhok pásztor nélkül. Ezek az emberek a maguk adottságai szerint így is úgy is élnek egymás mellett, egymás között, és olyan, mint a juhok pásztor nélkül. És ekkor így szólt Jézus a tanítványaihoz. Az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába. Van sok ember, aki megérdemelné, hogy valaki törődjék vele. Aratni való, az előbb még juhok pásztor nélkül, pedig aratni való, értékes emberek próbálják.

0: magunknak, az életüknek tartalmat adni, de nem sikerült nekik, mert nincs hozzá vezetőjük, aki alkalmas volna arra, hogy az életüknek lendületet adjon, értelemet hirdessen. Az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek tehát az aratás urát, hogy küldjön munkásokat aratásába. Jézus a tanítványait, a közvetlen tanítványait, akikkel együtt jár, kér már, tanítja arra, hogy odafentről kapjuk mi a segítséget ahhoz, hogy ezt a népet, ezt a sokaságot kiemeljük a tehetetlenségéből, a életének a fárasztó tartalmatlanságából, az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek tehát az aratás urát, hogy küldjön munkásokat aratásába, vagyis olyanokat, akik ezt a csetlőbotló ember sokaságot elvezetik az értékekhez. Megtanítják arra, hogy hogyan és miért érdemes élni. Magához hívta a 12 tanítványát, és hatalmat adott nekik, hogy kiűzzék a tisztátalan szellemeket, meggyógyítsanak minden bajt és minden betegséget. A 12 apostol, itt halljuk most ennek a 12 tanítványnak az elnevezését. A 12 apostol neve a következő. A névsorukat halljuk, és Jézus ezt a címet adja nekik, hogy ezeket ő apostollá teszi. Apostoli felelősség tudattal ruházza fel. Látjátok ti is, itt élnek ezek az emberek, nem tudnak a saját életüknek értelmet adni. Hát menjünk így közéjük. 12 apostol neve a következő. Az első Simon, más néven Péter. Simon, akit Péternek hívnak. Az emberek hívják Péternek már, vagy pedig Jézus hívja Péternek, amikor magához szólítja, és a munkatársává teszi. Ez nem derül ki. Valószínű, hogy nem a ismerősei becézték Péternek, hanem Jézus nevezte Péternek Simont. A Péter nevet adta neki. És ez a Péter, ugye ez kősziklát jelent. Az első Simon, akit Péternek hívnak, és a testvére András, Jakab, az Ebedeus fia, és testvére János, Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté a vámszedő, Jakab, az Alfeus fia, és Taddeus, Simon, a Kananeus, és Júdás, az Iskariótész, aki el is árulta őt. Az elnevezéseket figyelni kell. Simon, akit Péternek hívnak. Kik hívnak Péter? Jézus nevezte Péternek? Vagy mi azóta nevezzük Péternek, mióta Jézus ezt a ezzel a névvel megajándékozta? És a testvére András. Két testvérpár van elő. Aztán pedig Jakab, egy Zebedeus fia, és testvére János. Két testvérpár. Lehet, hogy ez a 12 közül az először csatlakozott Jézushoz, vagy szólította meg őket, és lassanként áll össze ez a csapat, a 12, aztán véglegesen Jézus kiválasztottai közé tartozik, és az egy közös lelki pásztori munkájának a végrehajtójává, segítőtársává, és akiket aztán apostolnak nevezünk. Az apostol az ugye küldöttet jelent tulajdonképpen, és ezeknek az embereknek a sajátos feladatát jelöli meg, akiket Jézus maga köré gyűjt. Nem tudjuk, hogy hogy áll össze ez a névsor. Ugye mit jelent, hogy egy délután szedte össze őket azok közül, akikkel jóba volt egyébként is, vagy pedig lassan, hónapról hónapra telt az idő, és alakult ki ez a dolog, hogy először a két testvérpárt hívta el, vette maga mellé, aztán pedig a többieket. Nem tudjuk pontosan. 12 a végső beteljesedése ennek a munkatervnek, amit Jézus magában megérlel, hogy ezt a tehetetlen és számomra méltó emberi sokaságot, amik értelmetlenül él, ezeket tervszerűen meg kell gyógyítani. Apostolként, olyan emberként, aki küldetésnek tekinti ezt a feladatot, hogy a közhasonkaságot az Istenhez vezető útra elindítsa. És akkor ezen a nyomon haladunk tovább. Ezt a 12-t küldte Jézus, és megparancsolta nekik, ne lépjetek a pogányokhoz vezető útra, szamaritánusok városaiba be ne térjetek, menjetek inkább Izrael házának elvezett juhához. Olyanokat gyűjt maga köré, akik most elhagyják az otthonukat, annak a érdekében, hogy ezt a értelmetlenül élő sokaságot bejárják, összegyűjtsék, és Istenhez emeljék. Menjetek Izrael házának elveszett juhaihoz. Menjetek és hirdessétek, hogy elközelgett a mennyek országa. Gyógyítsátok a betegeket, támasszatok föl halottakat, tisztítsátok meg a leprásokat, üzzétek ki a gonosz szellemeket. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Az apostolok feladata ez, hogy elmenni az emberekhez, megkeresni őket, és hirdetni, hogy elközelgett a mennyek országa. Itt az ideje annak, hogy ebből a tartalmatlansággal, az életünknek a hétköznapi fölmorzsolódásából kiemelkedjünk, és megtaláljuk azokat az értékeket, amelyek igazán tartalmat adnak annak, hogy élünk. Menjetek, hirdessétek, hogy elközelgett a mennyek országa, és gyógyítsátok a betegeket, támaszatok föl halottakat, tisztítsátok meg a leprásokat, üzzétek ki a gonosz szellemeket. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Az apostolok nem azért végzik az munkájukat, hogy hálát arassanak az emberek között, hogy az emberek valami módon megdicsőítsék őket, hanem éppen azért, hogy a Isten üzenetét eljutassák ezekhez az emberekhez, és azután segítsék őket abban, hogy a mennyek országát felismerjék, felfedezzék maguk hétköznapi világában. Gyógyítsátok a betegeket, támaszatok föl halottakat, tisztítsátok meg a leprásokat, és üzzétek ki a gonosz szellemeket. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Ingyen kapják az Istentől ezek a meghívottak a megbizatást, ezt tekintsék kitüntetésnek, és ingyen is adják, amit kaptak. Ne akarnak az emberek hálaadásának örvendeni, hanem az Isten munkatársaiként ajándékozó szeretettel forduljanak az elhagyatottakhoz, a hétköznapok világában fölörlődő emberekhez. És akkor ingyen kapjátok, ingyen is adjátok. Hát ez az evangéliumnak a öröm híre, hogy van egy ilyen közösség Jézus körül, és ez, hogy a megváltás örömhíre fölcsendül, és eljut a életüket értelmetlenül morzsolgató emberek közé. Milyen érdekes, hogy ugye felsorolja az apostolok nevét, és azután ezek között szerepel a 12. apostolként a karióti Júdás, aki később elárulta Jézust. Érdekes dolog, hogy ugye Júdás neve mellett szerepel egy iskarióti. Hogy mit is jelent ez az iskariótész szó? végül a karióti Júdás, egyszerűen Júdás származási helyét jelenti, vagy mit jelent ez? Ilyen város nincsen, hogy kariót. Keriót város lehet, de az a keriót, ez nem Galileában van. És éppen ezért sokan úgy gondolják, hogy Júdás mellék nevében tettével indokolt nevet kell sejtenünk, amit az utókor a kereszténység adott ennek a Júdásnak. A hamisság embere, ez az Iskariót, ugye az is, az az ember, és a kariót a hamisság. Ugye milyen megrendítő, hogy ebben a körben, amit Jézus maga köré gyűjt, ebben ott van az, aki elhárulja őt, aki nem igaz lélekkel csatlakozik az apostolokhoz, hanem a saját használatát keresi köztük, és ebben abból akar maga itt a Földön meggazdagodni, hogy elárulja ezeket az embereket, akik a szeretettől vezérelve, vagy az Isten kegyelmétől küldve ajándékozó figyelemmel fordulnak az emberek közé. Ez pedig ott van a karióti Júdás, aki később elárulta őt. A 12 tanítvány közül egy ott van, aki majd elmegy, hogy pénzt keressen, elárulja ezeket az embereket, akiket Jézus maga köré gyűjtött. És ugye melyen megrendítő megint ez is, hogy ők maguk is ugye adakozó kedvvel az Isten megbízottjaként evangélium örömhírét hirdetve fordulnak az emberekhez, és ott van köztük valaki, aki majd elárulja Jézust, és azzal teljesedik be az ő életműve, hogy meghal a kereszten, a kereszthalál megjelenik itt záradékként. Hát itt valahogy együtt van Jézus életműve, és bezáródik ezzel, hogy tulajdonképpen egy közülük, azok közül, akiket maga köré gyűjtött, az elárulja őt, és feladja, elárulja az ellenségének 30 ezüstér. Hát, itt vagyunk a evangéliumnak a friss felzendülésében, és figyeljük az apostolokat, akik Jézus köré ülnek, maguk se tudják, maguk se látják világosan, hogy a kegyelem mire indítja őket, és hogyanféle beteljesedés köré vezeti őket. Nem csak avval lettek Jézusban egyek, hogy vele együtt hirdetik az Isten üzenetét, hanem abban is, hogy Jézussal együtt meghalnak majd, és ennek a karióti Júdásnak a árulásából nem csak Jézus kereszt halála, hanem az ő haláluk is következik, mert az is hozzátartozik ez az egész történethez, hogy azok, akik a megváltás örömhírével eltelve elindítják ezt az egészet, azok a vérükkel tesznek tanúságot arról, hogy holtig hűek voltak a Krisztushoz, és nem csak a küldetésnek az örömét teljesítették odaadóan, hanem ők is követték Jézust, aki ennek a karióti Júdásnak az első áldozata lett. Ők is követték, áldozatul adták az életüket azért a igazságért, azért a küldetésért, amire az Isten összegyűjtötte őket. Ezekre gondolunk, és ilyesféle szívvel nézünk szét magunk körül, ahol egyszerre munkálkodnak a hétköznapok ormos kísértései, és ugyanakkor felépült valami, amiben megfoghatóvá válik életének a tartalma, és sokan fölismerik benne azt, hogy nem csak a gazdagolás, hogy nem ad igazi értelmet e világon, boldogjon, még csak az sem,
1: Jeruzsálembe, a templomba összegyűjjünk, hanem az, hogy a Krisztus áldozatának a örömét átéljük, hogy az Isten megváltott. És ennek az örömnek a tudata, hogy olyan új értelmet ad egész életünknek. Lesz van örök élet, meg nem csak addig élünk, amíg nem kaszálnak bennünket, hanem beteljesedik az életünk benne, amit a Földön már felismertünk, és ami megirányította a töltött napunkat, napjainkat, annak reményével, hogy örökké valóságban kibontakozik minket, aminek a megjelenését itt szolgáljuk, vagy ünnepeljük.
0: Éppen a karióti Júdásnak ez az árulása teszi teljessé a Krisztus vállalkozásának a történetét, hogy először ő, aztán a többiek, akik mellé álltak, körülötte összegyűltek, azok a halált is vállalják azért a küldetésért, amit rájuk bíztak, és ettől lesz hangos ez a történet, diadalmas. Tulajdonképpen a kereszt halállal beteljesedő vállalkozás az, amire Jézus az apostolait összegyűjti. És amit a történelemben is hordoz az egyház, összegyűjteni a tömegeket, örömhírt hirdetni, és vállalni a sátán kísértései között a jelenlévő tragédiákat, ezzel tanúsítani tulajdonképpen azt, hogy valami olyasmi ez a vállalkozás, amiért érdemes meghalni is, és ez a tudat vezeti azokat, akik itt az evangélium hirdetői lesznek, és Jézus munkatársai.
2: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Jézus szent szívének litániáját imádkozzuk.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
3: Uram, irgalmaz nekünk.
4: Uram, irgalmaz nekünk.
3: Krisztus, kegyelmez nekünk.
4: Krisztus, kegyelmez nekünk.
3: Uram, irgalmaz nekünk.
4: Uram, irgalmaz nekünk.
3: Krisztus, hallgass minket.
4: Krisztus, hallgass minket.
3: Krisztus, hallgass meg minket.
4: Krisztus, hallgass meg minket.
3: Mennyei Atya Isten,
4: irgalmaz nekünk.
3: Megváltó Fiú Isten,
4: irgalmaz nekünk.
3: Szent Lélek Úristen,
4: irgalmaz nekünk.
3: Szent Háromság Egy Isten,
4: irgalmaz nekünk.
3: Jézus szíve az örök Atya fiának szíve,
4: irgalmaz nekünk.
3: Jézus szíve a szűzanya méhében a Szent Lélektől alkotott szív,
4: irgalmaz nekünk.
3: Jézus szíve az Isten igéjével lényegileg egyesített szív,
4: irgalmaz nekünk.
3: Jézus szíve végtelen fölségű szív,
4: irgalmaz nekünk.
3: Jézus szíve Isten szent temploma,
4: irgalmaz nekünk.
3: Jézus szíve a magasságbeli szent szekrénye,
4: irgalmaz nekünk.
3: Jézus szíve Isten háza és a mennyország kapuja,
4: irgalmaz nekünk.
3: Jézus szíve a szeretet lángoló tűzhelye,
4: irgalmaz nekünk.
3: Jézus szíve az igazságosság és szeretet tárháza,
4: irgalmaz nekünk.
3: Jézus szíve jósággal és szeretettel teljes szív,
4: irgalmaz nekünk.
3: Jézus szíve minden erénynek mélysége,
4: irgalmaz nekünk.
3: Jézus szíve minden dicséretre legméltóbb szív,
4: irgalmaz nekünk.
3: Jézus szíve minden szív királya és központja,
4: irgalmaz nekünk.
3: Jézus szíve, amelyben a bölcsesség és tudomány összes kincsei megvannak,
4: irgalmaz nekünk.
3: Jézus szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik,
4: irgalmaz nekünk.
3: Jézus szíve, amelyben a mennyei Atyának kedvetelt,
4: irgalmaz nekünk.
3: Jézus szíve, amelynek teljességéből mindannyian merítettünk.
4: Irgalmaz nekünk.
3: Jézus szíve, aki után ősatyáink vágyakoztak.
4: Irgalmaz nekünk.
3: Jézus szíve, béketűrő és nagy irgalmasságú szív.
4: Irgalmaz nekünk.
3: Jézus szíve, dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak.
4: Irgalmaz nekünk.
3: Jézus szíve, az élet és szentség forrása.
4: Irgalmaz nekünk.
3: Jézus szíve, vétkeinkért engesztelő áldozat.
4: Irgalmaz nekünk.
3: Jézus szíve, gyalázatokkal tetézett szív.
4: Irgalmaz nekünk.
3: Jézus szíve, gonoszságainkért megtört szív.
4: Irgalmaz nekünk.
3: Jézus szíve, mind halálig engedelmes szív.
4: Irgalmaz nekünk.
3: Jézus szíve, lándzsával átvert szív.
4: Irgalmaz nekünk.
3: Jézus szíve, minden vigasztalás forrása.
4: Irgalmaz nekünk.
3: Jézus szíve, életünk és feltámadásunk.
4: Irgalmaz nekünk.
3: Jézus szíve, békességünk és kiengesztelődésünk.
4: Irgalmaz nekünk.
3: Jézus szíve, bűnösök áldozata.
4: Irgalmaz nekünk.
3: Jézus szíve, benned remélők üdvössége.
4: Irgalmaz nekünk.
3: Jézus szíve, haldoklók reménysége.
4: Irgalmaz nekünk.
3: Jézus szíve, minden szentek gyönyörűsége.
4: Irgalmaz nekünk.
3: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
4: Kegyelmezz nekünk, Jézus.
3: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
4: Hallgass meg minket, Jézus.
3: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
4: Irgalmazz nekünk, Jézus.
3: Szelíd és alázatos szívű Jézus.
4: Alakíts szívünket a te szíved szerint.
3: Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, tekints szeretett fiad szívére, és arra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerólt. Adj megengesztelődve bocsánatot azoknak, akik szent fiad Jézus Krisztus nevében irgalmasságodért esedeznek, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
4: Amen.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
2: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.

0: múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallják.
1: Andocs 2026. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió valamennyi hallgatóját. Szakály Sándor történész vagyok, aki szívesen osztja meg önökkel a belőle előbukkanó emlékeket, napjaink történéseihez kapcsolódó gondolatait. Bizonyára vannak önök között olyanok kedves Mária Rádiót hallgatók, akik ha meghallják a Somogy vármegyei település Andocs nevét, akkor azonnal a búcsújáró helyre gondolnak, ahol a templomban lévő Szűz Mária szobrának van a legtöbb ruhája. Zarándokok bővítik a ruhatárát, hogy mindig más és más ruhába öltöztetve fogadhassa a templomba betérőket, a híveket és a templomot csak megtekinteni szándékozókat. Gyermekkoromban, ami az Andostól mintegy 10 kilométerre lévő török koppányban éltem, a falu lakóinak többsége gyalog tette meg Andocsra az utat, oda és vissza, a falu papjának vezetésével, hogy résztvevője legyen a búcsúnak. Rég volt, de úgy volt. Nemrég ismét Andocson jártam. Nem képzeletben, nem álmomban, hanem valóságosan. A község Szent Ferencről elnevezett általános iskolájába hívtak. Az egykoron a Károli Gáspár Református Egyetemen is tanult, Nárai Tamás tanár úr keresett meg telefonon és kért arra, hogy a trianoni békeszerződés immáron 106. évforduló alkalmából tartsak előadást az Andocsi Szent Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felsős tagozatos tanulóinak. Természetesen igen, mondtam. Az iskola valamennyi tanulója a tanárkollégákkal együtt nézte meg a 8. diákok közreműködésével összeállított emlékműsort, énekeltük el közösen a himnuszt és Szarka Tamás Készfogás című dalát. Felemelő érzés volt. Úgy éreztem akkor és most is, hogy van értelme szólni a múltról, és vannak tanárok, akik képesek megfogni a diákokat. Őszinte, szakszerű szavakkal szólni történelmünk azon időszakáról is, ami számunkra nem örömet, sokkal inkább fájdalmat okozott, és hoz belő előlünk ma is szomorú érzéseket. Andocson az iskolával szemben áll a templom, benne Szűz Mária szobra. Aki oda belép, fohászkodhat az Úrhoz, és kérhet nyugalmat a lelkének, békét a világnak, és valamennyünk számára olyan Magyarországot, amelynek polgárai nem felejtik el annak a múltját, és tudják, hogy mindazok, akik 1920-ban, majd 1947 után kényszerből más országok, nem egyszer másodrendű állampolgáraivá válták, mindig is hozzánk tartoztak, és tartoznak ma is, mert egy vérből valók vagyunk.
0: Múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallották.

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Kedves hallgatói család! Mária Magdolna kora reggel elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és azt mondta nekik, elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették. Az evangélium tanúsítja, hogy Jézus harmadnapra feltámadt, és üres sírt hagyott maga után. Az üres sír jelképezi számunkra a reményt és az újjászületést. Segítsük egymást abban, hogy ezt a reményt továbbadhassuk, és járuljunk hozzá a Mária Rádió küldetéséhez, hogy az Úr örömhírét sugározza a világba. A húsvéti időben örömmel ünnepeljük a feltámadott Krisztust, aki legyőzte a halált és a bűnt. Kérjük az imádság mellett anyagilag is támogassák a Mária Rádiót, hogy továbbra is terjeszthessük Isten szeretetét és az örök élet reményét. Az adományaikkal segíthetnek nekünk abban, hogy működésünk zavartalan legyen, és mindenki számára elérhető maradjon a hitből fakadó útmutatás. Köszönöm segítségüket, és áldott húsvéti időszakot kívánok mindnyájuknak.
3: Köszöntök mindenkit szeretettel, Szabó Tamás vagyok, együttlétre hívlak benneteket. Almádialógusnak hívjuk ezt az együttlétet, vagy 2 évvel ezelőtt kezdtük el. A célja az, hogy feldolgozzuk az adott év fő témáját, az idén a szent évben, a remény zarándokai témát. Balatonalmádiban a Ciszter Rekreációs Központban tartjuk ezeket. A részleteket megtudjátok a Mária Rádió honlapján az Almádialógus menüpont alatt. Várlak benneteket szeretettel az Almádialógusra. Megismétlem, hogy a Mária Rádió honlapján az Almádialógus menüpont alatt találjátok meg a részletes információkat és a jelentkezési felületet. Köszöntelek benneteket, áldás legyen mindenkin. Szabó Tamást hallottátok.
4: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
5: József Tischner, hogyan éljünk? A szép emberség felé. Hányan vagyunk, akik számára a vallás, a dolgok és az emberek világában való emberi létmódot meghatározó tiltások és parancsok rendszere? Egyesek elvetik ezt a rendszert, mert úgy vélik, megfosztja őket az élet örömeitől és a létezés spontaneitásától. Mások viszont csak a világosan megfogalmazott szabályok korlátai között érzik magukat biztonságban. Az evangéliumi 8 boldogság arra tesz javaslatot, hogy az emberi életet, a hagyomány által közvetített összes távlat közül, az egyetlen perspektívába állítsuk be. Felszólít a szabadságra, noha nem anarchikus követeléseket fogalmaz meg, ugyanakkor rendet teremt azzal, hogy rámutat az emberi cselekedeteket irányító célra. Most szeretném megmutatni az evangélium 8 boldogság etikájának jelentőségét a szép emberség kimunkálásában. A hegyi beszédet a 8 boldogsággal úgy értelmezhetjük, mint az ember eddig teljesületlen vágyának, Isten közelében való lakozásának, megvalósításához vezető utat. A teremtő élet. Az etika témakörét érintő vitákban már jó ideje erősödik a mély vágy, hogy a teremtés szó kapja meg, és kapja vissza az őt megillető jogokat. Pontosabban, annak a tapasztalatnak a gyakorlatban való alkalmazása, hogy az emberi étosz legvonzóbb változata alkotó, nem pedig reproduktív étosz. Bizonyos értelemben a művészi tevékenységhez hasonlít. A művész tevékenysége teremtés. Még akkor is, ha mesterét akarja utánozni, vagy csupán a természetet lefényképezni, mégis megtörténhet, hogy az, aki követi az etikáról szóló írásunkat, azt a következtetést vonja le belőle, hogy a valóban etikus tetthez le kell mondanunk minden eredetiségről, és alá kell vetnünk személyiségünket a rég kipróbált normáknak. A valódi etikai tett a művészi tetthez hasonlóan felfedezés és teremtés. Erre az egyszerű igazságra valaha Bergson nyitotta fel a szememet, és azóta dédelgetem magamban, mint azoknak a legértékesebb felfedezéseknek egyikét, amelyeket a filozófiának köszönhetek. A valódi etikai tett felfedezés és teremtés. Bergson kétféle erkölcsöt különböztetett meg. Nyílt és zárt erkölcsöt. A zárt erkölcsöt az értelem teremti meg, amikor kialakítja a viselkedés szabályait, amelyeknek végső célja a társadalom szolgálata, hogy az ne hulljon szét az egyének egoizmusának és az ellenség külső erők nyomásának hatására. A zárt erkölcs defenzív jellegű. Az őt létrehozó társadalmi csoport védelmét szolgálja. Azt mondja, ne ölj! De ez a tiltás csak saját népének, közösségének a tagjait érinti. A zárt erkölcs annak a törekvésnek a kifejeződése, hogy az egésznek érdeke kiterjessze hatalmát a résznek érdekeire. Szabályá válik az egyszer végrehajtott, a társadalmi és történelmi gyakorlatban kipróbált cselekedetek összessége. Ne ölj! De miért? Mert Káin ölt. Ha ölsz, a bujdosók élete vár rád, mint Káinra. A nyílt erkölcs másként működik. Új értékeket fedez fel. Teremt valamit, ami korábban nem létezett. Nem egyszer figyelmen kívül kell hagyni a hagyomány szentesítette törvényeket is. Nem annyira az értelem irányítja, hanem inkább az érzelem, amely meglátja azt, ami nem fér bele az értelem sémáiba. Elismeri minden tett jogát ahhoz, hogy saját fényében találja meg önmaga okát, annélkül, hogy a külső értelemre és a szabályokra hivatkozna. Ez határozza meg az emberiség kimagasló erkölcsi vezetőinek étoszát, Jézus, Assisi Szent Ferenc, a misztikusok étoszát. A két erkölcs kölcsönösen hat egymásra. Az intuíció arra kényszeríti az értelmet, hogy megnyíljon. Az értelem a megszilárdult társadalmi rend tiszteletére kényszeríti az intuíciót. Az átlag halandónak mindkét erkölcsre szüksége van. De nagyon fontos, hogy bölcs harmóniában egyesítsük a zárt és a nyílt erkölcsöt. Még egy kifejezést kell bevezetnünk az emberi étoszról való elmélkedésbe, a létmód kifejezést. A terminológiai Heideggertől származik, és nem látom okát, hogy ne szolgáltassak igazságot ehelyütt egy szerintem rendkívül találó gondolatnak. Heidegger valójában nem szigorú etikai értelemben használja a szót, de nem zárja ki a jelentést sem. Jegyezzük meg, hogy az etika általában többé vagy kevésbé kifejezett felszólítással fordul az emberhez, megmutatja, hogy az embernek mit kell és mit nem szabad tennie. Hétköznapian fogalmazva azt mondjuk, hogy az etika uralkodni akar a tetteinken, de ez a kijelentés nem teljes. Ami nem azt jelenti, hogy a tettek közömbösek az etika számára, hanem azt, hogy az etika mélyebben keresi azokat a forrásokat, amelyekből tetteink erednek.

0: Hírek.
1: Boldog Brenner Jánosra emlékeztek Pécsen. Kiállítás nyílt Tamásiban, Mester Margit Mária kettős jubileumi alkalmából. Nepálban folyamatosan növekszik a katolikus hívek száma. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőnk Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. Június 9-én volt a 80. évfordulója, hogy Brenner János a Pécsi Szent Péter és Szent Pál Székesegyházban a bérmálás szentségében részesült, közölte a Pécsi Egyházmegye. A Brenner 80 programsorozat keretében június 8-án szentmisével, 9-én pedig kiállítással, filmvetítéssel, előadással és kerekasztal beszélgetéssel tisztelegtek a vértanú emléke előtt, aki Istenhez hűséges életével és szolgálatával ma is példaként áll előttünk. Az ő nevét viseli a székesegyházi plébánia kápolnája, ahol kézcsontújának egy darabját erekjeként őrzik. A Brenner emléknapok keretében az egyházmegye képviselői megkoszorúzták a család egykori pécsi lakóházának falán elhelyezett emléktáblát, ekként tisztelegve a mártír pap előtt. Olykorban akarta szolgálni a híveket, amikor a megfélemlítés volt az egyház ellenes harc legfőbb eszköze. Idén emlékezünk meg Mester Margit Mária, az Unum Társaság alapítója, születésének 120, valamint börtönből való szabadulásának 70. évfordulójáról, tájékoztatott a Mindszenti Alapítvány. A jubileumok kapcsán programsorozatot szerveznek, amelynek keretében szülőhelyén Tamásiban kiállítás nyílik június 12-én. Az én utam a szeretet, nincs időm másra, mottóval. Hosszú keresés, imádság és megkülönböztetés után alapította meg az Unum Társaságot, amelyet 1938-ban hagyott jóvá a szeged-csanádi megyéspüspök. 1951-ben letartóztatták és politikai fogolyként 5 évre börtönre ítélték. Boldogavatási ügyének előkészítését 2003-ban engedélyezte Erdő Péter bíboros prímás. 2018 és 2020 között zajlott boldogavatási eljárásának egyház megyei szakasza, 25-ben pedig elkészült a pozíció. Boldogá avatásáért 2026. június 14-én Tamásiban mutatnak be szentmisét. Boldog Brenner Jánosra emlékeztek Pécsen. Kiállítás nyílt Tamásiban Mester Margit Mária kettős jubileumi alkalmából. Nepálban folyamatosan növekszik a katolikus hívek száma. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőnk Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. Nepál 29 milliós lakossága számára egy békés kormányzási időszak reményét hozták a márciusban lezajlott választások. Miközben mélyreható politikai és társadalmi megújuláson megy keresztül az ország, a katolikus egyház bizakodva tekint a jövőbe. Látjuk Isten munkáját, nyilatkozta a nepáli vikáriátus apostoli kormányzója Bogáti atya a Fidesznek. A katolikus közösség létszáma évente 100 megkeresztelt felnőttel növekszik, akik az oktatásban, illetve a szociális és lelkipásztori területen dolgoznak. Bogáti atya kiemelte, 80%-os hindu lakosság is nagyra értékeli a Szent Atya béke iránti elkötelezettségét, és nemzetközileg elismert erkölcsi tekintélyét. Ezért a pápa üzenete azok számára is fontos tanúságtétel, akik nem tartoznak az egyházhoz. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Imaláncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel!
3: Megköszönöm a kapott kegyelmeket, és kérem továbbra is. Kérek imád a családom élő és elhunyt tagjaiért, a férjem, a nászlóram emlékére és minden halottunk emlékére, a gyermekeim, unokáim, ifjúság, hitükért, egészségükért, tanulásukért, munkájukért és mindenféle kárra szenvedétől mentse meg a jó Isten. Kérek imádta magam testi és lelki felgyógyulásáért, és minden betegét, a család, az ország, a világ békéjéért, a háború ellen, hogy ne legyen háború világot. Jó Istenem, csak háború ne legyen a Mária rádióért és dolgozóiért, az úton lévőkért, a hontalanokért, azokért, akikért nem imádkozik senki.
4: Dicsértessék Jézus Krisztus, én imád szeretnék kérni drága jó fiamért, Tomikáért, aki most 8 óra után megy katéter cserére. Kérem a drága Úr Jézust, a drága jó szüzenyánkat, hogy segítsék őt az utakon is, és ott a katéter csere, hogy jól sikerüljön, és az orvosáért, és mindazokért, akik vele vannak, és magamért, az édesanyáért, önökért, a Mária rádióért. Köszönöm szépen, dicsértessék Jézus Krisztus!
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel kérem a közös imát, és hálát adok a jóságos Istennek és az irgalmas Jézusomnak minden nap kapott kegyelmekért. Kérem a boldogságot, szűzanya közbejárását, családom megtérését. A Szentlélek kiáradását kérem a két unokámra, és hogy a dédunokám hitben, egészségben, szeretetben nőhessen fel. Közös imád kérek Ferenc pápa lelki üdvösségét, Leó pápa egészségét. És imádkozunk a Mária Rádió fennmaradásáért, az összes dolgozójáért, áldozatos és fáradhatatlan munkájukért. És imádkozunk az elhunyt szüleimért, testvéreimért, nagyszüleimért, lelkük üdvösségükért, a tisztító tűzben szenvedőkért, és azokért a lelkükért, akikért soha senki nem imádkozik. Imádkozunk a püspökökért, papokért, szerzetesek hivatásáért, a bűnösök megtéréséért, a háborúk megszűnéséért, az egész világon, Magyarország és az egész világ békéért. És imádkozunk, és a Jóisten áldását kérem a Mária Rádió minden kedves dolgozójára. Nagyon szépen megköszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
6: A szegedi család élő és elhunyt tagjaiért kérünk imát. Köszönjük szépen.
7: Imád kérek szépen gyógyulásomért, valamint Erzsébet, Mária, Katalin, Zsuzsanna testvéreink gyógyulásáért, leányoméknak gyermekáldásért, fiamnak, hogy találja meg élete párját, és a világ békéért. Nagyon szépen köszönöm. Isten áldja önöket!
8: Köszönetet szeretnék mondani az egyik imádkozásért, egyelőre jobban állnak a dolgok. Imád szeretnék érni az egyik imádkozókért, meg a békéért, és a fizanya szeprocsájtsélet áldékára. Amen.
9: Kérnék szépen imád egész családunkért, szeretteinkért, Marian szándékaira, a megfogant magzatok megmaradásáért, papjainkért, szerzeteseinkért és közösségeikért, Ilikért és Laliért, hazánk lelki megújulásáért, a magyar gyerekekért, a fiatalokért, a családokért, pedagógusokért, hazánk vezetőiért, és hogy szabaduljunk meg minden külső és belső ellenségtől. Magyarország, Európa és az egész világ megtéréséért, a háborúk, a katasztrófák, a járványok megszűnéséért és a szűzanya szándékainak megvalósulásáért. Köszönöm szépen!
10: Dicsőség Jézus Krisztus, imád szeretnék kérni a férjemnek a munka alkalmasságit, hogy megkapja. Nagyon szépen köszönöm!
11: Imád szeretnék kérni a rádiószer dolgozójáért, szervezőért, egészségükért, a sok szeretettel szervezésért, amit sok beteg embernek a rádióban lehet hallgatni. A Jóisten áldása legyen rajtuk. Unokám, munkahely megmaradásáért,
12: unokám szerencsésen hazaérjen a testvérével, fiam megtéréséért, imád szeretnék férjem ütés utáni gyógyulásáért, és lányom szerencsésen érjen haza az osztályával a kiránduláshoz. Imád szeretnék ő érte kérni, hogy a esetből kifolyólag legyen olyan orvos, hogy feltalálják a betegségét, hogy mitől van. A jobb eredményemért 9 hónapja nagyon szenvedek, férjemnek a műtét utáni szemgyógyulásáért, József atya a mi hamarabbi gyógyulásáért.
13: Marika néni számára és Terikejének a számára kérem azokat a kegyelmeket, áldásokat, megszentelő kegyelmet, erősítő kegyelmeket, amiket Jézus és Krisztus is adni akar nekik. Tudom, hogy ezt adni fogja Jézus nekik, de hogy azt kérem, hogy nyissák ki a lelküket, nyitottak legyenek, és befogadják ezeket az ajándékokat. Amen.
14: Megköszönöm a minden nap kapott kegyelmet, drága Jézusomnak és a Szűzanyának. Szeretnék továbbra is közös imát kérni, elhunyt családtagja, lelki üdvért, lányom, unokáim hitben való megmaradásukért, egészségükért, jó tanulmányi eredményükért, jó vizsga eredményükért, és a maga egészségért, Magyarország és a világ békéért, a Mária Rádió fennmaradásáért, a támogatóiért és a dolgozóiért. Nagyon szépen köszönöm.
2: A 061-354-17-05-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: szívébe véste Isten igéjét, és elgondolkodott rajta.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak.

0: ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.

Elmélkedés a szűzanyáról a Mária Csendje című könyvből, melyet egy vietnámi író írt. Isten anyja nem volt királyné, mint a föld királynéi, hanem egy munkásnak a felesége és anya. Nem volt gazdag, hanem szegény. Máriának nem csak mosni és javítani kellett a ruhát, hanem megvarni. Nem csak megvarni, hanem először megszőni. Nem csak kenyeret kellett készítenie, hanem neki kellett megőrölni a magot is. Szükséges volt, hogy egy halálra ítéltnek az anyja legyen. Szükséges volt, hogy megossza fiával az emberek tömegének dolgos és elnyomott állapotát, akiket meg kellett váltani, akik dolgoznak és meg vannak terhelve. Mária nem uralkodó nő, hanem szolgáló. Nem cél, hanem út. Nem fél istennő, hanem Isten szegénye. Nem mindenható, hanem közben járó. Mindenek fölött az anya, aki folytatja Jézus Krisztus világra hozását mi bennünk, hogy hasonlókká váljunk fia képmásához. Erre vágyik Faustina nővér is. Jézusom, rejts el engem, sugarait takarjanak el minden elől, ami nem te vagy. Kérlek, hogy a két sugár, mely legirgalmasabb szívedből tör elő, szüntelenül erősítse lelkemet. Amen.

0: Dicsőséges Szent Háromság, égi édesanyánk, minden szent és szent angyal színe előtt, felajánlom Jézus szent vérének érdemeivel egyesítve, Jézus szentséges és irgalmas szívének, Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szívének, a Szentlélekben egyesült két szent szívnek, Magyarországot, a magyar népet, Budapestet, a magyar egyházat és közösségeinket. Kérjük, vegyetek szerető pártfogásotokba és oltalmatokba minket. Segítsetek, hogy le tudjuk győzni a bűnt, ellene tudjunk mondani a sátán kísértéseinek, és előre haladjunk az életszentség útján. Rátok bízzuk életünket és nemzetünk védelmét, Isten nagyobb dicsőségére, az időben és az örökké valóságban. Amen. Mária, béke királynője, magyarok nagyasszonya, világ győzelmes királynője, könyörögj érettünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
3: A rózsafűzér imát a keszthelyi Ranoldár János Római Katolikus Általános Iskola diákjai imádkozzák. Rózsafűzér imánkat felajánljuk saját ima szándékainkra és a Mária Rádió hallgatóinak ima szándékaira.
4: Imádkozunk családjainkért, szeretteinkért,
3: iskolánk tanulóért, tanáraiért és minden dolgozójáért,
4: a betegekért,
3: elhunyt szeretteink lelki üdvéért.
4: Hálát adunk a Jóistennek a kegyelmekért, és kérjük Mária közbenjárását.
5: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
6: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Mind éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: A világosság rózsafüzérének első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Miután megkeresztelkedett, Jézus azonnal kijött a vízből, és íme megnyílt a menny, és látta, hogy Isten lelke, mint egy galamb, ráereszkedik. És íme hang szólt a mennyből: ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
3: A világosság rózsafüzérének második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Mivel elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá: nincs boruk. Jézus ezt mondta neki: az én gondom ez, vagy a tiéd? Anyja így szólt a szolgákhoz: bármit mond nektek, tegyétek meg. Anász nagy megizlelte a vizet, ami borrá lett. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isten erejét.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imád hozzád életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
4: A világosság rózsafűzérének harmadik titka. Aki meghirdette Isten országát. Jézus Galileába ment, hirdetvén Isten evangéliumát. Itt a pillanat. Közel van az Isten országa. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldottad a méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

0: lelkeket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A világosság rózsafüzérének negyedik titka, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét. Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és felvitte őket külön egy magas hegyre. Ott előttük elváltozott. Az arca ragyogott, mint a nap, a ruhái pedig olyan fehérek lettek, mint a fény. És íme megjelent nekik Mózes és Illés, és beszélgettek vele. Péter megszólalt, és ezt mondta: Uram, jó nekünk itt lenni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vinj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: A

0: kegyelem ránk teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isten dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhernek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
3: A világosság rózsafüzérének 5. titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Amikor ettek, vette a kenyeret, áldást mondott, megtörte, odaadta nekik, és ezt mondta. Vegyétek, ez az én testem. Azután vette a kenyhet, hálát adott, odaadta nekik, és ittak belőle mindnyájan. Ezt mondta nekik. Ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldottad a méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
6: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
7: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
6: Könyörögjünk. Urunk, Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
8: Az Atya, a Fiú és a

Gondolatok a júniusi életigéhez. Örüljetek, legyetek tökéletesek, buzdítsátok egymást, legyetek egyetértőek, éljetek békességben, a szeretet és a békesség Istene veletek lesz. Nekünk is szól Pál buzdítása itt és most, egyénileg és közösségileg is. Törekedjünk a köztünk lévő Jézus jelenlétére, hogy megtaláljuk a teljes egyetértést és a békét. Ne felejtsük, hogy mindenki a testvérünk. Ma így tekintsünk azokra, akikkel találkozunk. Isten végtelenül szeret minket, mi is ezzel az életadó szeretettel tápláljuk közvetlen és tágabb közösségeinket. Nézzünk szét a szeretet szemével környezetünkben, és vegyük észre, ha valaki gondoskodásra szorul. Ma igaz és megújult szívvel fogadjuk be azt, aki a legközelebb áll hozzánk. Gyakoroljuk az irgalmasságot különösképpen azzal, akivel már régi a nézeteltérésünk. Imádkozzunk, hogy el tudjuk fogadni azokat, akik bizonyos kérdésekben másképp gondolkodnak. Szeretettel, ajándékként mondjuk el az igébe megélt tapasztalatainkat, és ugyanígy hallgassuk mások tapasztalatát. Ne álljunk az ellenségeskedők közül az egyik vagy a másik oldalára, hanem álljunk ki a békesség mellett. Ha Jézus békéje valóban él a szívünkben, a világ békétlensége nem ér fel hozzánk. Az egész világ békéjét mozdítjuk elő, ha nem haragszunk, ha megbocsájtunk, ha nem veszekszünk, ha nem utasítjuk el fele barátunkat. Nyári táborainkban lehetne ez az alapige, hogy közösségeink megerősödhessenek a krisztusi életben. Igino Giordani gondolatai, Krisztus mása. Egyszerű, isteni módon szeressünk. Legyünk a szeretet aktusában Isten maga, aki szeret. Krisztus pedig annyira szeretett, hogy életét adta az emberekért, miután megosztotta velük az igazságot. Ha ez így van, ha Krisztus módján kell szeretnünk, akkor a testvérhez közelítve fel kell benne élesztenünk az isteni szikrát. Ha szeretettel fordulunk felé, akkor a jó szándékot ébresztjük fel benne, és ezzel belé oltjuk az isteni szikrát. Általunk Isten gyúl ki benne. Örüljetek, legyetek tökéletesek, buzdítsátok egymást, legyetek egyetértőek, éljetek békességben. A szeretet és békesség Istene veletek lesz.

0: Hírpercek.
1: XIV. Leó pápa szentmisét mutatott be a Kanári-szigeteken. Székely János püspök megáldotta a szombathelyi magvető tanoda új épületét. Jézus Szent Szívének oltalmába ajánlották a héten nemzetüket az amerikai püspökök. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőnk Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. A Szentatya június 11-én délelőtt a migránsokat befogadó szervezetek képviselőivel találkozott az Argoneiguni kikötőben a Kanári-szigeteken, tájékoztatott a Vatikán média. A találkozó végén, mielőtt a Kármelhegyi szűzanyag egyhelyéhez indult volna, hogy megáldja egy migránsokat szállító csónak fából készített keresztjét, virágot helyezett el a tengeri migráció áldozatainak emlékére. Szeretnék szívből köszönetet mondani mindazoknak, akik részt vesznek a mentésben, a befogadásban és a kísérésben. Kísérje a Kármelhegyi Boldogságos Szűz Mária azokat, akik megérkeztek, vigasztalja azokat, akik elveszítették hozzátartozóikat. Majd a Szentatya a Szent Anna Székesegyházhoz indult, hogy püspökökkel, papokkal, diakónusokkal, szerzetesekkel és szerzetesnőkkel, papnövendékekkel és lelkipásztori munkatársakkal találkozzon. Június 10-én tartotta tanévzáró ünnepségét a szombathelyi egyházmegyei Caritas fenntartásában működő magvető tanoda, amely az egyházmegye területén élő hátrányos helyzetű családok gyermekeinek oktatását és nevelését segíti, adta hírül a szombathelyi egyházmegye. A szombathelyi székesegyház Madonna kápolnájában hálaadó szentmisén vettek részt a diákok, szülők, önkéntesek és támogatók. Székely János megyéspüspök szentbeszédében arra bátorította a gyerekeket, hogy mindig a jót tegyék életükben, figyeljenek egymásra, szüleikre és tanuljanak szorgalmasan. A szentmise után sor került az egykori Fair Play kávézó helyén kialakított új helyiség megáldása, amely a jövőben otthont ad majd a tanodának. A gyermekek tanulásában és a személyiségük fejlesztésében önkéntesek segítkeznek, szabadidejük kitöltésére pedig programokat szerveznek számukra. Az amerikai püspökök június 11-én Jézus Szent Szívének szentelték országukat a floridai Orlandóban, a Mária, a világ mindenség királynője nemzetik egy helyen. A liturgiát az amerikai katolikus püspöki konferencia tavaszi plenáris ülésének záró napján tartották, megemlékezve a függetlenségi nyilatkozat 250. évfordulójáról is. Az ünnepélyes szentmise során Krisztus irgalma szeretetére bízták az Egyesült Államokat, közli a CNA. A szentelés ünnepi imáját Paul Cockley érsek az amerikai katolikus püspöki konferenciájának elnöke vezette. 13. Leó pápának az emberiség Jézus Szent Szívének való felajánlására emlékezve Jézus Krisztus Szent Szívének szentelték az országukat, és imában kérték Krisztust, hogy áldja meg az államokat, gyógyítsa meg a sebeit, és hozzon megbékélést, valamint igazságot. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádiót híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 16 óra.
2: Mária Rádió Péccel, FM 91,7.
1: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
3: Kedves hallgatók, mai tanúságtevünk Helt

0: 2008-ban a Rózsák terén, mert ott laktam, éltem. Az ottani, akkor még káplán Varga Zoltán, hogyha megkezdte, hogy nem akarok én papnak menni. De persze ennek az volt az örömény, hogy meghívott engem is abba a táborba, ahol a minisztránsok voltak. Addig sem magadba zárkózva ülsz otthon, hanem gyerekek között leszel, mégiscsak jobban elterelik a figyelmedet. Elmentem a táborba, aztán ott kérdeztem meg, hogy nem akarok én papnak menni. Aztán mondta neki, hogy nézd már rám, vagy az emigrazolványom, mert is hozzám, hány éves vagyok.
1: Miből gondolta, hogy te pap lehetnél?
0: Ezt én nem tudom. Később megkérdeztem tőle, azt mondta, hogy a Szentlélek szólt, hogy ott van egy ember, birizgáld meg egy kicsit. Annyira meglepett, amikor az atya mondta nekem a táborban, hogy nem akarsz te papot. Vele én egy szobában aludtam. Én mindig korábban ébredtem fel, hajnali napfényben elkezdtem imádkozni. Ez az atya mindig késünk elő volt, de valahogy aznap fölébredt. Én már kint ültem a napon, hogy kicsit rövidébb ment, aztán is imádkozott. Ennek ellenére, hogy ő később kezdte, előfejezte be, jön visszafelé, akkor néz rám, hogy nem akarsz te papnak menni. Úgy látszik, ez a löket kellett. Valami megmozdult bennem. Eszembe nem jutott, hogy én valamikor egy pap legyek. De ami érdekes most, hogy erről beszélgetünk. Jóval előtte, hogy bármi történt volna már, én imádkoztam a Zsolozsmát a magam módján. Korábban ennél, jóval korábban. Táborban voltunk, ez másik tábor, másik idő. Egy kis pap mondja, hogy megyek-e vele zsolozsmázni, mondom, az meg mi. Hallottam már róla, de mégis mit jelent az a zsolozsma. Pár szóval elmondta, mi az. Aztán mondta, hogy van egy olyan zsolozsmás könyv, amit nem tud használni, mert másfajta szedésű, másfajta kiadású. Azt szívesen nekem adja, úgy gondolom. Innentől fogva, míg én bekerültem a szemináriumban, én folyamatosan a magam, bocsánat a szóért, ügyefogyott módján azt a zsolozsmát imádkoztam, úgy, ahogy gondoltam, hogy kell. Ez egy nem négy kötetes, egyetlen zsolozsmás könyv volt, és mindig utalások voltak benne, amit én valószínűleg össze-vissza csináltam, de imádkoztam. Én nem tudom, hogy zsolozsmás az Isten kapcsolat hogy működött, de valószínűleg ez belejátszott abba, hogy én végül is pap lettem. Lehet, hogy a Szentlélek innentől kezdett rám hatni úgy igazán, mert annak valami oka kell legyen. Aztán következmény az volt, hogy egy hónap múlva nagyjából bementem spányi püspökhez, a Rózsák téren, korábban ő volt a plébános. Jól ismertem. Természetes, hogy hozzámentem. Azzal kezdtem, hogy arra gondoltam, hogy elmennék papnak, de alkalmas volnék, képes lennék-e. Azon túl, hogy azt mondta, hogy természetesen igen, azt mondta, hogy erre kérdésre számított. Na, innentől én lepődtem meg jobban. Többen voltunk gyerekek, heten voltunk, abból négy fiú volt. Az apám mindegyik fiúból azt gondolta, hogy majd ő lesz a pap. Viszont az érettségig csak ketten jutottunk el, én voltam az első, utána az öcsém. De ez ugye feltétel annak, hogy az ember tovább menjen tanulni. Én akkor azt mondtam, hogy nem akarok én pap lenni. Nem véletlen mondom, hogy 30 évig házas ember voltam. Az apám, ő maga kellett volna pap legyen, csak aztán nem az lett. Igen, ezért aztán nagy családdá lettünk. De hát egy sem akart pap lenni. És volt egy asszony, aki jól ismerte a családunkat, az apámat is. És mikor első alkalommal otthon voltam, és tudta már, hogy kispap leszek vagy vagyok, akkor mondta, hogy az apu azt tudta, hogy te idővel pappá leszel. Biztos vagyok benne, mondta, hogy olyan az égben most imádkoznak, érted? Ebben én is biztos voltam onnantól, meg amúgy is, mert ha egyszer ennyire szerette volna még itt a földön, természetes, hogy odaállt azért könyörög. Ez talán a lelki háttere annak, hogy én kimondtam az igent.
1: Beszélj meg kicsit az előzményekről is.
0: Érettségiztem, aztán volt egy szakmunkás képzés, az egy műszerészi pálya lett volna, de ez nem igazán volt az enyém, nekem való. Levizsgáztam, aztán utána rövid időmben elhagytam. Volán kalóz voltam két esztendeig. Utána elkerültem a vendéglátásba. Emberek között dolgoztam 25 évet körülbelül. Élveztem is, szerettem is. Aztán már belefáradtam, úgy éreztem, hogy aki ebből kiregedett, abba kell hagyni. Aztán pályát módosítottam, a feleségem addig elment könyvelőnek, ügyvendéglátós, hogy csak átképeztem magát ott a 90-es évek környékén. Aztán kitanultam mérlegképes könyvelőit, aztán jöttek a cégek, meg a vállalkozók. Aztán már nem bírta a hivatalokba futkosni, meg a cégekhez, nem fért bele neki az idejébe. Én abba tudtam neki segíteni és becsatlakozni. Aztán még ő találta ki, hogy alakítsunk a szomszéddal egy céget közös képviseletre. Úgyhogy 10 évig meg társaságokat kezeltem a 7. kerületbe. 2 év, meg 25 év, meg 10 év az minden merek között volt. Annak ellenére, hogy vendéglátós voltam, én folyamatosan templomba jártam. Szinte minden vasárnapot voltam, ritka kivétel, hogy nem. Nem mondanám, hogy tisztességes, becsületes keresztény életért értem, nem állítanám. De igyekeztem azért valamennyit megtenni belőle, mert a neveltetésemben benne volt.
1: Mennyire vetted komolyan?

0: az is tehét ett.
1: Nem igazán tudom megmondani, hogy hogy is lehetett ez. Egy biztos, hogy én adtam magam, úgy, mint ahogy a mai keresztények sokan. Elmegyek a templomba, adok magamból az Istennek. De azért egy kicsit világ is érdekel, és azt is valamennyire magamra akarom tenni. Igaz, hogy én kereszténynek vallom magam. Most ez egy kicsit, de egy kicsit, de az a kétfelés antikálás az nem igazán keresztényi mód. Ezzel sok gondom volt, sokat gondolkodtam rajta, mint egy a vendéglátásban is, ahogy régen volt, ott meg a pénzekkel volt némi problémám erkölcsileg. Végül is ez is egyik oka volt annak, hogy én abba hagytam az aktív vendéglátást. Úgy éreztem, nem tudok tisztességesen dolgozni benne, becsülettel. Nem nagy képviségnek gondolom ezt, mert sok volt miatt a lelkismeret fordulásom, sokáig, éveken át. És úgy örültem, mikor aztán végül is megszabadultam tőle. Ez is a háttere annak, hogy én kimondtam az igent a papi pályán.
0: Tehát akkor a spányi altalpüspök egyengedte az utadat?
1: Persze. Szeretettel fogadott, befogadott, azt mondta, hogy rendben van. Azon az éven, már ez 2008 volt, akkor már konkurzusok lezajlottak. Mondta, hogy várni kell. Egy év múlva kaptam a papírt, hogy adjam be a jelentkezési lapomat. Tehát nyugdíjba mentem és szeminálomba.
0: Más azt gondolná ilyenkor, hogy ledolgoztam annyi évet, már pihenni akarok, érvezni azt, amiért végül is megdolgoztam. Te pedig egy szolgálatot vállaltál is, nem akármilyen, hanem évi, mindennapos 24 órás szolgálat.
1: És ha még tudnád, hogy mennyire örülök, hogy azt csinálom, hogy csinálok. Ezt annyira szívből mondom, mert a másik út mi lett volna? Akkor már belegondoltam. Ott maradtam egyedül. Anyagilag a bázis megvolt. Dolgozhattam volna abban is, amit ott hagytam, mert ugye közös képviselet az nem annyira korfüggő, hogyha bírom, akkor csinálhatom. De én azt mondtam, hogy valami mást akarok, de a nyugdíjas életet nem akarom. Az, hogy én nekem az legyen a programom, hogy mit eszem reggelire, meg melyik boltba menjek ezt meg azt megvenni, milyen sorozat megy a tévébe, ez nekem nem életcél. Annál még több energiát, fiatalságot, lendületet éreztem magamba.
0: A szemináriumban hol kezdted?
1: A központiban voltam. Kollégiumban sosem laktam. A társaim azok 30-as, meg fiatalabbak voltak. Az előjárók azok mindegyik fiatalabb volt, mint én. Ennek ellenére ki tudtam mondani 2 hét után, hogy én itt itthon vagyok.
0: Minden egyes órán, meg bármilyen esemény volt, ugyanúgy részt vettél benne, mint a fiatal paptársak.
1: A társaimmal sem volt semmiféle gondom.
0: Ők is elfogadtak.
1: Igen.
0: Téged ismerve nem volt.
1: Meg az előjárókkal sem volt semmi gondom.
0: És hogyan teltek az évek?
1: Mondhatni gyorsan.
0: Nagyon sokat kell tanulni, amivel korábban nem foglalkoztál.
1: Ez így van. Vizsgaidőszakban egyébként időnként gyötrődtem, mert szenvedtem, mert bizonyos tantárgyakat nehezen fogott be az agyam. Volt olyan tankönyv, aminek a nyelvezetét magyarul volt írva, nem értettem, mit olvasok. Bekezdésenként 2-3-szor elolvastam, átfordítottam a maga nyelvére, és leírtam egy papírra. Vázlatoltam a könyvet. Beleüttem természetesen, később már nem kellett ezzel a módszerhez folyamodnom. A dogmatika nekem nagyon tetszett. Jó professzorunk volt, élvezettel hallgattam.
0: Jól ismered ezt a mondást, hogy egy jó pap holtig tanul.
1: Ez így van. Én ezt úgy szoktam, hogy nekem már nem lesz nehéz. Nincs messze.
0: A tanulmányaid alatt a jó előadóktól sokkal jobban megismerted Istent, mint ahogy korábban egyáltalán fogalmat lehetett róla.
1: Ez így igaz. Azt gondolom, hogy igen, és ez szükséges is, bár az is igaz, mert némelyik pap szentek közül való azt vallotta, hogy a tudóság nem biztos, hogy túl sokat ér. Nem fejtegetem tovább. Azt gondolom, hogy az ember, ha átadja magát az Istennek, aztán hagyja, hogy ő vezessen, akkor annak működnie kell. Én egy ideje minden reggel úgy ébredek föl, hogy köszönöm az éjszakát, a pihenést, új napot köszönöm, és neked akarom adni magamat, a te akaratot akarom teljesíteni, csak segíts. Ott meg hozzá az erőt, meg a Szentlélek legyen velem. Jézus mindenkihez tudott jó szót szólni. A legidézőlesen gazemberebb típushoz is kedvesen tudott szólni. Ezzel sok gondom van. Akarom, hogy ne jöjjön elő az idegesség, meg a szigorú válasz belőlem. Az már nagyon jó, ha hallgatok. Már akkor tettem valamit.
0: Térjünk ma oda-vissza, hogy végül is a szemináriumban eljött az utolsó év, meg eljöttök az utolsó hónapok. Amikor nem csak azt mondhattad, hogy szeretnék pap lenni, hanem ez aztán valóságá válhatott. Ez egy ilyen különleges lelki állapot lehet.
1: Az volt.
0: 62 évesen.
1: Azt gondolom, hogy ennyi idősen még inkább. Nem egészen értettem, hogy hogy kerülök oda. Mint hogy hosszú évekig, hát most már lassan 10 éve mondom, föl vagyok szentelve, hosszú évekig azon gondolkodtam, hogy semmiféle szinten sem tudok nagyon fölmutatni. hogy én tőlem mit akar a Jóisten. Még most is kétségeim vannak, hogy tud-e belőlem bármit is kihozni. Ezért aztán meglepő volt, hogy tényleg oda kerültem az oltár mellé. Mindig úgy vagyok vele, hogy az Isten tudja, mit akar, rábízom magam. Megpróbálok rendelkezésre állni a Szentléleknek, hogy ő vezessen, tegye velem, amit ő akar. Úgy, ahogyan ő akarja. Mit gondoljak el magam felől, hogy mit akarnék elérni. Alkalmas eszköze tudjak lenni Istennek, semmi más célom nincs.
0: Ez az Istenre ráhagyatkozás szabadságot is ad.
1: Igen, csak sok minden nem tudok elengedni a földit. Sokba kapaszkodom még mindig, én is tudom, érzem.
0: Mi az például?
1: Én szeretek főzni, hűtőszekrény, fagyasztó tele van. Attól félek, hogy túl sok a kötődésem a földi dolgokhoz.
0: Na de ezek mind olyan dolgok, ami mindenki másnak az életében ugyanúgy benne van. Hát hiszen hát, a hétköznapokat élni kell.
1: Ez így igaz.
0: Te is emberből vagy.
1: Ez is igaz, de ne törődj a holnappal, elég a mának a maga vaja. Mit aggodalmaskodtok? Hát annyi minden van, amit Jézus mondott nekünk, csak nem vettük komolyan.
0: Ahhoz igazából remetének kéne lenni. Szeretnek annyira téged az emberek, hogy akkor meghoznák neked.
1: Tulajdonképpen néha azért gyűlik fel az ételem, mert elég régen egy helyen vagyok, és azért ez meghozta a gyümölcsét, ilyen értelemben mindenképpen.
0: Mitől akarsz elszakadni? Azt mondod, hogy Istennek, hogy ez nem kell. De szóval Isten gondoskodik róla.
1: Igen, nem csak rólam.
0: Nyilván, általad másokon is segít. Milyen, honnan vett idézetet választottál papi jelmondatul, és miért éppen azt?
1: Nem tudom pontosan az idézetet. Isten keresztre adta értünk az ő szent fiát, aki bűn nélkül volt azért, hogy nekünk új életet adjon.
0: Tartalmilag.
1: Igen. Tehát a megváltásnak a kulcsmondata végül is. Azóta is, ez mindig újra és újra eszembe jut, hogy ő, és sokszor is mondom, ő értünk bűnösökért, odaadta magát a kereszten. És ha ezt valamennyire megértem, akkor azt is megértem, hogy Isten ennyire szeret engem. Engem a bűnöst. Aki olyan sokszor bántottam, annyiszor hűtlen voltam, annyiszor más utakat választottam, annyiszor megcsaltam. Az összes bűnre vonatkozik végül is. És mégis odaadta értem a fiát. Ez akkora szeretet, amit nem lehet fölfogni, ha az ember kapizsgálja, akkor legalább addig jusson el, hogy viszonozni szeretné, akarja. Amennyire gyarlóság észén képes. Ezért érintett meg engem ez a gondolat, és mindig is bennem van.
0: Mennyire emlékszel a papszentelésed élményére? Akkor döbbentél rá igazán, hogy én pap vagyok?
1: Az egy darabig eltartott, nem csak az első miséken. Volt egy kis paptársam, azt mondta, hogy az az érzés, hogy az a kenyér és a bor, amit a kezembe tartok, az én szavaim által leszáll rá a Szentlélek, és Krisztus testévé és vérévé változik. Nem tudja elképzelni. És én ezt éltem át az első miséken. A hírek ezzel nem feltétlenül vannak tisztában, hogy a Szent Misének a központi része ez. És ha alkalma adódik, ezt mindig elmondom, hogy azért különbözünk a többi keresztény felekezettől, mert ott ilyen nincs. És ez a Szent Misének a lényege, ez az, amit Jézus ránk hagyott. Még senkinek sem mondtam, hogy amikor a rózsák terén volt az egyik új misém természetesen, mert onnan költöztem be a szemináriumba, elmondtam a misét, lámpalázas voltam, meg minden egyéb, és egy jó barátunk azt mondta, hogy ő állítólag a lelki szemeivel látta, hogy úrszalmutatáskor a Szentlélek áthatja a kenyeret meg a bort. Ott leszálltál Szentlélek, úgy, hogy a misében mondjuk könyörgésbe. Utána bejött és azt mondta, hogy igen, te pap vagy.
0: A miséden, amikor részt veszek, érzem az Úr felmutatásnál azt az ünnepélyességet és azt az alázatot, hogy én, hol vagyok én ehhez, hol vagyok Istenhez.
1: Hogyan jövök én ehhez, ugye?
0: És itt tartom a kezemben.
1: Igen. Ez az, amiért mondom, már érdemes papnak lenni.
0: Milyen érdekes, hogy szinte minden előzmény nélkül, mint a te esetedben, Isten elhív papnak, és te nem tartod magad erre méltónak, meg képzetnek, és Isten mégis te rád gondol.
1: Mégis hogy... lát bennem valamit. Már én annak idején azt mondtam, hogy ha csak 10 évet tudok szolgálni, szeretetet közvetíteni, ugye ez Isten szeretné, és csak így van vissza. Akkor már valamit tettem. Erre mondta a püspök atya annak idején, hogy már egy mise is végtelen értékű. Ami igaz.
0: Te hogyan látod az egyház jövőjét? Főleg, amit jobban ismersz, vidéken az egyház jövőjét.
1: Hogyan mondjam, az Isten folyamatosan figyelmezteti az embert, a rossz utat ér. Meggyőződésem, meg ügytörténelem ezt igazolja is. És most úgy érzem, figyelmeztetések rajtunk vannak, nem is egy irányból, többféle is. És nem veszük a jeleket. Nem értjük. A templomoknak is ilyen tele kéne lennie. Én úgy ítélem meg a mai helyzetet. Nem sírni kell, nem panaszkodni, imádkozni kéne. Ezért jó, hogy a búcsújáróhely alsó Szent Iván itt van, hogy az emberek eljönnek. Mert valami megérinti őket, vagy érzik, hogy szükség van arra, hogy imádkozni kell.
0: Úgy látszik, az zarándokok jobban ráéreznek
1: erre. Igen, a lelkületük kicsit más. Nemrégen kimertem mondani, nem biztos, hogy örülnek neki, de viszonylag jól élünk már. Jól éltünk, mondjam, úgyhogy már most lefelé menjük, attól tartok. Ha az ember igyekszik, vigyáz magára, összeszedett az életbe, akkor azért meg tud lenni. Most úgy érzem, hogy ez is belejátszik abba, hogy hát megy ez Isten nélkül is. Akkor miért hiányzik ez nekem? És akkor nincsenek kötődések, nincsenek parancsok, nincsenek korlátok, már úgy értelmezik. Majd amikor a baj jön, az, hogy aztán sokan az öklüket rázzák az ég felé. De azért van, aki azt mondja, hogy lehet, hogy én is hibás voltam. Na, ezekért kell imádkozni különösen.
0: Ahogy mondjuk idősödik az ember, meg romlik az egészségi állapota, már nyitottabbak az Istenre?
1: Ezt a búcsújárók igazolják. Ebben gondolom, itt bele lehet kapaszkodni. Mert ők már érzik. Mindig gondom van, hogy hogyan kéne, mert nagyon kevesen járnak a templomba, megszólítani az embereket. Nem tudunk hiteles keresztények lenni, nem merjük megvallani a hitünket. A mai templomba járó közösségre rámennek így mutatni, hogy nézzétek, milyen szeretettel vannak egymás iránt. Mert nem ilyenek vagyunk sajnos.
0: Ez nem szegi a kedvedet?
1: Időnként igen, letörök rövid időre, de aztán egyszer Jézus azt mondta, hogy én pedig veletek vagyok minden nap a világ végezetéig, akkor én nekem mit kell aggódnom? Én nekem az a dolgom, hogy tegyem, amire képes vagyok, amit tudok, a legjobbat. Igyekezzek mindent megtenni, amit úgy gondolom, hogy az én feladatom.
0: Felvállalni ebbe a közömbös világba, pusztába kiáltó szónak lenni, de sem kis dolog.
1: Hát valóban.
0: A kihívások megvannak.
1: Nem lesz gyaloggalop az életünk keresztényeknek. Azt gondolom, hogy a buzdítás a legfontosabb. Tartsanak ki, akik kereszténynek gondolják magukat, tartsanak ki az imádságban, bízzanak abban, hogy az imának ereje van. Jézus megmondta, hogy velünk van, mellettünk lesz. Az Isten tud a rosszból is sok kihozni, hogy már nem egyszer bizonyította a történelembe. Mitől kell félnünk? Ahol megsokosodott a bűnöt, túláll a kegyelem.
0: A remény mindig megvan.
1: Így van. Ha csak egy picit is tudok tenni az Isten célja érdekébe, amiért meghívott, amiért kiválasztott, akkor már megérte.
0: Kedves hallgatók, Herter István atya tanúságtételét hallották. A felvételt Kerek József készítette.

Laudetur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából.

Kleopápa Jézus Szent Szíve ünnepén a Kanári-szigeteken. Isten szeretetét viszonozzuk a testvérek iránti szeretettel. 14. Leo a tenerifei migránsokhoz. Isten szeretete nem ismer határokat. 14. Leo Tenerifén találkozott a migránsokkal foglalkozó egyházi és civil szervezetek képviselőivel. Leo pápa záró homíliája Tenerifén. Nyissátok meg a szeretet tengerét mindenki előtt.

0: Leó pápa Jézus szent szíve ünnepén a Kanári-szigeteken. Isten szeretetét viszonozzuk a testvérek iránti szeretettel. Csütörtökön este Jézus szent szíve vigíliáján a Gran Canariai stadionban mutatott be szentmisét 14. Leó pápa több mint 50 ezer hívő jelenlétében.
1: Quiero antes que nada dar gracias al Señor por tanto bien que se hace aquí cada día.
0: Leó pápa köszönetet mondott az Úrnak mindazért a jóért, amelyet minden nap tesznek ezen a szigeten, mely annyi szenvedés tanúja. A Szent Mise elején imára hívott mindazok lelkéért, akik életüket vesztették a tengeren. Ezután a liturgikus szövegek alapján Isten szeretetének ingyenességéről és határtalanságáról beszélt, illetve arról, hogy az ember ezt miként viszonozhatja a testvérek iránti szolgálattal. Megállapította, hogy Jézus szíve alázatos, ezért nekünk is ezzel a lelkülettel kell fordulnunk embertársainkhoz, hiszen a béke, a szeretet és az alázat szorosan összefügg egymással. Ebben gyökerezik a mi hivatásunk is a szeretetre. Nem számításra, sem puszta érzelemre épül, nem egyszerű ember szeretet, hanem áthatja egész létezésünket. A szeretet az emberi természethez tartozik, létezésünk teljességének előfeltétele, fejtette ki homiliájában a pápa. Istennek ebben az örökké szerelmes arcában, mely csak a mi javunkat és teljes boldogságunkat óhatja, felismerjük az élet útját. Megtanulunk új módon létezni és kapcsolódni, más mérce szerint dönteni, megújult stílusban alkotni közösséget. Ferenc pápa Krisztus szeretetéről szólva azt mondta, hogy az a legjobb válasz Jézus szívére, ha szeretjük testvéreinket, ha a szeretetet szeretettel viszonozzuk. Az evangélium arra hív minket, hogy Isten végtelen szeretetére nagy lelkű szolgálattal válaszoljunk azon testvéreink iránt, akiket az Úr nap mint nap elénk sodor, főleg ha rászorulók, védtelenek és nem képesek viszonzásra.
1: Precisamente como ocurre en esta isla, en la acogida, en el compartir, en el don desinteresado.
0: Éppen úgy, ahogy Gran Canaria szigetén történik a befogadásban, az osztozásban és az önzetlen ajándékozásban. Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött fiát, hogy általa éljünk, olvastuk Szent János első levelében. Jézus szavait ismerjük fel ebben, aki azért jött, hogy életünk legyen és bőségben legyen. Majd azt mondta a bénának, kelj fel, fogd ágyadat és járj. Ezek a kifejezések arra szólítanak minket, hogy anyai gondoskodással forduljunk a szenvedők felé, egyben pedig készítsük fel a sebesülteket arra, hogy újra felálljanak és elinduljanak egy szabad és méltó élet felé. Tevékeny szeretetünk ne legyen puszta segélynyújtás, hanem irányuljon a személyek integrálására, lelki, szellemi és fizikai kiteljesedésére, hogy közösségeink méltó és építő tagjai legyenek. A velük való találkozásunk, akár a nehéz és fájdalmas helyzetekben is, csak így adhat alkalmat arra, hogy a remény jeleit hintsük el az emberiség jobb jövője érdekében. 14. Leó pápa végül Krisztus szívének alázatosságára mutatott rá. Önelégültség helyett Jézus azt tanítja nekünk, hogy az élet valódi örömét akkor ízleljük meg a szeretetben, ha leszállunk a minket elválasztó önteltség piedesztáljáról, hogy a minket egyesítő alázatban találkozzunk. Ahol szeretet van, ott béke, és ahol alázat van, ott szeretet, mondta Szent Ágoston, és ez valóban így van. Ma, amikor Jézus szent szívét imádjuk, melyet Alakok Szent Margit látomásai alapján töviskoszorúval és égő lánggal ábrázolnak, emlékezzünk arra, hogy mi az Úr élő jelenléte vagyunk a világban. Ezért mindig tisztelettel és bizalommal tekintsünk egymásra.
1: Encendidos por la caridad de su corazón, seamos portadores de su misericordia y de su paz.
0: Szíve szeretetétől lángra gyúlva legyünk irgalmassága és békéje hordozói, hogy a világban megszűnjenek a háborúk, és növekedjék körülöttünk egy új emberiség, amely kiengesztelődött a szeretetben, fohászkodott végül Leó pápa a Gran Canaria szigetén bemutatott szentmisén.
2: XIV. Leó a tenerifei migránsokhoz. Isten szeretete nem ismer határokat. Spanyolországi apostoli útjának utolsó állomásán, Tenerifén, péntek délelőtt, 14. Leó pápa felkereste a Las Raíces befogadó központot, ahol mintegy 600 migránssal találkozott. A központ egy egykori katonai laktanya területén működik, és a Kanári-szigetekre érkező migránsok ideiglenes elhelyezését szolgálja. Beszéde elején 14. Leó Jézus szíve ünnepére utalt, amelyet az egyház ezen a napon ünnepel. Keresztényként Jézus szívében Isten minden ember iránti irgalmas és végtelen szeretetét szemléljük, mondta a pápa. Hozzátette,
1: L'amour de Dieu ne connaît pas de frontières, ne fait pas de distinction, se donne à tous et nous rassemble dans l'unité.
2: Isten szeretete nem ismer határokat, nem tesz különbséget emberek között, mindenkinek oda ajándékozza önmagát és egységbe gyűjt bennünket. A pápa elmondta, hogy a jelenlévők arcát látva és történeteiket hallgatva olyan szívekre gondol, amelyek sok szenvedést hordoznak, ugyanakkor megtapasztalták mások nagy lelkűségét és együttérzését is. Felidézte az irgalmas szamaritánus evangéliumi példázatát, amelyben egy idegen népből származó ember áll meg a sebesült mellett és segítséget nyújt neki. Utalva a Kanári-szigetekről indult misszionárius szentekre, a pápa hangsúlyozta. Ők is migránsok voltak, akik az ismeretlen felé indultak, és legfontosabb kincsként hitüket, reményüket és szeretetüket vitték magukkal. 14. Leó arra bátorította a jelenlévőket, hogy ne veszítsék el saját kulturális és emberi értékeiket, ugyanakkor legyenek nyitottak arra is, amit új környezetük kínál számukra. Ajándékozzátok oda azt az emberi gazdagságot, álmot és kultúrát, amelyet magatokkal hoztatok ezekre a szigetekre, és legyetek nyitottak arra is, amit itt kaptok. Leó pápa hangsúlyozta, hogy a migráció jelenségét a jövő nemzedékeinek szemszögéből is kell szemlélni. Olyan szeretett civilizációját kell építeni, amelyben a népek találkozhatnak egymással, és kölcsönösen gazdagíthatják egymást. Kiemelte a befogadó központ nevét, Las Raíces, vagyis gyökerek. Ezzel kapcsolatban felidézte Ferenc pápa gyakran használt képét, amely arra figyelmeztet, hogy az ember soha ne feledkezzen meg gyökereiről és eredetéről.
1: Que cette image des racines vous aide également à rester fermement enraciné dans le Seigneur.
2: Ez a kép segít, hogy maradjatok szilárdan gyökerezve az Úrban, hogy semmilyen vihar ne tudjon elszakítani benneteket az ő jelenlététől, amely erőt ad és életet fakaszt. Beszéde végén 14. Leó biztosította a migránsokat közelségéről és imáiról, majd a boldogságos Szűz Mária a migránsok vigasztalója oltalmába ajánlotta őket. 14. Leó Tenerifén találkozott a migránsokkal foglalkozó egyházi és civil szervezetek képviselőivel. Pénteken délelőtt spanyolországi apostoli útjának záró napján a Szentatya Tenerifén a Plaza del Cristo de la Laguna, a lagunai Krisztus terén találkozott a migránsok befogadásával és integrációjával foglalkozó egyházi és civil szervezetek képviselőivel. Beszédének elején 14. Leó utalt arra, hogy a helyszín egy falak nélküli városban van.
1: Que las barreras más difíciles de derribar no son siempre de piedra.
2: Hangsúlyozta azonban, hogy a legnehezebben lebontható falak nem kőből épülnek. Néha a legnehezebb akadályok a tekintetben, a félelemben vagy a közönyben rejtőznek, mondta. A pápa szerint a migráció történeteit csak akkor érthetjük meg igazán, ha megtanuljuk a közelség nyelvét, amelyet gyakran inkább a tettek, mint a szavak fejeznek ki. A Szentatya hangsúlyozta, hogy a keresztény szeretetszolgálat nem pusztán segítségnyújtás, hanem Krisztus jelenlétének felismerése a szenvedő emberben. Az egyház akkor érti meg igazán az evangéliumot, amikor megérinti embertársunk sebeit, és felfedezi bennük Krisztus arcát. 14. Leó különbséget tett a befogadás és az integráció között. A befogadás megnyitja az ajtót, az integráció azonban segít átlépni a küszöböt. A segítség enyhíti a sebeket, az integráció pedig lehetővé teszi a jövő újjáépítését. Az integráció nem azt jelenti, hogy valaki megtagadja történetét vagy elfelejti gyökereit. Nem azt jelenti, hogy egymás mellett élünk anélkül, hogy valóban találkoznánk. Az integráció kölcsönös út. Aki érkezik, új hazát tanul meg szeretni, aki befogad, kitágítja saját otthonát, állapította meg 14. Leo. A migránsokhoz fordulva arra bátorította őket, hogy tanulják meg az ország nyelvét, tiszteljék törvényeit, és vegyenek részt a közösség életében, ugyanakkor gazdagítsák is azt saját kultúrájukkal és tapasztalataikkal. Kiemelte, hogy mindenekelőtt Isten képmására teremtett személyekről beszélünk, nem pedig kezelendő problémákról. Beszédében ezt követően Leo pápa a tengeri migráció áldozatairól szólt. Figyelmeztetett arra, hogy minden elveszett emberi élet kudarc az egész emberi család számára. Ugyanakkor felhívta a figyelmet egy másik, kevésbé látható hajótörésre is. Arra, amikor valaki ugyan megérkezik egy új országba, de nyelv, munka, kapcsolatok és remény nélkül magára marad. Az integráció azt jelenti, hogy megakadályozzuk ezt a második hajótörést, mondta 14. Leo. A Szentatya végül határozott szavakkal fordult azokhoz, akik a migránsok kiszolgáltatottságából hasznot húznak.
1: Deténganse, conviértanse.
2: Álljatok meg, térjetek meg, figyelmeztette az embercsempészeket, kizsákmányolókat és emberkereskedőket. Emlékeztetett arra, hogy az isteni igazságszolgáltatás elé kell majd állniuk. 14. Leo pápa beszédét azzal zárta, hogy az utolsó szó nem a félelemé, nem a közönyé és nem az erőszaké, hanem Krisztusé, aki minden idegenben, menekültben és rászoruló emberben jelen van, és arra hív bennünket, hogy testvérként fogadjuk őket, védelmezzük, értékeljük és integráljuk őket.
3: Leo pápa homíliája Tenerifén. Nyissátok meg a szeretet tengerét mindenki előtt. Egy hete spanyolországi apostoli útjának záró eseményeként Leo pápa Jézus Szent Szíve ünnepén, pénteken délben, Tenerifén, Szent Kereszt kikötővárosában szentmisét mutatott be, mintegy 80 ezer hívő jelenlétében.
1: Es una gracia encontrarnos en el día en que el corazón de Jesús se deja contemplar por nosotros como el corazón de la historia.
3: Kegyelemnek nevezte Leo pápa a találkozást ezen a napon, amikor Jézus szíve megengedi, hogy a történelem szíveként szemléljük. A Szent Atya hálát ad a hitért és a szeretetért, amelyről oly sokan tettek tanúságot apostoli útja során, és ami a szépségéről és vendégszeretetéről ismert szigetcsoportot olyan helyét teszi, ahol a feltámadt Úr előttünk jár és kinyilatkoztatja magát. A tenger és az ég egyaránt a végtelent idézi, de mindenek előtt azt a végtelen vágyat, amely Isten szívét oly sok ember szívével egyesíti, akiknek örömei és reményei, bánatai, szorongásai visszhangra találnak az egyház szívében. Senki sem sziget, mint ahogy ennek az egyházmegyének a földrajzi elhelyezkedése és lelkipásztori kihívásai is arról tanúskodnak, hogy találkozásra születtünk, és hogy nincs akadály, távolság, veszély vagy fenyegetés, amely megakadályozhatná mindannyiunkat az utunkon. Akár egy életen át ugyanazon a helyen maradunk, akár távozni kényszerülünk, senki sem maradhat mozdulatlan, mert a szív titka a bensőséges hívása a kibonulásra és a találkozásra. Jézus szíve azonban feltárja azt is, hogy ne veszünk el egy terméketlen dinamizmusban. Isten elküldte egyszülött fiát a világba, hogy általa éljünk. Akkor van élet, amikor életet adunk, különben ürességben forgunk. A Vatikán zsinat arra emlékeztet minket, hogy az ember az Istennel való közösségre hivatott, és saját beteljesülését csak önmaga őszinte odaajándékozásában találja meg, ahogy Leo pápa is írta enciklikájában. Mindez vonatkozik az itt nyaralókra és az itt lakókra is.
1: Qué importante es, especialmente para quien se deja orientar por el Evangelio, no reducir todo a comercio y beneficio.
3: Ami végtelenül fontos, hogy a szív keresése ne szorítkozzon a kereskedelemre és a profitra. Azok, akik megbecsülik az élet minden pillanatát, akik abbahagyják az egyik dologról a másikra ugrálást, a folytonos hiány keresését, akik megtapasztalják, mit jelent minden embert és mindent értékelni, azok megtanulnak kapcsolatba lépni másokkal, és értékelik a legegyszerűbb dolgokat is. Ennek eredményeként kevesebb kielégítetlen szükségletük van, kevésbé fáradtak és kevésbé gyötrődnek. Így értelmezétek a befogadásra szóló hivatásotokat, kérte Leó pápa. A mai evangélium a szegények gazdagságára emlékeztet minket, ami egy paradoxon, amely közvetlenül Jézus életére, igazságára és útjára mutat, amelynek követésére kér minket. Jézus áldja az atyát a kicsinyekért, a legkisebbekért, akikben Isten kinyilatkoztatta magát. Gazdaggát tette őket azzal, hogy rejtve maradnak azok előtt, akiket csodálat és siker vesz körül. Ez a misztérium egyedülálló módon visszhangzik ezeken a szigeteken, a migrációs útvonalak szívében, ahol kimondhatatlan veszélyeknek és erőszaknak vannak kitéve. Szemben azokkal, akik kihasználják a helyzetüket, mi keresztények többet nyújthatunk annál, mint hogy csupán az Úr tükörképét kínáljuk nekik, aki azt mondja, jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, én megnyugvást adok nektek. A legnagyobb kegyelem az, hogy hagyjuk, hogy azok evangelizáljanak minket, akiket segítünk, hogy felismerjük Isten titokzatos bölcsességét, amely testükbe van beírva. Beszéde végén Leó pápa megköszönte az ott lakóknak, hogy a szigetet olyan helyét tették, ahol Krisztus szívével találkozhatnak az ideérkezők a befogadók arcán. Megismertük és hittünk a szeretetben, amellyel Isten van irántunk. Bárcsak ez a hitvallás mindig ragyogna bennetek, és inspirálna benneteket imádságra és cselekvésre. Figyeljetek a fiatalokra és a felnőttekre, a gazdagokra és a szegényekre, a helybéliekre és a vendégekre. Mindegyiküket olyan tekintettel kell megismerni, amely a látszat mögé lát, ami felismeri nyugtalan szívük mélységét, amely gyakran már, talán tudattalanul is, Isten országa és annak igazsága felé fordul. Legyen kézzel fogható köztetek, hogy Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten ő benne. Ez az evangélium szíve, Krisztus szíve. Aki elmerül benne, az már nem önmagának él.
1: Abran a todos este mar de amor.
3: Nyissátok meg ezt a szeretet tengerét mindenki előtt. Ez az én kívánságom és imádságom értetek is mindazokért, akikkel az utakon találkoztuk. Zárta homíliáját Leó pápa a Tenerifén bemutatott búcsú szentmise során.
2: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
4: Hírpercek.
5: Székely János püspök megáldotta a szombathelyi magvető tanoda új épületét. Boldog Brenner Jánosra emlékeztek Pécsen. 14. Leó pápa szentmisét mutatott be a Kanári-szigeteken. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják, hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. Június 10-én tartotta tanévzáró ünnepségét a szombathelyi egyházmegyei Karitász fenntartásában működő magvető tanoda, amely az egyházmegye területén élő hátrányos helyzetű családok gyermekeinek oktatását és nevelését segíti, adta hírül a szombathelyi egyházmegye. A szombathelyi székesegyház Madonna kápolnájában hálaadó szentmisén vettek részt a diákok, szülők, önkéntesek és támogatók. Székely János megyés püspök szentbeszédében arra bátorította a gyerekeket, hogy mindig a jót tegyék életükben, figyeljenek egymásra, szüleikre és tanuljanak szorgalmasan. A szentmise után sor került az egykori Fair Play kávézó helyén kialakított új helyiség megáldása, amely a jövőben otthont ad majd a tanodának. A gyermekek tanulásában és a személyiségük fejlesztésében önkéntesek segítkeznek, szabad idejük kitöltésére pedig programokat szerveznek számukra. Június 9-én volt a 80. évfordulója, hogy Brenner János a Pécsi Szent Péter és Szent Pál Székes Egyházban a bérmálás szentségében részesült, közölte a Pécsi Egyházmegye. A Brenner 80 programsorozat keretében június 8-án szentmisével, 9-én pedig kiállítással, filmvetítéssel, előadással és kerekasztal beszélgetéssel tisztelektek a vértanú emléke előtt, aki Istenhez hűséges életével és szolgálatával ma is példaként áll előttünk. Az ő nevét viseli a székesegyházi plébánia kápolnája, ahol kézcsontújának egy darabját erekjeként őrzik. A Brenner emléknapok keretében az egyházmegye képviselői megkoszorúzták a család egykori pécsi lakóházának falán elhelyezett emléktáblát, ekként tisztelegve a mártír pap előtt. Olykorban akarta szolgálni a híveket, amikor a megfélemlítés volt az egyház ellenes harc legfőbb eszköze. A Szentatya június 11-én délelőtt a migránsokat befogadó szervezetek képviselőivel találkozott az Argoneiguni kikötőben a Kanári-szigeteken, tájékoztatott a Vatikán média. A találkozó végén, mielőtt a Kármelhegyi szűzanya kegyhelyéhez indult volna, hogy megáldja egy migránsokat szállító csónak fából készített keresztjét, virágot helyezett el a tengeri migráció áldozatainak emlékére. Szeretnék szívből köszönetet mondani mindazoknak, akik részt vesznek a mentésben, a befogadásban és a kísérésben. Kísérje a Kármelhegyi Boldogságos Szűz Mária azokat, akik megérkeztek, vigasztalja azokat, akik elveszítették hozzátartozóikat. Majd a Szentatya a Szent Anna Székesegyházhoz indult, hogy püspökökkel, papokkal, diakónusokkal, szerzetesekkel és szerzetesnőkkel, papnövendékekkel és lelkipásztori munkatársakkal találkozzon. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádiót híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
4: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió.
1: Körkép. Regionális hitéleti kitekintő.

0: A Mária Rádió keletfelvidéki körképének hírei következnek.
1: Szentháromság vasárnapján Marek Forgács, kassai segédpüspök Szepsiben 100 bérmálkozónak háromnyelvű liturgiában szolgáltatta ki a bérmálás szentségét, így módon tudatosítva, hogy ahol jelen van a Szentlélek, ott megvalósul a testvériség, mert mindenki képes a szeretet nyelvén beszélni. A szertartásban a segédpüspökkel együtt misézett Gábor Bertalan esperes és Gönczi Rasztyiszláv káplán. Ezt követően a csütörtöki úrnapi szertartás is a szlovák hívekkel közösen valósult meg két nyelven. A körmenetet a templomkertben tartották, az egyes megállópontok feldíszített asztaloknál voltak. A régi hagyományos koiba, fából, ágakból készített kiskápolna állítás már csak néhány községben van szokásban a térségben. Erre példa a Tornaújfalu, ahol minden koibát más csoport készít el, régen rokonsági alapon a nagy családok építették. Most már állandó vaspálcákból szerkesztett konstrukciót fonnak be zöld ágakkal. Vasárnap, kora reggel láttak munkához, végül a virágdíszítés következett. Nagy örömükre a kivirított jázmin látványossá is tette a koibákat. A Vojta Richard atya által celebrált ünnepi liturgia után ismét összejött a rokoni baráti társaság, folytatva az ünnepi hangulatot.
0: Szepsiben, ahol összesen 100 bérmálkozó volt, de a magyar első áldozók száma csupán 16. Ezek többsége is a Salkaházi Sára Egyházi Iskola központ tanulója. A város tehát, ahol 120 éve csak néhány szlovák nemzetiségű személyt tartottak számon, napjainkra egy jelentős etnikai változáson ment keresztül. A magyarok száma egynegyedére esett vissza, a szlovákok és a romák száma a statisztikában 10-szeresére nőtt. Ez nagy részben az 1920-as önkényes és erőszakos határváltoztatásnak és hatalomváltásnak, majd az 1945 utáni megfélemlítő teljes jogfosztásnak és deportálásoknak köszönhető.
1: Minél kisebb egy közösség, annál fontosabb, hogy lelki, szellemi élete, erkölcsi értékrendje szilárd alapokon álljon. A megpróbáltatások idején derült ki, mit ér a hit és jellem ereje. A megmaradás vagy behódolás válaszútja sokak számára végzetesnek bizonyul, mert az anyagi haszon csábításának hatására képesek feladni mindazt, amiért őseink akár életüket is áldozták. A gerinctelenség aztán gyermekeik számára is egy meghasonlott torz példaképet mutatott fel, akiknek már sem a családi vagy testvéri összetartozás nem lényeges. Legfeljebb a vagyoni részesedés az örökségből. A szellemiekkel, hittel, nyelvvel, kultúrával, hagyománnyal nem törődve, így sorvadnak el gyermekek hiány a magyar iskolák, és akik nem anyanyelvükön művelődnek, azok számára sem a szülők megbecsülése, sem a nyelvük tisztelete nem fontos. És ahol a hagyományok tisztelete megszűnik, ott a törvénytisztelet is elhalványul.
0: Ilyen kihívások közepette telt el a felvidéki magyarok elmúlt 106 esztendeje az 1920-as országdaraboló döntés óta. Persze, aki nem éli, az nem érzi, és aki nem érzi, az nem is érti sorsunk nagy kérdőjeleit. Ám akik emberként, magyarként, keresztényként megmaradtak, azok számára ezek az értékek lényegesek, fontosak. Erre is emlékeztek Szepsiben június 7-én a templomtér mellett az egy évtizede ültetett életfájánál. Az ünnepi emlékezés szónoka Kövér László, a Magyarországgyűlés korábbi elnöke volt. A Boldog Salkaházi Iskola központ tanulóinak csengő éneke töltötte be a teret, és a mindenható áldását közvetítette Gábor Bertalan, esperes plébános, valamint Molnár Árpád, református lelkipásztor. Ezt követően mindkét Ezt követően mindkét templom harangja megszólalt, hazahívó üzenettel, hazát, otthont, megbecsülést, biztonságot és békét akarom.
1: Ezután a katolikus templomban a miskolci Éltető Lélek csoport adott zenés, irodalmi műsort Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulójára emlékezőn. Lisovszky Áron pedig, aki a Salkaházi Sára iskola tanulója, énekével az iskola névadójának sorait idézte meg. De nem csupán Szepsiben emlékeztek, hanem tornán és buzitán keresztállítással, makrancon hitvalló énekekkel, restén pedig a Trianon emlékparkban, Jánokon papvári elemérni Sziklai szerén a magyar hiszek egy költőjének gyermeki bölcsőhelyén, szülei sírja mellett idézték meg ismét a család történetét Bankóné Tóth Ibolya szervezésében. Áldást adott Makovics István helyi plébános és Fecsó Ivett református lelkésznő. A műsorban fellépett a tornai Búzavirág éneklőcsoport, a zsarnói női éneklőcsoport, a jánoki Napsugár éneklőcsoport és a Csicsergő gyermekcsoport is. Felidézték a költőnő máig időszerű sorait. Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örök igazságban, hiszek Magyarország feltámadásában.
0: Köszönjük figyelmüket a Mária Rádió Szepsi önkéntesei. Cehelnyik István műszaki munkatárs, valamint Molnár Sarolta és Mihály Molnár László hírolvasó szerkesztők. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Körkép. Regionális hitéleti kitekintő.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 17 óra. A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.
2: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Június hónap, egyrészt Jézus szívének a hónapja, hiszen júniusban ünnepeljük Jézus szíve fő ünnepét, és kérjük Jézus kegyelmét, erejét önmagunk számára, szeretteink számára. Másrészt a június a tanév befejeződésének, a nyár kezdetének a hónapja is. Hálát adunk mindazért, ami az elmúlt tanévben, munkaévben ért bennünket, Isten kegyelméért, szeretetéért, a megharcolt jóért, a jó dolgokért, az örömökért, a nehézségekért, a fájdalmakért is. Általában így a tanév befejeződésével, hiszen a papságra való készület az

0: Rádió ezekben a témákban is önök mellett áll. Segít abban, hogy ezekbe az ünnepségekbe bekapcsolódhassunk, segít abban, hogy az imádságainkban megerősödve járhassuk keresztény életünket, járhassuk a mindennapjaink útját. Ezért vagyunk hálásak a hallgatóknak, hogy segítik, támogatják a rádió működését, a rádió munkáját. Ezért vagyunk hálásak azért, hogy adományaik újra és újra lehetőséget teremtenek számunkra arra, hogy elmondjuk a tanításokat, hogy közvetítsük az imádságokat, a szentmiséket, hogy hírt adjunk azokról a dolgokról, amelyek történnek magyar egyházunkban, a világegyházban. Köszönjük mindenkinek az adományát, és kérjük a testvéreket, hogy továbbra is támogassák rendszeres adományaikkal a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, napokat, június hónapot kívánok. Fülöp Ákos, rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Fiatalokat hív nyári médiatáborába a Mária Rádió. A táborban a média szinte teljes palettájába kapnak élményszerű betekintést a résztvevők. Tapasztalt szakemberek vezetésével próbálhatják ki magukat az írás, a rádiózás és a filmkészítés területén. A tábor célja, hogy a fiatalokban kedvet ébresszen az értékalapú médiaprodukció készítéséhez, és meghívja őket a Mária Rádió ifjúsági csatornájának, az Új Hullám médiának közösségébe. A tábor helyszíne Keszthely, vendéglátóipari technikum kollégiuma, a részvételi életkor 15-18 éves kor között. A tábor időpontja 2026. augusztus 14 és 19 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján a médiatábor menüpontban. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk a médiatáborba augusztus 14-e és 19-e között.
2: A Mária Rádió júniusi műsoraiban a misszió témaköre kerül a középpontba. Főpapok és lelkivezetők segítségével beszélgetünk arról, mit is jelent a misszió, hogyan és hol van jelen 21. századi életünkben és mindennapjainkban. Csegezi Mária köszönti a kedves hallgatót, dicsértessék a Jézus Krisztus. Megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel köszöntöm a telefonvonalban Kocsis Fülöp metropolita érsekurat, akit nagy tisztelettel arra kérek, hogy segítsen nekem eligazodni a misszió témakörében, és mindenek előtt tisztázzuk, hogy mit is jelent a misszió, ki lehet, vagy kiket nevezünk misszionáriusoknak.
3: Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, köszöntöm őt is, és hát köszönöm a lehetőséget, hogy erről beszélhetünk. Nem biztos, hogy én fogok majd részletes tájékoztatást adni erre a nagy kérdéskörre, de megosztom az én gondolataimat, amely valamelyik hozzájárulhat kinek a saját ismeretei, saját álláspontja kialakításához. Ugyanis a misszió egy nagyon-nagyon széles tágfogalom, kezdettől fogva az evangélium hirdetésének a fontos része és eleme, de hogy ez hogy élhető meg a mai világban, ki hogyan viszonyul hozzá, kinek milyen szerepült ebben, azért az nagyon-nagyon sokféle, annyiféle, hányan vagyunk. A misszió a küldetés nyilván, amely a Máté evangélium záró szavára utal vissza. Jézus azt mondja az apostoloknak a mennybe menetele kapcsán, hogy menjetek el az egész világra, hirdessétek az evangéliumot. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, elkáhozik. Na most ezek a súlyos szavak sok esetben félreértéshez vezettek, mert még a kadis egyházon belül is hosszú időn át tartotta magát az a nézet, az a rossz értelmezés, hogy aki nem keresztelkedik meg, az nem üdvözül. Pedig Jézus, ha újra felidézem a mondatot, nem azt mondja, hogy aki nem keresztelkedik meg, nem üdvözül, hanem hogy aki nem hisz, az elkárhozik. Tehát menjetek, tegyetek tanítványa minden népet, hirdessétek az evangéliumot minden népnek, igen. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, elkárhozik. És ez egészen olyan szélsőségekbe is elvitte az egyházi gyakorlatot, hogy minden áron meg akarták keresztelni a gyermekeket, mindenkit, mert ugye különben elkárhozik, ez volt a felfogás. Hát egy szélsőséges dolgot is hadd említsek. A bába asszonyoknál ott volt egy fecskendő, hogyha esetleg

0: hordozik a gyerek, vagy nem fogja túlélni a szülést. Régebben azért ez többször is előfordult, gyorsan megkeresztelték, hogy minden áron meg legyen keresztelve. Azért ma már egyáltalán nem ez a gyakorlat és a célkitűzés, hogy minden áron meg legyen keresztelve, hanem sokkal nagyobb hangsúlyt kap az, hogy maga keresztelés az egy életre szóló döntés legyen, amelyhez aztán egy egész életen keresztül fontos tartania magát a megkereszteltnek. És amikor a gyermeket kereszteljük, akkor a szülők, keresztülők vállalják annak a felelősségét, hogy ez valóban ennek a gyermeknek az életében is ez a keresztelés így fog működni, hogy fölcseperedvén majd tudatosan is a Krisztushoz tartozást és a egyházban való életet fogja komolyan venni, és ehhez igazítja majd az egész életét. A misszió nem föltétlenül az, hogy mindenkit meg kell keresztelni. Szektársok is vannak még mind a mai napig, akik úgy tartják, hogy csak az üdvözülhet, aki az ő szektájuk tagja, és ezért pontosan a Máté evangéliumának a zárószavára hivatkozva próbálják térítgetni az embereket. És az ő térítgetésük az egyfajta győzködés, hogy nézd csak, ki ez van leírva, ebből az következik, hogy neked meg kell térni, különben elkárhozol, és akkor megint egy másik jellegű félrecsúszás, mert a misszió nem győzködés.
1: Igen.
0: Nem kell győzködni az embereket, hogy hát van Isten, meg szeret az Isten, meg add át az életedet, meg akkor fogsz megszabadulni a bűneidtől. A misszió, küldetés, Istentől kapott feladat, hogy az örömhírt adjuk tovább, és nem lehet erőszakos, és nem lehet mechanikus. Annak sokkal rejtettebb és finomabb a mechanizmusa, hogy így mondjam, hogy hogyan lehet az örömöt, az örömhírt, azt a tapasztalatot továbbadni, hogy a nagyszerű dolog az Istenhöz tartozni.
1: Érsek úr kiemelte, hogy nem a keresztelés, hanem a hit a legfontosabb. Történelmi távlatokban mért emlékezetünkben nézve, a missziósok ott jártak, ahol nem volt jelen a hit, nem volt jelen a vallás. Ha így nézzük, akkor mi a helyzet napjainkban? 21. századi életünkben itt és most vajon szükség van misszióra? Talán Pa Mária rádiós szolgálat is ebbe a kategóriába tartozik?
0: Igen.
1: Hogy néz ez ki a mindennapjainkban?
0: Engedje meg, hogyha már ezt szóba hozta, hogy erre is egy pár gondolat erejéig kitérjek, mert
1: köszönöm.
0: Valóban az emberiség történelmének során évszázadokon keresztül ez egy fontos folyamat volt, hogy újabb és újabb területeket fedeztünk föl, újabb és újabb népcsoportokat ismertünk meg, és ennek szerves része volt az, hogy oda is elvigyük az evangélium örömhírét. Na most volt, hogy így mondjam, rossz misszionárius, és volt jó misszionárius, erről sokat vitáztak egyébként, és az bizonyult hatékonynak, amikor nem a latin nyelvű római ritust akarták minden áron különböző népcsoportokra ráerőltetni, hanem az adott népnek a nyelvén és kultúrájából táplálkozva, merítkezve, arra építve segítették hozzá az ott élő embereket, hogy fedezzék föl az élő Isten, a teremtő Isten. És ehhez hozzá kell még tenni, hogy minden népben valamiféle vallásosság van, ezt ugye természeti vallásnak szoktuk mondani, minden nép vallásos, az csak nagyon-nagyon későn, talán a felvilágosodás után, 19. 20. századi nagy vívmány az, amikor az ember ateistának vallja magát, tehát teljesen elfordul az Istentől, az emberi lény alapvetően rá van hangulódva az Istenre, és a természeti vallások ennek a természetes kibontakozásai, kifejlődés az adott nép kultúrájával együtt. Most a jó misszionárius ezt a kultúrát, ezt a nyelvet, ezt az ismeretet felhasználva segítette tovább, hogy minél többen eljussanak az élő Isten és Jézus Krisztus üdvözítő szeretetének a megismerésére. A rossz misszionárius pedig megpróbálta ráerőltetni a nyugati gondolkodásmódot, filozófiát és sokszor a nyelvet is ezekre a népekre. Na most azért nem hiába való ennek a pontosítása, mert kicsiben, ön is említette, hogy hát a 21. században is szükség van misszióra, és nem csak a távoli országokban, hanem itt Magyarországon is, itt Európában is. Kicsiben lejátszódhat itt ez is, hogy van, aki úgy gondolja, hogy az Úristen azt várja tőle, hogy minden áron hirdesse az evangéliumot, és magyarázza, és győzködje az embereket. Hivatkoznak Szentpálnak arra a meglepő, és bizony nem könnyen értelmezhető szavára, hogy hirdes az evangéliumot, akár alkalmas, akár alkalmatlan. Azt hiszem Timóteushoz írja egyik levelében. Ez nem azt jelenti, hogy nyakra főre, ha kell, hanem állandóan beszélek a Jézus szeretetéről. Az evangélium örömhírét az szerint kell átadni, ahogy a másik ember gondolkodik, amiben él, ami foglalkoztatja őt, a mikrokultúrája, ahogyan a nagy népeknek a makrokultúráját figyelembe véve kellett azt megszentelni, megkeresztelni, és a transzcendens élő Isten felé tovább vinni, tovább fejleszteni, ahogy tetszik. A mai világban is sok ember másságát hangsúlyozunk, beszélünk erről sokat, azt valóban tiszteletben tartva, annak megfelelően mondom, vagy hirdetem az evangéliumot, nem az én nyelvezetemmel, hanem az ő nyelvezetével. Mondjuk Szent Ignác ez így fogalmazta, hát ő elég régen már, és egyébként a jezsuitáknak volt ez a missziós módszere, hogy alkalmazkodtak az adott kultúrához, hogy bemegyek a te ajtódon, hogy együtt jöjjünk ki az én ajtómon. Tehát én azonosulok veled, melléd állok, megismerlek téged minél jobban, hogy aztán te is megismerhess nem csak engem, hanem azt, amit én szeretek, akit én az életem boldogságának tartok. Tehát a missziónak valóban ma is van szerepe, de hogy kicsit ezt kiemeltük, hogy van jó meg rossz misszió, erre a mai világban is oda kell figyelni, ma is van létjogosultsága.
1: Ugye említette az erőszakos térítést, vajon a cselekedeteimmel misszionárius lehetek, vagy missziós szolgálatot is teljesíthetek? Jó példával járok elő. Most nem konkrétan rólam van természetesen szó, hanem általában.
0: Hát igen, jól fogja meg, tehát erről van szó, hogy olyan életet kell élnem, amely önkéntelenül is arra készíti az embereket, hogy akkor egy kicsit túl lépjenek, túl lássanak a maguk életkörén. Két példát szeretnék mondani, egy viszonylag történelmit, de nem itt eszembe a neve annak a 19. századi irodalomtörténésznek, francia irodalomtörténész volt egyébként, nem volt pap, hanem az egyetemi eladásain, amikor ő a francia irodalomról, történelmről beszélt, megtértek az emberek. Olyan meggyőződéssel beszélt, olyan belső tűzzel beszélt az egyház életéről és az evangéliumról, hogy még hogyha más témákat is hozott föl, akkor is átsütött rajta, hogy ő maga az Isten embere, és sokakat az Istenhez vezetett. Egy 20. századi példát is hozok, ez személyes, és a nevét is kimondom, Sijenő, aki sok dalnak a szerzője. Egyszer egy szegedi tanúságtételén hallottam tőle ezt a mondatot, és nekem nagyon megtetszett, és ez már, ha úgy veszük, talán 50 éve hallhattam tőle. Akkor ő azt hiszem, hogy valamilyen vállalatnál dolgozott, és azt mondja, hogy ő csak akkor kezd el beszélni Jézusról, hogyha megkérdezik, hogy honnan van neked az erő, ha rákérdeznek, hogy te miért vagy ilyen. Mert akkor már van létjogosultsága megszólalásnak, meg van lehetőség annak, hogy a másik ember már nyitott arra, hogy az a fajta belső erő, béke, nevezhetjük így, vagy az a szeretettől áthatott magatartás, az feltűnik másoknak, és készteti arra, hogy őt is érdekli, hogy te miért vagy ilyen, mert én is szeretnék ilyen lenni. Na, akkor már lehet misszionálni, akkor már elő lehet venni azokat a gondolatokat, szavakat, amely Jézus életéről, tetteiről, az Isten szeretetéről beszél.
1: Ezt nagyon köszönöm, hogy megemlítette, mert az ő szolgálata az csodálatos és tényleg példaértékű. Nagyon fontos, hogy az ember ne legyen erőszakos.
0: Ennek egyébként egy nagyon kézenfekvő pszichológiai képlete is van, hogyha valaki erőszakos magatartással találkozik, akkor önkéntelenül elindul egyfajta védekezés.
1: Igen.
0: Hogy akkor én a saját álláspontomat védem, akkor én inkább arra találok érveket, hogy én miért gondolkodom másképpen, mint az erőszakosan föllépő másik ember. És így biztos, hogy nem lehet meggyőzni. Tehát vitákban, emlékszem, kiskatonakoromban végeláthatatlan nagy vitákat folytattunk. Nem hiszem, hogy mi kezdeményeztük, de belementünk ezekbe a nagy vitákba. És hát éppen azt sem mondom, hogy értelmet nem volt, mert mi sokat tanultunk belőle, hogy egy érvet megfogalmazzunk, vagy így megerősödjünk ebben. De vitával nem lehet meggyőzni valakit, vagy elvezetni az Isten ismeretre, hanem csak ezzel, ahogyan is mondta, a vonzó magatartással, bár tegyük hozzá, hogy a hitre ébredés, a hit megtalálása az megkegyele. Tehát nincs ez a forgatókönyv, amit, hogyha én gyönyörű szépen végig követek, akkor majd egyik meg másik meg fog térni. A hit mindig kegyelem, és ez nagy titok, mert én szeretnék, hogy minél több mély hitű ember legyen a környezetemben, de mégis ez ajándék. Ugyanakkor küldetésünk a mindnyájunknak, nem csak a papoknak, hanem minden egyes megkeresztett embernek, hogy ezt az Istennel való örömöt megosszuk másokkal, de hogy ez hogyan is történik, ahhoz ez a fajta, azt mondhatom, nem visszafogottság csupán, hanem másik ember más gondolkodásának az elfogadása és tisztelete szükséges ahhoz, hogy valóban át tudjam azt adni, amit én értéknek élek. Minden ember Isten kereső, és mostanában, igen, amikor mindenféle nagy politikai csatározások közepette is elég sokat bántják az egyházunkat, most még többet, jobban, mint korábban, vagy magát a Jóistent, vagy a hitet, a keresztény értékeket, akik ilyeneket mondanak, tesznek, ők is keresik az Istent, csak egyrészt most számukra ez nem nyilvánvaló, meg sok esetben éppen mondjuk a papok bűneinek a felhánytorgatása, a papok püspökök bűne felhánytorgatása, egyház hibáinak a kipelengérezése, talán nem más, mint az, hogy ő neki is ez fáj, föltűnik, és hát számon kéri rajtunk, hogy miért nem vagyunk szentek. Sajnos nem vagyunk szentek, és sokszor egy-egy ilyen számon kérés még jogos is, de abból fakad, hogy ő elvárja, hogy akkor a szentnek kellene lenni. Nem gondolom, hogy ez a gondolataiban végig játszódik, de sokkal mélyebben ez a minden ember istenkereső törekvés azért ezekre az emberekre is ugyanúgy jellemző.
1: Tényleg minden ember istenkereső. Az, hogy hányféleképpen keressük az Istent, az nagyon változó. De mégis azt mondjuk, hogy hitehagyottá válik a világ valóban.
0: Biztosan sok oka van annak, hogy miért kell tapasztalnunk fájó módon ezt a hitehagyást, amely egyértelmű. De visszatérek arra, amit az imént mondtam, hogy ebben az egyházzal szembeni föllépésekben, vagy egyházzal elfordulásban sokszor ez a nagyon mély istenkeresés mutatkozik. Tehát, hogy az Isten szemével, odaföntről, hogy is néz ki ez a térkép, hogy most istentelenebbek az emberek, gyengébb hitűek, mint régen, vagy sem, ezt nem tudjuk egészen pontosan fölmérni. A rendelkezésünkre álló statisztikák ezt így nem tudják megmutatni. Az biztos, azt érzékeljük nyilván, kevesebben vannak ott a templomban, kevesebben vannak, akik törekszenek a keresztény értékek megélésére, ez így van Európában is, Magyarországon is. Na most a sok egyéb ok mellett az én véleményem az, hogy legfőképpen a jólét, a nagyon-nagyon kényelmes, gazdag, pazarló, luxus élet az, amelyik eltávolít minket az Istentől. És én most nem csak a milliárdosokra gondolok, hanem a magyar egyszerű polgári életet élő emberekre, akik számára természetes az, hogy a csapból hideg víz és meleg víz folyik, és hogy ha kell, akkor be tudok fűteni. A ruhám, élelmem, tehát egyszerűen az életben maradásért nem kell megküzdeni, nagyon-nagyon kényelmes életet élünk. Amíg küzdenünk kellett az életért, vagy jobban megéreztük akár a természetnek való kiszolgáltatottságunkat, addig azért könnyebben jutott eszünkbe, hogy Istenem segíts. De hogy aztán ez, mondom, Jóisten felől, hogy néz ki, kinek mi felelőssége van abban, hogy megéljük-e hitünket, vagy nem, hogy szánunk egy időt és energiát áldozunk-e az imádságra, vagy sem, ezt nem tudjuk miben, miért, hogyan alakul, de az én véleményem az, hogy a túlzott jólét nagyon nehézé teszi az Isten igazi keresését, tehát ezt nem én találtam ki, hanem Jézus mondja, hogy nehéz a gazdagnak bejutni a mennyek országába.
1: Bizony, és ehhez én még azt tenném hozzá, miközben teljesen egyetértek érsek úrral, hogy az emberek ilyen kis istenek akarnak lenni, átveszik az Isten szerepét, és úgy próbálnak viselkedni, minthogyha ők a mindentudó és kinyilatkoztató valakik lennének.
0: Ebben nagyon igaza van, de azért ez nem új jelenség. Ez egy nagyon-nagyon ősi jelenség, sőt, azt mondhatom, hogy a természetünkbe bele van ültetve, amikor a Teremtő Isten az ember saját képére és hasonlatosságára alkotta meg, akkor mint egy belénk ültette, hogy igen, mi olyanok akarunk lenni, mint az Isten. Ádám is olyan akart lenni, mint az Isten, Ádám és Éva, a sátán be tudta csapni, hogy ezt te majd magadnak meg tudod szerezni. És mint hogy az Istenről eltorzult a képünk, azt látjuk, hogy az Isten mindenható, akkor én is mindenható akarok lenni, és azt hiszem, hogy én mindent meg tudok tenni. És a technikai fejlődés, meg a tudomány felhasználása sokszor ezt eredményezi, hogy az ember az hiszi, hogy mindenható. Vagy amikor ítéletet mondunk a másik emberre, látjuk, hogy az Úristen ítélő bíró, vagy az egyetlen ítélő bíró, de én is ítélkezem, mert olyan akarok lenni, mint ő. Vagy az Istené minden, és akkor az ember a birtoklás vágyában minél többet meg akar szerezni, tehát ebben is olyanok akarunk lenni, mint az Isten, de torz Isten képek vezetnek bennünket ebben, és ezért torzul el ez a törekvésünk, és lesz pont az ellenkezője annak, mint amit az Úristen belénk ültetett. De valóban így van, hogy a jólét mellett ez a fajta basáskodó, uralkodásra törekvő, magát roppant nagynak gondoló, kőgös ember az Istent játsza, és éppen attól távolodik el, amire az Isten teremtette, hogy valóban olyan legyen végtelenül szerető, megbocsátó, irgalmas Isten. De mondom, nem csak a bűnbeesés történetét vehetjük elő, hanem mondjuk a Bábel történetét, akkor is az ember nagyobb akart lenni, mint az Isten, egy toronyépítéssel. Úgyhogy ez nagyon mélyen bennünk van, és talán a 21. században én ezt mondom, hogy a jólét soha nem látott fokára följutva hisszük magunkról, hogy már-már istenek vagyunk, és már-már földi paradicsomot tudjuk fölépíteni, mert olyan finom ételeket eszünk, meg olyan körülményeket biztosítunk, mint hogyha már földi paradicsom lenne, de közben meg megnyomorodunk, és közben meg egyre élhetetlenebbé válik az életünk. Boldogabbak nem vagyunk, az biztos.
1: És ezt felerősíti, sőt, tovább torzítja az internet világa.
0: Idehozhatjuk a mesterséges intelligenciát, amely meg lehetővé teszi azt, hogy magamról egészen más képet mutassak. Tehát fölkínálja magát egy olyan program, hogy akkor csinálj magadról egy fényképet, és akkor utána majd egész másnak tudod mutatni magad. Hát mi ez a borzasztó hazugság? Nem magamat adom, hanem egy felnagyított, vagy hát megszépített képet önmagamról. Igen, karnyújtásnyira van számunkra ez a lehetőség, hogy egészen másnak mutassam magamat. Ez mind-mind nagyon erősen hozzájárul ehhez a hamis paradicsom építéshez, amelyre becsapjuk magunkat.
1: Reggelente, amikor megyek dolgozni, akkor figyelem azt, hogy mindenki kezébe telefon van, mindenki, minthogyha egy láthatatlan pórázon lenne tartva és irányítva.
0: A telefon jelentős vívmánya tudománynak, amely ugyanúgy, mint a kovakő felfedezése, vagy a kőbalta, első kőbalta megalkotása, jó lehetőség arra, hogy műveljük a földet, és az Isten akarata szerint uralmunk alá hajtsuk, tehát kultúrával minél szebbé tegyük, igen, ez ránk van bízva, de hát a vívmányok, amiket fölismertünk, vagy megszereztünk, vagy amiket megalkottunk, azok jóra és rosszra használhatók. Én nem vagyok telefonellenes, sőt mesterséges intelligencia ellenese vagyok, de tény, hogy föl kell hívni a nagyon-nagyon súlyos veszélyét annak, hogy eluralkodik rajtunk, és már nem mi tartjuk kézben ezt a vívmányt, hanem kiszolgálói, rabszolgáivá vál.
1: Hol van a határ? Az egyházak jól tudják használni a technika adta vívmányokat? Közelebb kerülnek majd az emberekhez ennek a segítségével? Vagy sokkal több a veszély ma még?
0: Lehet, hogy egy nagyon sematikusnak tűnő választ fogok most mondani, de meg is magyarázom. A legfőbb baj, véleményem szerint az, hogy nagyon keveset imádkozunk. Véleményem szerint egy keresztény embernek naponta legalább több órát, egy-két órát kellene imádkozni.
1: Igen.
0: Ha ezt megtennénk, akkor a napunk egy jelentős része, tegyük fel, jól számolgatva, mondjuk 8 órát alszunk, 2-3 órát imádkozunk, már akkor a felével rendben vagyunk. És nem csak ezzel, hanem hogyha imádságra szánok időt, akkor a lelkem helyre tud jönni. Akkor abban a csöndben, vagy az éneklésben, vagy az Istenre figyelésben, vagy akár a monoton imádságok mondásában, ugye rózsafüzér, vagy Jézus ima, az ember lelke helyére kerül. Míg hogyha ezt kiiktatjuk az életünkből, és naponta 5-10 perc imádsággal úgy gondoljuk, hogy a keresztény kötelességünket letudtuk, pörög az életünk, pörög az agyunk, pörög a tevékenységünk, és nem veszük észre, nem lépünk ki belőle, hanem állandóan hajtjuk a mókuskereket. Tehát ez az egyik, szerintem nagyon fontos kapaszkodó lehetne, hogy sokkal többet kellene imádkoznunk, akkor jobban lenyugodna a lelkünk, tudnánk miből töltekezni, és akkor jobban megtalálnánk a módját, meg a nyitját, hogy hogyan is nyúljunk ezekhez a dolgokhoz, telefonhoz, világhálóhoz, információkhoz. Maga az információ is jobban el tud bennünk helyezkedni, és nem csak faljuk azokat, és utána nem tudjuk megemészteni, ez is egyik nagy betegség a mai embernek. Tehát sokkal-sokkal többet kellene imádkozni, az megóvna, és egészséges gondolkodásúvá tudna minket tenni. Meg hát olyan sok mindennel foglalkozunk, amire azt mondjuk, hogy hát emiatt nincs időm imádkozni. Hát erre szoktam mondani, nézzük meg, hogy mennyi a napi képernyő használat.
1: Bizony.
0: És akkor kiderül, hogy annak csak a felét kellene imádságra használni, már mindjárt egyenesbe kerültünk. Ez a több imádság, ez is a misszió része. Tehát azért arról beszéltünk, hogy alapvetően nem meggyőzködni kell a másik embert, hanem olyan életet élni, amely vonzó, amelyre felfigyelnek, amelyet szeretnének követni mások is.
1: Érsek úr, egy mai embernek, egy egyszerű embernek milyen feladata van a világba, hogy teljesítse a 21. századi missziós feladatát?
0: Erre a kérdésre nagy általánosságban nem tudok válaszolni, mert kinek-kinek más az élethelyzete, életkörülménye, sőt más a saját személyisége, hozzáállása. Úgyhogy ezt mindenkinek saját magának kell megtalálni, és nem lehet megúszni ennek a küzdelmét, hogy az ember saját magának megfogalmazza, hogy mit vár tőle az Isten. Az nagy általánosságban, és mindenkire vonatkoztatható módon kijelenthetjük, hogy mindenkinek az Isten akaratát kell keresni. Hogyha mindenkinek az Isten akaratát kell keresni, és ezzel a törekvéssel kirajzolódik az, hogy az adott élethelyzetben, az adott kapcsolatban, az adott feladat elvégzése közben mit tudok tenni azért, hogy hogyan tud az én életem, magatartásom, viselkedésem, a szavaim missziós erejűvé válni. Tehát az Isten akaratának a keresése. Most az imént a több imádságról beszéltünk, ez elengedhetetlen a sok imádság ahhoz, hogy ráhangolódjam az Istenre, hogy meghalljam az ő hangját, hogy az ő gondolataival tudjak én is gondolkodni, hogy az ő szemével tudjak látni. A sok imádság formál bennünket, és egyre jobban kitisztul bennünk a kép, hogy milyen az Isten, és milyennek akar látni engem az Isten. Minél inkább az Isten akarata szerint tudok élni a hétköznapi kisebb és nagyobb döntéseimet, az ő akaratát keresve hozom meg, annál inkább teljesül az Istennek a rám szabott feladata, hogy kit hogyan tudok vezetni az Istenhöz. Hiszen sokunknak van ilyen tapasztalat élménye, hogy azt se gondoltam, hogy éppen az a szavam, az a tettem, hogyan hatott a másik emberre, akár pozitív, akár negatív értelemben. És éppen ezért kell ráhangolódni arra, hogy mindig keres meg sem az Isten akaratát a tevékenységemben, és ez nyilván nem azt jelenti, hogy mit akarjuk, hogy állna a templomban legyünk, de hogy azt akarjuk, hogy nagyon színes, nagyon gazdag életet éljünk, hogy élvezzük az életet, azért adta nekünk a boldogságot, ő találta ki nekünk a boldogság érzetet, tehát annál teljesebb életet élünk, minél jobban keresünk az Isten akaratát. Ez lehet a feladat, ezt így nagy általánosságban megfogalmazhatjuk, hogy a minél több imádság nyomán egyrőben hangolódjunk rá az Istenre, tudatosan is keressük az Isten akaratát, és akkor a hétköznapjainkban is megtaláljuk, hogy éppen mit kell tenni, és az majd kifejti az Isten akaratát, hogy hogyan tudja továbbadni a keresztény örömhírt, amit mi megkaptunk az Istentől.
1: És akkor említette, hogy többet kellene imádkozni. Vajon melyek azok az imák, amelyek munkába menet vagy utazás közben is elmondhatók? Talán a rózsafüzér és a Jézus ima? Megosztana velünk néhány gondolatot erről is?
0: Tapasztalat az, hogy a rózsafüzér az mondható akár a buszon vagy sétálás közben. A keleti egyháznak is megvan a maga rózsafűzére, úgy hívjuk, hogy csotki, görögül komposzkinion szlávul csotki, ez azt jelenti, hogy olvasó. Tehát a szemekre, amelyek mondom nagyon hasonlítanak a rózsafűzérnek a szemecskére, egy Jézus ima fohász mondunk. Tehát ahogyan a rózsafűzért imádkozzák a romai közös testvérek, a keletiek pedig a Jézus imát terjesztették el a szerzeteseik, és ma már nagyon széleskörű módon sokan imádkozzuk a Jézus imát, amely egy fohásznak az ismételgetése. Ennek a fohásznak többféle változata van, rövidebb változat, hosszabb változat. Ami a lényege, hogy Jézus szólítjuk meg, Uram Jézus Krisztus, a másik részében pedig a bűnösségünket valljuk meg, könyörülj rajtam. Vagy Uram Jézus Krisztus Isten fia, könyörülj rajtam bűnösen, vagy rövidebben Uram Jézus, könyörülj rajtam. De nem is ez a lényeg, és ez is egyébként más és más lehet, különbözőek vagyunk, és kinek hogyan működik ez jobban, hogy úgy mondjam, de ennek a gyakori ismételgetése által Jézust odahívom, nevén szólítom, és a magam méltatlanságának állandó tudatában vagyok, amellyel párosul az Isten szeretetének is a tudatosítása. És ez egy olyan kapaszkodó az életben, amely hozzásegít ahhoz, hogy más tevékenységek mellett is tudjak Jézusra figyelni, tudja mondani a Jézus imát. Viszont fontos ezt kiegészíteni azokkal a csöndekkel, amelyeket viszont csak az Istennek szentelek. Kell, hogy olyan imádság is legyen, amit csak az Úr Istennek szentelt időben, minél mélyebben odafigyelve vele együtt töltök el. Ez a kettő szépen kiegészíti egymást, ezek azok a lehetőségek, amelyekkel fontos élni ahhoz, hogy az Isten akaratát megtaláljuk, és az szerint tudjunk élni.
1: Kocsis Fülöp metropolita érsek úrnak, Fülöp atyának nagyon szépen köszönöm, hogy megosztotta velünk ezeket az értékes gondolatokat, és segített bennünket Isten akaratának keresésében. Életére és munkájára Isten áldását kérve köszönöm, hogy a beszélgető társa lehettem.
0: Remélem, hogy azonnal hallgatják, mert sokan mások is, legyen rajta áldás.
1: Úgy legyen. A megtisztelő figyelmét pedig köszönjük a kedves hallgatóknak. Búcsúzunk a hallgatóktól. Csegezi Mária és...
2: Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.
3: Kedves testvérek, egy kis bevezetővel kezdem, menet közben olvasom az igét, illetve az igéket. Az elmúlt héten, vagy azelőtt egy pár nappal meglátogattam egy kedves öreg barátomat, egy szerzetes lelkészt. Régen láttuk egymást, nagyon örültünk egymásnak. Hát nyilván sok egyéb személyes probléma mellett egyházaink dolga is előjött, a római katolikus egyház élete is, meg a miénk is, a protestáns gyülekezetek élete. És abba tökéletes ökumenéval egyet értettünk, hogy nem azért üres sok templom, nem minden templom üres, de sok templom egyre üresebb, mert olyan idők vannak, hogy nem szabadna templomba járni, vagy üldözik azokat. Különös módon, mivel majdnem egykorúak vagyunk, minden ketten megállapítottuk, hogy azokban nagyon nehéz Rákosi időkben, vagy sztálini időkben, hogy szokták mostanában írni, mondani. Többen voltunk például egy péntek este, és többen jártak mindenütt a templomba. Akkor épült ez a kis templom, nem kis nehézségek árán, szinte titokba, angyali segítséggel. Így mondom, hogy angyali segítséggel, mert igazán nem ide tartozó és nem nekünk szorító ember súgta meg, hogy amikor egy picit bővítettünk, akkor néhány penészes táblát építsünk bele az utolsó falba, és mikor a penész teljesni kezd, majd ő kijön, és elrendeli a lettbontást, és akkor csúszhatunk tovább megint 5 méterrel, és ő nem fogja azt észrevenni. Hát így volt akkor, abban az úgynevezett kemény világban, és mindig tovább csúsztuk, és mindig jobban megtelt a templom, és így mondta az én kedves szerzetes barátom is, hogy akkor tele voltak a rendek, tele voltak a templomok, és akkor úgy kérdezgettük, hogy mondd már, hát mi van, mi történik itt körülöttünk, van egy-két jó igehirdető, ott megtelik a templom, van egy pár szép római katolikus templom, ahol csodálatos liturgia van, ott megtelik a templom, más helyütt fogy, különös módon a közép réteg, a ifjak még sok helyen járnak meg, az idősek. Summa-summáron megállapítottuk, hogy nem külső okok miatt, hogy valahol belül mi bennünk van a hiba, mi bennünk homo christianosokban, és nem a homo sapiensben, akiknek nem nagyon érdekel, hogy járunk-e vagy nem járunk a templomokba. És így egy kicsit fölmérve a dolgokat, kiki elbúcsúzott a másiktól, én hazajöttem, néhány nap múlva a Róma 12 következett a napi igébe, és itt fölkaptam a fejem, mert 3 sajátos üzenetet kaptam, amit nem tudok nem idehozni. Egy kisebb közösségben már meg is imádkoztuk, megbeszéltük ezt az igét. Én most csak 3 világos, áttekinthető igét és gondolatot szeretnék itt hagyni, sőt, útravalónak adni a testvéreknek. Az elsőt olvasom, Pál apostolnak a Rómabeliekhez írt levele 12. részének első verséből. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amelyik tetszik az Istennek. Rögtön társult ez az igéhez egy másik, hogy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a Szentlélek temploma. Itt meg azt mondja Pál, hogy szánjátok oda a testeteket. Okos, a görög szöveg szerint logikus Isten tiszteletként, és szenteljétek meg a testeteket, és az értelmetek változzék meg. És akkor valahogy ez a gondolat ugrott be, tovább adom testvérek, ez jutott az eszembe, vagy hagy merjem állítani, hogy jutott az én gazdám az eszembe, hogy most már értem, amiről itt birkóztunk, beszéltünk, vergődtünk, 2 különböző felekezett lelkészek, hogy itt van egy alapvető baj, hogy elmegyünk mi, vagy eljövünk mi a templomba, és aztán kimegyünk a templomból, így is mondjuk, megszoktuk. Észre se vesszük már, hogy hova megy, vasárnap a templomba megyek, mikor jössz haza, hát a templomból ekkor jövök haza, melyik templomba megy, ebbe, és így tovább. Megyünk a templomba, kivüljünk a templomból, és a templom ott marad, bármintha valami másról beszélne. Vajon nem arról van ez szó Pál igéje szerint és a római levél szerint, hogy nekünk a templomba kellene vinni a templomot? Ezt azt mondja, nem tudjátok, hogy a ti testetek a Szentlélek temploma, és szánjátok oda testeteket okos Isten tiszteletként az Istennek? Hát testvérek, mi hozzuk a testünket, aztán visszük a testünket, talán még a lelkünket is, de például oda szánjuk egy Isten tiszteleten, nagyon félve mondom, a figyelmünket. Nem tudom, hogy akadna egy olyan valláspszichológus vagy vallásszociológus, aki megmerné csinálni, de megérne, és én buzdítom a fiatalokat, hogy egyszer csinálják meg, hogy egy templomos gyülekezetet valahol megvárván a 30-as buszt, ott a Kelettinél, akik ott leszállnának, és összeszedni, akik ott szállnának le, és megkérdezni, hogy tessék már megmondani, elmondani a summáját, a rövid lényegét a mai Isten tisztelet. És akkor kiderült, hogy oda szántuk bizonyos fokig talán a testünket, Szabolcsba így mondják, templomoztunk, katolikus testvéreink így mondják, hogy eleget tettünk az előírásnak, mert csak akkor érvényes az úrnapja, ha részt vettünk a misén, mert katolikus testvéreinknél az kötelező, az bűn, ha nem vesznek részt. De eleget tettek, sőt még az is, aki ismeri a katolikus likúriát, tudja, hogy ha egy bizonyos résztől részt veszek, onnan érvényes, hogy akkor érvényes, hogy részt vettem. De mit szánunk oda? Én csak ennyit kérek, most nem is az, hogy mennyi pénzt, mennyi tizedet. Egy kis figyelmet. Ülünk, és minthogyha valami retesz volna, itt pedig azt mondja az értelmeteket is. Hát hogy újítsa meg az értelmet, a núszról van szó, a megújulásról, hogyha nem is hat el az értelmemig, nem is szánok odafigyelni. Valaki nekem azt mondta, egy nagyon fáradt ember egyszer, hogy olyan fáradt vagyok, de mindig megyek a templomba, és mostanában már csak úgy tudok figyelni, és örülök annak az igehirdetőnek, aki lassabban beszél, mert utána mondom, amit mond, és akkor koncentrálni tudok. Volt, aki azt mondta, hogy jegyzetelek, hogy ki ne essek a gondolatmenetből, hogy legalább egy üzenetet hazavigyek. Testvérek, az első üzenet a mai igének az, hogy mi bemegyünk a templomba, meg kimegyünk a templomból, de bevisszük-e a templomba a templomot, ott ezt a templomot föltöltjük-e, oda szánunk-e ennek a templomnak a föltöltésére figyelmet, időt, koncentrációt, és ezzel a megtisztított, föltöltött testi templommal hazamegyünk-e, és éppen van-e valami üzenet, amit még az ebédnél vagy ebéd után is le tudunk tenni az asztalra, vagy minthogyha moziból jöttünk volna, meg hát szó se esik róla, vagy elfelejtettük, miről van szó. Szóval itt van egy, bocsánat, hogy ezt a orvosi szót használom, egy tragikus szkizofrénia, lelki hasadás, hogy van templom, elhozzuk a testünket, van egy hétfőtől szombatig való életünk, és van egy vasárnapoló istentiszteletünk, amelyen részt veszünk valahogy, valamiképpen. És akkor mi van? A másik gondolat, nem fejezem be az előbbi gondolatot, kérdés, tudatosan kérdéssel fejeztem be. Föltűnt valami, ami eddig még elkerült a figyelmemet. A másik gondolat ez. A nekem adott kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek, ne gondolja magát többnek, mint amennyinek gondolnia kell. Tessék, milyen különös, úgy fölfigyeltem arra, hogy rendszerint ezt szoktuk hangsúlyozni egymásnak, kegyes igaz, hívő testvérek mondogatják, egyre inkább hangsúlyozzák, hogy nehogy valaki többre gondolja magát, mint amennyi. Ne gondolja magát többnek. Nagyon jó. De folytatódik, mint amennyinek gondolnia kell. Érdekes, erre nem figyel. Van két alapvető, így mondjam, nem tragédiának talán nagy szó volna, de alapvető keresztényhibán. Hogy olykor egy-egy igének az egyik felére tesszük a hangsúlyt. Komoly hívő testvéreink nagyon erősen hangsúlyozzák azt, hogy nehogy többre gondold magad, és így lesz egy csomó ember, komoly hívő kis közösségbe zsugorított lelkű ember. Állandóan lenyomják, tudod mi vagy? Senki vagy, semmi vagy, nulla vagy, ez vagy, az vagy. És olyanok is leszünk. Ennek a szuggesztió alatt. Mit mond Pál? Valóban igaz, ne gondoljuk magunkat többre, mint amennyire illik. Mint amennyire gondolnia kell. Tehát két véglet között kell megtalálni a Homo Christianusnak a maga tartását az Úrban, hogy többre értékelje magát, mint amennyire kell. Tehát a három talentumos ember ne hangoztassa, bibliai kifejezést használok, nehogy azt állítsa valaki, hogy lélektan mondok, Jézus igéjét mondom. Tehát a három talentumos ember ne hangsúlyozza, hogy ne, ő ilyen-olyan öt talentuma van, de a két talentumos ember öntudatosan higgye, tudja, hogy neki igenis van két talentum. És erre gondolnia kell. Ezt nem az öreg bojtár mondja, hanem Pál apostol mondja. Együtt igaz ez. A nékem adatot kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek. Így mondja Pál. Ne gondolja magát többnek, mint amennyinek gondolnia kell. Többnek ne, de amennyinek kell, annyinak igen. Igenis van hívő keresztjén. Én tudat, ön tudat. Olyan boldog voltam, most egy házasság lelkigondozás alatt egy igen komoly, hívő és művelt fiatal hölgytől kérdeztem, ismertem azt is, bizony akihez úgy volt, hogy hozzámegy, és mikor azt mondta egyszer nekem, hogy hát mégsem megyek Bandi bácsi hozzá, mert lefelénivel vállódnék. Fölmértem, és igaza volt. Többet ért, mint akihez hozzá kötötte volna az életét. És a házasság lélektan szerint a dolgok lefelé, a víz minden lefelé folyik. A fejlődés is ilyenkor lefelé megy.
2: Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése. Mária Rádió.
4: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
5: Kedves hallgatói család! A nagypénteki események után az apostolok Péterrel az élükön szétszélettek. Zárt ajtók mögött titokban találkoztak. Féltek a szenvedéstől, a haláltól. Tartottak attól, nehogy őket is keresztre feszítsék, mint Jézust. Bár az asszonyok megzavarták őket azzal, hogy üres a sír, sőt, ők maguk is már találkoztak a feltámadottal, mégis még nagy zavar volt a szívükben. Ez azonban megváltozott az 50. napon. Amikor pünkös napján megkapják a Szent Lelket, minden más lesz. Már nem félnek a főtanácstól. Hiába verik, kínozzák, zárják őket börtönbe, csodálatos módon kiszabadulnak, és újra ott állnak Jeruzsálem utcáin és hirdetik, hogy Jézus él, feltámadt. Nem tudják őket megfélemlíteni, megtörni. Péter mondja a főtanács előtt, mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk, vagy inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek. Milyen bátor szavak ezek! Mi ez a hirtelen változás? Honnan van ez a lelki erő? Megkapták a Szent Lelket, és átadták az életüket a lélek vezetésének. Ettől fogva új élet kezdődik számukra. Útra kelnek, és terjesztik az evangéliumot a távoli vidékeken, és az Úr megáldja igyekezetüket. Mi ugyanazt a Szent Lelket kaptuk a keresztségben, és még külön a birmálásban. Tehát bennünk is azonos lélek működik, mint az apostolokban. Csak figyelnünk kell a sugallataira, hadnunk kell, hogy kibontakozhasson bennünk, engednünk kell, hogy vezessen minket. Akkor nagy dolgok fognak történni az életünkben, és rajtunk keresztül a Mária Rádióban is. Köszönöm, hogy imáikkal, önkéntes szolgálatukkal és anyagilag is támogatják a Mária Rádiót.
6: A Tevékeny Szeretet című műsor két hetente szerdán 10 óra 50 perckor hallható a Mária Rádióban. Miért érdemes minket hallgatni? A Katolikus Caritas országos hálózatának híreit, inspiráló beszélgetéseket és interjúkat hallhatnak a nézők. Ezen kívül megtapasztalhatják, milyen az, amikor legyen szó önkéntesről vagy Caritas munkatársról, de életcélul tűzi ki valaki azt, hogy másokat szolgáljon önzetlenül a Caritas szellemében. Hallgassanak minket két hetente!

0: Hírpercek.
1: Boldog Brenner Jánosra emlékeztek Pécsen. Kiállítás nyílt Tamásiban Mester Margit Mária 2. jubileumi alkalmából. Nepálban folyamatosan növekszik a katolikus hívek száma. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőnk Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. Június 9-én volt a 80. évfordulója, hogy Brenner János a Pécsi Szent Péter és Szent Pál Székesegyházban a bérmálás szentségében részesült, közölte a Pécsi Egyházmegye. A Brenner 80 programsorozat keretében június 8-án szentmisével, 9-én pedig kiállítással, filmvetítéssel, előadással és kerekasztal beszélgetéssel tisztelektek a vértanú emléke előtt, aki Istenhez hűséges életével és szolgálatával ma is példaként áll előttünk. Az ő nevét viseli a székesegyházi plébánia kápolnája, ahol kézcsontújának egy darabját erekjeként őrzik. A Brenner emléknapok keretében az egyház megye képviselői megkoszorúzták a család egykori pécsi lakóházának falán elhelyezett emléktáblát, ekként tisztelegve a mártír pap előtt. Olykorban akarta szolgálni a híveket, amikor a megfélemlítés volt az egyház ellenes harc legfőbb eszköze. Idén emlékezünk meg Mester Margit Mária, az Unum Társaság alapítója, születésének 120, valamint börtönből való szabadulásának 70. évfordulójáról, tájékoztatott a Mindszenti Alapítvány. A jubileumok kapcsán programsorozatot szerveznek, amelynek keretében szülőhelyén Tamásiban kiállítás nyílik június 12-én. Az én utam a szeretet, nincs időm másra, mottóval. Hosszú keresés, imádság és megkülönböztetés után alapította meg az Unum Társaságot, amelyet 1938-ban hagyott jóvá a Szeged-Csanádi megyés püspök. 1951-ben letartóztatták és politikai fogolyként 5 évre börtönre ítélték. Boldogavatási ügyének előkészítését 2003-ban engedélyezte Erdő Péter bíboros prímás. 2018 és 2020 között zajlott boldogavatási eljárásának egyház megyei szakasza, 25-ben pedig elkészült a pozíció. Boldog avatásáért 2026. június 14-én Tamásiban mutatnak be szentmisét. Boldog Brenner Jánosra emlékeztek Pécsen. Kiállítás nyílt Tamásiban Mester Margit Mária 2. jubileumi alkalmából. Nepálban folyamatosan növekszik a katolikus hívek száma. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőnk Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. Nepál 29 milliós lakossága számára egy békés kormányzási időszak reményét hozták a márciusban lezajlott választások. Miközben mélyreható politikai és társadalmi megújuláson megy keresztül az ország, a katolikus egyház bizakodva tekint a jövőbe. Látjuk Isten munkáját, nyilatkozta a nepáli vikáriátus apostoli kormányzója Bogáti atya a Fidesznek. A katolikus közösség létszáma évente 100 megkeresztelt felnőttel növekszik, akik az oktatásban, illetve a szociális és lelkipásztori területen dolgoznak. Bogáti atya kiemelte, 80%-os hindu lakosság is nagyra értékeli a Szent Atya béke iránti elkötelezettségét és nemzetközileg elismert erkölcsi tekintélyét. Ezért a pápa üzenete azok számára is fontos tanúságtétel, akik nem tartoznak az egyházhoz. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádiót híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: Szent misét közvetítünk a budapesti Felső Krisztina városi Keresztelő Szent János templomból. A misét György Deák Márton nyugalmazott plébános atya celebrál.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek. Évközi 11. vasárnap előesti

Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: Könyörögjünk! Istenünk, benned bízók erőssége, hallgass meg kegyesen kiáltásunkat, mivel nélküled semmit sem tett a gyenge halandó. Kérünk, add nekünk mindenkor kegyelmet segítségét, hogy jó szándékkal teljesítsük parancsaidat, és cselekedeteinkkel megnyerjük tetszésedet. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Olvasmány Mózes második könyvéből. Az Egyiptomból való kivonulás harmadik hónapjában Izrael fiai elindultak Refidimből. A Sínai pusztába érkeztek, és ott letáboroztak. Táborukat a heggyel szemben ütötték föl. Mózes elindult Isten elé, az Úr pedig a hegyről így szólt hozzá. Ezt közöld Jákob házával, és hirdesd Izrael fiainak. Láttátok, mit tettem az egyiptomiakkal, és mi módon hordoztalak titeket sasszárnyon, és hoztalak ide magamhoz.

0: Ha tehát hallgattok szavamra, és megtartjátok szövetségemet, akkor az összes népek között különleges tulajdonommá teszlek benneteket, hiszen az egész föld az enyém. Papi királyságom és szent népem lesztek. Ez az Isten igéje.
1: Istenünk legyen hálva. Mi vagyunk az Isten népe, jó pásztorunk táplál minket.

Szent Lecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, amikor még erőtlenek voltunk, Krisztus az erre alkalmas időben meghalt a bűnösökért, pedig az igazért is alig hal meg valaki, legfeljebb a jótevőért adja életét az ember. Isten azonban azzal bizonyítja irántunk való szeretetét, hogy amikor még bűnösök voltunk, Krisztus meghalt értünk. Most, hogy vére árán igazzá váltunk, még sokkal inkább megment bennünket haragjától. Mert ha fia halála által kiengesztelődött velünk az Isten, most, hogy kibékültünk vele, az ő életébe oltva mennyivel inkább megszabadulunk. Sőt, ezen felül még dicsekszünk is az Istenben, Urunk Jézus Krisztus által, aki megszerezte nekünk a kiengesztelődést. Ez az Isten igéje.

Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus meglátta a tömeget, és megesett rajta a szíve, mert olyan kimerültek és levertek voltak, mint a juhok, amelyeknek nincsen pásztoruk. Így szólt tanítványaihoz: az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába. Majd odaítta magához 12 tanítványát, és megadta nekik a hatalmat, hogy kiűzzék a tisztátalan szellemeket, és meggyógyítsanak minden bajt és minden betegséget. A 12 apostol neve a következő. Az első Simon, más néven Péter, azután a testvére András, Zebedeus fia Jakab és testvére János, továbbá Fülöp és Bertalan, Tamás és Mátia Vámos, Alfeus fia Jakab Tádé, a kánaáni Simon, és végül Karióta Júdás, aki később elárulta őt. Ezt a 12-t küldte Jézus, és megparancsolta nekik: ne lépjetek a pogányokhoz vezető útra, s a szamaritánusok városába be ne térjetek. Menjetek inkább Izrael házának elveszett juhaihoz, menjetek és hirdessétek, hogy elközelgett a mennyek országa. Gyógyítsátok a betegeket, támasztatok fel halottakat, tisztítsátok meg a leprásokat, űzzétek ki a gonosz szellemeket. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves testvérek, a pünkösdi ünnepkörben nagyon sok jeles ünnepünk volt, Szent Háromság ünnepe, az Úr napja, és még sorolhatnám tovább is több vasárnapon keresztül. Ezekről a titokzatos dolgokról elmélkedtünk, ez a titokzatos talán nem éppen illő szó, hanem olyan igazságokról, amelyet emberi ésszel teljes mértékben nem tudunk felfogni. A mai evangéliumban pedig hogy arról van szó, hogy Jézus kiválaszt tanítványokat, és elküldi őket, hogy mit cselekedjenek. Megint mondom, nem erről akarok beszélni, hanem a héten volt egy ünnepünk, pénteken Jézus szentséges szívének ünnepe. Ez az egyháznak jeles ünnepek közé tartozik, mert itt nem is arról a tanról van szó, hogy mit hiszünk, hogy egy Isten van három személyben, és így tovább, hanem a szívnek a fontosságát nem biológiai értelemben, hanem mit is jelent az számunkra. Az embernek a teste nagyon csodálatos, és ha veszi valaki a fáradtságot, és végig ragozza a testrészeit, fürge lábú, erős kezű, nyílt szívű, bátor szívű, jó eszű, stb. Szinte mindent úgy elneveztünk, ugye, ilyen értelemben. És az egyház ünnepei közé tartozik az, hogy Jézus szívét magunk elé állítjuk, amely a szeretetnek a forgása. Az ember természetesen biológikum, vannak tettei, vannak gondolatai, vannak cselekedetei, és vannak érzelmi dolgai is. És hála Isten, a mai világban nagyon sok keresztény testvérünk Magyarországon is a Jézus szíve tiszteletet közelebb érzi magához, mint talán bizonyos ünnepnek a valóságát, amiről hallott eleget. Ezzel nem akarom kicsinyíteni, de ez az ünnep sokaknak a gondolatvilágába közel áll. Hogy mit is jelent. Tegnap volt egy kis időm, és leültem itt a padra a Jézus szíve szobor elé, és volt egy kis időm, hogy úgy jobban nézzem meg ezt a szobrot, amelynek története van, ugye ez a Sashegyen lévő apácák iskolájában volt ez a szobor, és később ugye ezt a szobrot ide szállították, mert ott egy politikai iskola létesült, tehát nem illett oda ez a szép szobor. De amiatt mondom ezt, testvérek, mert ez egy nagyon érdekes módon ábrázolja Jézus szívét. Jézus Urunk szívével, a kezével a szívére mutat, és a keze ilyen kitárt mi felénk. Érdekes, mert ez bizonyos értelemben a lényeget fejezi ki számunkra, hogy az Isten a szív a szeretetnek a középpontja, és Jézus is ugye szeretetét mutatja meg nekünk a szíve által, amit jelent a mi viselkedésünkben is, teljes szívemből szeretlek, teljes szívemből bánom
minden bűnömet, ismerjük a Szent Jónásból ezeket. Tehát így jelent, és a keze pedig, hát így felénk mutat. A Jézus szíve tisztelete nem olyan régi, hát viccesen mondom, 1300-as években kezdődött el az egyházba, tehát Jézus Urunk után 1300 évvel, nem kis idő, ugye, hogy így mondjam. És a Giotto, ez a híres trecentói festőművész volt az, aki először ábrázolta ezt, hogy mit jelent a Jézus szíve kultusz és tisztelet. Nagyon érdekes módon azt mutatja, úgy festette meg, nem tudom melyik itáliai városnak a képtárában megtalálható, hogy valójában az Isten, az Atya lefelé nyújtja a kezét és a szívét adja, a fia szívét nekünk, és aki lent van, az pedig ajánlja föl a szívét az Istennek. Tehát ez az első ilyen ábrázolás, hogy milyen komoly kapcsolat van az Isten szeretete és az emberek szeretete között. Hát ugye ez nem csak azt jelenti, hogy az Isten szeret bennünket, amit hallunk, beszélünk erről, de a mi mennyire szeretjük valójában az Istent, és mi is visszaadjuk ezt a szeretetet. Sokszor mondják a mai világban is, hogy a szülő nagyon szereti a gyermekét, de a gyermeke vagy több gyermeke se tudja ugyanazt a szeretetet viszonozni a szülője felé. Hát gondolom vannak olyan emberek itt is, máshol is, akik bizony ezt úgy megfogadják és tapasztalják is, hogy bizony a szeretetnek a vonala nagyon sokszor megszakad a családokban, és nem úgy történik, ahogy valójában kellene, az a viszont szeretet egymás között. Tehát ez volt a legrégebbi ábrázolása a Jézus szíve tiszteletnek. Azután egy hosszú ideig az történt, hogy ezt úgy elfogadták, tehát ez nem ilyen értelemben nem dogmaként jelenik meg, olyan szigorú dogmaként a keresztény katolikus tanításban, hanem nagyon lényeges emberi viszonyulást fejez ki, hogy mi is úgy szeressük a mindenható Istent, Jézus Krisztust, Szent Lelket, mint ahogy ő, a Szent Háromságos Isten szeret bennünket. A 1700-as években élt egy Franciaországban egy apáca, Alakok Szent Margitnak hívták, aki ezt a régi képet vagy ismerte, vagy már szokás gazdagabb lett, ő különös módon kezdte a tiszteletét, a Jézus szíve tiszteletnek, és azt, amit ma látunk a képeken, vagy a szobrokon is, hogy egy szív van ide készítve, megfelelő anyagból, bárványból, vagy akármit mondhatnék az ember, és lángoló szív, ugye? Tehát ilyen értelemben ilyen lángosokat eresztenek ki a szívből. Tehát egy élő valóság, mint hogy a tűz is lopog, és az Istennek a szeretete minket is mindig felfogad és megérteti velünk az ő mindenható szeretetét. És nagyon érdekes, ezt még éppen egy könyvben olvastam, hogy az oltári szentség, a szentségmutató, az is így alakult ki, hogy nem csak a szentostját mutatjuk, hogy hisszük Jézus Krisztus valóságban itt van, hanem árad belőle a jóság, a szeretet, a tudás, minden. Úgyhogy amikor szentséges litánia vagy a körmeneten körbehordoztuk a monstranciát, gyakorlatilag azt jelenti mutatást, megmutatjuk a világnak, hogy hisszük az oltári szentséget, hogy Jézus jelen van itt közöttünk, ugye? Tehát ezzel a sugarakkal ugye ábrázolják most a monstranciákban. Ez nem változott meg, ez is egy nagyon régi dolog. És Alakok Szent Margit volt, az életéből is olvashatjuk, hogy ezt úgy mondanám nem felszította, hanem tovább vitte ezt a gondolatát, hogy mindig a szerető Istenre gondoljatok, amikor Jézus szíve szobrát vagy képét látjátok előttetek. És mi az, amit mi pedig viszonozzuk? Mivel viszonozzuk? Itt megemlítem, hogy a Jézus szíve tisztelethez tartozik egy másik Jézus szentvérének a tisztelete. Ez nagyon-nagyon régi. Visszavezethető Krisztus halálakor, amikor lándzsával átdöfi a katona a szívét, hogy vajon él vagy meghalt-e, és abból azt írja a Szentírás, olvashatjuk, abból vér és víz folyt ki. Bizonyos mondák fakadtak ebből, hogy ezt a szent vért, ami Jézusnak az oldalából kifolyt, azt felfogták, és kehelybe tették be, és őrizték hosszú ideig. Ez nem szentírás, ezt csak megemlítem, de a Jézus vére, ugye miértünk ontott vére? Nem csak a magyar, német, francia katonákról beszélünk, hogy a vérét ontja a hazájáért,
Jézus, ugye a megtestesés egy döbbenetes dolog, Jézus miértünk ontja a vérét? Ugye, és nagyon érdekes a vérnek a fogalma is, hogyan alakult, mert azt hiszem az 1500-as években volt egy orvostudós, nevezzük annak, aki először kimondta, hogy a vér nem áll az emberbe, hanem folyik ide-oda, vérkeringésünk van. Borzasztóan tiltakoztak a többi orvosok, hogy ilyen nincs. És azt valljuk, hogy ez volt, neki volt igaza valójában, hogy igenis az emberben a vér az kering. Az életnek a jele valójában, amely gyakorlatilag bensőleg táplál bennünket. És ez a tisztelet is megvan, ezt egy kicsit kevesebb szóval fejezem ki, hogy Jézus vérét is tiszteljük, mert ő nem akárki volt, és mi érettünk halt meg, és ontotta a vérünket. Hát ebből következik egy kis gondolat, hogy én mi az, amit ugye adok. És mi az, amivel én viszonzom ezt a mérhetetlen szeretetet, hiszen az életét adta miértünk a megváltó Jézus Krisztus. Ezeket azért mondtam el, ugye, hogy ez bensőleg színezi az érzésvilágunkat, ez az ünnep, több is van benne természetes, de próbáljuk így is megközelíteni a szeretetet, az oda-vissza szeretetet Isten és mi közöttünk. Mennyire hiányoljuk a szeretetet az embertársainktól, de az Isten nagyon szeret bennünket, adta ezt a világot, adta a családomat, a környezetemet, apámat, anyámat, gyermekemet, és mindent sorolhatnék. És ugye az már egy jobb szemüveg kellene mindannyiunk, hogy legyen, hogy felismerjük, hogy nem csak kín, szenvedés és bűn van ebbe a világba, hanem mérhetetlen sok szeretet is. És aki csak egyetlen egy alkalom is, legyünk minimalisták, megtapasztalja az Isten szeretetét, megtapasztalja a felebarát szeretetét, hogy komolyan megérzi, hogy ez az ember vagy az Isten mit tett értem, mennyire szeretett engem. Tehát ez egy nagyon lényeges gondolat a Szentvér tiszteletében is, hogy hát így közeledjük meg jobban Jézus Krisztust, aki értünk eljött erre a világra és meghalt. Hogy még maradjak egy-két mondatig a kedves testvérek előtt, lehetett volna ugye a mai evangéliumról is szólni, amely hát felsorolta a 12 tanítványt, ennek alapvető gondolata, hogy a tanítványokat Isten jelöli ki. Ez nehéz megfogalmazni. Nem az, hogy én Pista, Júlia, apác akarok lenni, vagy pap akarok lenni, vagy keresztény akarok lenni. Mi hisszük azt, hogy az Isten kegyelme az, amely megszólít, és azt mondja, hogy gyere. Ezek a tanítványok is felszólítást kaptak. Tehát nem önként jelentkeztek, itt vagyok a Genezáreti tónál, én is megyek. Ja, ott hagyom a pénzváltó asztalomat, mondta ugye Máté, most én megyek el a Názáretivel. Jézus hívja őket. És minket is alapjában hív állandóan, a kegyelmével, a segítségével. Aztán, hogy van-e fülünk a hallásra, szívünk, hogy ezt elfogadjuk, ez már mi rajtuk múlik valójában. És azt is mondta még a másik mondat, amit röviden, hogy aratnivaló sok, de a munkás kevés. Hát ugye az egyházban jelenleg 410 ezer pap van a világban, nem kevés, de soha nem is mondhatjuk soknak. Hatalmas szám ez is természetesen, de hát nem egyenlően oszlik el a világba, és tényleg nagyon sok aratnivaló van, és nem mindenhova jutnak el az ige hirdetők. Itt csak annyit említek meg, mindig fáj nekünk az, hogy szidják ezeket a régi embereket, 500 évvel elmentek Amerikába, és csak azért rekedt őket, hogy arany van bennük, meg ezüst, meg minden kutyafile. De ezeken a hajókon nem egy, hanem több szerzetes volt, vagy pap, aki utazott ezeken a lélekvesztőkön, nem az aranyért ment el, hanem hogy megismertesse az evangéliumot az ott élő emberekkel, amikor már tudták, hogy ott is élnek emberek, ugye? Micsoda kitartást! És ugye láthattuk a Misszió című filmet is, amit többször érdemes megnézni, hogy mit is jelentett elmenni ezek közé, a népek közé, akik egész más, így nevezzük ki, modernül kultúrkörben éltek, és ezeknek meghirdetni az evangéliumot. Most is nehéz nekünk szólni gyermekemhez, unokámhoz, vagy feleségemhez, férjemhez, hogy mit is jelent, hogy én keresztény vagyok és Krisztus követő. Akkori kultúrkörben se volt könnyebb. Akkor is eszükbe jutott a papoknak, hogy hát ne csak hirdessük,
hanem tanítsunk őket másra is. Hogy kell az ekét fogni, hegedülni, nem Stradivárit, vagy Guarnierit oda, hanem egy egyszerű készüléket, és avval is tanították az ott élő embereket, hogy teljesen alakítsák jó értelemben. És mi keresztények vagyunk, tehát mi nem dobhatjuk el ezeket az embereket, akik életüket áldozták fiatalon vagy idősebb korban is, azért, hogy az evangéliumot hirdessék. Hát ez ma is feladatunk mindannyiunknak, ezt nem részletezem, hogy legyünk az evangélium hirdetője, mert aratnivaló sok, de a munkás kevés. Hát mi is álljunk bele, idézőjelben mondom, a munkásosztályba, és valójában tegyünk tanúságot Jézus Krisztusról, és ezt hirdessük mindenütt a világban, bármelyik földrészen is. Amen. Hiszek az egy Istenben,

0: Testvéreim, Isten királyi papságá és szent népé tett bennünket. Kérjük kegyelmét, hogy méltók legyünk a tőle kapott szent hivatáshoz.
1: Vezesd, Urunk, szent atyánkat, püspökeinket és papjainkat, hogy apostoli életükkel tegyenek tanúságot rólad.
0: Kérünk!
1: Növeld a papi hivatások számát, és küldj munkásokat aratásodba. Támaszd szerzetesi hivatásokat az imádságos életre és az áldozatos ember szeretet gyakorlására. Add, hogy betegeink megtalálják sajátos hivatásukat, és tudjanak együtt szenvedni a megfeszített Krisztussal. Halálunk óráján hív magadhoz minket, és részesíts dicsőségedben.
0: Elhunyt Imre és Ilona szülőknek, Urunk, add meg az üdvösség adományát. Mindenható Istenünk, árazd ránk áldásodat, hogy meghívásod kegyelméhez méltóan valóban szent néppé és királyi papsággá legyünk, Krisztus a mi Urunk által. Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Istenünk, Te az ember testét és lelkét a kenyérrel és borral, mint eledellel táplálod, és mint szentséggel újjáalkotod. Add, hogy ugyanezen ajándékai testünk és lelkünk javára váljanak. Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Ki megszámva a tévejgő embert, világra született a Szent Szűztől, majd kereszthála által az örök haláltól megmentett minket, és feltámadva a halálból örök életet ajándékozott nékünk. És ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónod különálló hatalmaségi szellemek és minden seregek a mennyben a te dicsőséget himnuszát zengjük, s velük együtt vég nélkül énekeljük.
1: Szent vagy, szent vagy.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Ime hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szent Élek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházat sorsát az egész világon, tett tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő egyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Amen.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az ember.

0: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, szent lakomádban való részesedésünk láthatóvá teszi a hívek benned való egységét. Add, hogy ez a szent áldozás munkája is hatékonyan ezt az egységet egyházadban. Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen. Plébániánk hirdetései. Jövő vasárnap a 9 órai szentmisén tartjuk a tanévzáró tedeumot. Várjuk a gyermekeket a tanévvégi hálaadásra. Ugyancsak jövő vasárnap, június 21-én ünnepeljük templomunk búcsúját a 11 órai szentmisén. Az ünnepi szentmisét Kocsis István atya, az Istenhegyi Szent László templom plébánosa mutatja be, aki idén tartja aranymiséjét. Szeretettel köszöntjük őt pappá szentelésének 50. évfordulója alkalmából. A templom búcsú vasárnapján urnatemetőnk 8 órától délután 1 óráig látogatható. A Caritas raktár június 15-től augusztus 24-ig csak heti egy alkalommal, szerdánként délután 4 és 6 óra között lesz nyitva. Egyházmegyei ifjúsági táborba várják a 8-tól 12. osztályos fiatalokat. A tábort augusztus 11 és 15 között tartják Bodajkon. A jelentkezési határidő június 20-a. A tudnivalókról és a jelentkezés módjáról a hirdető táblára kitett, illetve a honlapunkon is megtalálható plakát QR kódjának leolvasásával lehet információhoz jutni.
0: Az Úr legyen veletek, áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A szentmise véget ért, menjetek békével. Istenem.

Szentmisét közvetítettünk a budapesti Felső Krisztina városi Keresztelő Szent János templomból. A misét György Deák Márton nyugalmazott plébános atya celebrálta.

0: Hírpercek.
1: 14. Leópápa szentmisét mutatott be a Kanári-szigeteken. Székely János püspök megáldotta a szombathelyi magvető tanoda új épületét. Jézus Szent Szívének oltalmába ajánlották a héten nemzetüket az amerikai püspökök. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőnk Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. A Szentatya június 11-én délelőtt a migránsokat befogadó szervezetek képviselőivel találkozott az Argoneuguni kikötőben a Kanári-szigeteken, tájékoztatott a Vatikán média. A találkozó végén, mielőtt a Kármelhegyi szűzanya kegyhelyéhez indult volna, hogy megáldja egy migránsokat szállító csónak fából készített keresztjét, virágot helyezett el a tengeri migráció áldozatainak emlékére. Szeretnék szívből köszönetet mondani mindazoknak, akik részt vesznek a mentésben, a befogadásban és a kísérésben. Kísérje a Kármelhegyi boldogságos Szűz Mária azokat, akik megérkeztek, vigasztalja azokat, akik elveszítették hozzátartozóikat. Majd a Szentatya a Szent Anna székesegyházhoz indult, hogy püspökökkel, papokkal, diakónusokkal, szerzetesekkel és szerzetesnőkkel, papnövendékekkel és lelkipásztori munkatársakkal találkozzon. Június 10-én tartotta tanévzáró ünnepségét a szombathelyi egyházmegyei Caritas fenntartásában működő magvető tanoda, amely az egyházmegye területén élő hátrányos helyzetű családok gyermekeinek oktatását és nevelését segíti, adta hírül a szombathelyi egyházmegye. A szombathelyi székesegyház Madonna kápolnájában hálaadó szentmisén vettek részt a diákok, szülők, önkéntesek és támogatók. Székely János megyés püspök szentbeszédében arra bátorította a gyerekeket, hogy mindig a jót tegyék életükben, figyeljenek egymásra, szüleikre és tanuljanak szorgalmasan. A szentmise után sor került az egykori Fair Play kávézó helyén kialakított új helyiség megáldása, amely a jövőben otthont ad majd a tanodának. A gyermekek tanulásában és a személyiségük fejlesztésében önkéntesek segítkeznek, szabadidejük kitöltésére pedig programokat szerveznek számukra. Az amerikai püspökök június 11-én Jézus Szent Szívének szentelték országukat a floridai Orlandóban, a Mária, a világ mindenség királynője nemzeti kegyhelyen. A liturgiát az amerikai katolikus püspöki konferencia tavaszi plenáris ülésének záró napján tartották, megemlékezve a függetlenségi nyilatkozat 250. évfordulójáról is. Az ünnepélyes szentmise során Krisztus irgalmas szeretetére bízták az Egyesült Államokat, közli a CNA. A szentelés ünnepi imáját Paul Cockley érsek az amerikai katolikus püspöki konferenciájának elnöke vezette. 13. Leópápának az emberiség Jézus Szent Szívének való felajánlására emlékezve Jézus Krisztus Szent Szívének szentelték az országukat, és imában kérték Krisztust, hogy áldja meg az államokat, gyógyítsa meg a sebeit, és hozzon megbékélést, valamint igazságot. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 19 óra.
2: Mária Rádió Monor, FM 106,3.
3: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
4: Az előesti dicséretet a harmadik Zsoltár hét vasárnapjáról imádkozzuk.

Olvasmány a zsidókhoz írt levélből. A békesség Istene, aki Jézus Krisztust, a mi Urunkat, a juhok nagy pásztorát, az örök szövetség vére által feltámasztotta a halálból, tegyen készségessé titeket minden jóra, hogy teljesítsétek akaratát. Munkálja bennünk Jézus Krisztus által mindazt, ami kedves előtte. Dicsőség neki mindörökké. Amen.

Krisztus megkönnyörült az éhező népen, és szeretetének csodáit művelte érte. Emlékezzünk erre, és zengjük.

0: Könyörögjünk! Istenünk, benned bízók erőssége, nélküled semmit sem tehet a gyenge halandó. Kérünk, add nekünk mindenkor kegyelmet, segítségét, hogy jó szándékkal teljesítsük parancsaidat, és cselekedeteinkkel megnyerjük tetszésedet. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
3: Az esti dicséretet a kismarosi ciszterci nővérekkel imádkoztuk.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Homoki Nagy Katalin vagyok. Kedves gyerekek, a Kismese című könyvemből mesélek nektek ma egy igen szomorú, szomorú fűzfáról. De ne féljetek, a végére megvigasztalódik. Kedves gyerekek, tudjátok, a fűzfa nagyon szereti a vizet, legjobb neki, ha a tópartjára ültetik. És hogy mi zajlik egy tóban, kik élnek ott a mélyben, arról hallgassunk meg most egy dalt.

Kismese nagyon szeretett beszélni. Volt, hogy órákig abba sem hagyta. De volt, amit még ennél is jobban szeretett, anyukája történeteit hallgatni. Anyukám, lehetne-e, hogy a ma esti esét már most reggel elmesélnéd? Lehet, kicsim, legfeljebb akkor este ebédelünk, nem lesz baj? Nem, dehogy, majd én is segítek neked főzni, jó? Így hát anyukája mesélni kezdett. Kurta furcsa reggeli mesét. Mert hát azt mindenki tudja, hogy a mesék is átváltoznak a nap folyamán. Akárcsak mi magunk. A mese címe, hogyan vigasztalódott meg a szomorú fűzfa. Egy csodaszép kék tó partján állt egy csodaszép szomorú fűz. Hosszú sejmes ágait a víz fölé hajtotta, és egész nap suttogott a széllel. Nagyon sok titka volt. Egyik izgalmasabb, mint a másik. Mégis sokat szomorkodott, mert titkai gyorsan fogytak, ugyanis képtelen volt titkot tartani. Minden rászálló lepkének, fecskének, szitakötőnek elmesélte őket, azok pedig rögtön tovább szálltak velük, és vitték az erdőkbe, rétekre. Másnapra minden madár ezekről csiripelt. Ezért a kis fűzfának minden nap újabb és újabb titkot kellett kitalálni. Mert titkolózni azt nagyon szeretett, és legfőképpen titokzatosnak látszani. Úgy gondolta, ez a legfőbb vonzereje. Sokat törte a fejét, mit tegyen. Egészen lelombozódott a sok gondolkozástól. Telt múlt a nyár, míg egyszer csak egy csillagos éjszakán a sokszemű tó megsajnálta, és valamit a fülébe sugott, amitől egyszerre elmúlt a kisfa minden bánata. Elmondjam, mi volt az? Egy jó tanács. A tó tanács. Nem locsanás. Hogy mindig gyorsabban kell a titkokat kitalálni, mint elmondani. Így újra egész nap titokzatosnak látszhat. Így történt, hogy megvigasztalódott egy szomorú fűzfa.

Kedves gyerekek, ti láttatok-e már szomorú fűzfát? Nagyon szép. Hosszú, vékony ágai a földig leérnek, és lágyan ringanak a szellőben. Ha odamész, és ezt a lombfüggönyt óvatosan széthúzod a kezeddel, beléphetsz egy csodálatos lombpalotába. Be is rendezheted magadnak. Ha például beviszel egy farönköt, az lehet az asztalkád, egy másik a széked. Készíthetsz avarból, száraz falevelekből, vagy szénából is ágyat, sőt, leterítheted egy pléddel. Ez lehet a te fűzfapalotád. Vendégeket is fogadhatsz, megkínálhatod őket finomságokkal. Az én legkedvesebb fűzfám Jévízen van a tóparton. Képzeljétek el, ez egy nagy melegvízű tó. Olyan meleg, hogy még télen is lehet benne úszkálni. Képzeljétek magatok elé, milyen gyönyörű látvány, amikor nagy hóban a tópartján álló hatalmas fűzfák hófehérek az úzmarától, s lent a meleg vízben pedig télen is nyílnak a tavirózsák. Ezeknek a fűzfáknak az ágai beleérnek a vízbe. Ez egy vízilombpalota. Egyszer nyáron beúsztam az egyik ilyen fűzfa palotába, ott gyönyörködtem a lombok játékában. Egyszer csak észrevettem, hogy a víz tetején úszik egy kis káka moha sziget, rajta egy picike fészek, s benne három pici tojás. A kis úszó fészek lazán a fűzfa lelógó ágához volt erősítve. Lassan, óvatosan közelítettem a tojások felé, hogy jobban megnézhessem. De hirtelen, tudjátok, mi történt velem? Nagyon megijedtem, mert azt éreztem, hogy valami vagy valaki jó nagyot csíp a víz alatt a lábomba. Oda néztem, és képzeljétek el, mit láttam. Egy kicsi vadkacsa, apuka vagy anyuka volt az, így figyelmeztetett, hogy ne közelítsek a tojásaihoz. Nem tudhatta, nem akarom-e kirabolni a fészküket. Persze, tapintatosan eltávolodtam az ő kis lomb palotájukból, fészekeljüktől. De máig is csodálkozom hősiességükön, bátorságukon, hogy picike madár létükre szembe mertek szállni egy ilyen nagyméretű betolakodóval, mint én, hogy megvédjék leendő fiókáikat. Szép messziről figyeltem őket, és láttam, hogy a vadkacsa anyuka újra ráül a tojásaira, és melegíti őket. Mi pedig hallgassunk meg most egy szép éneket a lombpalotáról.

Kedves gyerekek, ti hogy álltok a titoktartással? Ugye tudjátok, hogy a saját titkainkat elmondhatjuk annak, akiben megbízunk, de a mások titkait sosem szabad továbbadnunk. Megbántanánk az illetőt vele, és elvesztenénk a bizalmát.

Kedves gyerekek, mit gondoltok? A Jóistennek vannak-e titkai? Vannak bizony, izgalmasak, szépek, mélységesek. És képzeljétek, ő annyira szeret velünk barátkozni, hogy szent titkaiból sokat elmond nekünk, embereknek is. Hogy hogyan? Elég, ha körülnézünk a réten. A gyönyörű virágok, lepkék, patakcsobogás az ő szeretetéről, szépségéről, fantáziájáról beszél. Isten a sziporkázó csillagok titkait is ismeri, és a mélyben lévő barlangokét, hiszen ő teremtette őket. Üzen embereken keresztül is. Ajándékait küldi rajtuk keresztül is. Egy jó szót, nevetést, családot, kirándulást, vigasztalást, mert Isten jó. Isten legtöbbet a Bibliában mond el magáról, amit a Szentlélek által értünk meg. Hívjuk ezért a Szent Lelket, Isten Szent Lelkét, hogy jöjjön a szívünkbe, és meséljen nekünk Istenről és a mennyországról.

Kedves gyerekek, elbúcsúzom tőletek. Egyúttal egy újabb szép, közös estére hívlak meg benneteket egy mese erejéig. Jövő szombaton, este 7 óra 25 perctől. Várni foglak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Ilyeneké a mennyek országa. Homoki nagy Katalin olvasott fel saját meséiből.
1: Hírpercek.
2: Székely János püspök megáldotta a szombathelyi magvető tanoda új épületét. Boldog Brenner Jánosra emlékeztek Pécsen. 14. Leó pápa szentmisét mutatott be a Kanári-szigeteken. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják, hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. Június 10-én tartotta tanévzáró ünnepségét a szombathelyi egyházmegyei Caritas fenntartásában működő magvető tanoda, amely az egyházmegye területén élő hátrányos helyzetű családok gyermekeinek oktatását és nevelését segíti, adta hírül a szombathelyi egyházmegye. A szombathelyi székesegyház Madonna kápolnájában hálaadó szentmisén vettek részt a diákok, szülők, önkéntesek és támogatók. Székely János megyés püspök szentbeszédében arra bátorította a gyerekeket, hogy mindig a jót tegyék életükben, figyeljenek egymásra, szüleikre és tanuljanak szorgalmasan. A szentmise után sor került az egykori Fairplay kávézó helyén kialakított új helyiség megáldása, amely a jövőben otthont ad majd a tanodának. A gyermekek tanulásában és a személyiségük fejlesztésében önkéntesek segítkeznek, szabad idejük kitöltésére pedig programokat szerveznek számukra. Június 9-én volt a 80. évfordulója, hogy Brenner János a Pécsi Szent Péter és Szent Pál Székesegyházban a bérmálás szentségében részesült, közölte a Pécsi Egyházmegye. A Brenner 80 programsorozat keretében június 8-án szentmisével, 9-én pedig kiállítással, filmvetítéssel, előadással és kerekasztal beszélgetéssel tisztelektek a vértanú emléke előtt, aki Istenhez hűséges életével és szolgálatával ma is példaként áll előttünk. Az ő nevét viseli a székesegyházi plébánia kápolnája, ahol kézcsontújának egy darabját erekjeként őrzik. A Brenner emléknapok keretében az egyházmegye képviselői megkoszorúzták a család egykori pécsi lakóházának falán elhelyezett emléktáblát, ekként tisztelegve a mártír pap előtt. Olykorban akarta szolgálni a híveket, amikor a megfélemlítés volt az egyház ellenes harc legfőbb eszköze. A Szent Atya június 11-én délelőtt a migránsokat befogadó szervezetek képviselőivel találkozott az Argoneguni kikötőben a Kanári-szigeteken, tájékoztatott a Vatikán média. A találkozó végén, mielőtt a Kármelhegyi szűzanya kegyhelyéhez indult volna, hogy megáldja egy migránsokat szállító csónak fából készített keresztjét, virágot helyezett el a tengeri migráció áldozatainak emlékére. Szeretnék szívből köszönetet mondani mindazoknak, akik részt vesznek a mentésben, a befogadásban és a kísérésben. Kísérje a Kármelhegyi Boldogságos Szűz Mária azokat, akik megérkeztek, vigasztalja azokat, akik elveszítették hozzátartozóikat. Majd a Szent Atya a Szent Anna Székesegyházhoz indult, hogy püspökökkel, papokkal, diakónusokkal, szerzetesekkel és szerzetesnőkkel, papnövendékekkel és lelkipásztori munkatársakkal találkozzon. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
1: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Nekünk mohács kell. Istenünk, hozzád kiáltunk magunkért és nemzetünkért. De a mi dolgunk itt a földön az, hogy először is megismerjük magunkat. Milyenek vagyunk mi magyarok? Milyenek vagyunk, ha testvérharcból nőtt naggyá Szent István hazája? Milyenek vagyunk, ha tatár pusztítás kellett ahhoz, hogy gondoskodjunk a haza védelméről? Milyenek vagyunk, ha éppen a Habsburg elnyomás ideje hozta el a nyelv robbanásszerű megújulását és a nemzeti gondolat széleskörű elterjedését? Milyenek vagyunk, ha egység csak valami ellen keletkezik, mint 1956-ban az oroszok ellen? Tényleg mohács kell nekünk? Ady Endre is ezen gondolkodott a Nekünk mohács kell című versében. Ha van Isten, ne könyörülj rajta. Veréshez szokott fajta. Cigány népek lanyszívű sihederje, verje csak, verje, verje. Ha van Isten, meg ne sajnáljon engem, én magyarnak születtem. Szent galambja nehogy zöld ágat hozzon, üssön csak, ostorozzon. Ha van Isten, földtől a fényes égig rángasson minket végig. Ne legyen egy fél percnyi békességünk, mert akkor végünk. Végünk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a
0: A mai napon a Mátora Revei Szentkuti Nemzeti Szentében fohászkodunk nemzetünk lelki megújulásáért. Tekintsünk el mindannyian a hit szerzőjére és bevégzőjére, Jézusra. Ő mondotta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem ővé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Ha tehetjük, gyújtsuk meg otthonainkban az ő fényességét jelző gyertyát. Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: És majd hasonló történik Jézus Krisztus életében is, amikor új népet szerez magának tulajdonképpen az apostol kiválasztásával. Mindenki, aki Krisztust elfogadja vezetőjeként, az ugyanúgy ennek a egy népnek a tagja lesz. Nekünk is csak azt kell tenni, hogy elfogadjuk Jézus, mint vezetőnket, és tudjunk azt szerint élni, amit ő akar.
1: Imádkozzunk a családokért, hogy béke és biztonság uralkodjék otthonainkban.

Imádkozzunk a magukra maradottakért, az árvákért, özvegyekért és a betegekért, hogy megtapasztalják az isteni gondviselés erejét.

0: és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást, bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk, engesztelődjünk ki szívből egymással.

Irgalmas Isten, mennyei Atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttattak minket. Emelj föl minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a Te igét tápláljon, és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, hogy a házastársaknak kölcsönös őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást.

0: Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek az imádság és a béke forrásai legyenek. Érezzük meg oltalmazó szereteted áldásait papjaink, szerzeteseink, hogy ennek erejéből követni tudják fiadat, a feláldozott bárunt. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény idős beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami lehúz, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, amely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülő anyja Mária! Szent István királyunk, a te oltalmadba ajánlott a nemzetünket. Járj közben értünk, szent fiadnám. Könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk. Urunk, Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét. Adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeidet, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen. Az Úr legyen veletek. A nyugodalmas jó éjszakát és egykoron boldog végórát engedjen nektek a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Hirdetjük a testvéreknek, hogy itt Mátra Verebé Szent Kúton június 19-én pénteken éjszakai szentségimádás lesz este 8 és éjfél között itt a templomban. Előre hirdetjük, hogy június 28-án vasárnap lesz a Szent László búcsú a lovasok és fogatosok zarándoklatával. Ebből az alkalomból tiszteletadásra kihelyezzük Szent László királyunk erekéjét is. Szeretettel várjuk a lovasokat, fogatosokat.
0: Imádságunkat a Mátra Verebé Szent Kúti Nemzeti Kegyhelyről közvetítettük.

0: Mária Rádió.
1: A közösség szolgálatában Márton Áron püspök élete és kora.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját hazánkban és hazánk határain túl. Köszönti Önöket Sós Károly, a műsor szerkesztője és a műsor vezetője. Márton Áronról szóló havi műsorunkat hallják. A mai alkalommal, kedves testvérek, a püspök úrnak a hegyi beszédről írt beszédeit fogjuk megismerni. Hát valószínűleg egy vagy kettő fog beleférni a mai adásba, de aztán a következő adásokban majd folytatjuk. Ennek a beszédnek a címe Népek és kultúrák sorsa. Idézet következik a Máté Evangélium 4. fejezet 23. 24. verséből és az 5. fejezet 1.-2. verséből. Így szól az idézet. És körüljárá Jézus egész Galileát, tanítván a zsinagógában, és hirdetvén az ország evangéliumát, és elterjede az ő híre egész Szíriában, és hozzája vinnének minden beteget, különféle nyavajákban és gyötrelmekben sínlődőket, ördöngősöket, holtkorosokat és inaszakadtakat, és meggyógyította őket. És nagy sereg követte, látván pedig Jézus a sereget, felment a hegyre, és miután leült, hozzájárulnak az ő tanítványai, és megnyílt a szája, tanítani kezdte őket. Eddig az idézet. Krisztusban szeretett testvéreim, ezévi beszédeim tárgyául az evangéliumnak a hegyi beszéd elnevezés alatt ismert részét választottam. Úgy szokták mondani, hogy ez a programja a hegyi beszédben adja Krisztus a törvényeit annak az országnak, amelynek alapításáért a földre jött. És erről ezt mi tudjuk, hogy ez az Isten országa. Korunk egyik legnyugtalanabb és legzseniálisabb elméje így nyilatkozik róla. Idézet. A hegyi beszéd a legfőbb jogcímünk az embereknek arra, hogy létezzenek. Arra, hogy az emberek itt legyenek a végtelen világegyetemben. És a mi kielégítő igazolásunk, okmánya emberi méltóságunknak, hogy lelkes lények vagyunk. Zálók, hogy magasra emelkedhetünk, tulajdon magunk fölé, és többek lehetünk, mint csak emberek. Ígérete ennek a legmagasabb lehetőségnek, ennek a reménységnek, felülemelkedhetünk az állatokon, az idézetet Márton Áron Papini Krisztus története című könyvéből vette. És amikor így ír Papini, érezzük, hogy meglepő állításokat, nem egy megáldott, nagy tehetségnek az írói bravúroskodása, hanem legbelsejéből feltörő meggyőződése, egy keserves értelmi munkával, öngyötrődések árán világnézethez jutott embernek a hitvallása. Könyvének bevezetőjében írja magáról, hogy egykor szennyes volt, mint Dante fekete kerubja, Istentől elszakadva, magát a törvényeiből kitépve, Istenné akart lenni. És 6 év múlva, izgatott töprengések után, félbeszakítva egy évekkel azelőtt megkezdett munkáját, valami nyugtalanság sodrában egy nála hatalmasabb erőtől hajszolva elkezdte írni ezt a könyvet, amelyben így beszél Krisztusról, így nyilatkozik Krisztus híres hegyi beszédéről. A hegyi beszéd arról szól, hogy az ember a világnak a polgára. Törvényei is egyetemesek, az égből nyúlnak le a földre, átfogják a földet, kötik az embert. Bevezető beszédemben, írja Márton Áron, ma arról lesz szó, hogyha az emberek ezeket a szálakat eltépve, először mindig bemenekül a természetbe, azaz a naturalizmusba, de ezek a népek ezzel a kultúrával együtt mindig eltűnnek. Második, eltűnés, ez a sors fenyegeti korunkat is, amelyik megdöbbentően ezen az úton halad. Ahogy Ádám a lelkében beállott meghasonlás után a természet védelme alá menekült, úgy menekült az Istennel meghasonlott ember a naturalizmusba. Az Isten ellen lázadva mindig lázasan a külső kultúrára vetette magát. A testvérgyilkos Káin utódai a keniták voltak, a lélek nélküli civilizáció első úttörői. Amint a Szentírás elmondja, városokat építettek, közülük támadt a nemzetsége, ők lettek kovácsok, bronzművesek, tehát a mechanizmus és mesteremberek, kézművesek ősi képviselői. De náluk honosodott meg a több nejűség is. Ők rontották meg szép és ledér asszonyaikkal a szetitákat, az Isten fiait is. Ez a teremtés körvényben a 4. fejezet 25-ös versben olvasható. És náluk vette kezdetét az az erkölcsi rothadás, amit az Úristen aztán a vízözönben fullasztott. Teremtés könyve 6. fejezet 11. 13. vers. A bábeli toronyépítés az óriás gépek építőinek régi kísérlete, aminek történelmi valóságát az ásatások újabb eredményei igazolják, csak egyetlen kiemelt figyelmeztetés arra, hogy a civilizáció önmagában csak felszabadítja az emberben lakó ellenséges erőket. Még ma is csodálattal állunk meg ezek előtt a hatalmas nyomok előtt, amelyeket a kultúrtörténelem a letűnt népek életéből felkutatott. A technika gigantikus teljesítményei látják kiásott városok törött darabjaiban a művészet gazdagságát és hatalom merész fikcióit a feltárt romokból napvilágra hozott leletekben, és azok a népek, amelyek ezeket megcsinálták. A sumérok, egyiptomiak, babilóniaiak, asszírok, médek, perzsák, görögök, rómaiak eltűntek. Hatalmas kultúrájukra csak a múzeumokban összegyűjtött romokból következtethetünk. A nagy alkotások, s velük együtt a büszke alkotások is utódok nélkül tűntek el a földről. Mindannyiukat kivétel nélkül a bűn öröme, az erkölcsi süllyedés hullámai sodorták le a történelem színpadáról, s nagy tömegű hullát a keleti kultúrával együtt. Krisztus egy ilyen nagy, fenyegető, iszap hullám felmozdulásakor egy korszak forduló küszöbéről állott szembe, és boldogságról beszélt a halálra ítélt világnak a hegyről. Beszédeim tárgyául, írja Márton Áron, ennek a beszédnek első és egyúttal legmerészebb részét, a 8 boldogságról szóló meglepő tanítását veszem. Ugyanolyan meglepően hangzanak máma, mint akkor, amikor az isteni ajkokról először hangzottak bele egy merőben ellentétes világba. De ugyanolyan meglepően és megdöbbentően hasonlít egymásra a két korszak is, a miénk és a Krisztus korabeli, mint ahogy egyezik minden letűnt korszaknak, és így a miénknek is a másikkal az arca. Sötét éjszaka, s ez jobbant végzett súlyosodott a világra akkor is, amikor Krisztus e beszédét elmondta. Az antikkor berendezkedését, rabszolgarendszerét, plurokratáinak vagy önzését ismerjük. Az állam egy mindent elnyelő moloch volt. Zsarnokok és gazemberek akkor élték idejüket. A mértéktelen erkölcsi süllyedését is tudjuk. Vergilius hiába jött egy jobb, tisztább kor bágyat üzenetével, inkább olvasták Horácius filozófiáját a borról és a szerelemről, a gyönyörnek aljasságába fulló kiélvezéséről. A helyzet különben ilyen volt a zsidóknál is. Első pont. A zsidóknál a farizeusi szekta és annak a gondolkodása uralkodott. Farizeusok voltak az igazi, a felső fokra emelt zsidók. Rajongtak a mózesi törvényért, de azt példátlan csűrés csavarással eredeti tisztaságából kiforgatták. Állítólagos hagyományokra hivatkozással a törvényekből 1001 jogi szabályt, szertartásos előírást vezettek le. Idézet: kezükben a prófétáknak erős nemzeties jellege mellett is erkölcsi, emberszerető és fenséges vallása odafajult, hogy a külső törvény és a szertartás teljesen háttérbe szorította, sőt sokszor megfojtotta az erkölcsöt, a belső vallásosságot, melynek helyébe elfoglalta a külsőségek nevetséges túltengése, az arcátlan képmutatás és a vallásnak a politikába való felszívódása. Idézi Márton Áron Székely István könyvét a 35. oldalról. És így folytatja Márton Áron püspök: a lelkesedésben és elszántságban tehát nem volt hiba, de az isteni átok azért jött rájuk, és Jeruzsálemnek azért kellett elpusztulnia, mert ez nem az önfeláldozás szent üze, hanem a fanatizmus lobogása volt, amelyik mindig rövidlátó, egyoldalú és önző, amelyik valaki ellen tör, és valakiket ki akar zárni, amelyik a reformot sohasem magán, hanem másokon és erőszakkal kezdi. Felfogásuk szerint Jahve az égnek és a földnek és minden népnek egyetlen ura, aki nekik, a kiválasztott népfiainak nagyobb hűséggel kell szolgálniuk. De tragédiájuk az, hogy felcserélték az Isten gondolatait a saját gondolataikkal, az üdvösség tervét az ő politikai terveikkel. Kellett a törvény, de csak úgy, ahogy ők értelmezték. Várták a messiást, de a királynak képzelték el, aki az idegen népek fölé is kiterjeszti a választott nép hatalmát. A farizeusok közül alakult, és vált ki később a zelóták fanatikus pártja, akik elégedetlenek voltak a farizeusok passzív magatartásával. Ezek aktív programmal jöttek, nyílt felszabadító harcokba kezdtek a rómaiakkal szemben. Még radikálisabb hajtás volt a szikáriusok, a tettek embereinek a csoportja. Tagjai állandóan tört hordtak, és kilátástalan véreszázadásokba vitték bele a népet. Második pont. A pogány világ arcát pedig egész borzalmas, teljességében talán annak az embernek az arca mutatja be, aki Krisztus születésekor a civilizált világ ura volt. Augustus, a cselszövő, gyáva katona, áruló barát, aki emellett még bosszúálló és aljas is. Quintus Gallius prétornak, mielőtt megfojtotta volna, puszta gyanú alapján saját fenséges kezével tolta ki a szemét. Mikor az árulások és a különböző cselszövések árán kezébe kaparinthatta a hatalmat, legyilkoltatta összes ellenfelét, magára ruháztatott minden főbb hivatalt és hatalmat, és a legféktelenebb életmód mellett a közerkölcsiség megjavításának a szerepét játszotta szemérmetlenül. Midőn egyszer törvényt ült a vádlottakkal, egyiket a másik után halálra ítélte. Mecénász egy cédulát küldött hozzá figyelmeztetéssel: állj fel, már egyszer te hóhér! És ez az ember egy roppant kiterjedésű, körülbelül 109 ezer mérföldön elterülő birodalomnak és az azt lakó 120 millió népnek, köztük 60 millió rabszolgálnak volt ezzel a jellemmel a korlátlan ura. Clinus Mecénászról azt ismerjük, hogy római államférfi, személyes befolyása Augustusra igen nagy volt, és ezt mindig jó arányban érvényesítette, főleg, ahol arról volt szó, hogy az uralkodó szenvedélyességtől, a kegyetlenségtől visszatartsa. Nevezetes mondatával: kelj fel valahára, hóhér, sok ártatlan ember kivégzését gátolta meg, olvasható a lexikonban. Márton Áron így folytatja: Augustus nevét az a az a történelem, amelyik rendet csak a külső renden csak a külső nyugalmat érti, aranybetűkkel irogatja. Valami igazsága is van. A fárasztó és sok áldozatot követelő háborúknak véget vetett, az ő szempontjából káros visszaéléseket kitiltotta, és az elfáradt agyonhanszolt tömeg ennek a viszonylagos külső nyugalomnak is örült. Megnövekedett bajaival inkább megküzdött így, és a tobzódó bűnt is tűrte. De a nagyarányú rothadás nem lehetett sokáig leplezni, az eresztékeiből meglazult birodalom óriás várát nem lehetett flastromokkal megkötni. A roppant birodalomnak szét kellett feltartóztathatlanul hullania, és vele együtt kultúrának meg kellett semmisülnie, mert a rendelkezések csak másoknak szóltak, kifelé irányultak, külsőleg alkalmazott orvosságok voltak, de az egyénnél kezdődő belső reformoknak hiányzott a szándéka, és még a szükségességének a belátása is. Ezzel a világgal állott szemben, és ennek beszélt a hegyről Krisztus. A hegyről, ami különben csak az evangélista nagyításában nevezhető hegynek. Egy összefogó isteni látással látta a mérhetetlen nyomort, a vonagló fájdalmat, a lelkek feketén háborgó tengerén egy pompázó, büszke kultúra maradványai, büszke kultúra márvánnyal és aranyjal ékes partjai között. Az emberek évezredek óta játszó tragédiája ismétlődik. Mindig így volt, amióta az ember az első bűnt elkövette, és így lesz, ha az egyéni bűnök tömegbűnökké lesznek. A halálra ítéltek akkor nem hallották meg. Elméleteik a kezükben tartották a hatalmat, a maguk köré teremtett álkultúra, filozófiájuk, zseniális jogrendszerük, a saját használatra alkotott kényelmes vallásuk fogjai voltak. Vakmerően bíztak. Szemükben ott vigyorogott a megidézett halál, de ők fölséges mosolyt elöltettek kiélt arcukra. Boldognak hazudták magukat, akkor, amikor boldogtalanok voltak. Hitték, hogy a boldogság útját ők jobban tudják, részegen dőltek el, amikor a megsemmisítő végzet rájuk szakadt. Az idők mélyét, a történelem mélyén rejlő okokat figyelő ember, ha ilyetten is, de kénytelen bevallani, hogy a nyugat kultúrájának hanyatlásáról való vélekedések nem alaptalanok. A mostani világ is okulhat, és mi lehetünk egy haladó, haldokló korszak gyermekei. Kultúránk nem kultúra, hanem elsősorban és nagyobb civilizáció lélek nélküli tartozéka. A természet fölötti rendből kiszakadt embernek a menekülése a materializmusba. Bölcseletünk önfejű bölcselet, technikánk menekülés a gépek közé, hogy erőnket az azokba befogott természetes erőkkel megtolva minden hatónak hazudhassuk magunkat. Hencegünk egy álkultúrával, egy hamis tudománnyal, egy önmagával meghasonlott, kimerült művészettel. És élünk olyan állami, társadalmi, gazdasági viszonyok között, hogy boldogságunk nagyobb már nem is lehet. Eszkergette Papinit is, akit a beszédem elején említettem. Lobogás nagy átfogásokra képes intellektusa hajtotta, hogy az élet értelmét megkeresse, a zavaros jelenségeket egy nézetbe összefogja, a sötétségből kijusson a napfényre, a jajongó hangok éjszakájából csendes vidékre. A tömegek, a középszerűek lassan, botorkálva haladnak, de ez a kiváltságos tehetség végig rohanta egy lélegzetvételre a mai ember keserves útját, s megérkezett. A sötét vidékek ijesztéséből megmenekülnek, a boldog fellélegzésével roskadt térde a hegyről beszélő Krisztus előtt. Eljutott a belátásra, hogy képtelenség a földön az Isten ettől független és végérvényes berendezkedés. Meg lehet kísérelni a tudományt, művészetet, technikai fejlődésnek szédítő eredményeit az ember kezébe és használatába lehet adni. Merész tervekkel, politikai erőfeszítésekkel, társadalmi rendszerekkel lehet kísérletezni. De a Földön nem lesz elviselhető hazája, ha csak a Földet nézi, csak a saját ösztöne vezeti, és nem felsőbb végtelen értelem. És nem egy öröknek nevezett ország örök törvénye. Ezekről az időben és térben élő ember számára nélkülözhetetlen. Jobban mondva, az ember számára is érvényes örök törvényekről van szó a hegyi beszédben. Meglepő fogalmazásban mondta el Krisztus a Galileából, Júdeából, Jeruzsálemből, Tírusból összegyűlt népnek és az őt körülvevő tanítványuknak. Az akkori világ felfogással ezek az elvek mind ütköző ellentétek, mint váratlan paradox állítások hangzottak. Az elégedetlenek tömege megnőtt, és reformátorokban sem volt hiány. A fanatikusok, a legkülönfélébbek így nem hiányoznak, a zelóták, a szikáriusok, a babérkoszorús augusztusok ellen sem. De ezeknek a reformoknak az eredménye csak akkor lesz, a sok jó karat akkor nem sikkad el, és őszinték lesznek. Kultúrák érdemes része csak akkor menthető meg, ha reformot nem másokra erőszakoljuk, hanem magunkon kezdjük. A kereszténység a kultúra lényegét, azt, amiben a lélek is van, meg fogja menteni, mivel hogy ő mentette meg az antik kultúrából is azt, ami érték volt. De hogy a történelem azt írhatja médekről, perzsákról, egyiptomokról, görögökről, hogy voltak és volt kultúrájuk, ugyanígy emlékezhetünk majd egykor angolokról, németekről, olaszokról. Voltak, volt kultúrájuk, s eltűntek, mert az életet egy irányba élték, az igaz életre nem törekedtek. Krisztus egyszerű szavai azt hirdetik onnan a hegyről. Az ember teremtmény, az ember test és lélek. Egy mindent átfogó rend érvényesül a mindenségben, és az embernek is bele kell abba illeszkednie. Az ember két világnak a polgára, s boldog csak akkor lesz, ha mind a két világ törvényeit betartja. Eddig Márton Áronnak a hegyi beszéd sorozatához való bevezető gondolatai, és itt még meg kell említenem három gondolatát a püspöknek, amelyeket a beszédhez jegyzetként készített. A rá jellemző precíz eszmefuttatással. Tulajdonképpen ez a három gondolata is egy prédikáció vázlatának beillik. Az első. Az idők mélyét, a történések mögött rejlő okokat figyelő ember, írja Márton Áron, ha ilyetten is, de kénytelen bevallani, hogy a nyugat kultúrájának hanyatlásáról való vélekedések nem alaptalanok. Lehet ez egy egyszerű elfogadás annak, hogy az élet a történelem folyamán mindig ismétlésekkel dolgozott, és ezt a megállapítást tudomásul vehetjük apatikus lemondással is, mint elcsüngett, szánalomra méltó emberek, akik a végzet kikerülhetetlenségében hisznek. Ennek a nyugtalan, ízig-vérig, modern, az evangélium előtt csodálkozásra pattant szemei és önfelett ujjongása halálos szomorúságok után a boldogsághoz eltalált boldogtalan modern embernek a hálát mondó éneke. A boldog ébredés egy rémes éjszakából a napfényes valóságra. A gyermek öröme, amikor lidércnyomásos, szorongó álomból felriadva rámosog az jog az édesanyja jóságos arca. Hogy nem az álom szörnyűségei a valóságok, hanem az a fölénk hajló jóságos két szem, hogy az éjszaka ijesztését csak árnyak, a zuhogó fényben csak békés nyugodt dolgok, nem vad összevisszaság, hanem megnyugtató rend van. A második gondolata, az ember örök tragédiájának egyik nagyon szemorú felvonásában vagyunk szereplők. Ádám a bukott ember bukása után, mikor nem az Istenre, hanem az idegen szellemre hallgatott, az Isten elől a fák alá menekült. Elbújt, elrejtőzködött, bevette magát a paradicsom fái közé. Szabadságának védelmét, úrvoltának megőrzését a természetben, a természet erőitől remélte, és az ember azóta is valahányszor az Isten ellen cselekedett, mindig így tett. Menekülésszerűen beledobta magát a külső kultúrába. Azt hitte, hogy a tudomány és művészetek, a tudás és az egészségügyi berendezkedések, gazdasági újítások, politikai és társadalmi átalakulások, és mindezek előtt a technika lehetőségei és fejlesztése megvédik önállóságát. Birtokolják számára azokat a külső körülményeket, és megadják lelkének azt a belső tartalmat, amely az embernek, hogy úr maradjon, elég is kell, hogy legyen. De az első embert is utolérte Isten hangja. Hol vagy, Ádám? Kérdezte az úr. És Ádám a természetes kultúra ölénreszketett, nyomorultnak érezte magát, a rend, amiből kitépte magát, a nagy törvények összhangja, amiben lázadó hanggal rikoltott bele, hívta, nyugtalanította. Eddig Márton Áron kiegészítése ehhez a bevezető gondolatokhoz. És akkor, kedves hallgatók, most ismerjük meg Márton Áronnak a Boldogok a lelki szegények az első 8 boldogság első mondatát, a Máté 5. fejezet 3. verséhez írt és elmondott gondolatait. Krisztusban szeretett testvéreim! A keresztény középkor nagy bölcselőjének, Aquinoi Szent Tamásnak az értelmezése szerint a lelki szegénységnek ebben a krisztusi fogalmazásban kettős jelentése van. Jelenti a külső élettől való függetlenséget, és jelenti a belső alázatosságot. A bölcs tanítása szerint figyelmeztet arra az Úr Jézus, hogy úgy a külső dolgokhoz való túlságos ragaszkodás, a földiekhez való odatapadás, mint önmagunk belső túlértékelése, az Istennek a világrendet jelentő törvényekben kifejeződő akaratához hűtlenné tesz, és ezzel bajt, boldogtalanságot okoz. Ma erről a másodikról, az intellektuális szegénység értelméről elmélkedjünk. Első pont, lelki szegénységen a triviálisra hajlamos magyarázat az együgyűséget emlegeti. A vele járó boldogságon pedig a fogyatékos szellemi képességekkel ellátott szegény embernek azt a közömbös, sokszor jókedvű magatartását érti, melyel problémákkal zsúfolt életét egykedvűen elintézi. Az élet problémái nem izgatják, ne töpreng rajtuk, nem számol az esetőségekkel, nem veszi tekintetbe a körülményeket. Egykedvűen, sokszor bosszantó könnyelműséggel vesz mindent. Megy bele a nehézségekbe, vagy csinál ügyetlenségeket, okoz károkat magának és másoknak. Közönségesen bárgyúnak szokták nevezni. S tetteikre nem is alkalmazhatjuk a rendes mértéket, inkább felügyelet alatt tartjuk, mint az életrend gyermeket, mert az értelmi képesség kisebb vagy nagyobb fokú hiánya nyilvánvaló. Igaz, hogy a töprengő, az értelmileg fejlett vagy pláne túlfejlett ember nem egészén indokolatlanul mondja ezeket boldognak. Boldognak látszanak. És azok is, ha a boldogság jelének vesszük azt az együgyű mosolyt, amit ezeknek az arcáról nem törölt le a gondolkodás, a külső és belső gondokkal való folyamatos viaskodás. Fejtörés és lázadás törődés nélkül élnek, ahogy adódik. A problémákat és a gondokat, járó aggodalmakat rábízzák az emberekre. De nagyon szomorú lenne, ha az Úr Jézus a boldogság egyik feltételéül az együgyűséget jelölné meg. Az emberi méltóságot éppen a lélek és a képességei, az értelem és az akarat adják. Ezek emelnek a többi földi teremtmény fölé, és nélkülük lehetetlen volna a földi teremtmények között az embert egyedül jellemző éles stílus is, a kultúra megvalósítása annak az isteni parancsnak, hogy hagysátok a földet uralmatok alá, ez a Teremtés könyvében az első fejezet 28. vers. Ha ezt értené Jézus a lelki szegénységen, akkor egy vak végzetnek a kegyetlen igazságtalanságát szembesíteni. Boldogok lennének személyes érdem nélkül azok, a szemünkben saját sajnálatra méltó szegények, akik bárgyúnak születtek, vagy később elszerencsétlenedtek. S boldogsággal lennének megverve megint csak indokolatlanul azok, akik normális képességeket, és még jobban azok, akik nagy tehetséget kaptak. Lelki szegényeken az Úr Jézus egyszerűen az igazság elfogadását érti. A boldogság feltétele nem az önmagunk lebecsülése, nem a tehetség vék alárejtése, letagadása, nem a magunkra erőszakolt nyugalom és kitérés a problémák és a kutatás elől, hanem felismerése annak a ténynek, hogy egy legfelsőbb adakozó hatalom kegyeltjei vagyunk, s hogy minden emberi erőfeszítéssel elér tudás csupán egy töredéke a tudás végtelen orcájának, mely az emberi szemek előtt feltárulhatott minden rendszerünk, ha még oly nagyszerű is, csak egy igen kis köre az előttünk titokzatos és tőlünk független világrendnek. Nietzsche, az intellektuális tehetségek ez a csodája, mint egy üstökös, sorozatos robbanásokkal rohant a filozófia egén, és aztán belezuhant egy tébolydába, mint megvakult meteor, kialudt értelemmel. Hajnagy Lajos, Erdély egykori nagypüspöke, főiskolás korában minden évben megtanult egy világnyelvet. Szónoki tehetségével pedig bámulatba ejtette a vatikáni zsinat atyáit. Itt az első vatikáni zsinatra kell gondolni a kedves hallgatóknak. De eljött az idő, amikor a nevét az íróasztalán eléje helyezett tábláról másolta, ha alá kellett írnia. Hát itt a fej gőgös mozdulata a legtermészetellenesebb. Alázattal kell meghajtanunk valaki előtt, mert a tehetség annyira nem tőlünk függ. S ha megvan is, nincs a hatalmunkban. Egyetlen egy, az anyám vérével vérembe átjött láthatatlan rossz hajlamú parány, vagy egy megrepett hajszálér, egy lélekbe belenyilalt vékony repedésre kiolthatja bármikor a legerősebb értelmi lobogást közben a legcsodálatosabb értelemfényét is. Megfelelbezhetetlenül abszolút hatalommal tartja kezében az a valaki, aki adta. És a tudásban is csak a munka a miénk. Denauer, a Frankfurti Egyetem tanára, a Technika bölcselete című könyvében így ír. Idézet. Ha egy lokomotívot veszünk szemügyre, a lényege nem a ragyogó acél, lehetne más anyag is. Egyáltalán nem az anyagi, nem a látható rész, hanem a szellemi. Csak egyetlen alkatrész álljon ellentétbe a másikkal, csak egyetlen milliméter eltérés legyen a csapágyak, dugattyúk, sugarak illeszkedése kiszámításában, egyetlen rész mozogjon a megállapítottól különböző ritmussal, a gyönyörűen épített szerkezet csődönt mondana. Ha nem a transzcendentális, a nem látható törvény benne a döntő. Az autónak lehet sokféle modellje, de csak egyetlen legjobb megoldás van. A technikusok és gyárak a sokféleséggel ezt az egyetlen legjobb megoldást keresik. A színkeresés változatainak végtelen sorában egyetlen legjobb megoldás van, és a festészet évezredek óta ezt kutatja. Az építészetben az arányokat egyetlen tökéletes képlet határozza meg, a szobrászatban a vonalvezetésnek, a formáknak egyetlen tökéletes összhangja van, és a művészek ezrei izzadva lázasan önfelett rángolással dolgoznak, hogy ezeket megragadják, és anyagba öntve a látható világba hozzák. Mert mindenik képlet létezik, előre van adva a gépé, színkeverésé, összhangé, az arányoké, és a művész, a tudós, a technikus, a feltaláló, amikor rádöbben a megoldás nyitjára, amikor az elrejtetről a fájtlat félrehajtotta, a megoldást a lét titokzatos mélyében, úgy, mint búvára gyöngyöt a tenger mélyén megfogta. Érzi, hogy a kezébe vett értéket nem teremtette, hanem megkapta a meglévőből. Rátalálta a képletek zsúfolt sűrűjében az igazira. És találkozott azzal a titokzatos mindenütt jelen lévő értelemmel, aki minden gondolatot amit a feltaláló, az alkotó ember testbe öltöztetett, azt ő nagy látnok örökre elgondolt. A lelki szegénység csak ezt a magától értetődő szerénységet jelenti. Tényleges helyzetének a felismerését és elfogadását, a legtermészetesebb magatartást, a gyermeki egyszerűséget, a becsületes és egyedülálló helyén való együgyűséget olyan értelemben, hogy az ember nem akar több lenni annál, mint ami. Kedves testvéreim, eddig Márton Áron Boldogok a lelki szegények című beszédének egy részlete. Megköszönöm a kedves hallgatók mai figyelmét, érdeklődését. Kérem, hogy imádkozzanak Márton Áron boldogávatásáért, imádkozzanak önmagukért, családjaikért, a fiatalokért, a betegekért, a világ békéjéért. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Egy hónap múlva folytatjuk Márton Áron ezen beszédének a megismerését. Addig érdemes elgondolkoznunk azon, hogy ez a beszéde Márton Áronnak mennyire aktuális mai korunkban, mai életünk során is. Jó estét kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus! Elköszön a műsorvezető Sós Károly.
1: A Közösség szolgálatában című műsorunkban Márton Áron püspök életét és korát mutattuk be.

0: Hírpercek.
1: Boldog Brenner Jánosra emlékeztek Pécsen. Kiállítás nyílt Tamásiban Mester Margit Mária 2. jubileumi alkalmából. Nepálban folyamatosan növekszik a katolikus hívek száma. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőnk Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. Június 9-én volt a 80. évfordulója, hogy Brenner János a Pécsi Szent Péter és Szent Pál Székesegyházban a bérmálás szentségében részesült, közölte a Pécsi Egyházmegye. A Brenner 80 programsorozat keretében június 8-án szentmisével, 9-én pedig kiállítással, filmvetítéssel, előadással és kerekasztal beszélgetéssel tisztelektek a vértanú emléke előtt, aki Istenhez hűséges életével és szolgálatával ma is példaként áll előttünk. Az ő nevét viseli a székesegyházi plébánia kápolnája, ahol kézcsontújának egy darabját erekjeként őrzik. A Brenner emléknapok keretében az egyházmegye képviselői megkoszorúzták a család egykori pécsi lakóházának falán elhelyezett emléktáblát, ekként tisztelegve a mártír pap előtt. Olykorban akarta szolgálni a híveket, amikor a megfélemlítés volt az egyház ellenes harc legfőbb eszköze. Idén emlékezünk meg Mester Margit Mária, az Unum Társaság alapítója születésének 120, valamint börtönből való szabadulásának 70. évfordulójáról, tájékoztatott a Mindszenti Alapítvány. A jubileumok kapcsán programsorozatot szerveznek, amelynek keretében szülőhelyén Tamásiban kiállítás nyílik június 12-én. Az én utam a szeretet, nincs időm másra, mottóval. Hosszú keresés, imádság és megkülönböztetés után alapította meg az Unum Társaságot, amelyet 1938-ban hagyott jóvá a Szeged-Csanádi megyés püspök. 1951-ben letartóztatták és politikai fogolyként 5 évre börtönre ítélték. Boldog avatási ügyének előkészítését 2003-ban engedélyezte Erdő Péter bíboros prímás. 2018 és 2020 között zajlott boldog avatási eljárásának egyház megyei szakasza, 25-ben pedig elkészült a pozíció. Boldog avatásáért 2026. június 14-én Tamásiban mutatnak be szentmisét. Boldog Brenner Jánosra emlékeztek Pécsen. Kiállítás nyílt Tamásiban Mester Margit Mária 2. jubileumi alkalmából. Nepálban folyamatosan növekszik a katolikus hívek száma. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőnk Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. Nepál 29 milliós lakossága számára egy békés kormányzási időszak reményét hozták a márciusban lezajlott választások. Miközben mélyreható politikai és társadalmi megújuláson megy keresztül az ország, a katolikus egyház bizakodva tekint a jövőbe. Látjuk Isten munkáját, nyilatkozta a nepáli vikáriátus apostoli kormányzója Bogáti atya a Fidesznek. A katolikus közösség létszáma évente 100 megkeresztelt felnőttel növekszik, akik az oktatásban, illetve a szociális és lelkipásztori területen dolgoznak. Bogáti atya kiemelte, 80%-os hindu lakosság is nagyra értékeli a Szent Atya béke iránti elkötelezettségét és nemzetközileg elismert erkölcsi tekintélyét. Ezért a pápa üzenete azok számára is fontos tanúságtétel, akik nem tartoznak az egyházhoz. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádiót híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: Páduai Szent Antal ünnepén Csegezi Mária köszönti a kedves hallgatót. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az 1195-ben Lisszabonban született áldozópap és egyháztanító ferences szerzetes, máig a legismertebb, úgy is fogalmazhatnék, hogy a legnépszerűbb szentek egyike. A köznyelv a szegények szentjének is nevezi. Jeles prédikátor, akinek a tévhitben élők tömegeit sikerült megtérítenie. Misszionáriusként is működött, de a betegség megakadályozta, hogy hosszabb időt töltsön a területen.
3: 1231.
2: június 13-án bekövetkezett halála után 10 hónappal 9. Gergely pápa szentté avatta. A földi maradványait őrző páduai Szent Antal bazilika már a zarándok helyé vált, ahol hívők sokasága nyert és nyer ima meghallgatást. Szent Ferenc kortársa volt. A nevéhez kapcsolódó ima kilenced, rózsafüzér és litánia, a templomainkban megtalálható Szent Antal persejek mind-mind a vele való élő kapcsolat jelei. Az ünnep alkalmából ezt az élő kapcsolatot szeretnénk szorosabbra fűzni, úgy, hogy Fráter Szász Zsombor ferences atyával, az országúti ferencesek káplányának segítségével felidézzük Szent Antal életútját, munkásságát, a liturgikus művészetben betöltött helyét és szerepét. Megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel köszöntöm Zsombor atyát a Mária Rádió mikrofonja előtt. Amikor a kései utódra tekintek, azonnal felsejlik bennem a kérdés, hogy vajon milyen kapcsolatban áll egy mai ferences szerzetes Szent Antallal?
4: Először is én is szeretettel köszöntöm a Mária Rádió munkatársait és hallgatóit. Hát jó ez a kérdés, éppen ezen gondolkodtam most reggel. Eszembe jutott az, hogy, és ez talán egy kicsit a Jóistennek a humora, hogy én páduai Szent Antalnak a napján léptem be a rendbe.
3: Ez nagyon különös.
4: Ez most jutott eszembe, amikor készülöttünk a beszélgetésre. Egész pontosan nem a rendbelépés történt akkor, hanem amikor fölvettek a ferences rendbe jelöltként, azon a napon költöztem a sümegi rendházba. Ez már régen volt, de visszaemlékszem, hogy fényes nagy ünnep volt, és akkor éppen a Szent Antal napja volt ott a kis sümegi egy templomba. Úgyhogy mindjárt van egy ilyen kapcsolat, hogy amikor eljön az ő éves ünnepe, az ő emléknapja, akkor egy kicsit mindig arra is emlékszem, hogy akkor ez egy rendbelépési évforduló is nekem. Ugye a jelölt idővel kezdődik a szerzetesi életünknek az első szakasza, ami még nem egy komoly elköteleződés, de mégiscsak egy lépés a szerzetesi élet felé. És mivel én tapolcai születésű vagyok, legközelebb hozzánk ugye a sümegi rendházban, és 1992-ben volt ez az esemény.
3: Ennek hány éve? Ki kellene számolni?
4: 92, hát akkor az 20.

0: Hát
1: tanul.
0: igen. Ugye tanulmányait befejezte, ezt írják a sírkövére a papnak.
1: Igen. Azért annyit még osszunk meg a kedves rádióhallgatókkal, hogy a tegeződés onnan ered, hogy én az országúti ferencesekhez tartozó.
0: Igen, hát ez egyértelmű.
1: Egyházközségi tag vagyok, és a kapcsolatunk egy kicsit így szorosabb.
0: Igen, igen. Szent Antalhoz, ahogyan te is említetted, hogy ugye lisszaboni származású, ugye egy érdekesség, hogy a portugálok nem is mondják, hogy pádovai Szent Antal, hanem ők azt mondják, hogy lisszaboni Szent Antal. Ez egy kis hazaiság, meg érthető is az ő részükről. Tehát állítólag, amikor meghalt, akkor egész komoly harc is dúlt az erekékért, meg hogy akkor most kié Szent Antal. Hát nyilván minden kié, de azért a nemzeti öntudatok az megvoltak a portugálokba is, az olaszokba is. Tehát ott azóta is inkább úgy nevezik, hogy lisszaboni Szent Antal.
1: Igen, én tavaly jártam Fatimába, és elmentünk Lisszabonba, és pontosan ugyanezt tapasztaltuk meg, hogy a portugálok mindent megtennének azért, hogy lisszaboninak és ne páduainak hívják őt.
0: Hát igen, csak ahol elhúnyt, azért általában arról szokták elnevezni, meg hát az életének a nagy részét Itáliába töltötte, meg Franciaországba éveket.
1: A kapcsolatodról Szent Antallal még egy picit mesélj nekünk.
0: Igazából én több ponton kapcsolódok hozzá. Azt nem mondhatom el, hogy hogyan is mondták régen, hogy én nagy Szent Antal tisztelő vagyok. Tehát szégyen ide, szégyen oda, mégiscsak egy rendtársunkról van szó, de olyan különös, megkülönböztetett tisztelettel hát nem vagyok iránta, vagy nem lehet ezt mondani, nem tudnám ezt őszintén mondani. Szeretem, mint egy rendtársamat, egy nagy rendtársunkat, és van egy-két történetem vele kapcsolatban, ami az én életemben esett meg. Hát például az egyik ilyen, ugye, amit már említettem, hogy az ő napján jöttem a rendbe, a másik pedig a hagyomány, hogy Szent Antal az elveszett dolgoknak a megtalálója. Nagyon sokan ugye így ismerik leginkább. Hát amikor Sümegen jelölt voltam, kaptam kulcsot a házhoz, meg a szobámhoz, hát volt egy kisebb kulcsom, és elveszítettem. És hát kétségbe voltam esve, hát nyilván kis jelöltként, fiatal fiúként, most mi lesz, meg egyáltalán, hogy mégiscsak egy háznak a kulcsai vannak rajta, stb. És hát valaki mondja, hát miért nem imádkozol Szent Antalhoz? Nekem eszembe se jutott ez, meg én nem is gondoltam így rá, hogy hát azt mondja, hát ő az elveszett dolgoknak a megtalálója. Hát mondom, jó, megpróbálom. És akkor tényleg imádkoztam Szent Antalhoz, és Sümegen is ugye van egy szobra, mint ahogy a legtöbb Igen. ferences templomban, meg legtöbb templomban tulajdonképpen megtalálható az ő szobra, vagy a képe valamilyen formában, és viccesnek tűnik az egész, meg olyan hihetetlennek, de kimentem a templomba a Szent Antal szobrához, és a kulcsomó fönt volt a Szent Antal szobor talapzatán felrakva.
1: Mert hogy azt tudod, hogy szokás, hogyha valaki talál valamit, és nem ismeri a tulajdonosát, akkor leszokták tenni Szent Antal szobor lábához.
0: Most, hogy mondod, ezt én nem tudtam. De annyira vicces volt az egész, hogy hát megvan, hát szóval tényleg megtalálta nekem a kulcsomot, úgyhogy ezt sose fogom elfelejteni, és hát nagy megkönnyebbülés volt nyilván, hogy hát nem kellett zárakat lecserélni, meg új kulcsokat készíteni. Tehát ez egy ilyen nagyon érdekes történet. Aztán, hát ami nem annyira tetszett nekem, de hát ezzel is találkoztam, hogy ott volt egy kis kegytárgy pult, mert ugye zarándokhelyről beszélünk, Sümeg lévén. Ott találkoztam ezzel a kis figurával, ilyen kis 2 centis kis Szent Antal szobrocska. Először csak néztem, hogy mi ez a kis sakkfigura, vagy mi ez? És akkor mondja ott a kegytárgyas hölgy, hogy hát ez Szent Antal, hát meg nem mondtam volna, de hát mondjuk egy kis figura, pádói Szent Antal, és akkor ilyen kis tokja van neki, biztos láttam már ilyet. És mondom, de hát ezt szokták vinni? Persze, ezt bele kell tenni a pénztárcába, és akkor nem veszik el soha a pénztárca. Na hát ez mondjuk nem annyira tetszett
1: már. Ezt soha nem hallottam még. Kicsit.
0: Meg ami nagyon fontos, hogy amikor Sümegen laktam, akkor a házfőnök atya, a Kovács Antal kalisztatya volt, ugye idős rendtársunk volt, Isten nyugosztalja. Hát ő a szentek életének a kutatója volt, és számtalan szentnek az életrajzát megírta, főként a ferences szentekét, és hát a nagyon kevés páduai Szent Antal életrajzok közül az egyiket a Kalisztotya írta, tehát ott tulajdonképpen első kézből hallottuk ezeket az anyagokat, meg amikor gyűjtötte. Ő rendkívüli módon

0: Don tisztelte Szent Antalt. Ugye a neve is nem véletlenül lett Kovács Antal, Kallisz atya. Úgyhogy nagyon sokat beszélt róla az életéről, ugye fordított is néhány beszédét, megjelent talán az Eklézsia kiadónál, ha jól emlékszem, egy Pádovai Szent Antal életrajz, amiben a szentélyavatás, a csodák és néhány homiliája megtalálható Szent Antalnak. Tehát ez így együtt azért ezek nagy élmények voltak. Illetve hát Sümegen, szintén Kallisz atya mozgatásával, meg az ő munkájával volt egy Szent Antal kiállítás is. 90-es évek közepe táján, ha jól emlékszem. Sümegen található egy régi barokk festmény, ami egy érdekes téma. Na ez már engem akkor is nagyon érdekelt, ugye a festészet. Ami úgy ábrázolja a páduai Szent Antalt, hogy a képen látható a világ 7 csodája, ábrázolva maga a barokk módján, és a csúcsán a világ 8. csodájaként pedig páduai Szent Antal. Hát nem kis elfogultsággal készül, de aranyos. Tehát, hogy tényleg, hogy ilyen kultusza volt bizonyos korokban, hogy egyenesen a világ 7 csodája fölé helyezték tudatosan a kép fölé. És akkor tényleg ott a nagy kép, ez ma is látható a rendháznak a folyosóján, ha jól emlékszem, szépen restaurálva ez a barokk festmény, és egy nagyon érdekes ábrázolás, ott a rodoszi kolosszus, és akkor a Szemiramisz függőkertjei, akkor talán a piramisok, stb., és akkor a csúcsán azért mégiscsak Szent Antal. Ez mind így Sümegen ért, ez a sok-sok benyomás páduai Szent Antallal kapcsolatban.
1: Korrektan a kezdetek kezdetén elmondhatod, hogy több szállal kapcsolódtál már is Szent Antalhoz. És akkor most kanyarodjunk oda, hogy hol is született?
0: Hát ugye Lisszabonban született, erről beszéltünk, 1195-ben, nagy valószínűséggel akkor, tehát ezt így tudjuk most. Azt tudjuk róla, hogy nagyon fiatalon is, mert felfigyeltek rá, hogy ez a fiú, ez egy nagyon tehetséges, jó tanuló, egy éles elmélyű fiú volt, és 15 éves korában, ez nekünk nagyon fura, de akkoriban ez volt a normális szinte, hogy 15 éves korában lépett be nem a ferences rendbe, hanem az Ágoston rendi kanonokok közé. Ne úgy képzeljük el ezeket a kanonokokat, mint ahogy most így meghalljuk ezt a szót, akkor elénk úszik egy nagy kanonok, hanem ez egyfajta ilyen szerzetes kanonokság, ez másról szól, de hát ilyen szabályozott, általában Szent Ágoston regulája szerint élő, főként papoknak a közössége volt ez. És ha jól tudom, akkor még Ferdinándnak hívták.
1: Igen.
0: Az ő eredeti neve az Ferdinánd volt. Mivel ugye ez Lisszabonban volt, azt tudjuk róla, hogy a rokonság állandóan járkált hozzá. És ez azért zavaró egy idő után, tehát a szerzetesi életnek nem igazán kedvez a túl sok rokoni látogatás, meg hát a tanulásnak se. Tehát róla azt jelezték fel, hogy ilyen fiatalon is nagyon szeretett tényleg elmélyülni a tanulmányokban, meg az imádságban, szentírásnak a tanulmányozásában, és a rokonságnak ez az állandó jövésmenése, ez azért eléggé zavaró volt, és az előjárói azok úgy döntöttek, hogy akkor elköltöztetik Coimbrába. Ez volt az ő állomáshelye, a következő Coimbra. Nagyon nagy jártasságra tett szert a szentírás és a egyházatyáknak az ismeretében. Ez látszik is egyébként a beszédeiből, tehát hogy az a kevés, ami magyarul fennmaradt, vagy hát lefordítatott, meg amit én el tudok olvasni, mert nem tudok sajnos latinul, ott ez nagyon szépen tükröződik, hogy a szentírást, az evangéliumokat milyen mélységében megismerte. Pappá szentelték 1220 körül, nem tudjuk ezt pontosan, de ez az az év, amikor Coimbrába hozták, hajón valószínűleg, az első ferences vértanúknak a földi maradványait. Ezek a ferences vértanúk, ugye Szent Berárd, így hívták, és az ő társai. Ezek az első testvérek voltak, akik Marokkóba mentek el, és hát ott hirdették az evangéliumot, és annak rendje és módja szerint ki is végezték őket brutálisan egyébként. És életüket adták Krisztusért. Ám amikor ezt állítólag Szent Ferenc atyánk megtudta, akkor azt mondta, hogy van végre 5 igazi testvérem. Szóval ez nagyon árulkodó. Szent Ferencről is, meg ezekről a marokkói vértanúkról is. Akkor még Ferdinánd nyilván kivonult erre a nagy eseményre, amikor hazahozták ezeknek a testvéreknek a földi maradványait, és ez nagyon megrendítette őt, hogy itt vannak ezek a ferences testvérek, akik elmennek arra a vidékre, ahol szinte kódolva volt, hogy ott az életüket fogják adni, de a vértanúságnak a vágyától hajtva, és ez nagyon megrendítette Ferdinándot.
1: És hatással is volt arra, hogy ő később misszióba megy?
0: Igen, igen, igen. Tehát akkor eldöntötte, hogy akkor ő a kisebb testvérek közé át akar lépni. Az előjárók azt megértették, hogy itt nem egy hóbortról van szó, hanem egy komoly elhívásról, és engedélyt is adtak neki, hogy átlépjen a kisebb testvérek rendjébe. Tehát ugye Szent Ferenc még él ekkor, egy időszakban éltek ők. És Coimbrában maradt, de a ferences kolostornak lett a noviciusa, és akkor kapta ezt az Antal testvér nevet. Úgyhogy innentől mondjuk, hogy Antal testvér.
1: És ez ugye Remete Szent Antalhoz köti.
0: A korai szerzetességben Remete Antal azért ez egy alap személyiség, valószínűleg igen.
1: Miután ugye belép a ferencesekhez, ha én jól tudom, engedélyt kér arra is, hogy misszióba mehessen, igen, és igen, Marokkóba igen. Megy.
0: Igen, ő egy az egybe a marokkói vértanúknak az útját akarja járni, tehát nagyon fiatalon, de ott van a szívébe ez, hogy hirdetni az evangéliumot. És lehetőleg olyan vidéken, ahol ezt még nem hirdették, vagy hát pogány vidéken, mondjuk így. És kiharcolja, hogy valahogy elengedjék, csak hogy megbetegszik, egy nagyon súlyos betegségbe esik, ami miatt vissza kell térnie a hazájába. Csak hogy a hajó, amivel visszatért volna, az valahogy Szicíliában köt ki, és ott teszik partra Antalt.
1: Erre mondhatjuk, hogy Isten útjai kifüggészhetetlenek.
0: Hát igen, ő is így értékelte valószínűleg így utólag, hogy hát Szicília földjére lépett, és arra jött rá nagyon bölcsen, hogy valószínűleg akkor a Jóistennek most nem az a terve egyelőre, hogy ő vértanú legyen, hanem valami más készül. Ez 1221 környéke, és 1221 pünkösdjén Assisiben volt a kisebb testvéreknek, a ferences testvéreknek a gyékényes káptalan. Azért gyékényes káptalan, mert annyi sok testvér volt már, hogy helyük se volt igazából, és akkor összegyűltek egy káptalanra, egy nagy rendi közösségi összejövetelre, és akkor ilyen gyékény szőnyegeken telepettek le a testvérek a történet szerint. És semmi extra nem volt itt még vele, hát egy fiatal testvér a sok közül, de valahogy ő is elkeveredett erre a gyékényes káptalanra, az összejövetelre, és a romanyai ferences tartományfőnök veszi őt magához a történet szerint, és Forli városába mennek. Ez egy nagyobbacska város volt már akkor is, és Forli mellett az erdőségben van egy remeteség, a Monte Paolo-i remeteség, ahova költözik Antal. És ez egy olyan hely, ahol aztán tényleg el tud mélyülni, és ott visszavonultságban félig meddig ilyen remete élettel szolgál, és készül arra, ami majd később a Jóisten vele való terve volt. Na hát itt van egy nagy sztori. Domonkos testvérek voltak itt jelen a Monte Paolo-i remeteségben. A domonkosok a prédikátoroknak a rendje, akiknek kifejezetten a tanulmányok és a prédikáció a karizmájuk, akkor is és egyébként most is. És hát az előjáró felszólítja Antalt, hogy hát te beszélj most a közösség előtt. Ugye azt se tudták, hogy ki ő, meg egy egyszerű ferences testvér, és akkor hát engedelmességből ugye ezt akkor elvállalta, és egészen elképesztő módon beszélt az evangéliumról, úgyhogy a prédikátor testvérektől kezdve az előjárókig mindenki ámult, felcsillant a karizma, ami aztán utána az egész életét ugye megjelölte, hogy hát az evangéliumot hirdesse mindenütt. És aztán ugye később ezek után, hogy megnyilvánult ez az ő karizmája, hát magába Itáliában is rengeteg helyen járt prédikálni, illetve hát a szentmisét bemutatni, tehát ilyen misszionárius jelleggel, és Franciaországban is. Észak-Itáliában, meg Dél-Franciaországban különböző eretnekségek virultak ebben az időben. Az egyik, hol az eukarisztiát, az oltári szentségnek a hitét tagadta, a másik ilyen szekta, olyan szekta, tehát egy csomóféle katarok, albigensek, ma már nem is nagyon ismerjük ezeket, de akkor ott nagyon virágzóak voltak. Ugye Szent Domonkos maga, ő is szellemi módon sokat küzdött ezekkel az eretnekségekkel. Ő főként Dél-Franciaországban, hát Antal pedig Itáliában is és Franciaországban is. Na és a legendák ugye itt rengeteg ilyen csodás eseményt följegyeztek vele kapcsolatban. Legenda ugye azt is jelenti, hogy hát felolvasásra szánt rövid történetek, a szent rendalapítónak, vagy a szenteknek az életéből vett szövegek. amik között hát nyilván vannak ilyen már-már mesés elemek, és amire mondjuk egy mai ember az csak legyint, meg megmosolyogja, de a legenda nem történeti tény, hanem tanítás, amit tartalmaz. Tehát egy igazságot szeretne átadni, amilyen formában a legbölcsebb, meg a legegyszerűbb ember is megérti. Hát a testvérek között se volt mindenki teológus, sőt, hát a többség nem kezdetben. Nagyon egyszerű emberek voltak, meg nagyon képzettek is, és így hallgathatták ezeket a szövegeket. De nem csak a szerzetesek, állítólag nagy tömegek hallgatták a beszédeit, ugye szabadtéren is, vagy a főtéren, vagy a piactéren, vagy akár a templomokban.
1: Felidézel ezek közül néhányat?
0: Hát így szó szerint nem tudok felidézni, csak
1: nem is szó
0: ugye,
1: szerint
0: ami gondoltam. Az én kedvenc történetem, az egyik az a bizonyos szamár csoda, amikor egy helyen, ahol ugye megtagadták, hogy a Krisztus valóságosan jelen van az oltári szentségben, ugye az eretnekség ezt tagadta, és Szent Antal éppen erről a misztériumról beszél, amikor kihozta az oltári szentséget a szentségtartóba, és akkor ott egy szamár, az ugye térdet hajtotta az oltári szentség előtt. És akkor ebből kiindult, hogy lám-lám, még a szamár is fölismeri az igazi titkot, csak hát vannak emberek, akik képtelenek ezt elfogadni. Ez a híres szamár csoda. Aztán Rimini városában meg a halaknak prédikált. Ugye van egy ilyen érdekes párhuzam.
1: Ferenc is
0: Szent köztel. Ferenc a madaraknak prédikált, Szent Antal Riminiben pedig a halaknak. Tehát a tenger partján megállt, és ott hirdette az evangéliumot az embereknek, egy nagy tömegnek, és akkor a halak is a történet szerint oda gyűltek a tenger partra, és akkor ugrándoztak, szinte így hallgatták az ő ige hirdetését. Van egy nagyon szép festmény, azt nem tudom ki alkotta, csak ugye most az eszembe jutott, hogy gyönyörűen van ábrázolva, hogy a tengerparton a halak kidugdossák a fejüket. Hát egy legendás elem, de mégis, hogy még az oktalan halak is meg fölismerik ugye Szent Antalban az evangéliumnak a hirdetőjét. És hát sok ilyen történet van még. Csak én most ezt a kettőt tudom felidézni.
1: Tömegek tértek meg.
0: Igen, bizony. Vagy visszatértek. Igen, megtértek, vagy visszatértek a katolikus keresztény hitre. Tehát ő nem erőszakkal, vagy nem fegyverekkel, sajnos ugye ilyen is előfordult, és erre nem is vagyunk büszkék, de ő elsősorban a szónak az ajándékával, meg hát az életével. Tehát, hogy nagyon fontos, nagyon sok beszédében állítólag ez visszatér, hogy beszélnek a tettek. Tehát akkor beszélnek a szavak, hogyha beszélnek a tettek. Szent Antal zsolozsmájában is, az olvasmányos imaórában az egyik prédikációját vesszük, egy részletét, amiben ezt hangsúlyozza, hogy a tetteknek és a szavaknak az egysége azt teszi igazán hatékonyá a prédikációt. És hát nála ez abszolút. Tehát attól, hogy nagy ige hirdető volt, nagy prédikátor, attól még ugyanolyan ferences testvér volt, ugyanúgy a házi munkákban részt vett, és ez nem tette őt, hogy mondjam, gőgössé, vagy nem szállt el, ma így mondanánk talán.
1: Semmi kiváltság nem illette meg ezért.
0: Annál alázatosabb volt.
1: Sokkal népszerűbb volt, mint mondjuk esetleg a társai. Leginkább aztán az életének a második szakaszában Észak-Itáliában tevékenykedett. Ezt a korszakot felelevenítenéd? Mert viszonylag fiatalon halt meg, 36 éves volt.
0: Igen. Hát az életének egy részét a tanítással is össze kell kötnünk. Tulajdonképpen ő volt az első ilyen teológiai tanárunk a rendben. Szent Ferenctől fel is maradt egy kis levél. Ezt szó szerint nem tudom idézni, egy kis üzenet, hogy azt írja Szent Ferenc Antal testvérnek, hogy Antal testvérnek püspökömnek. Tehát püspöknek nevezi Szent Antalt. Ennek utána jártam, hogy miért mondhatta ezt Ferenc, hát nem volt püspök még. Nem csak tiszteletből, hanem hogy azt írják, a Szent Ferenc műveinek az új kiadásában van egy széljegyzet, és ott az van a széljegyzetben, hogy akik tanítottak, a tanításnak a feladatát látták el, azoknak ez a püspökön megszólítás, ez kiárt, mert hogy a püspököknek az elsődleges feladata a tanítás. Érdekes, hogy így szólítja meg Antal testvérnek, az én püspökömnek, és akkor írja neki Szent Ferenc, hogy hát helyesnek tartom az, hogy a testvéreket teológiára oktatod, de, és akkor itt egy figyelmeztetés hangzik el, hogy soha ne feledkezzél meg arról, se te, aki tanítod a teológiát, se pedig a testvérek, hogy nehogy ez a tanulás kioltsa benned vagy bennetek az imádságnak és az áhítatnak a szellemét, amit minden másnak csak szolgálnia szabad. Tehát, hogy ez
1: milyen
0: egy
1: szép.
0: Nagyon szép, mert itt Szent Ferencnek a lelkülete is ugye benne van. Azt mondja, hogy hát lehetséges a teológia tanulás, tehát ez nem egy ördögtől való dolog. Bár Szent Ferenc annyira nem volt ettől úgy hasra esve, mondjuk így, de ebbe benne van az is, hogy de kell, és tanuljanak is a testvérek, akinek ez a küldetése, csak féltékenyen őrizzék az imádságnak és az áhítatnak a szellemét.
1: Ők életükben személyesen is találkoztak, ugye?
0: Igen, igen, Assisiben. Ezen a bizonyos káptalon is találkoztak személyesen.
1: És ott már felfigyelt rá Ferenc?
0: Hát szerintem akkor ott még nem. Hát nem vagyok történész, meg ilyen részleteiben nem tudom, de ott azon a bizonyos káptalanon még annyira nem gondolom, hogy ez így felragyogott volna. De egész biztos, hogy a ferences teológiai képzésnek a gyökereinél Szent Antal ott van. De mondjuk olyan nagy pályát, mint teológiai tanár, ő nem futott be, mert valószínűleg a munkájának a fő része azért nem ez volt, hanem ez a misszió.
1: És
0: ez
1: a prédikáció.
0: Így van. Szerintem ő nem annyira a katedrán tanított, hanem inkább a prédikációban, meg az ige hirdetésben.

0: Páduai Szent Antal kultusza kiemelkedő. Járjuk körül ezt a kérdést, hol van a sírja, és mit lehet tudni a páduai bazilikáról, ami mára már egy zarándokhely.
1: Igen, én életemben egyszer voltam ott, úgyhogy nem vagyok ennek sem igazából annyira a szakértője. Egyszer sikerült bejutnom, hát a nagy tömeg miatt olyan nagyon elmélyedni nem lehetett, de hát pont ez a nagy tömeg jelzi, hogy hányan akarnak oda eljutni, és az itáliai zarándokutaknak azért mindig egy fontos állomása a Pádova, meg pár Szent Antalnak az erekjéje. De mondom, akkor a tömeg volt, amikor mi voltunk, egy ilyen buszos zarándok csoporttal, és az idő is szűkös volt, tehát igazából olyan nagyon részletesen nem tudtunk nézelődni, meg elmélyülni, meg pláne nem, mert ott hangoskodás volt sajnos. Úgyhogy a Szent Antal bazilikát azt igazából csak megnéztük. Ott nem volt akkor lehetőség a szentmisére.
0: Ugye ennek a bazilikának része a Santa Maria Maggiore kápolna, ahol őt, amikor meghalt, eltemették, igen, és aztán utána ezt összeépítették a bazilikával. Nagyon sokan a zarándokok közül azért mennek el ide, hogy megérintsék az erekje tartót, és meggyógyuljanak. Én nagyon sok történetet hallottam arról, hogy a térdeket vagy a lábad gyógyítja.
1: Most mondod, ez így tényleg így visszaemlékszem, hogy ahogy ott hullámzott a sok ember, akkor hogy hát a rutinosabbak, vagy gondolom, akik már többször voltak, úgy mentek oda. Mi ugye először voltunk ott, és úgy igazából nem is tudtuk a járást annyira, meg felkészületlenül ért minket, de látszott, hogy egy csomó ember, hát olaszok főleg, azok ilyen nagyon rutinosak. Hát ott van ugye a Szent Antal erekje, az ő nyelve, ami épségben megmaradt, mintha Jóisten ezzel is azt akarná jelezni, hogy az a nyelv, ami állandóan az evangéliumról beszélt, meg Jézusról, az a Jóisten ilyen csodával így megmutatja
0: a világnak. Igen, ezek mind az isteni jelenlétnek a jelei.
1: Igen. És más templomban is, ha jól emlékszem, talán a szegedi ferences templomunkban, az egyik mellékoltáron ugyanazt próbálták kifaragni, a barokk oltáról van szó. Sosem értem, hogy mi az ott fönt ezüstözött, hát valami, ilyen dicsfény övezi, és akkor mondta ott valamelyik testvér, hogy hát az a Szent Antalnak a nyelve. Úgy emlékszem, hogy ez Szegeden található. Ami még egyébként érdekesség, hogy ugye ott Páduában a Szent Antal bazilikától nem messze van egy másik nagy bazilika, az a bencéseknek a nagy temploma. Csak érdekességképpen mondom, hogy hát egyrészt az is egy gyönyörűség, és Szent Lukácsnak az erekjéit őrzi az a templom, és egy nagyon ősi ókeresztény altemploma van. Úgyhogy amikor mi Pádovában voltunk, akkor ez a két bazilika egymás után bent volt a programba, úgyhogy hát az idő szűke miatt is, hát én szerettem volna ugye mind a kettőt megnézni, és hát ezért sem tudtunk igazából olyan nagyon sok időt tölteni a Szent Antal bazilikába, de ezt a másikat is hát érdemes mindenképpen fölkeresni, mert gyönyörűség.
0: Fiatalon hal meg, és milyen különös az, hogy napjainkig hat az ő kultusza, és marad fenn, és nem csökken. Mit gondolsz, hogy miért fontos egy 21. századi ember életében Szent Antal?
1: Mondjuk az ő kultuszának bizonyos formái, azok ugye alakulnak. Tehát, hogy van, ami nem volt mindig, és nem biztos, hogy mindig lesz is. Ugye van ez az 52 keddi ájtatosság Szent Antal tiszteletére. Volt egy ilyen hagyományos kis kultusz, hogy az év...
0: csak a ferenceseknél.
1: Csak a ferenceseknél, ferences templomokban, mert volt olyan ferences templom, ahol mondjuk ugye az 50-ben felosztották a rendeket, de az ottani plébános, akit oda helyeztek, hát azért folytatta ezt a hagyományt, mert ő tudta, hogy ez egy ferences templom, és ez egy fontos hagyomány, és azt a hívek igénylik. Az év 52 hetére ugye elosztva, mindig kedden, általában a reggeli szentmise után, a Szent Antal oltárnál vagy szobornál, attól függ, hogy mi van a templomban, ezt a kis áltatosságot végezték. Azért mondom múlt időben, mert azért ez nincs mindenhol már hagyományban, de sok ferences templomban még ezeket a keddeket így megtartják. És akkor ez általában abból állt, hogy ugye van a Szent Antal himnusz, akkor ezt elkezdjük, akkor egy rövid elmélkedés, általában az ő tanításából, vagy ő róla, vagy az életének bizonyos részeiről, egy könyörgés Szent Antalhoz, és a végén pedig egy másik Szent Antal ének.
0: De akkor azt elmondhatjuk, hogy a ferences rend sokat tett azért az évszázadok alatt, hogy Antal kultusza fennmaradjon, persze, hiszen persze. Minden kedden megemlékezett róla.
1: Igen. És már eleve az, hogy azért kevés olyan római katolikus templom van, legalábbis a mi vidékünkön, ahol nincsen vagy egy képe, vagy egy szobra. Tehát valahogy az emberek magukhoz közelállónak érezték őt kezdettől fogva. Figyeljük meg, hogy azt mondja a Szent Antal Szent Mise könyörgése, hogy most persze nem szó szerint idézem, de a lényegét idézem, hogy aki Szent Antalt számunkra kiváló ige hirdetővé és gondjaink közt hathatós közbenjáróvá tetted. Ez a két dolog.
0: Mindenkit megszólít.
1: Mindenkit megszólít. Tehát, hogy ugye amikor élt, amikor élőszóban hallhatták őt tömegek, akkor egy egészen különleges, hiteles embert láttak, aki szívből hirdeti az evangéliumot, és az élete is ugye hitelessé tesz. Azok ültek, azok a szavak, így mondanánk. És a gondjainkban hathatós közben. Tehát az emberek megtapasztalták azt, hogy ő valóban segít, meghallgatja a sok könyörgést. És nem véletlenül ez az oráció, vagy ez a könyörgés maradt fent, mind a mai napig. Tehát ahol az a Szent Antal kedje, ájtatosság ez van, akkor ott ez a könyörgés mindig elhangzik. Még azt is hallottam, hogy vannak közel-keleti templomok, ahol van páduai Szent Antal szobor vagy kép, és még muszlimok is járnak oda tiszteletüket tenni. Tehát azért ez nem gyakori, valljuk be. Tehát, hogy valahogy még őket is úgy megragadta ennek a szent embernek a személye.
0: Különös, hogy minden Szent Antal szobor mellett, szinte mindegyik mellett találunk a templomainkban egy persejt. Kiknek gyűlik ott a pénz?
1: Aki a Szent Antal persejbe dobja az adományát, hát az egy ilyen céltámogatás tulajdonképpen, hogy szervezett módon rászoruló támogatása. Általában ugye a karitász csoportokon keresztül történik ennek a megosztása.
0: Említetted, Zsomb atya, hogy keddenként a Ferences rendben egy litánia keretében megemlékeztetek Szent Antalról. Én úgy tudom, hogy kapcsolódik hozzá egy rózsafüzér imádság, és 9-ed.
1: 9-ed, igen, azt tudom, de rózsafüzérről például én nem hallottam. Van speciálisan például Ferences rózsafüzér is, tehát hogy a Szűz Mária 7 örömének a rózsafüzére, az a Ferences rendben ez elterjedt valamikor. Ma már ez sem feltétlenül ezt imádkozzuk. Én magam is mondjuk hát a hagyományos domonkos rózsafüzért szoktam imádkozni, de tény, hogy van egy ilyen is például, és biztos vannak testvérek, akik ezt imádkozzák, a Szűz Mária 7 örömének a rózsafüzér, ez 7-tizedes rózsafüzér. Tehát ugye nagyon sokféle rózsafüzér van, szerintem több mint 50 féle.
0: Említettük a népi vallásosságban betöltött szerepét, illetve az ima kilencedben. Az ima kilencedeket azokat végül is segítségkérésként mondjuk.
1: Igen.
0: Tehát valamilyen szándék vezérelte módon, igen, akkor 9 napig kitartóan imádkozunk Szent Antalhoz. Arra biztatnálak most, hogy térjünk át egy különös területére a Szent Antal tiszteletnek. Ennek több oka is van. Az egyik, amit most el fogok árulni a kedves rádióhallgatóknak, hogy Zsombor atya személyében egy művészt, egy képzőművészt is megismerhetnek a hallgatók, nevezetesen ikonfestőt. És Zsombor atyának nagyon sok ikonja a legkülönbözőbb templomokban már megtalálható. Most azért egy kicsit kalandozzunk el, és mesélj nekünk arról, hogy a legutolsó oltárkép, amit festettél, az hova került és mikor szentelték?
1: Hát az Szent Cecília szűz és vértanúnak a oltárképe, ami Kárpátalján található, most már hála Istennek a helyén. Ez a nagyszőlősi Szent Cecília kápolnában található. Ugye ő a kápolnának a védőszentje, ez a nagyszőlősi katolikus temetőben található kis kápolna, ami méreteiben pici, tényleg nagyon kedvesen, szépen föl lett újítva, viszont a jelentőségében nagy, ugyanis a kommunista uralom alatt a római katolikusoknak az egyetlen hely volt a városban, ahol szentmisét lehetett bemutatni, illetve részt venni. Tehát képzeljünk el egy nagyon picike kis kápolnácskát, ott szorongtak a hívek, illetve kint a temetőben a szabadtéren. Úgyhogy ez az ő hitvallásukról is szól, ez a kis kápolna, meg hát a helytállásukról a kárpátai római katolikusoknak. Úgyhogy most már ugye nem használják olyan szinten, mint azokban az időkben, hiszen most már a plébánia templom is működik, a ferences templom is. Változott a helyzet szerencsére, viszont hát nagy tisztelet veszi körül ezt a kis kápolnát. Úgyhogy ezt felújították a testvérek az utóbbi években, most ilyen rabatalozóként is szolgál, illetve ilyen kegyeleti centrum tulajdonképpen. És mivel az egész kápolna szépen meg lett újítva, bútorok is, a festés és az egyéb dolgok, kitaláltuk a Gergely atyával, hogy akkor egy oltárképet kellene festeni. Na most én az oltárképet azt itt csináltam, ugye Magyarországon, úgyhogy ez egy gyönyörű szép munka volt.
0: És hogy tudtátok kivinni?
1: 2018-ban kezdtem el, és hát a következő év Szent Cecília napjára sikerült ugye befejezni, így is ígértük meg a híveknek, és hát kalandos úton, de kijutott, mondjuk így egyszerűen. És hát egy szép ünnep volt, amikor felszenteltük. Most ez a vértanú szüzet ábrázolja. Én szándékosan ezt a hagyományosabb ábrázolást kerestem. Ugye Szent Ceciliát gyakran úgy látjuk, hogy orgonával a Szent Zenevédő szentje, és ez igaz. Valóban ő az egyházi zenevédő szentje, és főleg a barokkban orgonálva szokták őt ábrázolni angyalok kíséretében. Én viszont egy kicsit visszamentem az ősegyház féle ábrázolásba, és ott vértanú szűzként ábrázolják Cecíliát, hosszú fehér ruhában és vörös palástal, ugye maga köré tekerve, a szűzeknek a fátylával a fején, egy áttetsző fehér fátyollal, kezében a kereszt, ami a vértanúságnak a szimbóluma, és a fején, ez egy speciális attribútum a Cecíliának, egy virágkoszorú, ahol fehér liliomok és vörös rózsák vannak együtt. Ugye a fehér lilium az ő szüzességét jeleníti meg, a vörös rózsa pedig a vértanúságát. De hát azért próbáltam valahogy a szent zene iránti kötődését is belecsempészni a képbe, és ezt pedig úgy találtam ki, vagy úgy sikerült, hogy egy szárnyas oltárt kell elképzelni, egy ilyen nyitható, csukható kis szárnyas oltárképet, és a szárnyakon, ha kinyitjuk az oltárképet, akkor zenélő angyalok vannak különböző hangszerekkel, és ők jelenítik meg ezt a mennyei szférát, ahol már ugye Cecília ott van, ott jár közben értünk, de azért inkább a hitvallását próbáltam hangsúlyozni, pontosan azért, mert ennek a kápolnának a léte, meg az emberek hitvallásának ez a kis kápolna a helyszínet.
0: Amikor készítetted ezt az alkotást, akkor én azon szerencsések egyike voltam, aki fotón láthatta.
1: Igen.
0: Ezt az alkotást, és amikor megláttam, hogy egy táblaoltárról van szó, akkor nagyon érdekelt, hogy mi lehet a másik oldalon.
1: Itt egy újabb feladat volt az, hogy ugye Kárpátalján nagyon sokféle keresztény közösség van. Római katolikus egyház, görög katolikus, görög keleti egyház, református egyház, evangélikusok is talán azt hiszem vannak Nagyszőlősön. Azon belül is vannak ugye magyar reformátusok, nem magyar, tehát nagyon színes egyházi élet van Kárpátalján, és ezt a kegyeleti centrumot, ezt nyilván mindenki használatára szánták, tehát hogy ez egy kicsit ilyen ökumenikus jellegű is, bárki ravatalozhatja ott az elhunytját, és hát temethet is természetesen ebben a temetőben, a keresztény egyházak közül. Úgyhogy egy kicsit úgy ki kellett találnunk, hogy akkor hogy legyen, mert ugye hát mondjuk a protestáns testvérek nem annyira szívelik a szent képeket, hát akkor most mit találjunk ki? És akkor jött a kétségbeesésembe, meg sokat gondolkodtunk ezen a Gergely atyával, hogy most akkor ezt hogyan tudnánk megoldani. És akkor arra jutottam, hogy hát, hogyha úgyis kibe nyitható oltár, szárnyok, akkor lehetne azt, hogy mikor becsukott állapotban van, akkor a külső felén egy szentírási szöveget, ami a feltámadásra utal, festenék fel. Így aztán végül is ez lett a megoldás, hogy ha be is csukja valaki, vagy inkább becsukva használnák, akkor ez a szöveg olvasható, hogy én vagyok a föltámadás és az élet, aki bennem hisz, még ha meghalt is élni fog, és mindaz, aki úgy él, hogy hisz én bennem, az nem hal meg örökké. Azt gondolom, hogy ez egy ravatalozónál, egy temetői kápolnánál, ez egy nagyon helyén való szöveg. Egyébként nagyon érdekes, hogy egyáltalán senkit nem zavar Cecília, tehát hogy
0: nem csukták
1: nem is,
0: be.
1: Nem is biztos, hogy használatos most ez az oldala, de hát a lehetőség adva van. Sőt, úgy hallottam, hogy amikor ugye a fölhelyezés volt, hát azt a helyi mesterek oldották meg, ami megint csak egy szép összefogás volt, mert a katolikus közösségből mesterek, a református közösségből együtt rakták végül is fel a képet. Ugye komoly súlya volt neki azért, tehát egy erős fém állványzatot kellett csinálni hozzá, hogy az stabilan álljon a helyén. Úgyhogy semmi probléma gyakorlatilag nem volt ebből.
0: És milyen érzés egy szerzetesnek ott állni, amikor az alkotása végül is betöltheti azt az igazi szerepet, amire szánta? Azaz hát, felszentelik egy
1: hát templomban. Ez egy magasztos élmény. Örülök, tehát örül annak a festő ember, hogy az embereknek hát ünnepet szerez. Én úgy gondolom, úgy emlékszem vissza, hogy az emberek örültek, akik eljöttek a szentelési kis szentmisére. Ott megtelt a kis kápolna, még ott az udvaron is voltak, és egy szép ünnep volt tulajdonképpen ez a Szent Cecília napi búcsúi szentmise.
0: Én azt gondolom, hogy ez egy ilyen állandósult ige hirdetésed is.
1: Igen.
0: Hiszen ott marad az alkotásod, és az magáért beszél.
1: Igen.
0: Szent Antal is megihletett?
1: Szent Antalról is készült szentkép, talán Szeged környékén valahol, ezt sajnos már nem emlékszem, hogy melyik kis kápolnába, egy helyre, ahol, amit szintén mi látunk el, talán Szeged Kecskéstelep, ha jól tudom. Én nem voltam ott, csak ugye onnan kértek egy pádói Szent Antal képet. Igen, hát készült róla is. Én Szent Antalt is a hagyományosabb formában ábrázoltam, a korábbi ábrázolással, tehát nem a gyermek Jézussal. Ugye ez az elterjedtebb, főleg a barokk művészetben, hogy a kis Jézussal a karján, és liliommal a kezében. De hát az ősibb ábrázolás az, hogy pádói Szent Antal az evangéliumos könyvvel a kezében. Hát én ezt választottam ott. De ez annyira nem jellemző nálunk. Itáliában sokkal inkább. Nálunk ez a kis Jézusos.
0: Igen.
1: Sőt, aztán vannak ennek a variációi, hogy Szent Antal kezében az evangéliumos könyv, és azon ül a kis Jézus. Ilyen is van. Vagy Szent Antal egyik kezében a kis Jézus, a másik kezében az evangéliumos könyv. De olyan is van, hogy minden rajta van. Egy szobor, hogy Szent Antal kezében a könyv, rajta a kis Jézus, a másik kezében pedig a fehér liliom. Szóval, hogy mindent próbáltak bele
0: építeni.
1: Igen. A egyetlen szoborba, vagy érdemes megfigyelni a templomokba, hogy melyik típus.
0: A kis Jézust azt tudjuk, hogy miért lett az attribútuma?
1: Hát különös áhította volt a gyermek Jézus iránt. Ugye ez is egy ferences vonás. Hát Szent Ferenc is maga is, ugye a karácsony
0: misztériuma. És a Betlehem építés.
1: Így van. És hát ebben is mondjuk nagyon hűséges követője volt Szent Antal, és hát ebben a kegyelemben részesült, hogy a kis Jézust tarthatta így a karjában. És ez valamiért különösen a barokkban a művészeket megihlette. Gondolom, hogy Magyarországon, hogyha a templomokat végignéznénk, akkor nagyon nagy százalékban ezt látnánk, ezt találjuk az ábrázolások között.
0: Beszéltünk a szobrokról, de vannak olyan templomok, elég szép számmal, amelyek a Szent Antal tiszteletére felszenteltek, és van ilyen templom, szorosan a ferencesekhez kötődő is. Mesélnél róluk? És ott már a freskók azok, amik inkább jellemzőek.
1: Hát a pasaréti ferences templom, ugye pádói Szent Antal templom, még ma is mondhatjuk azt, hogy a maga modernségében. Ugye 20-as években készült, ha jól emlékszem, és hát akkor ez egy nagyon, nagyon úttörő építészet volt, és ott freskók találhatók a szentélyben, az apszisban, hatalmas, kicsit ilyen sematizált ábrázolásmóddal, pádói Szent Antal ott is a gyermek Jézussal található, és az angyalok veszik körül az ő alakját.
0: Rimanóczi Gyula tervezte ezt a templomot,
1: így van.
0: És ez a modern építészetnek az egyik nagyon elismerté vált temploma.
1: Igen. A vasbeton építészet akkor kezdte úgy kiforni magát, tehát a magyar kortárs vagy modernkori templom építészetnek egy abszolút jellemző építménye.
0: Rimanóczi nevéhez több templom is fűződik egyébként Budapesten.
1: Igen.
0: Ő tervezte a Bosnyák téri templomot,
1: igen,
0: ami szintén pádua Szent Antal tiszteletére felszentelt templom. És ott is a falakon gigantikus méretben lehet látni Szent Antal életét.
1: Még ezen kívül sok templom van Szent Antal tiszteletére.
0: Van-e valami, amit te hát még szívesen elmesélnél?
1: Ami eszembe jutott, és ami élő azért sok helyen még, a Pádói Szent Antal ünnepén több ferences templomban tartanak Lilium szentelést és a gyermekek megáldását. A napján összehívjuk a gyerekeket, Szegeden például emlékszem erre még, hogy volt, és talán Sümegen is volt, több helyen is emlékszem, hogy ez a hagyomány élt, hogy hoztak sok-sok fehér liliomot, és azokat megáldottuk, kiosztottuk az ünnepi szentmise végén, és akkor a jelenlévő gyerekeket pedig külön áldásban részesítettük. Hát ez is egy ilyen szép ferences hagyomány, ami nem minden helyen van, de megtalálható még.
0: Amiről még nem beszéltünk, azok a csodák. Te olvastál a közelmúlthoz kapcsolódó gyógyulásról, vagy bármilyen csodáról, ami Szent Antalhoz kapcsolódott?
1: Hát közelmúltból nem, de például a Szent Antal ének, amit a keddi áltatosságokon szoktunk énekelni, ugye az így kezdődik, hogy csodákat kik látni vágytok, ó, jöjjetek Szent Antalhoz. Tehát ez a fölütés, hogy csodákat, akik látni vágytok, nézzétek Szent Antal életét, hogy mennyi csoda történt, és akkor felsorolja, hogy veszély tűnik, szükség múlik, Páduában ezt hirdetik, kik érezték Szent Antalnak jó tetteit. És akkor felsorolja, hogy a betegségekből hányan gyógyultak meg, meg születésüktől fogva betegek, bénák, nyomorékok. Igen, ez egy fontos szempont az ő életében, hogy nagyon sok testi, lelki beteg ember meggyógyult, akár az ő személyes közbenjárására életében, akár úgy, hogy segítségül hívták Szent Antalt egy beteg érdekében.
0: Egyébként Szent Antal a szegedi paprika termelőknek is a védőszentje.
1: Az egyes szakmák meg mesterek azok azért választottak maguknak védőszentet. A Szegeden a paprikához kapcsolódva most a Szegedi Rendházhoz tartozik egy nagyon szép kiállítás, a szegedi paprika termesztés és hát a feldolgozásról egy ilyen gyűjteményes kiállítás. Hát érdemes megnézni, úgyhogy ezt is ajánlom a rádióhallgatóknak egyszer megtekintésre.
0: Milyen különös, hogy ugye a középkori szent ma is mennyire aktuális, ez nyilván köszönhető nektek ferenceseknek is, mert hogy nem engeditek elhalványulni az ő emlékét, és megemlékeztek róla, például, hogy a gyerekeket és a családokat megáldjátok. Ez is egy élő kapcsolat a következő generációval.
1: Igen. Hát azért élő, mert élő az evangélium. Hanem néha a hívők őrzik ezeket a hagyományokat. És hát persze az is igaz azért, hogy valami is tudom, ki mondta ezt, hogy hát a lángot kell őrizni, nem a hamut. Tehát, hogy vannak, amik már nem hagyományok, hanem csak megszokások. Például ez a gyermekek megáldása, meg hát a családok megáldása, vagy a szülők, ez nagyon fontos, hogy az emberek áldásban részesüljenek.
0: És az ige hirdetés.
1: Hát az is így van, így van. De a Szent Antalnak a tevékenysége, meg így az ige hirdetés, tehát az élő szó szerintem ez is egy fontos tanulság, vagy egy üzenet, hogy sohasem mondhatunk le az élő szóról. Most ugye online korszak van, meg világ, meg minden, mert most ez van, és online módon próbálunk csomó mindent közvetíteni, de akárhogyan is bontakozik ez ki, az Anyaszentegyház, az élő szónak a valóságáról nem mondhat le Szent Antal beszédeinek a kiadása magyar nyelven. Ez egy akkora kincs lehet, hát én csak azt a pár beszédet ismerem, amit ugye magyarul kézbe vettem, hát azok rendkívül aktuálisak adott esetben ma is, úgyhogy ez egy nagy járandóságunk.
0: Szépből kívánom, hogy legyen egy olyan ferences szerzetes, aki ezt küldetésének
1: hát,
0: érzi.
1: Valószínűleg, igen, igen. Egyébként a Kaliszt atya, akiről szó volt, ugye már akkor is idős volt, de ő azért nagyon tervezte ezt. De hát ugye aztán az idős kor meg a betegség közbeszólt. Úgyhogy majd egyszer talán valaki ezt.
0: Lehet, hogy épp a rádióból fogja meghallani az a valaki, hogy nem tudhatjuk. Úgyhogy ez egy nagyon szép kérés is, és én már csak a köszönet szavait tudom tolmácsolni Zsombor atyának. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy a beszélgetőtársam voltál. Köszönöm, hogy végigjártuk a szavait, gondolatait segítségével Szent Antal életútját. Köszönöm, hogy rávilágítottál a mai emberekhez fűződő kapcsolataira. Külön köszönöm hogy mint ikonfestő is hirdeted az igét. Szívből kívánom, hogy sok-sok témád valósuljon meg, és kerüljön oda a templomokba, és beszéljenek helyetted is. Életedre és munkádra Isten áldását kérve, köszönöm, hogy a beszélgető társad lehettem.
1: Én is köszönöm a figyelmet, meg a türelmet.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Kiállnám.

Megtisztelő figyelmüket köszönve, búcsúzik a kedves hallgatótól a hangfelvételt készítő technikus munkatárs Králik Ottó nevében is, Csegezi Mária.

0: Hírpercek.
1: 14. Leópápa szentmisét mutatott be a Kanári-szigeteken. Székely János püspök megáldotta a szombathelyi magvető tanoda új épületét. Jézus Szent Szívének oltalmába ajánlották a héten nemzetüket az amerikai püspökök. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőnk Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. A Szentatya június 11-én délelőtt a migránsokat befogadó szervezetek képviselőivel találkozott az Argoneiguni kikötőben a Kanári-szigeteken, tájékoztatott a Vatikán média. A találkozó végén, mielőtt a Kármelhegyi szűzanya kegyhelyéhez indult volna, hogy megáldja egy migránsokat szállító csónak fából készített keresztjét, virágot helyezett el a tengeri migráció áldozatainak emlékére. Szeretnék szívből köszönetet mondani mindazoknak, akik részt vesznek a mentésben, a befogadásban és a kísérésben. Kísérje a Kármelhegyi Boldogságos Szűz Mária azokat, akik megérkeztek, vigasztalja azokat, akik elveszítették hozzátartozóikat. Majd a Szentatya a Szent Anna Székesegyházhoz indult, hogy püspökökkel, papokkal, diakónusokkal, szerzetesekkel és szerzetesnőkkel, papnövendékekkel és lelkipásztori munkatársakkal találkozzon. Június 10-én tartotta tanévzáró ünnepségét a szombathelyi egyházmegyei Caritas fenntartásában működő magvető tanoda, amely az egyházmegye területén élő hátrányos helyzetű családok gyermekeinek oktatását és nevelését segíti, adta hírül a szombathelyi egyházmegye. A szombathelyi székesegyház Madonna kápolnájában hálaadó szentmisén vettek részt a diákok, szülők, önkéntesek és támogatók. Székely János megyés püspök szentbeszédében arra bátorította a gyerekeket, hogy mindig a jót tegyék életükben, figyeljenek egymásra, szüleikre és tanuljanak szorgalmasan. A szentmise után sor került az egykori Fairplay kávézó helyén kialakított új helyiség megáldása, amely a jövőben otthont ad majd a tanodának. A gyermekek tanulásában és a személyiségük fejlesztésében önkéntesek segítkeznek, szabadidejük kitöltésére pedig programokat szerveznek számukra. Az amerikai püspökök június 11-én Jézus Szent Szívének szentelték országukat a floridai Orlandóban, a Mária, a világ mindenség királynője nemzeti kegyhelyen. A liturgiát az amerikai katolikus püspöki konferencia tavaszi plenáris ülésének záró napján tartották, megemlékezve a függetlenségi nyilatkozat 250. évfordulójáról is. Az ünnepélyes szentmise során Krisztus irgalma szeretetére bízták az Egyesült Államokat, közli a CNA. A szentelés ünnepi imáját Paul Cockley érsek az amerikai katolikus püspöki konferenciájának elnöke vezette. 13. Leópápának az emberiség Jézus Szent Szívének való felajánlására emlékezve Jézus Krisztus Szent Szívének szentelték az országukat, és imában kérték Krisztust, hogy áldja meg az államokat, gyógyítsa meg a sebeit, és hozzon megbékélést, valamint igazságot. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádiót híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: A Mária Rádió Pilis Csabán az FM 104,2 MHz-es frekvencián fogható.
3: Talentum. Beszélgetések életről és értékekről.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Mindörökké, amen!
4: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Borsaszki Tibor. Tisztelettel köszöntöm mai vendégünket, Békés Géza ikonfestőművészt. Szervusz Géza, Isten hozott itt nálunk a Mária Rádióban.
5: Szeretettel üdvözöllek én is, Isten áldjon!
4: Mint minden kedves vendégünktől, így tőled is kérnék egy szentírási idézetet, mely közel áll a szívedhez. Parancsol, tiéd a szó!
5: A korintoszi első levélből van az idézet. Mi bolondok vagyunk a Krisztusért, ti pedig okosak a Krisztusban. Mi erőtlenek, ti pedig erősek. Ti megbecsültek, mi pedig megvetettek. Ez az idézet azért kedves számomra, mert ikonjaim között van egy olyan csoport, ami Krisztus bolondjairól szólt. A Krisztus bolondjai talán a mai értelembe vett túlzásokba estek, és ezek között van, aki csak tiszteletnek örvend, van, akit szentként tisztel az egyház, és vannak olyanok, akiket már el is felejtettünk. Ehhez készült egy vers is a saját kötetemből, amit szintén szeretnék idézni. Égne, ha volna már a lármafa, a harang magától sikítana. Szánnám a testvért, ostorvelt lovat, meg is ölelném a bolondokat. Az élet színház, arcomon a maszk, ördög vagy Isten, bűn vagy a malaszt, kézben kolompom, rajtam az ingem, én szabad vagyok, rab csak a testem. Ennyi volt az idézet.
4: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó, nem szoktál verseket írni, hogyha már...
5: Igen, egy kötetem jelent meg. Amikor Pannonhalmán nevelkedtem, ott nagyon tehetségesnek tartottak, de az élet másként alakította a sorsomat. Talán én sem akartam eléggé, ez így alakult.
4: Én tudom, hogy görögkatolikus családból származol, hisz ismertem édesapádat, édesanyádat, sőt testvéreidet is. Kérlek, beszélj családodról, hogy honnan indultatok el. Úgy tudom, hogy 1949-ben születtél, és Bedőről, később Nyírszőlősről, később pedig Nyírpilisről. Néhány mondatban, hogyha hallgatóinkat tájékoztatnád ezekről az időkről.
5: 49. október 5-én születtem Vértesen, ahol nagyapám több mint 30 évig szolgált görögkatolikus esperesként. Ez akkoriban az egyházmegye legkisebb egyházközsége volt. Édesapám is görögkatolikus pap volt, apai nagymamám családjában több száz éve szolgáltak görög származású görögkatolikus papok. Én magam is görögkatolikus teológián tanultam. Unokatestvéreim között is papok, papnék vannak, nagynénéim is papokhoz mentek feleségül. Édesapám először Bedőn szolgált, hozzátartozott a legtöbb filia az egyház megyében.
4: Ha elmondanád hallgatóinknak, hogy Bedő hol található, merre van?
5: Román határon található, ma is létező település, román önkormányzat is van ott,

0: eltelítélni.
1: Ez egy nagyon érdekes történet. Szerintem tükrözi az 50-es évek és az egyház kapcsolatát. Én nagyon jól tudom, mert ugye az én családom ma is ugye görögkatolikus papok vannak a feleségem részéről, és nagyon jól tudom, hogy milyen szegénységben és milyen megpróbáltatásokban tudták csak fölnevelni a gyermekeiket. De beszélj te erről, hisz te megélted ezeket a dolgokat, hogyha volna kedves hallgatóinkat, beavatnád a szüleid és a ti sorsotokba.
0: A börtön után nyírszőlősre helyezték édesapámat szervező lelkésznek, ahol előtte nem volt görög pap. A hívek nem tudták azt, hogy mit jelent egy görög papi családot segíteni, ellátni, és ezért nagy nyomorban éltünk. Először egy olyan házban laktunk, amit egy idős hölgy az egyházra hagyott, de egyszer, amikor Nyíregyházán volt a családnak a rokonai kipakolták a lakást az utcára, hazamentünk, és minden bútorunk ott állt kinn az utcán. Akkor kerültünk egy borházba, ahol a felnőttek ki se tudtak egyenesedni, penészes volt, hideg, lakhatatlan. Ott kezdte el édesapám a parókiát építeni, ami nagy áldozatok árán sikerült, sok baráti támogatással, és ebbe be tudtunk először egy szobába költözni, később a lakás többi részét is tudtuk lakni. Ma már ez a ház sem él, mert egy újat építettek a rendszerváltás után.
1: Mennyi ideig szolgált édesapád nyírszőlősön? Mennyi idős volt? Tehát 10 évig?
0: Igen. Általában az a vélemény, hogy egy papnak 10 évig kell egy helyen szolgálni. Nagyapám kivétel volt, mert ő 30 évig volt vértesen, de édesapám általában ezt a 10 évet igyekezett betartani. Innen kerültünk Nyírszőlősről Nyírpilisre. Nyírpilis egy színgörög katolikus település volt, körülbelül 1000 lakossal, és ha lehet mondani, körülbelül 100-150 cigány lakossal, akik általában reformátusok voltak, de amint megismerték édesapámat, mindenki görögkatolikus akart lenni, és amikor mentünk házat szentelni, mindenki behívott bennünket, hát ezekbe a putrikba nagyon nehezen tudtunk bemenni. Édesapám mellett 5 évig voltam kántor Nyírpilisen, és Újtanyán, és Ömbölyön, amit szintén hozzá csatoltak a nyírpilisi egyházközséghez.
1: Értem. A Nyírpilisen tulajdonképpen akkor már a szegénységből lassan kilábadtatok. Én úgy tudom, hogy neked 4 testvére, tehát összesen 5 vagytok, ugye?
0: Az 5. testvérem, a legkisebb húgom már ott született, és a nővérem sajnos már nem él, 4 vagyunk testvérek, ebből 2 húgommal napi kapcsolatban vagyunk, nincs olyan nap, hogy ne beszélnénk egymással. A 3. húgom sajnos intézetben van, sokáig nem voltunk igazán jóba, mert a szüleimmel nem úgy viselkedett, ahogy kellett volna, de a kislányom hatására tavaly megbékültem vele, és azóta őt is segítem. A másik 2 húgomat is, mivel pedagógus mind a 2, sokáig amennyire tőlem telt segítettem. Most már nem szorulnak rá, kivéve a legkisebb húgomat, aki sajnos 4 fiúgyerek felnevelése után kényszerűen el kellett hagyja a férjét, mert a férje nem úgy bánt vele, és egyházilag is sikerült az elválás tőle. Ez tisztázott helyzet a húgom részére.
1: Értelek. Beszéljünk most rólad, beszéljünk a mostani családodról. Úgy tudom, hogy egy kislányod van, kérlek beszélj róla a vejedről is, mert olyan krisztusi keresztet visel,

0: Tek az életben, ami egy megpróbáltatás és fantasztikus példakép lehet mások számára. Tiéd a szó, parancsolj! Hogy alakult a pályád? Arról is beszélünk.
1: A teológián egy rejtélyes betegséget kaptam, éjszakánként lebénultam, és reggelre ez a bénulás elmúlt. A teológiának az orvosa azt mondta, hogy ilyen betegség már pedig nincsen. Ezért szimulánsnak minősített, aki a vizsgái alól akar kibújni, holott minden vizsgát minden esetben kitűnően végeztem, sőt, Pannonhalmán is kitűnő tanuló voltam. Így kénytelen voltam felgyógyulásom után abba hagyni a teológiát, mert rettentően csalódtam a teológiai tanáraimba, társaimba, és sajnos a szüleimmel is olyan helyzetbe kerültem, hogy el kellett otthonról jönnöm. Följöttem Pestre, másnap munkába álltam, folyamatos három műszakba dolgoztam 2 évig, segédmunkásból csoportvezetői beosztásig jutottam, és ez a 70-es évek elején azt jelentette, hogy körülbelül 5000 forint volt a fizetésem. Onnan mentem el tisztviselőnek 2300 forintért, amit aztán ugyanannál a cégnél fejeztem be a munkámat, és a munkám abbahagyása után is, mivel ezt infarktus okozta, utána még dolgoztam több mint 10 évet ugyanannál a cégnél.
0: Értelek.
1: Igaz, már nem vezetőbeosztásba, de dolgoztam.
0: Értem, tehát belekóstoltál tulajdonképpen a civil életbe is, ami hát ugye egészen más, mint egy görög katolikus családnak az élete. Szeretném tőled megkérdezni, hogy hogy kerültél kapcsolatba az ikonfestéssel, és itt térjünk rá erre a lényegre.
1: Mindig is ikonok vettek körül, gyerekkoromtól kezdve. Az ikonok simogatták a szememet. Szóval nekem ez természetes közege az életnek. Amikor kórházba feküdtem a klinikán, és ezt a rejtélyes betegséget vizsgálták, amire aztán rájöttek, hogy egy kálium szint lezuhanása okozza, ami akár halálos állapotot is okozhat. Ott a kórházba közvetítő keresztül ismerkedtem meg egy ötvös művésznővel, aki szintén ott gyógyult, és ez az ötvös művésznő pályaválasztás előtt állt olyan szempontból, hogy szeretett volna ikonokkal foglalkozni, és akkor így kerültünk ketten kapcsolatba. Gyakorlatilag azt jelentette, hogy én terveztem az ikonokat, ő pedig kivitelezte a rizákat, ezeket a borításokat ő végezte el az ikonokon, és a festést is ő végezte el. Aztán úgy alakult, hogy én is megpróbálkoztam a festéssel, ő segített a festés megtanulásában, a festékek megismerésével, oldószerek megismerésével, aranyozás technikájának a megismerésével. Úgyhogy nekem van is egy olyan művem, ami arról szól, hogy amit az ikonokról tudni kell, amit az ikonfestésről tudni kell. Szóval ennek az elméletével is foglalkoztam, talán az elméletével olyan szempontból is, hogy van egy olyan könyvgyűjteményem, amit 30 év alatt összegyűjtöttem, ami különböző országok ikonjairól szól. Orosz, bulgár, szláv ikonokról, illetőleg magyar ikonokról is, középkori képekről, mert ugye akkor még az ikonok közel álltak.
0: Hadd szabadjon tőled megkérdezni, hogy tulajdonképpen egy ilyen ikonfestésnél milyen szabályok érvényesek? Tehát meg vannak határozva azok a keretek, amiben ezeket az ikonokat lehet festeni? Hát, hogy ezen kívül hadd kérdezem meg még, hogy másolsz-e ikonokat?
1: Az ikonoknak a másolása nem ugyanaz, mint amikor egy festményről kópia készül. Uh-huh. Az ikonok annyira szigorú szabályok szerint készülnek, hogy mintha valaki keringő táncol, annak megvannak a szigorú lépés szabályai, vagy egy balettáncosnak is megvannak a mozdulatai, amik szigorúak, meghatározottak, sok-sok éven keresztül tanultak. Ez azt jelenti, hogy ezek alapján, a szabályok alapján lehet új ikonokat is készíteni. Tehát azért itt rengeteg szabadság is van a kötöttség mellett. Ez valahol úgy, mint az életben. Az életnek szigorú szabályai vannak, illemszabályok, összeférhetetlenségi szabályok, életszabályok, de azért azon belül mindenki az egyéniségét ki tudja fejteni.
0: Engem ez nagyon érdekel, volnának kérdéseim. Többek között elsősorban az, hogy a görögkatolikus templomokban ikonosztázok vannak. Azok is meghatározott sorrendben lehet őket fölrakni?
1: Annyira, hogy szinte nincs is a világon olyan ikonosztáz, ami minden ikonosztázra vonatkozó szabálynak megfelel. Például én kicsibe elkészítettem az ikonosztáznak a felső négy sorát, ami teljesen szabályos és teljesen megfelel a törvényeknek, a kánonoknak, és az 50 képből áll. És az egész mondjuk egy olyan 1 méter 20 centi szer 60 centi magas.
0: Még lenne kérdése, bocsáss meg, hogyha közbeszakítottalak, hogy tulajdonképpen a színdinamika az egy adott, tehát most például gondolok arra, hogy az Úr Jézus arcát, amikor ábrázolod, a haját, azt egy színben csinálod, vagy pedig esetleg teszel bele ősz hajszál, vagy hogy történik ez a színdinamika?
1: Hát nagyon érdekes,
0: vagy a szűzanyánál
1: is. Amit az arcra mondasz, nagyon érdekes, mert például ugye az arcnál azok a kicsi kis hajtincsek, az a három kis hajtincs, nem mindegy, hogy merre kunkorodik, a kettő és az egy, tehát ilyen apróságok vannak. Az arc megfestése talán annyiban, hogy szigorúbb a szokottnál a Krisztus arc, mert a kicsi Krisztusnak van egy olyan ábrázolása, a Szűz Máriával, amit úgy hívnak Eleusza, az a gyöngéd Isten anya. Tehát amikor a két arc annyira közel kerül egymáshoz, hogy érinti egymást, és a kettőjük közötti szeretett anya-gyermek viszony fejezi ki. De például van egy másik, ami úgy hívják Hodigitria, az útmutató, amikor a Szűz anya rámutat Krisztusra, a gyerek Krisztusra, aki felnőtt arányokban van ábrázolva gyerek létére, hogy ő az út, az igazság és az élet. Tehát vannak nagyon szigorú színszabályok is, ami azt jelenti, hogy az emberi szín az kék. A kék az azt jelenti, hogy a Szűz Máriának az alsó ruhája kék, mert ő ember. Viszont Krisztus által részesül a bíbor színben, a piros színben, ami az isteni, az uralkodói szín. Tehát a Szűz Máriának alsó része ruhájának kék, felső ruhája bíbor. Krisztusnál pont fordítva. Alsó része ugye a ruhájának az bíbor, a felső része kék, mert magára vette az emberi tulajdonságokat és az emberséget.
0: Tisztelt hallgatóink, lehet, hogy egy kicsit részletesebben belemennék ebbe a témába. Tehát amikor elkezdesz készíteni egy ikont, milyen ihlet jön meg neked? De ezt először megrajzolod? Tehát, és akkor, mert ugye ezek ilyen fa lapokra vannak készítve.
1: Először,
0: technikailag, igen. Hogyha néhány mondatot mondaná a hallgatóinknak.
1: Először a lélekben születik meg a kép. A művész lelkében megszületik egy kép, amit az Isten sugalmaz. Aztán megvalósul ez a kép, és ez a kép vagy közelíti azt a képet, ami belül van, vagy nem sikerül. de a lényeg az, hogy először a lélekben születik meg. Utána még érlelődik a lélek mélyében ez a ikon. Nézem a táblát, ami már elő van készítve, le van aranyozva, és akkor gondolkodom, hogy na vajon erre mi készül. És akkor utána előrajzolom ceruzával, utána pedig ezeket a kontúrokat szépen kihúzom, és akkor utána lesz, jön még csak a festés. Nagyon hosszadalmas egy táblának az előkészítésétől az ikon elkészítéséig a sor. Az a lényeg, hogy nem igazán a külső szépségre kell törekedni. Az ikonoknál ott a Szűz Mária ikon a pócsi. Hát, hogyha azt veszük, az nem egy hagyományos értelemben vett szép, de mégis az a sok szeretet, ami hozzá kapcsolódik, és az a sok érzelem, ami bele van sűrítve, és az a történelem, amit rejt maga mögött, az a kis fatemplom, ami szintén valahol ott van az ikon lelkében, ezek teszik igazán szépé és értékessé az ikonokat.
0: Két kérdésem lenne. Tulajdonképpen az ikon szó az egyik mit jelent? A második kérdésem az az lenne, hogy vannak kicsi, nagy, ez is meghatározott, hogy kicsiben mekkora lehet a mérete, közepesben és nagyban is?
1: Először is görög szó, eikon, kép más kép. Ebből ered az ikon szó. A másik, amit kérdeztél, én nagyon törekszem arra, hogy a aranymesszés szabályai valamilyen szinten érvényesüljenek az ikonokba, az én ikonjaimba, amit én festek. Nagyon sok és kicsi az, amiben egy ikonfestő tud lavírozni, vagy táncolni, vagy ki tudja fejezni az egyéniségét. Én például ugye, amikor Műron környékén nyaraltam Törökország tengerpartján, láttam azokat a lapos kavicsokat, mondta a feleségem, hogy miért nem festesz ezekre a kavicsokra is. És akkor arra gondoltam, hogy igen, ebbe benne van a történelem, a Szent Miklós, és az első ikon, amit ezekre a kavicsokra festettem, az egy Szent Miklós ikon volt. Tehát festek kavicsokra is, aztán a kisméretű ikonokat azért kezdtem el festeni, mert volt a művészeti társaságnak egy iskola programja, amiben én is részt vettem, és iskolákat látogattunk, és én például a rendszerváltás után tudtam beszélni a gyerekeknek az ikonokról. Ezek nem egyházi iskolák voltak, ezek simán világi iskolák voltak, ahova kerületi szinten hívtak meg bennünket, és az egyik kisgyerek azt írta be a vendégkönyvbe, ha lenne egy ikonom, közelebb tudnék kerülni Istenhez. Ezért legközelebb csak azért mentem el oda az iskolába, hogy ennek a gyereknek vigyek egy kicsi ikont.
0: Ez mélyen meghatott engem is, és áldja meg a jó Isten a munkádat. Volnának kérdéseim megint ezzel kapcsolatban. Tulajdonképpen az előbb említetted, hogy kőre is festettél, de akkor már csak meg kell kérdezem, hogy a templomokban lévő freskók tulajdonképpen azok is ikonok, hisz csak falra festett ikonok. Tehát ugye az ikon szó jelentése szerint képmásot jelent görögül. Hogy nem vállaltál ilyen munkát, hogy esetleg templomokban falra festél. Sőt, volna még egy kérdésem, hogyha megengeded, hogy Magyarországon hány ember foglalkozik ikonfestéssel? Mert azok neked tulajdonképpen konkurenciáid, hogyha így veszük.
1: Nem hiszem, hogy konkurencia. Soha én egy lépést nem tettem azért, hogy az én ikonjaim valahol is népszerűségre tegyenek szert, vagy pedig, hogy soha nem gondoltam azt, hogy esetleg eladjam. Ha eladok egy ikont, akkor rögtön meg is csinálom újra, mert szeretem, ha megvan nekem. A világban számtalan helyre eljutottak az ikonjaim, de ott se tettem egy lépésre, és a kiállításaim érdekében se tettem egy lépésre, és már megmondom őszintén, nem szívesen vállalok kiállítást, nagyon fárasztó számomra. Nem tudom, hogy mit kezdek avval a sok ikonnal, ami otthon van, körülbelül 500 ikonom van, olyanok, mint a gyerekeim, nem szívesen válok meg tőlük, de ha úgy érzem, hogy valakinek szüksége van rá, az megkapja tőlem akár ingyen is. Mert ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Ez is egy szentírási idézet.
0: Hogy kérdezem meg tőled, Géza, hogy az ikonjaid a magyarországi görögkatolikus templomokban megtalálhatók?
1: Adományozás révén talán igen, de nem. Én az egész ikonfestési tevékenységemet egyházon kívül végeztem. Kevésszer, tehát mondjuk körülbelül a 100 kiállításból, hogyha 5 esetben vagy 10 esetben egyházi kapcsolat van az ikon kiállításnál, az már sokat mondtam. Viszont nagyon sok esetben görögkatolikus papi személy végezte a megnyitást. Azt szívesen veszem, hogyha pap nyitja meg a ikon kiállítást. Tehát annak örülök.
0: Itt szeretném megköszönni hallgatóink nevében is, hogy Békés Géza ikonfestőművész a Mária Rádiónak mai napon hozott egy az Úr Jézusról egy kis ikont, és ezt szeretettel odaadtuk Milán atyának. De menjünk tovább a riporttal. Tagja voltál egy Kastár néven, jó mondom, Kastár néven bejegyzett ilyen művészeti csoportnak. Ezzel kapcsolatban, hogyha mondaná néhány mondatot hallgatóink számára.
1: A rendszerváltáskor alapítottuk meg Zuglóban ezt a társaságot, amelynek alapító és vezetőségi tagja voltam, és a közösség bizalmából művészeti vezetője lehettem. Ez körülbelül egy olyan, amikor a legtöbben voltunk, hogy 100-at közelítettük meg, de mindenféle művész, a fotóstól kezdve, a szobrászig, képzőművész, ruhaművész, mindenki volt. Tehát mindenki, egy nagyon befogadó társaság volt. A társaságtól nem csak bizalmat, hanem nívódíjat, életműdíjat, és szeretetdíjat is kaptam, a szeretetdíjat úgy érzem, az én kedvemért alapították. Betegségeim miatt vonultam háttérbe, sajnos a társaság erodeálódott, így mára már csak egy visszaemlékező szimpatizáns csoport létezik, amit sajnálok, mert életem 20 évi munkája vált semmivé. Szeretettel emlékszem életemnek erre a sikeres időszakára.
0: Ezzel kapcsolatban szeretném még megkérdezni, hogy társ ikonfestőkkel tartod-e a kapcsolatot?
1: Nem.
0: Nem? Tehát csak egyedül dolgozol?
1: Van, amikor kérdésekkel fordulnak hozzám, vagy segítséget kérnek tőlem, ezt minden esetben én megteszem.
0: Arra nem gondoltál-e, hogy az ikonfestészetről, vagy nem tudom, hogy megjelente valamilyen összefoglaló könyvet, amely színes ikonokkal lenne kirakva, hogy esetleg valamilyen úton módon kiadnátok, hogy a nagy közönség is hozzájusson ezekhez a dolgokhoz?
1: Nem gondoltam rá. Ha lehet mondani, a hiúság olyan távol áll tőlem, mint Makó Jeruzsálemtől. A másik pedig az, hogy vagyok annyira gonosz, hogy akit érdekel ez a téma, dolgozzon annyit érte, mint én.
0: Ez érdekes megfogalmazás. Hogy szabadjon megkérdezni, jelenleg mind dolgozol?
1: Hát elbizakodottságnak tűnik a részemről, de körülbelül most jelenleg egy olyan 50 körüli ikon van már előrajzolva, ami megfestésre vár, és legalább egy 30 körüli ikon, ami elő van készítve arra, hogy majd később megfestésre kerüljön.
0: És ezeket az ikonokat már nem akarod kiállításra vinni? Mert az előbb említetted, hogy már nem fárasztó.
1: Nem, de ha mondjuk úgy alakul a sorsom, vállalom, tehát most is volt nemrégen egy kiállításom, és sikeresnek gondolom.
0: Igen, hallottam róla. Hallottam róla, igen, hála jó Istennek, hisz testvéred is fellépett, úgy emlékszem.
1: Igen, ez úgy alakult, hogy a testvérem, az idősebbi húgomnak van egy kórusa a 11. kerületbe, ami nyugdíjasokból áll. Idősek, tehát nyugdíjas kortól egészen 85 éves korig, szerintem a 90-hez közeli a legidősebb, és ők többször fölléptek kiállításaimon, és rendkívül módon kedvelnek engem is, és ők szervezték gyakorlatilag ezt a kiállítást, mert egyrészt szerettek volna föllépni ezen a kiállításon, másrészt pedig szerették volna, hogyha újra a lakókörnyezetükbe is be lenne mutatva ez a sok ikon.
0: Ez engem nagyon érdekel, úgyhogy majd a testvéreddel fölveszem a kapcsolatot, mert csinálnék velük egy riportot, hogyha ilyen kórusuk van. De menjünk vissza egy pillanatra két dologra. Az egyik dolog az édesapádra. Én azt mondom, tisztelt hallgatóink, miután én is a görög-katolikus családdal kapcsolatban vagyok, illetve nekünk is görög-katolikus családunk van, hogy ha visszaemlékeznek a riport elejére, hogy milyen nehéz sorsuk volt a görög-katolikus papoknak, én megemlíteném azt is, hogy édesapád úgy tudom, hogy díjazás nélkül kórházi szolgálatot, sőt börtönszolgálatot is adott, én emlékszem rá. Ez így van?
1: Hosszú évekig ezeket a munkákat végezte, sőt Nyíregyházán, ahol a nyugdíjas éveit töltötte, hajnali gyóntatást vállalt, az apácáknak a lelki gondozását vállalta, akik már akkoriban nagyon idősek voltak, és kórházi lelkészséget és börtönlelkészséget is vállalt. Amikor úgy alakult, hogy már fizetni lehetett a börtön pasztorizációért, akkor más nevezte ki helyette. Viszont a börtön egy nagyon komoly kitüntetéssel búcsúzott a munkájától. Ha lehet mondani, a civil közösségtől több elismerést kapott a munkájáért, mint az egyházi oldalról.
0: Értem. Megint fölmerült egy kérdés még az ikonfestéssel kapcsolatban bennem, hogy említetted, hogy külföldön is megtalálhatok az ikonjaid, ugye? Tehát vannak...
1: Igen, ha lehet mondani, igen. Csak egy érdekességként Budán volt kiállításom egy galériába, és egy olyan ikon lett kiállítva, elég nagy méretű, ahol az utolsó vacsora képen egy ovális asztalt körbeültek. Fölül Krisztus, ugye, és akkor körbe a 12 apostol. És ugye a naív elképzelés szerint azok az apostolok, akik az asztal végén ültek Krisztusra szembe, azok szépen lefelé voltak ábrázolva. Nem egy szabványos nézetből, hanem lefelé lógtak a képről. Valahogy egy francia filmrendező eltévedt és betévedt erre a kiállításra, és azt mondta, ez a kép neki kell, mert ez egy olyan filmes szemléletet adott neki, hogy a valóság ábrázolás az nem jelenti azt, hogy a valóságnak a ténybeli ábrázolása, hanem a ténybeli ábrázolás a valóságnak egy valóság leképzését jelenti. Tehát az a fontos, ott van. Nem az a fontos, hogy lelóg a képről, és valójában leesne, ha nem lenne oda festve. És azt mondta, hogy mindegy, nem érdekel, mennyibe kerül, ő megveszi. Én pedig nem akartam tőle megválni, és azt mondtam, hogy legyen 50 ezer forint. Hát ez ugye a 90-es évek elején volt, amikor az 50 000 forint az egy komoly összeg.
0: Komoly összeg volt, igen.
1: Rögtön leperkálta. Úgyhogy rögtön kifizette, és azóta ez Franciaország.
0: Hála Istennek így legyen továbbra is. Van egy kérdésem még, és ez fölmerült bennem már a riport elején. Ugye beszéltünk arról, hogy orosz, bulgár, esetleg más keleti országokban is készítenek riportok. Az elmúlt években nagyon sokszor hallottam, hogy ezeket a ikonokat kicsempészték az országból, eladás céljából. És itt felmerült bennem az, hogy tulajdonképpen egy ikonnak az értéke az a kortól függ, tehát hogy milyen régi egy ikon, tehát hogy 100 éves, 200, 300, 400 éves ikon?
1: Hát jó lenne az, hogyha ez így lenne, de nem minden esetben van így. És ami nagyon érdekes, hogy egy takarítónő Budapesten óránként elkér 5000 forintot. Egy ikonfestőnek egy akármilyen kicsi vagy nagyobb vagy ikonnak az elkészítése az több 10 órát vesz igénybe. De ezt árba nem lehetne megkérni.
0: De látod, mégis csempészik, kiviszik nyugatra, és ott óriási összegeket adnak ezekért a régi orosz, meg bulgár, meg egyéb ikonokért.
1: Úgy gondolom, hogy az ikon dolgozik akkor is, hogyha olyan környezetbe kerül, ami nem méltó hozzá. Ő teszi a környezetet méltóvá önmagához, tehát ezek az ikonok sugároznak, sugározzák azt a hitet, amit valaki annak idején beletett, és az nem a kor függvénye, nem az idő függvénye. Más kérdés az, hogy esetleg ezt behatárolják anyagilag, de az az ikon dolgozni fog, sugározni fog, sugározza azt a hitet, ami mögötte van, és ha minden igaz, akkor ez örökké fog tartani, amíg az az ikon él. Van a művészetemnek, ha lehet mondani, egy olyan része, ahol belegondoltam, hogy vajon az ókori Görögországba, ahol fennmaradtak ezek a vázák és a vázaképek, hogy ott vajon lehettek-e fára festett képek? És miért ne lehettek volna? Színesek, fekete-fehérek, vagy különböző kétszínűek. És ezek alapján nekem van egy olyan munkásságom, ahol ókori vázaképek alapján készítek képeket, táblaképeket, és ezekből is már többször volt kiállítás.
0: Ez nagyon
1: érdekes.
0: Például
1: ilyen, hogy Orfeusz és Euridiké, Héraklész és Apolló, Oidipusz és a Szfinx, Jászon hazatérése, Apolló és Daphné, de sajnos ezekhez kell egy olyan itiner, ami alapján egy mai ember megtudja, hogy a görög kultúrából ez mit is jelent.
0: Ez egy érdekes, amit mondtál, nagyon elszaladt az idő, még egyetlen egy kérdésem lenne hozzád, hogy a hallgatóink az interneten megtalálnak téged, tehát van valamilyen weboldalad, vagy valahol a képeidet esetleg, vagy rólad egy leírás, de tényleg csak egy mondatban, mert az idő nagyon elszaladt.
1: Hát van egy olyan, hogy 3w.extra.hu/bekesgeza. Van egy ilyen, valószínűleg még él, ezt a kislányom csinálta annak idején. De itt megint csak azt tudnám mondani, hogy nem igen mozgat a hiúság. Lehet, hogy ebben sok embert megfosztok attól, hogy hozzájusson információkhoz rólam is, meg az ikonokról is, de ezek az ikonok talán nélkülem is megtalálják a helyüket.
0: Igen, sugároznak, és a lelkünkben visszaadják a szeretetet.
1: Így, ahogy mondott Tibor.
0: Tisztelt hallgatóink! Elárulom önöknek, hogy még festészeti műfajban dolgozó művésszel nem készítettem riportot. Viszont nagyon örülök, hogy Békés Géza ikonfestővel nem csak a festészetről, hanem egy görög-katolikus papcsalád életútjába is be tudtunk tekinteni. Nehéz, szegény és göröngyös út volt a művész úr elbeszélése alapján, ezt én is tudom. Tisztelet mindazon görög katolikus papok emlékére, akik a legnehezebb időkben is, szegénységben, nélkülözésben hirdették hűséggel a Szent Evangéliumot és a Jóisten szeretetét. Nevük legyen örökké áldott. Kedves Békés Géza művész úr! Kívánok hallgatóink nevében is neked és családodnak is jó egészséget, további szép ikonokat a Jóisten áldásával. Köszönöm, hogy vendégem voltál itt a Mária Rádióban. Borsoszky Tibort hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen.
2: Talentum. Beszélgetést hallottak életről és értékekről.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Kedves hallgatói család! Úrnapján üljük meg Krisztus szent testének és vérének ünnepét. Ezen a napon arra emlékezünk, hogy Krisztus valóságosan jelen van az oltári szentségben, és lehetőségünk van még jobban elmélyülni hitünkben és közelebb kerülni Istenhez. Szent II. János Pál pápa mondta, az evangélium hirdetése nem csak emberi kezdeményezés, hanem Isten kegyelme és hatalma által valósul meg. Adjuk meg hát a lehetőséget a Mária Rádiónak, hogy továbbra is szolgálhasson az evangélium terjesztésében, és segítsünk egymásnak a hit mélyítésében. Ahhoz azonban, hogy mindezt megtehessük, szükség van anyagi forrásokra is. Kérem, támogassák a Mária Rádió működésének fenntartását, hogy továbbra is tudjunk erősödni és terjeszteni az örömhírt és a reményt. Köszönöm a segítséget és az értünk felajánlott imákat.
5: Börtönposta, a Mécses Szeretett Szolgálat műsora.
6: Június 17-én a Börtönpostában egy rendhagyó műsorral készülünk. A Mécses vezetőségéből gyűltünk össze páran, hogy a nehézségeinket mutassuk be önöknek. Sok kérdést szoktunk kapni arról, hogy mik a nehézségek a levelező szolgálatunkban, és sok kritikát arról, hogy mindig csak a szépről mesélünk. És hát ebben van igazság. Nyilván azért mesélünk a szépről, mert ez az, ami lelkesít minket, és ez az, ami itt tart minket ebbe a szolgálatba, ez az, ami adja a küldetésünket, annak dacára, hogy bizony nehézségeink, kudarcaink, csalódásaink is vannak. Olyanok is vannak, amit meg tudunk oldani, olyanok is vannak, amiket nem. Úgyhogy egy kicsit ezekről szeretnénk mesélni.
7: Nekem kifejezetten nehézség volt ebben a dologban, hogy a legelemibb dolgokat magyarázni kellett. Tehát például szabadulás után, hogy miért kell TB kártya. Tehát itt vannak emberek, akiknek életében nem volt TB kártyája. És megértette, hogy igenis kell az a TB kártya. Tehát, hogy mi így kint nem is gondolnak erre, hogy edukálni ilyen alap dolgokban is.
8: Ugye, vannak a Bibliának tanításai, parancsolatai azzal kapcsolatban, hogy mit kell nekünk megtenni a másik emberért, hogy ha valaki elnézi, hogy a másik szükségben van, és ő neki megvan mindene, akkor abban nincs az Isten szeretete, meg hogy adjatok színig teltet, megnyomottat, meg egy csomó olyan dolog van, hogy neked késznek kell állni, nyitva kell lenni arra, hogy adok a másiknak. Viszont ez egy nagyon nehéz kérdés adott esetben eldönteni. Például, amikor valaki szabadul, az addig még természetes dolog, hogy egy heti bérletet, vagy egy 3500 forintos telefonfeltöltést az ember utalónak elindít, de hol kezdődik az, hogy még arra is szüksége, mert szüksége van igazolványra, mert szüksége van enni, mert szüksége van aludni, de hol tudok én kiszállni? Hol tudom én azt mondani, hogy most akkor ebből elég? Hol nem vagyok én az az ember már, akinek megkeményszik a szimlán az, hogy nekem erre 20 forintom volt, és nem adok önbet. Tehát, hogy ez engem nagyon keményen megdolgozott, hogy én nekem meddig kell elmenni, hogy ki mondja meg azt, hogy meddig kell segítenem.
9: A folytatást szerda este 9 órakor hallgathatják meg a Börtönpostában.
10: Laudato Si, ifjúsági ökotábor. A Mária Rádió teremtésvédelmi kezdeményezése. Fogyasztásközpontú életformánk gyorsuló ütemben éli fel földünk erőforrásait. Az embert vissza kell vezetni valódi szükségleteihez, az élet valódi teljességéhez. Ezt leginkább fiatalokkal lehet és érdemes megtenni. Nem csak fogékonyságuk, hanem a jövőt alkotó helyzetük miatt is. Ezt a célt szolgálja a Nógrád megyei aprófaluban Terényben szervezett ifjúsági tábor, amely minden szempontból fenntartható környezetben valósul meg. A résztvevők itt nem csupán elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el, hanem egy életformát, gondolkodásmódot és lelkiséget is megélhetnek. Mindennek szellemi keretét Ferenc pápa Laudato Si című teremtésvédelmi műve alkotja, amely átfogóan kezeli a fenntarthatóság kérdését természeti, társadalmi, gazdasági, kulturális és spirituális megközelítésben. A tábor helyszíne Terény, Mulcsos ház, a részvételi életkor 15 és 18 év között. A tábor időpontja 2026. augusztus 7 és 12 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján az Ökotábor menüpontban.
11: Mária Rádió. Múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallják.
12: Andocs 2026. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió valamennyi hallgatóját. Szakály Sándor történész vagyok, aki szívesen osztja meg önökkel a belőle előbukkanó emlékeket, napjaink történéseihez kapcsolódó gondolatait. Bizonyára vannak önök között olyanok kedves Mária Rádiót hallgatók, akik ha meghallják a Somogy vármegyei település Andocs nevét, akkor azonnal a búcsújáró helyre gondolnak, ahol a templomban lévő Szűz Mária szobrának van a legtöbb ruhája. Zarándokok bővítik a ruhatárát, hogy mindig más és más ruhába öltöztetve fogadhassa a templomba betérőket, a híveket és a templomot csak megtekinteni szándékozókat. Gyermekkoromban, ami az Andostól mintegy 10 kilométerre lévő Törökkoppányban éltem, a falu lakóinak többsége gyalog tette meg Andocsra az utat, oda és vissza, a falu papjának vezetésével, hogy résztvevője legyen a búcsúnak. Rég volt, de úgy volt. Nemrég ismét Andocson jártam. Nem képzeletben, nem álmomban, hanem valóságosan. A község Szent Ferencről elnevezett általános iskolájába hívtak. Az egykoron a Károli Gáspár Református Egyetemen is tanult, Nárai Tamás tanár úr keresett meg telefonon és kért arra, hogy a trianoni békeszerződés immáron 106. évforduló alkalmából tartsak előadást az Andocsi Szent Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felsős tagozatos tanulóinak. Természetesen igen, mondtam. Az iskola valamennyi tanulója a tanárkollégákkal együtt nézte meg a 8. diákok közreműködésével összeállított emlékműsort, énekeltük el közösen a himnuszt és Szarka Tamás Készfogás című dalát. Felemelő érzés volt. Úgy éreztem akkor és most is, hogy van értelme szólni a múltról, és vannak tanárok, akik képesek megfogni a diákokat. Őszinte, szakszerű szavakkal szólni történelmünk azon időszakáról is, ami számunkra nem örömet, sokkal inkább fájdalmat okozott, és hoz belő előlünk ma is szomorú érzéseket. Andocson az iskolával szemben áll a templom, benne Szűz Mária szobra. Aki oda belép, fohászkodhat az Úrhoz, és kérhet nyugalmat a lelkének, békét a világnak, és valamennyünk számára olyan Magyarországot, amelynek polgárai nem felejtik el annak a múltját, és tudják, hogy mindazok, akik 1920-ban, majd 1947 után kényszerből más országok, nem egyszer másodrendű állampolgáraivá válták, mindig is hozzánk tartoztak, és tartoznak ma is, mert egy vérből valók vagyunk.
11: Múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallották.

0: Hírpercek.
1: Székely János püspök megáldotta a szombathelyi magvető tanoda új épületét. Boldog Brenner Jánosra emlékeztek Pécsen. 14. Leó pápa szentmisét mutatott be a Kanári-szigeteken. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják, hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. Június 10-én tartotta tanévzáró ünnepségét a szombathelyi Egyházmegyei Caritas fenntartásában működő magvető tanoda, amely az Egyházmegye területén élő hátrányos helyzetű családok gyermekeinek oktatását és nevelését segíti, adta hírül a szombathelyi Egyházmegye. A szombathelyi Székesegyház Madonna kápolnájában hálaadó szentmisén vettek részt a diákok, szülők, önkéntesek és támogatók. Székely János megyéspüspök szentbeszédében arra bátorította a gyerekeket, hogy mindig a jót tegyék életükben, figyeljenek egymásra, szüleikre és tanuljanak szorgalmasan. A szentmise után sor került az egykori Fairplay kávézó helyén kialakított új helyiség megáldása, amely a jövőben otthont ad majd a tanodának. A gyermekek tanulásában és a személyiségük fejlesztésében önkéntesek segítkeznek, szabadidejük kitöltésére pedig programokat szerveznek számukra. Június 9-én volt a 80. évfordulója, hogy Brenner János a Pécsi Szent Péter és Szent Pál Székesegyházban a bérmálás szentségében részesült, közölte a Pécsi Egyházmegye. A Brenner 80 programsorozat keretében június 8-án szentmisével, 9-én pedig kiállítással, filmvetítéssel, előadással és kerekasztal beszélgetéssel tisztelegtek a vértanú emléke előtt, aki Istenhez hűséges életével és szolgálatával ma is példaként áll előttünk. Az ő nevét viseli a székesegyházi plébánia kápolnája, ahol kézcsontújának egy darabját erekjeként őrzik. A Brenner emléknapok keretében az egyházmegye képviselői megkoszorúzták a család egykori pécsi lakóházának falán elhelyezett emléktáblát, ekként tisztelegve a mártír pap előtt. Olykorban akarta szolgálni a híveket, amikor a megfélemlítés volt az egyház ellenes harc legfőbb eszköze. A Szent Atya június 11-én délelőtt a migránsokat befogadó szervezetek képviselőivel találkozott az Argoneuguni kikötőben a Kanári-szigeteken, tájékoztatott a Vatikán média. A találkozó végén, mielőtt a Kármelhegyi szűzanya kegyhelyéhez indult volna, hogy megáldja egy migránsokat szállító csónak fából készített keresztjét, virágot helyezett el a tengeri migráció áldozatainak emlékére. Szeretnék szívből köszönetet mondani mindazoknak, akik részt vesznek a mentésben, a befogadásban és a kísérésben. Kísérje a Kármelhegyi Boldogságos Szűz Mária azokat, akik megérkeztek, vigasztalja azokat, akik elveszítették hozzátartozóikat. Majd a Szent Atya a Szent Anna Székesegyházhoz indult, hogy püspökökkel, papokkal, diakónusokkal, szerzetesekkel és szerzetesnőkkel, papnövendékekkel és lelkipásztori munkatársakkal találkozzon. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádiót híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 23 óra.
2: A Mária Rádió Komáromban az FM 88,3 MHz-es frekvencián fogható.
3: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Szombati adásunk témái: Leó pápa üzenete a papi megszentelődés napjára. Az életszentség részvétel Krisztus misztériumában. A Szent Atya levele az időskorról. Az élet értékét nem a hatékonyság, hanem a szeretet adja meg. Sasszárny, Sajgó Balázs atya emlékedése az évközi 11. vasárnapra. Pápai üzenet a papi megszentelődés napjára. Az életszentség részvétel Krisztus misztériumában. Június 12-én pénteken, Jézus Szent Szívének főünnepén, a papi megszentelődés napja alkalmából Leó pápa üzenetet intézett a katolikus papokhoz, amelyben arra kéri őket, hogy elkötelezetten részesüljenek Krisztus misztériumában, járják az egység útját, és merítsenek erőt Krisztus szívéből saját életszentségük elmélyítésére. Jézus Szent Szíve ünnepén, amikor az egyház Urának átszúrt szívét szemléli, amelyből béke és egység fakad az egész emberiség számára, a Szent Atya a paptestvéreihez Isten felhívásával fordul: legyetek szentek, mert én az Úr, a ti Istenetek szent vagyok. Ez az isteni hívás, bár mindenkihez szól, mégis különös erővel hangzik a papság felé. A szentség nem egy lehetőség a sok közül, és nem is egy elvont ideál. Kérdőre vonja minden ember identitását, aki osztozni akar a feltámadott életében. Isten arra hív minket, hogy részesedjünk az ő szentségében, mert ő szent, és megmutatja nekünk a követendő utat. Hagyjuk, hogy szíve szerint formálódjunk. Ez egy különösen radikális hívás, ami hűséges az ígéretéhez. Szívem szerint való pásztorokat adok nekik, akik tudással és értelemmel vezetnek titeket, ahogy Jeremiás prófétán keresztül biztatta az ő népét. A tőlünk kívánt szentség a bizalommal teli önátadás, vagyis engedjük, hogy szent lelke átalakítson minket. Ám éppen itt jelenik meg papi életünk nagy paradoxona. Noha hivatásunk, hogy részesüljünk Isten szentségében, de ezt a kincset cserépedényben hordozzuk, hiszen korlátozottak és tökéletlenek vagyunk, gyakran gyengeség és fáradtság, néha sebek jeleivel. Hogyan is válaszolhat egy ennyire sebezhető emberi szív egy ilyen magasztos hivatásra? Kérdezte a pápa. A pap is megtapasztalhatja ezt a feszültséget, mégis tudja, hol talál békét. Az Úr Jézus nyitott oldalsebében. Szívünk egyesülése Krisztus szívével nem csak néhány kiválasztotté, hanem az egy szentségi, eukarisztikus, mindennapos úton járás. Pappá szentelésünkkel Krisztushoz váltunk hasonlóvá, de mindig újra kell éreztenünk magunkban a kegyelem ajándékát az eukarisztia napi ünneplésével, az imádsággal, Isten igéjének elmélkedésével és a testvéreink iránti alázatos szolgálattal. Maradjunk egységben Krisztussal mindabban, amit teszünk, és ami naponta történik velünk. Az életszentséget ne keressük elszigetelt erőfeszítésekkel, mert az sokkal inkább a minket megelőző, fenntartó és átalakító kegyelemnek való megfelelésben áll. Valójában nincsenek különálló részek emberségünkben. Az ima, a szolgálat, a kapcsolatok, a fáradtság, az örömök és a kudarcok mind-mind kiváltságos helyé válnak Isten és a végtelen szeretetének kinyilatkoztatására. A tiszta szívű pap szemlélődi a cselekvésben, irgalmas, hűséges a megpróbáltatásokban, örömteli az önátadásban. A világnak nagy szüksége van olyan pásztorokra, akik nem csupán szavakat vagy programokat kínálnak, hanem a megbékélés.

0: ez. Erre utal János evangélista, amikor a megfeszített, megnyitott oldalát láttatja, amelyben Isten szentsége nem egy különálló tökéletesség elérhetetlen távolságában rejlik, hanem egy sebészhetővé váló szeretetben, amely az irgalom és az élet forrásává válik. Jézus szent szíve Isten szeretetének tökéletes ikonja, a mindenható szereteté, mert a fájdalmat kegyelemmé, a szenvedést reményé tudja alakítani. Jézus áldott szíve az a hely, ahol a szentség közelségként és gyengétségként nyilvánul meg. Ezért fontos, hogy olyan kapcsolatban legyünk Istennel, amely nem távolít el minket másoktól, hanem közel visz mindenkihez. Ha a mi tökéletes szívünk Jézus átszúrt szívével egyesül, akkor megszületik a szentség útja bennünk. Már nem önmagunknak élünk, hanem Krisztus él bennünk. Az ilyen szentséget nem egyedül éljük meg, éppen ezért mi paptestvérek keressük egymást, hallgassuk meg egymást, támogassuk egymást. Az a pap, aki elszigeteli magát, lassan elhalványul. Az a pap, aki testvéreivel jár, növekszik. Szent Ágoston így emlékeztet minket, hogyan kerülhetjük el a sötétséget? Azzal, hogy szeretjük testvéreinket. Mi a bizonyítéka annak, hogy szeretjük testvéreinket? Az, hogy nem bontjuk meg az egységet, és szeretetben élünk. Ehhez a papok újítsák meg minden nap az itt vagyok érzést Krisztus átszúrt szíve előtt, és örömmel emlékezzenek az Árci Szent Plébános szavaira. A papság Jézus szívének szeretete. Üzenete végén Leó pápa minden papot a szűzanya, a papok édesanyja közben járására bíz, aki szívében megőrizte fia misztériumát, és minket is megtanít arra, hogy megőrizzük a világ megváltójának szívdobbanásait.
1: Leó pápa az időskorról. Az életértékét nem a hatékonyság, hanem a szeretet adja meg. Június 10-én tartották Rómában a Világiak, Család és Életdikasztérium szervezésében a nemzetközi találkozót, amelyen több mint 200 szakértő tanácskozott a következő témáról. Híd az ég felé. A törékenység tanítása az erő idején. Államtitkára Pietro Parolin bíboros aláírásával Leó pápa levelet küldött a konferenciára, melyben arra buzdít, hogy a gyöngeség teológiáját követve ismerjük el, tiszteljük és értékeljük az idősek tapasztalatát, ők pedig szilárd értékeket adjanak tovább a fiataloknak. A dikasztérium prefektusának, Kevin Ferrell bíborosnak címzett levelében a Szent Atya megállapítja: a mai társadalomban az öregség egy összetett és táblatokban gazdag időszak, az egyház számára pedig, mely mindig is fontosnak tekintette az idősek jelenlétét, kiemelten számít ez a kezdeményezés. Ma a világ sok részén az élteskorúak gyakran még sokat tehetnek a közösség szolgálatára. Ezt számos önkéntességi forma bizonyítja, mely az egyház élet sok területén alapvető fontosságú. Ezen túlmenően az időskor a keresztény élet egy mélyebb és jelentős szempontjára irányítja rá a figyelmet, a gyengeség értékére. Az átlag életkor növekedése magával hozza az öregséggel járó törékeny életkor kitolódását is, ez pedig el kell, hogy gondolkodtasson minket a létezésnek erről a korszakáról. Milyen értéket tulajdonítsunk annak a sok évnek, amit egy férfi vagy nő testi vagy szellemi gyengeségben élhet? Milyen keresztény távlattal lehet ezt az időszakot megtölteni? Hogyan hirdessük azt, hogy az emberi élet mindig, minden szakaszában megőrzi végtelen méltóságát? Az idős pasztorációval foglalkozó konferencián ezekre a kérdésekre keresték a választ, melyért felelősek vagyunk. 14. Leó pápa megállapította, hogy a törékenység részét alkotja létezésünk csodájának. Vagyis lelki és közösségi értéke van, hiszen kölcsönös függésben vagyunk egymástól, és szükségünk van Istenre. Ferenc pápa úgy beszélt erről, mint magisztériumról, mely sokat taníthat a mai kor emberének. Az idősek azzal, hogy békésen elfogadják az évek múlásával járó korlátokat, anélkül, hogy elrejtenék, vagy ezért szégyenkeznének, az élet tanító mesterei lehetnek. mindenkinek, és főként

0: mint a fiataloknak megmutathatják, hogy a létezés értékét nem a hatékonyság vagy az önellátás mércéjével mérjük, hanem az alapján, hogyan tudunk szeretni és szeretve lenni, adni és kapni. Az öregség így kegyelmi időszakká válik, amit imádságban, szolgálatban, gyöngétségben élünk meg, megőrizve és továbbadva az emlékezetet, áldásként a jövő nemzedékek számára. Szent Pál szavaival így lesz a törékenység teológia. Azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket. Hogy amint megvan írva, aki dicsekszik, az Úrral dicsekedjék. A társadalom, amiben élünk, a teljesítmény és a versengés logikája szerint működik, ezért az erőt a hatalom mutogatásának fogja föl, és hajlamos az önkényeskedésre. Ezt látjuk a nemzetközi szintéren, ahol tragikus módon a háború újra elterjedt stratégiai eszközzé vált. De a mindennapos életben is észrevesszük ezt azon, ahogy egymáshoz viszonyulunk. A hétköznapokban ugyanis egyre gyakrabban találkozunk egy olyan mentalitás jeleivel, amelyik összekeveri az erőt a hatalmaskodással, és a szelídséget a gyengeséggel. Az egyház az ilyen viselkedés formákkal szemben továbbra is az evangélium üzenetét kínálja föl, mely azt mondja, hogy boldogok a szelídek és az alázatos szívűek. Közösségeink idős tagjai, tapasztalatuk és életbölcsességük okán az első és leghitelesebb tanúi ennek az emberről alkotott keresztény felfogásnak, állapította meg levelében a pápa, majd annak a kívánságának adott hangot, hogy a konferencia segítsen előmozdítani az idősek iránti tiszteletet, hálát és elismerést, valamint felébreszteni bennük a felelősséget, hogy a jövő nemzedékeknek egészséges és szilárd értékeket adjanak át.
1: Sassány címmel most hallgassák meg Sajgó Balázs atya emlékezését az évközi 11. vasárnapra.
2: Sasszárny. Egy fiatalasszony a játszótéren figyeli kisfiát, aki teljesen belefeledkezik játékába. A fiatalasszonytól nem messze ül egy férfi, aki szintén játszó kisfiát követi tekintetével. A két felnőtt néhány szót vált egymással, majd a férfi órájára tekintve jelzi kisfiának, hogy indulhatnak immár hazafelé. A gyermek azonban kérleli édesapját, hogy még csak 5 percet maradjanak. Az édesapa enged a kérésnek, és amikor 5 perc múlva újra megismétlődik a jelenet, a gyermek újabb 5 percet kér apjától. A férfi elmosolyodik, bólint, és a kislegény lelkesen hintázik tovább. Hallja, uram, maga aztán igazán türelmes apuka, szólal meg újra padon ülő asszony elismerően. A férfi hosszasan maga elé tekint, aztán így válaszol. Tudja, a nagyobbik fiamat tavaly elgázolta egy részek sofőr itt a közelben. Bár rettenetesen bánt, mégis igaz, hogy nagyon kevés időt töltöttünk együtt. Most persze bármit megadnék, hogy kaphassak csak még 5 percet vele. Megfogadtam, hogy soha többé nem követem el ugyanazt a hibát. A fiam most azt hiszi, hogy kapott még 5 percet a hintázásra, pedig valójában én kaptam még 5 percet, hogy láthassam őt, amint önfeledten is boldogan játszik. Hát ezért lát engem türelmesnek. Ha egy szerető édesapa így közelíti meg gyerekével való kapcsolatát, mennyivel inkább az Isten, akinek az ember iránti szeretetére nagyon szépen mutatnak rá az évközi 11. vasárnap szentírási szakaszai. A szentírási szakaszt 3 szóval foglalom össze. Sasszárny, kiengesztelődés és meghívás. Sasszárny. A sas a határtalan erő és a hatalom szabadság jelképe. Olyan erőt szimbolizál, amely meghaladja tényleges méretét, hiszen sok esetben a saját súlya jóval kevesebb, mint az áldozatái. Aki felismeri életében az isteni erő fontosságát, az igyekszik felülmúlni önmagát úgy, hogy ráhagyatkozik az isteni áramlatra. Engedi, hogy ez az áramlat a rá is kiáradó Szentlélek magával ragadja, hordozza, és így növekedjék benne az isteni élet. Ahogy a Zsoltárokban olvassuk, mint a sasé megújul ifjúságot, vagy Izajás prófétánál, de akik az Úrban bíznak, új erőre kapnak, szájra kelnek, mint a sasuk. Egyik idős papbácsi mesélte, amit ő is hallott, amikor a nagypüspök Mártonáron a nehéz időkben egyedül üldögélt kertjében és úgymond meglátogatták az állam emberei, megkérdezték, nem fél egyedül? Mire azt válaszolta, a verebek csoportosan, a sasok magányosan. A sas úgy magányos, hogy tudatában van erejének. A sasszány tehát kihívás és meghívás, hogy megértsem, ki az Isten valójában, és legyen bátorságom ráhagyatkozni. Ebben segít a következő kép, a kiengesztelődés képe. Pál apostol a rómaiakhoz írt levelében a Krisztus halála általi kiengesztelődésről ír, amelyet csak akkor érthetek jól, ha Isten haragját a gonoszsággal és bűnnel szembeni haragjaként értelmezem. Isten szereti az embert, az ember bűnét viszont nem. S mivel az ember hamisságát csak az ember igazsága képes helyreállítani, ezért az ember fia megteszi ezt minden emberért és minden ember helyett. Így békülhet ki az ember az Istennel, s így minden embernek meg kell tennie a maga részét, hogy növekedjék a kiengesztelődés folyamata az egyes emberben is és az emberiségben is. A kiengesztelődés nem azt jelenti, hogy Isten megharagszik, mert elfordulok tőle, hanem pontosan ellenkezőleg. Én vagyok az, aki hátat fordítok neki, és ő utánam jön. Érintget és szólítgat, hogy feléje forduljak. Ráhagyatkozzam szent lelkére, hogy újra hordozhasson, és vele szárnyaljak, mint a sasok. Ő az, aki türelmes, aki vár, aki időt ad mindig nekem. A kiengesztelődés nem más, mint Isten szeretetének megnyilvánulása, megmutatkozása. A kiengesztelődés tőle indul, és nem tőlem. Ennek legnagyobb jele a kereszt, amely azt mutatja, hogy Isten elküldte fiát, hogy mondja el nekünk általa, mennyire szeret. Ha Isten haragját mutatná Jézus, akkor nem vállalja szenvedéssel teljes, kínos és megalázó kereszthalált. Jézus nem a szenvedést választotta, hanem Isten akaratát. Nem akart ő sem szenvedni, de ez lett az a mód, amellyel megmutatta, hogy Isten akkor is szeret, ha mi nem. Meghívás. A tanítványokat az evangélista néven nevezi. Nem tudósításként, hogy megtudjuk, kik voltak, hanem meghívásként és felhívásként, hogy kiké váltak. Az erőtlen emberek ráhagyatkoztak Istenre, és vele erőssé váltak. Mindannyiunknak ez a feladata. Meghívott és sasszárnyon hordoz. Erejével erősít és felvértesz, ha hagyom. Sasszárny, kiengesztelődés és meghívás. Ezek a kulcsszavak, amelyeket ha ismételgetek, jobban beépül életembe az a tény, hogy Isten előbb szeret engem, mint én őt. Engedjem, hogy megérintsen, hordozzon.
1: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunk véget ért. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Mária Rádió.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük. Az igazság szabaddá tesz. Barsi Balázs ferences atya elmélkedése.
2: Krisztusban szeretett testvéreim! Azt mondja az Úr Jézus, hogy én vagyok az égből alászállott kenyér. Aki el kenyérből eszik, örökké él. De azt is mondja, hogy aki a kenyérbe leszik, annak örök élete van. Tehát Jézus nem a halálunk után akar örök életet adni, hanem most. Ennek a következménye a dicsőséges föltámadás. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van. Ez az örök azt jelenti, hogy más minőségű élet. Van biológiai élet, és van Isten élete. És Jézus, itt őt kell megérteni, hogy kicsoda ő, minden ezen fordul meg. Minden. Én az Atyától jöttem ki, az Atyából élek, az ő személye, az énje. De Mária méhében valóban emberré lett. Van teste, pszichéje, tud emberi gondolata és emberi akarata, de ugyanakkor egy lényegű az Atyával. Kedves testvéreim, ezt addig kell mondani, amit minden keresztény szó szerint nem veszi, és nem ez szerint rendezi be az életét. Mert ami ez alatt van, az egy keresztény gyatra ideológia, hogy Jézus hát a szeretet prédikálja, ott volt, stb., amivel nyakon önti az ő saját bejáratú keresztény vallását, ami nem ér semmit. Krisztusban szeretett testvéreim, és itt az Úr Jézus minden azon fordul, hogy most hogy érti azt, hogy esszük az ő testét és vérét. Nyilvánvaló nem azt akarja, hogy most neki essenek, és kannibalizmus legyen, hogy őt egyék. Ezt az ő föltámadása után értik meg, amikor dicsőségbe emeltetik az ő teste egy más állapotba, nagyon sokszor elmondtam, nem kopog az utolsó vacsora ajtaján, és ott van a tópartján is, itt is van, csak nem engedi látni magát, akkor pedig látni engedte magát. Tehát a mi fizikai testünk és az ő dicsőséges teste más viszonyban van. Persze, megdöbbentek a hallgatók. Hát ezt nem átvitt értelembe kell érteni, úgyhogy hát én is valaki mondhatná, hogy a férjem, a feleségem, a gyermekeim szeretetéből élek, tehát belőle táplálkozom. Nem, szó szerint értette, mert ott hagyták. Azt mondták, hogy ezt nem lehet elfogadni. Egyelő Simon Péter volt az. Micsoda zseni ez az egyszerű halász. Nem azt mondja, értjük, hová menjünk, kihez, Buddhához, Lao Tsehoz, Mohamedhez. Ki beszél arról, hogy az Isten belső életét adja nekünk? Tehát mi maradunk. Nem értjük, de maradunk. És mit mondott? Ha kitartotok az igazságban, tanítványaim lesztek, megismeritek az igazságot, azt mondja az utolsó vacsorán, én vagyok az igazság, hogy az igazság nem egy elvont dolog, hanem ez egy személy. A végső aléteje, a végső valóság az a názareti Jézus. Tehát megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket. Kedves testvérek, minden azon múlik, és itt a kereszténység az elsősorban nem erkölcs, nem tíz parancsolat, az érvényben van. Hanem amit Mózes is tett, szövetség az Istennel, de akkor meg nem értették, hogy milyen kapcsolat ez a szövetség. Ez nem két katonai államnak a katonai szövetsége. Ez nem két ember szövetsége. Ez nem csak a vőlegény és mennyasszony szövetsége. hanem Istennek az emberrel való szövetsége, ami egy életadás, testvéreim. És ha ezt nem értjük, hogy mi milyen, hogy Jézus milyen kapcsolatban van Istennel, akit atyának nevez, és nem értjük azt, hogy mi keresztények milyen kapcsolatban vagyunk vele, akkor tulajdonképpen ez a kijelentése botrányos. Egyébként minden kijelentése relativizálható. Ha Jézus nem az, akinek tudja magát, akinek föltámadása után felismerték az egyház, amelyet a nicéai zsinat kimond az eretnekek ellen, hogy a személye, az énje, az örök Isten belső életéből jött, mert ott hárman vannak. És azért jött, hogy azt az életet megadja, mert Isten azt megadta Ádámnak, de abból kiszakadt. Az embert a názareti Jézusban, a megtestesülésben teremtette az Isten. Tehát, hogy a biológiai élet az egy nagyobb életen belül volt. Kiszakadtunk ebből a nagyobb életből, és most az a meggyőződésünk, a biológiai élet van. Atya az a legfontosabb, hogy egészség legyen. Hát nem az a legfontosabb, hanem hogy Istenben legyek. Mert akkor ez a földi élet is értelmetlen. Egyébként az Úr Jézus az eukarisztiát a földi életünkre rendelte. Tehát ő tulajdonképpen a benne hívőknek már a keresztségben megadta ezt az új életet, de mindig találkozni akar velünk, hogy ne felejtsük el, hogy bennünk van, mi pedig ő benne. Senki se tett azért annyit az ember biológiai életére, mint Jézus. Mert ezt a biológiai életet beleemelte az Isten életébe. Miért támasztotta fel a barátját, Lázárt? Úgyis meg kellett halnia, hogy megérje pünkösdöt, és áldozzon. Hogy bennem van Jézus. Hogy még ez a kis élet, amíg vissza van a halálig, az teljes élet legyen. Tehát fordítva van minden. Ez a biológiai élet, ez a hasonlat. Az Istenben való élet az igazi. Kedves testvéreim, ugyanígy az áldozásnál, hogy belőle élek, hogy egyik személy a másikból él. Hát ez így is lehet, de ezt szellemileg kell érteni. Szellemileg nem igaz. Anyánk méhében nem szellemileg értettük 9 hónapig, hanem az ő testéből éltünk. Tehát ez az eredeti értelem. És mindig mondom, amikor énekelt nekünk, a magzat már mosolyog. Tehát ez a kapcsolat, hogy szeretlek téged, ezen belül van az élet. A biológiai élet, enélkül nem ér semmit. Szerencsétlenek vagyunk, mint az állatok. Nem hiába mondja a Zsoltáros, hogy egy halál terelgeti, egy birkanyája az emberiség, és a halál terelgeti őket. Minket pedig dús legelőre vezetett a jó pásztor. Ezt teljesítette be, hogy ehetjük az Isten életét. És ezen belül olyan szép ez a földi élet. Jézus tett legtöbbet a biológiai életért. Az orvosoknak nagyon hálás vagyok. Mentősöknek, stb. Csodálatos. Mert meg akarják menteni az életünket. De minek? És erre volt egy csodálatos élményem. Szabad elmondani. Lehet, hogy 2 éve volt, már az éveket én nem számolom, hogy itt a Szent Mise alatt, hát összeestem. Elveszítettem a tudatomat. És arra ébredek, hogy hát ez a folyosó plafonja. Mennyire hálás vagyok a Jóistennek, hogy azt kérdeztem, hogy Volt ma átváltóztatás, hol tart a mise? És mondta a jóbatya, hogy az megvolt, az áldozás előtt vagyunk, akkor áldoztassatok meg. Na most nagyon-nagyon figyeltek. Van olyan pillanat az életünkben, amely pillanatot önmagába kell elemezni. Ami előtte van, nem számít, ami utána van, nem számít. Ott fekve felébredtem, és mik vannak? Ott vannak az a sok segítő arc. A mentősök. Egy itt is van most is. Ott vannak a testvéreim. Ott vannak a minisztránsok. Mit akarnak? Az, hogy élj. Na most ez a pillanat. Ha én 100 éves lettem volna, akkor is azt akarták volna, hogy ne halj meg. Ez szérületes. De csak ez a pillanat a fontos, hogy utána már mit gondolunk, hát jobb lett volna, meghalt volna ez az öreg ember, vagy mit tudom én, az már más. Ez olyan pillanat, mint a szeretetnek az extázisa, a legtisztább szerelem, a legnagyobb barátság. Az apa-fiú kapcsolata lehet egy olyan pillanat, hogy minden ragyog, meghasad az egész univerzum az ember előtt. És úgy látjuk, hogy minden jól van. Ezt most ne abból magyarázza, ami előtte van, és ne abból, ami utána van. Itt most olyan arcokat láttam, akik semmiben nem törődnek, csak azzal, hogy élj. Nincs magyarázat. Amikor első segélynyújtásban részesítik az embereket. Mit csinálnak? Belefújnak a szájába, mint Isten Ádáméba. Csak a szent lelket nem tudják belefújni. De a biológiai élet elindulhat. Egy csodálatos. És ott a sok arc között nem láttam, de tudtam, hogy ott van a názáreti arca. Most ezekben az emberekben ő akarta, hogy éljek. Na de hát minden ember, aki tudta volna ezt, mindenki azt akarta volna, hogy éljek, dehogy is. Nem is tudtak rólam. Mások közömbösek. Lehet, hogy valaki azt gondolta, hogy hát hajj meg, most már úgyis jobb lesz. Nem. Ebben a pillanatban ez a stáb, amely meg akart menteni, ez a názáreti Jézus logikájában volt, anélkül, hogy tudta volna, ha ateisták lettek volna, mind, nincs Isten, akkor is ez a pillanat, tessék figyelni, nem lehet az előzményekből magyarázni, és azt, ami utána kezdődik. Ebben a pillanatban, hogy egy ateista csak meg akarja menteni azt, aki a halálba indul, ebben a pillanatban a názáreti Jézusban van, mert ő akar életet adni. Ha most ez elmúlt, akkor azt mondjuk, hogy de hát minek? Úgyis meg kell halni. Mert a názáreti Jézus az emberré lett Isten fia, tehát minden jó akaratú embert magába foglal, a rossz akaratúakat nem. Ebben a pillanatban az ateista is úgy gondolkodott, mint ő, csak nem tudta, hogy életet akarok adni. Csak Jézus azt mondja, nem biológiait. Mert a biológiai egy nagyobb életben van. Az Istennel való kapcsolatban van. Ha abból kiveszem, mit ér? Ezért nagyon örülök, hogy sok magyar ember megszavazta azt, hogy ne vegyék ki az alkotmányból, a keresztény kultúrát védeni kell. A parlamentben, az iskolákban, mindenütt. De vigyázat! A keresztény kultúra halott lehet. Aki tagadja, az hazudik, mert tényleg abba vagyunk. Hiszen egy ateista is mit mond? 2026-ot írunk. És mitől számoltuk? Krisztus születésétől. És tudja, hogy van karácsony, húsvét és pünkösd. Tele van a beszédünk, az agyunk, az emlékünk, mind. Ez a kultúra van, de mit akarnak most? Nagyon megdöbbentő. Ki akarják iktatni Jézust? Kedves testvérek, nem úgy, hogy megölik, mert azt nem sikerült kiiktatni, hanem úgy, hogy nem az Isten fia. Mária gyermeke egy nagy próféta volt, a szeretettől beszélt, hát lehet, hogy csodákat is tett, mi közöm hozzá. Az evangélium akkor nagyon sokszor egy mesekönyv. Miket beszél, hogy én örök életet adok neki? Tehát Jézus nem meggyilkolni akarják, és a keresztények naponkénti gyilkossága nem arra megy, hogy Jézust újra meggyilkolják, hanem hogy Jézust megtagadják, hogy nem az, aki, nem az Isten fia. És így akkor a tanítását is lehet alkalmazni a mai időkhöz, LMBTQ, abortus, stb. Minden, és egy beérzékenyített, leromlott kereszténység van. Éppen most jött el az ideje, hogy ebből a leromlott állapotból, és már van franciáknál mindenütt nálunk, olyan fiatalok, hogy kevesen vannak, bocsánat. Hát elég kevés volt az első sejt, ami megjelent a világ mindenségbe, és abból lett az élet. Vigyázzunk! Még üresedni kell a templomainknak, hogy azokkal terjenek meg, akik tudják, Názareti, te az atyától jöttél ki. Te nem Istenhez vezetsz minket. A vallás alapítók oda vezetnek. Na, elé állunk. Ő ott van, én meg itt vagyok. Én meghalok, ő megvan. Mi közöm hozzá? Te nem az Istenhez vezetsz el, hanem bele az Isten életébe. Testvéreim, áldozzatok. Ez a csodálatos normalitás, ami megmutatkozik abban a pillanatban, ahol baleset van, nem számít, hogy ki volt, gyilkos, stb. Nem számít az, hogy milyen idős, nem számít az, hogy hát talán meg se tudjuk menteni, életet akarunk neki adni. És ez a vágy az emberbe elárulja őt. Miért akkora érték az élet? A biológiai élet önmagában nem. Az állatok is elpusztulnak. Mert az ember olyan állati lény, tehát nem állat, aki képes az Istenre, elszakadt tőle, de Krisztus visszaadja. És ez történik az áldozásban. Mindig újra és újra. Jézus az oltári szentséget nem az örökké valóságra adta, hogy megszűnnek a szentséget. Nem lesz oda hát keresztés, birmálás, hála Istennek, hogy eukarisztia se lesz. Elég az utolsó nap lángjaiba, mert ott egyek leszünk Krisztussal. Ez a földre való szentség, hogy a biológiai életünk, a szexuális életünk, a gazdasági életünk, a társas életünk, az ünnepeink, a szenvedéseink mind föl legyenek emelve Isten életébe. Itt van egy kiállítás a folyosón, meg kell néznetek. Carlo Acutis, hány éves volt? Hát 14, 15, nem tudom, egy olasz kamasz fiú. Felfedezi az oltári szentséget. Ez focizik. Ennek barátai vannak. Ez ugyanolyan ruhába jár, mint a többi gyerek. És az egész egyházat elárasztja ezzel a kiállítással, amit ő készített. Megdöbben az első áldozásról fogva, hogy mit jelent az, hogy Isten életem van. A biológiai élet labilis. Meg is szűnik egy időre, de Jézus dicsőséges testében fogunk élni a halálunk után, és akkor támaszt fel minket a halálból, amikor beteljesedett az egész emberiség élete, mert még várja az Isten fiainak a gyülekezetét, az utolsó napot. Kedves jó testvéreim, csodálatos dolgok ezek. Aki eddig nem áldozott, nem gyónt, gyónjon, meg áldozza. Nem azzal van a bajunk, nem a másik emberrel van a bajunk, nem igaz. Nem a saját komplexusainkkal van, egy Isten komplexusunk van. Az, hogy távol van. Nem. Apád és anyád elhagyna, én akkor se hagylak el, már mondja Izraelnek Isten. És ő visszaváltott kereszthalálával minket ebből a kiszakított állapotba. Ezért, akik Krisztusban vannak, azok új teremtmény. Csodálatos, szép nap ez. És ezt is folytassátok tovább, hogy vannak az életünknek olyan meglátásai, amit nem lehet kifejteni abból, ami eddig volt, meg ami lesz. Olyan bevillanások, erre kellene modern filozófiának ráállni. Mert ez egy létbeli esemény, ami az egész csillagvilágra kihatással van, mert a csillagvilág azt se tudja, hogy van. Ezen a pici kis bolygón él az ember, aki tudja, hogy van, és mi tudjuk, hogy a világ mindenség van. Ezért mondja Szent Pál, hogy szinte sóhajtozik a természet Isten fiainak megnyilvánulása után. Ezért, ami most majd történik a tízes mise után, hogy a kislányok virágszirmot szólnak a szentség elé, tehát beteljesítik a csillagvilág értelmét. Az az illatos kis rózsa, az nem tudja azt mondani Istennek, hogy köszönöm, hogy vagyok, hogy éltem egy picit. De mi tudjuk mondani. És ez a naphimnusz, ez Szent Ferenc imádsága is. Ez a mi imádságunk és életünk. Amen.
1: Az igazság szabaddá tesz. Kedves hallgatóink, Barsi Balázs ferences atya elmélkedését hallották. Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

0: az ima órák liturgiája, kompletórium következik.
1: A befejező ima órát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.

0: Halld, Izrael! Az Úr, a mi Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet, szíved, lelked mélyéből, minden erőddel. Ezeket a parancsokat, amelyeket ma szabok neked, őrizd meg szívedben, és vésd gyermekeidnek is az eszébe. Beszélj róluk, amikor otthon tartózkodsz, és amikor úton vagy. Amikor lefekszel, s amikor fölkelsz.
1: Uram,

0: Látogass meg minket, Istenünk, ezen az éjszakán, hogy holnap reggel tőled erőt nyerve ébredjünk, és Krisztus feltámadásának örvendezhessünk. Aki él és uralkodik, mindörökkön örökké.
1: Amen. Adjon nyugalmas éjszakát, és amint halálig, mélyülő, tisztuló, hűséges szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.

0: Hírpercek.
1: Boldog Brenner Jánosra emlékeztek Pécsen. Kiállítás nyílt Tamásiban Mester Margit Mária 2. jubileumi alkalmából. Nepálban folyamatosan növekszik a katolikus hívek száma. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőnk Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. Június 9-én volt a 80. évfordulója, hogy Brenner János a Pécsi Szent Péter és Szent Pál Székes Egyházban a bérmálás szentségében részesült, közölte a Pécsi Egyházmegye. A Brenner 80 programsorozat keretében június 8-án szentmisével, 9-én pedig kiállítással, filmvetítéssel, előadással és kerekasztal beszélgetéssel tisztelektek a vértanú emléke előtt, aki Istenhez hűséges életével és szolgálatával ma is példaként áll előttünk. Az ő nevét viseli a székesegyházi plébánia kápolnája, ahol kézcsontújának egy darabját erekjeként őrzik. A Brenner emléknapok keretében az egyház megye képviselői megkoszorúzták a család egykori pécsi lakóházának falán elhelyezett emléktáblát, ekként tisztelegve a mártír pap előtt. Olykorban akarta szolgálni a híveket, amikor a megfélemlítés volt az egyház ellenes harc legfőbb eszköze. Idén emlékezünk meg Mester Margit Mária, az Unum Társaság alapítója születésének 120, valamint börtönből való szabadulásának 70. évfordulójáról, tájékoztatott a Mindszenti Alapítvány. A jubileumok kapcsán programsorozatot szerveznek, amelynek keretében szülőhelyén Tamásiban kiállítás nyílik június 12-én. Az én utam a szeretet, nincs időm másra, mottóval. Hosszú keresés, imádság és megkülönböztetés után alapította meg az Unum Társaságot, amelyet 1938-ban hagyott jóvá a Szeged-Csanádi megyés püspök. 1951-ben letartóztatták és politikai fogolyként 5 évre börtönre ítélték. Boldog avatási ügyének előkészítését 2003-ban engedélyezte Erdő Péter bíboros prímás. 2018 és 2020 között zajlott boldog avatási eljárásának egyház megyei szakasza, 25-ben pedig elkészült a pozíció. Boldogá avatásáért 2026. június 14-én Tamásiban mutatnak be szentmisét. Boldog Brenner Jánosra emlékeztek Pécsen. Kiállítás nyílt Tamásiban Mester Margit Mária 2. jubileumi alkalmából. Nepálban folyamatosan növekszik a katolikus hívek száma. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőnk Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. Nepál 29 milliós lakossága számára egy békés kormányzási időszak reményét hozták a márciusban lezajlott választások. Miközben mélyreható politikai és társadalmi megújuláson megy keresztül az ország, a katolikus egyház bizakodva tekint a jövőbe. Látjuk Isten munkáját, nyilatkozta a nepáli vikáriátus apostoli kormányzója Bogáti atya a Fidesznek. A katolikus közösség létszáma évente 100 megkeresztelt felnőttel növekszik, akik az oktatásban, illetve a szociális és lelkipásztori területen dolgoznak. Bogáti atya kiemelte, 80%-os hindu lakosság is nagyra értékeli a Szent Atya béke iránti elkötelezettségét és nemzetközileg elismert erkölcsi tekintélyét. Ezért a pápa üzenete azok számára is fontos tanúságtétel, akik nem tartoznak az egyházhoz. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádiót híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
1: A Mária Rádió kápolnájában élőben imádkozott rózsafűzért Szent Uta imacsoport felajánlja a születendő Fülöp egészségéért, most házasodott Dánielért és Zsófiáért, valamint Piroskáért, Melintáért, Lilláért, Ágnesért és Rozáliáért.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

0: Jézusai a Szent Egyháza, a szentek közösségén a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájának.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Mi jöttünk kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: A világosság rózsa füzérének első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Amikor megkereszteltek, a te szívedben is világosság támadt. Leszállt rád a lélek, hogy Krisztussá formáljon. Mestered alázatát, engedelmességét tanult kitartóan, s Atyád kedvét lenni benned. Mária pedig imájával kísért téged is, mint fiát kísérte egykoron, mert a keresztvízben Isten gyermekévé lettél, s egyben édesanyát is kaptál. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az

0: Úrva te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűzmária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűzmária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűzmária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűzmária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűzmária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűzmária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: mindenkor, kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsafűzérének második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Amikor megérzel bajt, észreveszel szükséget, bánatot, és szíved arra indít, hogy cselekedj, te is Máriához hasonlítasz. Ilyenkor te is Máriaként fordulhatsz Jézushoz, s figyelmébe ajánlhatod az ügyet, mint sajátodat. Nem utasítasz, nem kész semmit sem. Jelzel csupán, a többit ő rábízod, s imád meghallgatásra talál. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűzmária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isten erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsa füzérének harmadik titka, aki meghirdette Isten országát. Köszönjük neked, Jézus, az örömhírt, hogy Isten országában nem az evilági boldogságok útmutatói, de az általad meghirdetett boldogságok érvényesülnek. Hálát adunk azért, hogy megsejthetjük a már itt a Földön megkezdődő Isten országot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Világosság Rózsa füzérének negyedik titka, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Amikor kereszted súlyossá nehezül, amikor életedben a búzaszem törvénye jelentkezik, ne félj, ne fuss el, inkább emlékezz. Fénylő pontként őrizd a magad táborhegyeit. Mikor igaz szeretettel találkoztál, mikor bűneiden sírni tudtál, mikor Istenbe merülten imádkoztál, mindannyiszor te is a hegyen voltál. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindenképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsafűzérének ötödik titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Hála neked, Jézus, hogy nekünk adtad magad az oltári szentségben. Szent eukarisztia, élő forrás, aki bennünket hitvallókká, vértanúkká nevelsz, erősíted a szüzeket, a családanyákat, családapákat, magadhoz vonzod a gyermekeket, az ifjak és leányok életének értelmet adsz, őrizd meg bennünket az örök életre. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: mint éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, védd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak, írva magadra. Imádkozzál égettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus életeire.
6: Könyörögjünk, úrunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent orvosának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, amigunk által.
1: Amen.
6: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztust.
1: Minden.

0: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
1: Vízi Brigitta vagyok. Visszamennék az időbe a 60-as évekhez. Az anyukám részéről a nagymamám nagyon vallásos volt. Minden hétvégén eljártak a tanyavilágból a templomba, ami nem kis távolság volt. Minden porcikájában, amikor gyermek voltam, azt tapasztaltam meg, az a mély Isten szeretet, Isten félelem volt benne. Úgy nevelték nagyon nagy szegénységbe a gyerekeket. Apu részéről viszont, amire visszaemlékszem kiskoromban mindig, hogy nincs Isten, és ő vallotta is, hogy mélyen ateista, nem is akarta, hogy mi így nőjünk fel. Viszont anyukám a tudta nélkül elvitt a nagynénémmel, és megkereszteltek, és ugyanígy 4 évvel fiatalabb az öcsém, őt is. Anyukám megmaradt vallásosnak, amikor tehette, úgy ment el a templomba, hogy nem látta senki. Sokszor ott sírt bent a templomba. Az ördög 3-szor akarta elvenni az életemet, és Istennek a legdrasztikusabb beavatkozásai ezeken a pontokon voltak. Az egyik az, hogy apukámnak nagyon kemény dükkitérései, dűrohamai voltak, ami sajnos a házasság után derült ki, és én már úton voltam. Megfenyegette anyukámat. A szülés előtt állt, hogy kivesz a hasából, és bevitte a nagykést a szobába. Anyukám megijedt, a kezét a szeme elé tette, és azt mondta, hogy na jó, de akkor csináld gyorsan. És úgy megdöbbent apu abba a mély agresszivitásba, hogy azonnal felkapcsolta a sötét szobába a villanyt, és bocsánatot kért. De addig anyu végig azt hitte, hogy meg fogja tenni, hogy megöli őt is és engemet is. A második alkalomot már 7 éves lehettem. Én mindig nagyon védelmeztem az öcsémet apu dükkitöréseitől, de ez oly módon elvadult sokszor, hogy úgy jött haza a lépcsőházba, meghallottam a bakancsoknak a lépteit. Én már remegtem, reszkedtem, megbújtattam az öcsémet, hogy ha agresszív, vagy hogyha üt, akkor ne őt kapjon, hanem én legyek ott. Nagyon mély támadás az ördögtől az volt, mikor apura rájött ez a dükkitörés, ez az agresszív ordibálás, tehát hogy nagyon kikelt magából, és anyu vasalt, valamit mondott neki, és anyu elmosolyodott, és meglátta, hogy volt egy kis mosoly az arcán, így utólag már anyutól ezt már felnőttként kérdeztem, hogy mi okozta apunál akkor. Már hozzászoktam, hogy a semmiből hirtelen kitör, és anyut felemelte, hogy neki is vágta az ajtónak, azt hiszem, és kirohantam a konyhába a szobából, hogy azonnal tedd le az anyukámat. És úgy meg döbbent akkor is, de az a mély agresszivitás, és a szemei szerintem azok a szemek, amíg élek, nem felejtem el, mintha kiült volna egy olyan, nem is tudom ezt hogy elmondani, egy gyilkos, gonosz szellem, amivel én tudtam, hogy itt most végem lesz, nincs menekvés, és mivel azt éreztem gyerekként, hogy nincs veszélytenivalóm, egy nagyon nagy mély nyugalom jött rám, mert megfogta a nagykést, ott is felkapta, hogy gyere ide, megöllek, és mondtam neki, hogy anyukámat ne bántsad, és tudd meg, hogy nem félek tőled. Lerogytam a térdeimre, és akkor rám parancsolt, hogy azonnal álljak fel, és mondtam, hogy felállnék, és szemtől szembenéznék veled, de nem tudok felállni, és ez így történt. És felnőttként én utólag kaptam meg azt a mély bizonyosságot, hogy azért rogytam le, mert hogy volt egy olyan isteni jelenlét, ami által nem bírtam talpon maradni, és én összerogytam, de viszont apu meg úgy megijedt, eltűnt azonnal a szeméből ez a sötét, gonosz erő, és Hirtelen felkapott, bevitt a szobába, letett a szágyra, és berohant a másik szobába, becsukta az ajtót, és körülbelül eltelt fél óra, óra, mire meg tudtam szólalni, és elkezdett reszketni kezem, lábam, és akkor anyu vitt ki végül is, ki támogatott, mikor már csitultam, hogy lefürödjek, hogy hideg vízzel átmosni, hogy magamhoz térjek. Az az Istenhez való kiáltás az ott volt, hogy Jézus segíts. Egy olyan mély kiáltás, hogy az gyerekként biztos, hogy a szívemből jött, és a Biblia olvasás közben már felnőttként megtérésem után jöttek fel azok az igék, meg találtam meg a Bibliából, hogy kiálts hozzám, és én megfelelek. Ha hozzám kiáltasz, én megszabadítalak. És akkor tudatosult bennem, hogy gyerekként, ha még nem is olvastam a Bibliát, de Isten ezt nem hagyta válasz nélkül, hanem cselekedett ott az életembe.
2: Gyerekként, kamaszként jelentett neked valamit az Isten?
1: Igen, csak azt nem tudtam feldolgozni vele kapcsolatosan, hogy miért engedi ezt. Ugye volt bennem az a folyamatos vádlás, hogy engedheted ezt a sok gonoszságot. Nem volt így rálátásom az egészre, csak az, hogy tudtam, hogy igenis van. Nincs itt a földön, hanem fent van a mennyben. A hit ereje biztos, hogy a nagymamámtól ragadt rám is, ahogy anyutól is, mert hát nagyon mélyen hittek, nagyon sok küzdelem meg tragédia volt így a nagy családban, és hitben túlélték ezeket.
2: Egész gyerekkorodat az apukád agressziója okozta félelem töltötte be?
1: Gyakorlatilag igen, 24 éves koromig még azt nem mondtam, hogy na most itt elég, és én feljövök Budapestre a apáca nagynénémhez, és itt fogok élni. Ez is összekapcsolódik, ami utána történt, ugye, mert mielőtt feljöttem volna Budapestre, azt mondta, hogy betegen, pénz nélkül fogok könyörögni, hogy vissza fogok én oda menni. Úgy tervezte, hogy én biztos életem végéig otthon leszek, de hát bennem is jött ez a lázadás, hogy kilépek ebből, és hála az Úrnak, hogy eljöttem. Anyukám is támogatott ebbe, látta, hogy én ebbe teljesen tönkre megyek, tehát nem volt már saját akaraterőm, tehát mindig manipulálva voltam, és én ebből ki akartam törni. És hála az Úrnak azért apró léptekkel, de ez sikerült is. Apu nem tudott mit tenni, miután anyu mellém állt. El kellett fogadja, felnőtt voltam, 24 éves. Egy olyan rendíthetetlen, szilárd dolog volt az, hogy nem maradok ott, és én ebben nem nyugszom bele, hogy így élem le az életemet, hogy feljöttem ide dolgozni, és sokat jelentett, hogy vitt a nagynéném ugyanúgy magával imádkozni, minden délelőtt járt le templomba. Mindig azt a példát kerestem, hogy valaki meg is éli azt, amit behisz. Nem mindig ez volt a feltörő erő. Ki az, akire úgy tekinthetek, hogy igenis az élete. És a nagynéném az egyik, aki angol kisasszony volt. 49-ben a pártrendszer akkor oszlatta fel és elvitte tőlük, ami járt volna nekik. Ami bennem döbbenetet okozott, hogy az apáca ruháját a rendtársával együtt betették egy ládába, és mind a kettő nyugdíjas korára, amikor visszaadták a rendházakat, és mint egy bizonyosság, hogy az identitásukat nem tudták összetörni. A nagynénémet ki is hallgatták, meg akarták kínozni. Ő egy nagy példakép abból a szempontból, hogy ahogy méltósággal végigvitte az életét, ő amúgy nővér volt kórházba végig. Sokszor mesélte el nekem gyerekként, hogy nézd meg, utolsó órájába hívják a papuk. Nagy pártemberek. Annyira tilos volt minden, és hogy az a szemem előtt zajlott le, és ezek mind olyan bizonyosság, hogy tudtam, hogy hiteles ez a valóság, hogy igenis a hit működik akkor, hogyha mi úgy cselekszünk, viszont hogy mennyire az belém ivódott az a szeretet a nagymamámtól, anyutól is, és a nagynénémtől, a rendtársaktól, hogy az semmivel össze nem hasonlítható, hogy az isteni szeretet az mindenen áthatol.
2: Ő tanított téged Istenről, a hit dolgairól?
1: Tanultam már mindig adott könyvet, tehát a Bibliát elkezdtem olvasni. Megnyíltak a szemeim a Bibliára, az az én valóságos Isten találkozásomban volt, hogy behívtam Jézus tulajdonképpen a szívembe, elismertem Uramnak és megváltómnak, letettem a bűneimet, az életemet a kezébe tettem, hogy ő legyen az Úr továbbiakban. Akkor értettem meg megtérésem előtt a bűnnek a jelentőségét, és hogy mint bűnös embert is, hogy Jézus eljött erre a földre 2000 évvel ezelőtt, hogy megmentsen bennünket, holott halálra vagyunk ítélve. Ennél nagyobb szeretet, ez az örökkévaló szeretet nincs, és felfogtam ennek a szívbéli jelentőségét, és akkor sírva elszaladtam egy, ami éppen nyitva volt, templom, és ilyen ifjúsági gyülekezet volt, gitároztak, és ott kitört belőlem a sírás. 1993. november 10-én fogadtam be az Urat a szívembe, mert annak egy olyan pecsétje, lenyomatja volt, hogy előtte volt a megtérés előtt egy vad kiáltásom ott is Istenhez, hogy miért van az, hogy mindenki belém rúg, én próbálok, hogy mindenkinek jót tenni, és megszólalt belül egy csendes halk hang, hogy nézzed csak, és elkezdtem mutatni a bűneimet, és akkor még keservesebben sírtam, hogy akkor most mit csináljak, mert láttam a bűneimet fehéren, feketén, akárhogy betörtem a kisöcsémnek a fejét kővel, vagy tehát, hogy minden ilyen gyerek csíny, ami az végül is bűn volt, mert az már nem pici csínyek voltak, amit csináltam, mert hát ugye én is azért vettem át az agresszivitásból, de rögtön mondta ez a halk szelíd, csendes hang, hogy de látod, én elküldtem a fiamat, érted, meghalt, érted, hogy éljél te általa. Akkor, mint hogyha kinyílt volna a szemem, tehát másképp láttam a földet, a lakóit és mindent, és kérdezte a papnő akkor, hogy mit érzek. És mondom, azt látom, mintha egy tábor tűz lenne, és angyalok körbe táncolnak. Tehát, hogy az angyalok tábor tüzet járnak körülöttünk, ez az élményem volt. És akkor ebbe a gyülekezetbe jártam, még ott laktam, viszont még a megtérés előtt, ami oda vezetett, a harmadik halál élmény az volt, hogy nagyon beteg lettem, és mikor megműtöttek, azt mondta az orvos, hogy nem éltem volna egy napot, mert az a daganat polip lefolytott volna, és hogy isteni csoda, hogy én életben maradok. Pont akkor jött haza Amerikából egy professzor, ennek a betegségnek a specialistája, és hogy az ő kezébe kerültem, így menekültem meg. Akkor már délalföldi városban laktam, és akkor már volt egy kisfiam. Mikor felkerültem Budapestre, akkor 24 éves voltam, 2 évet dolgoztam itt, akkor megismertem a férjemet, leköltöztünk egy alföldi városba, összeházasodtunk, és ahogy jött a kisfiam, utána rá egy éves kora körül olyan módon lesoványodtam, nem tudtam, mi az oka, hogy már a mentő vitt el orvoshoz. Kiderült, hogy nagyon komoly a gond. A megtérés akkor történt már, amikor éreztem, hogy nem sok időm van hátra. Beszorultam egy olyan alagútba, hogy innen kimenetel saját önerőmből, akaratomból nincsen, és hogy még kiáltani sem volt már úgy erőm. Belül azt éreztem, hogy egy mély öreg ember vagyok, többet láttam, mint kellett volna. Az egészséges énképem nem volt meg, az az apai, atyai énkép, tehát ez volt az akadálya az egyik talán a megtérésemnek, így utólag feldolgozva ezt, de hála az Úrnak tudta, hogy merre vezessen, mert hogy olyan embereket küldött hozzám, akik imádkoztak értem, látták az állapotomat. Ők terelgettek és beszéltek a Bibliáról, Jézusról, hogy ő a gyógyító, hogy igenis van menekvés. Én ezt egy ilyen távoli történeteknek éltem meg, tehát hogy ez abban az időben volt, és ebben biztos vagyok, hogy megtörtént, meg történelmi tény, de hogy ez a mai nap is valóságosan megtörténhet, azt ezután tapasztaltam meg. De ezek mind-mind kellettek ahhoz, hogy legyen egy helyes látásom a igéről.
2: Megtérésedre hogyan reagált a környezeted?
1: A férjem szkeptikus volt, mikor megműtöttek, és visszatértem az életbe, belement egy játékszenvedélybe, és amink volt, azt mindent, autó, kocsi, berendezés, személyes tárgyaim, és akkor még plusz adósságok, mert innen kért kölcsön, onnan kért kölcsön. Mindenünk elment, el kellett hagyjuk a várost, visszajöttünk Budapestre, hallottam egy pásztortól, hogy beszélt az igéről, hogy hogy kell minden nap magunkhoz venni az igét, mint egy C-vitamint, hogy igenis tele kell szívjuk magunkat, mint a szivacsot, mikor beletesszük a vízbe, hogy mikor jönnek a próbák, szilárdan meg tudjuk állni, és az ige legyen, ami megtart. És én ezt nagyon keményen megtapasztaltam, akkor még 2 év volt az a rész, mikor a párom nagyon durván belement, és már nem volt semmi, és úgy jöttem el tőle az albérletbe, hogy mondtam, hogy tovább nem tudom csinálni, nekem itt van a kisfiam, és akkor várta, írt apukám egy levelet, hogy költözzek haza a gyerekkel, és hogy milyen az Úr, akkor bibliai történeten keresztül szólt hozzám, Ábrahámot kihívta Úrvárosából, előre visz. És nem tudtam, mi lesz a megoldás. Felhívtam a volt feleségét, és azt mondta, hogy tudja, érzi, hogy ez Istentől való és befogadott. 2 hónapig laktam ott a fiammal nála. Istennek egy olyan csoda megnyilvánulása volt ez, hogy végig kísérje az egész életem. Ennek azóta is hálás vagyok, hogy ő is hitben ott állt, ahol kellett Isten szeretetében, és hogy engemet az Úr, ő általa ki tudott ragadni ebből. A férjem azzal a célzattal jött utánam a gyülekezetbe, hogy menjek vissza a kisgyerekkel, és a pásztor olyasmiről beszélt, hogy azt hitte, hogy én beszéltem személyesen a pásztorral, és úgy érezte végig, hogy az neki szólt. Az Úr volt, ő cselekedett, ő is megtért. Ez egy 2 hónap leforgása alatt volt. Azért közben még azt is hozzáteszem, hogy az Úr olyat jelzett nekem, hogy a férjem öngyilkos akar lenni. Olyan belső zokogást tölt fel rám, hogy én annak a terhét, ha életbe maradok, és hogy a férjem öngyilkos lesz, én azt már nem fogom tudni, hogy a lelkem ketté törik, hogy én azt már nem tudom túlélni, de így sem tudok már élni, hogy vele együtt, meg nélkülesre, és akkor volt egy hetes olyan böjtöm, hogy nem ettem, csak ittam, de viszont mindig a Biblia volt előttem, és olyan igékkel vértezett fel az Úr, hogy megvan szentelve én bennem az én férjem és az én gyermekeim, és nem értettem, hogy ez mire szól, vagy hogy van, de egy hét után én tudtam, hogy a válaszok megvannak az Úrnál, és hogy fog cselekedni. Egy belső békesség jött rám, hogy megvan, amit kértem. Rá pár napra hívott a párom, hogy szeretne bocsánatot kérni, és azért is imádkoztam az egy hét alatt, hogy térjen az Úrhoz, meg megszabaduljon ettől a szenvedélytől. Mikor olvastam az igét, volt benne egy olyan történet, hogy a tanítványait kiküldte, hogy gyógyítsanak, szabadítsanak embereket, és volt egy olyan fiú, aki tűzbe-vízbe vetette magát, meg ilyen epilepsziás rohamok voltak rajta, és mikor megkérdezték a tanítványok, miért nem tudták megszabadítani, Jézus tudta csak, És ami még a bőtre indított, azért pont ehhez kapcsolódik, hogy igenis nem eszek, hanem csak az ige, hogy azt mondja, hogy van olyan fajzat, ami csak könyörgéssel és bőjtöléssel megy ki. És nem tudtam már sokszor értelemmel imádkozni, mert legtöbbször az egy hét alatt csak nyögtem, sóhajtoztam Istenhez, de meghallgattam, mert történt egy olyan éjszaka a férjemnél, és ezt ő mesélte el, hogy éjjel felébredt, még külön laktunk ugye, mert frissen megtért, és kezdődtek úgymond a átváltozások, és érzett egy békés jelenlétet, és hirtelen átváltott félelembe. És akkor az Úrhoz kiáltott, és azt mondta, hogy azt látta, hogy két kutya piros szemekkel az ablak előtt, hogy vissza akarnak jönni hozzá, hogy kívül volt, és akkor is Jézus nevét hívta segítségül, hogy szabadíts meg, Uram, és attól a pillanattól kezdve még vágyat sem érzett arra, hogy ő a játékterem fele menjen, hogy játszon, olyan valóságos volt a megtérés. Ez olyan elementáris megtapasztalás volt, hogy tudom, hogy nem beszélt mellé, mert a tettei, a cselekvés, hogy utána ő teljesen is megváltozott, teljes mértékben a családjának élt.
2: Innentől hitben éltek és gyarapodtok.
1: Lépésről lépésre kezdtük újjáépíteni.

0: olyan ne történjen, hogy elvetélés vagy bármi, de olyan bizonyosság volt belül, hogy igenis ez Isten ajándékai mind a kettő, akiket még kaptam. Ez egy hatalmas áldás volt, és pecsét arra, hogy utána helyreállította olyan módon az Úr az életünket, hogy az Úr nem csak, hogy kárpótolt bennünket, házat tudtunk vásárolni, autónk lett, a gyermekek szükségei fölöttébe lettek töltve, és most az 5. unokám fog jövőre születni, ezek Isten csodái. Megszületünk erre a földre, és az a jó, ha felteszi az ember a kérdést, hogy mit célból születtem, miért pont most születtem, miért pont ezekhez a szülőkhöz, és amíg itt élünk a földön, addig van lehetőségünk dönteni, vagy Isten mellett döntünk, és járunk az élet útján, vagy a széles úton, az meg a halálra viszi az embert. Azok az emberek, akik nem Istent választják, magukat választják el az élettől. Törekszünk úgy élni, hogy amit itt eltöltünk a földön, azt már akkor a legcsodálatosabb dolog, hogyha Isten akaratában, amire rájöttem, hogy másoknak áldást tudjak lenni. Krisztus tud rajtam keresztül cselekedni, tudok adni szeretetet a gyerekek fele, és kapok is vissza. Azért vagyok azon a helyen, hogy a gyerekek úgy menjenek tovább, egy biztos alappal, abban a szeretetben, hogy tudják azt, hogy sosincsenek egyedül, mert ott van. Ő az Úr, aki minden lépésüket figyeli.
1: Kedves hallgatók, Vizi Brigitta óvodai dajka tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurcina Terézia készítette.

Kedves hallgatóim! A mai alkalommal nem kifejezetten gazdasági témáról akarok önökkel beszélgetni, bár ha meghallgatják, akkor megállapíthatják, hogy azért nem áll távol az egyház társadalmi tanításától a téma, amivel foglalkozom. Márpedig az én gazdasági ismeretterjesztő műsoraimnak egyik igen fontos tényezője, motiválója az, hogy mindig az egyház társadalmi tanításaival összefüggően próbálom a gazdasági kérdéseket, a társadalmi kérdéseket önök számára bemutatni. Már-már úgy tűnik, hogy kissé régi módi vagyok, ami egyáltalán nem lenne csoda, hiszen koromnál fogva, 85 év, már végigéltem a század nagyon sok hullámát, változását, ideológiák tündöklését és bukását. Tehát elképzelhető, hogy megragadtam talán valami régi módi felfogás mellett. Szeretném hinni,

0: hogy nem így van, szeretném hinni, hogy amiket elmondok, azoknak a mai kor embere számára is van relevanciája, vagyis érvényessége. Nos, az egyik ilyen téma, amivel olyan sokat foglalkozom, az a nők szerepe a családban, a gyermeknevelésben. Nem nagyon lehet azzal vádolni, hogy netán ódivatú valaki lennék, hiszen nálam emancipáltabb nőt nehéz lenne találni. Szép karriert futottam be, de emellett nagy családom is lett. Hiszen, hogy a kedves hallgatók, nyilván több forrásból, ha mástól, nem, hát saját magamtól hallották és tudják, hogy valóban szerintem kivételesen szép és nagy pályát futottam be itt kis hazánkban, hiszen a kormány minisztere lettem az első rendszerváltó kormányban. Előtte magasrangú tanácsadója voltam a legkülönbözőbb felsőszintű vezetőknek, annak ellenére, hogy soha nem kényszerültem olyan típusú politikai szerepvállásra, amely a kommunista ideológiával lett volna összhangban. Tehát én párttag nem voltam, de a legcsodálatosabb azonban az, hogy mégis voltak a magyar kormány vezetésében a 70-es évektől, sőt a 60-as évektől kezdve is már, olyan emberek, akik számára egy közismerten keresztény, vagy legalábbis nem a párt soraiba tartozó ember tud olyan okosakat vagy értelmeseket mondani, amelyeket meghallgatni célszerű. Sokszor ültem olyan miniszterek és kormánytisztviselők, miniszterelnök helyettesek háta mögött, akik néha hátrafordultak és megkérdezték tőlem, hogy jól mondtam, Katika. Tehát ezért mondom, hogy én erre büszke vagyok, és hát tekintsék ezt, ha akarják, hiúságnak, de mindesetre azt gondolom, hogy ezt elérni nem volt semmi. És mindehhez azonban a legfontosabb kérdés hozzátársul, hogy gyermekeim lettek, és férjemmel közösen 3 gyermek családját mondhatjuk magunkénak, vagyis 13 unokánk van ebből a szép nagy családból. Azt mondhatom, hogy mind az önmegvalósítás, mind a nők családba betöltött szerepét tekintve, azért mérvadó lehet az én nézőpontom. És hát azt meg is kell mondanom mindjárt előjáróba, hogy minden módon támogatom a nők társadalmi szerepvállását és a önkiteljesedését, mondjuk azt önmegvalósítását is. Mégis elhatároztam ennek a kiskönyvnek az összeállítását, amelyben ismert, nagyon ismert, vagy olykor kevésbé ismert, ám de megismerésre méltó női karrier történeteket mutatok be. Vannak olyanok, mint például a Margaret Thatcher, amelyekkel nem foglalkozom, mert azt nagyon-nagyon sokan ismerik. A celebekkel meg különösen nem, mert azt nem tekintem a magam részéről különösebben nagy sikernek, annak ellenére, hogy a mai világban olyan fontos szerepet töltenek be. Néhány a tudományban és politikában már ismert szereplőt mégis beillesztek, mert a mondani valójuk olyan fontos a témám számára. A téma pedig egyértelműen női szakmai kiválóság és a társadalmi szerepének az összeegyeztetése a családban betöltött szerepükkel. Nem törekszem messze teljességre, csak néhány olyan szemét mutatnék be, akik a saját értékrendemhez közelebb álló személyiségek. A szakmai munkámban már sokszor írtam ismeretterjesztő cégeket kiemelkedő asszonyokról. Ők aztán mindenképpen megérdemlik, hogy ismételten felidézem. Kedves hallgatóim közül, aki nagyon hűséges, az esetleg már találkozott egyik-másik élettörténet részletével, de arra kérem, hogy azért ne gondolják azt, hogy nem érdemes újra ebben az összefüggésben a többi nővel együtt áttekinteni ezeknek az élettörténetét röviden. Néhány izgalmas további nő alakmunkásságát meg az internet oldalain kerestem ki, mert a mai aktuális témáinkra is találtam szinte közvetlenül választ adó nagyszerű személyeket. Ezekből szeretnék most egy kis csokrot önöknek átadni, és azoknak az olvasóimnak nyújtani, akik majd a mostani könyvásáron megjelenő könyvemet, a Jeles nők dicséretét esetleg megveszik és elolvassák, vagy legalábbis oda teszik jeli szekrényükre. Mert én nem tudom ki, hogyan van, vannak-e még elegen a Gutenberg galaxis hívei, de én esténként elalvás előtt szeretek pár oldalt olvasni. Különösen rövid novellákat, amelyek éppen elegendőek ahhoz, hogy az embert álomba kísérjék. És ezek a kis történetek erre pontosan alkalmasak. Lehet, hogy azt mondják, kedves hallgatóim, hogy ez itt most a reklámhelye volt, bocsássák meg nekem, de nem csak az vezérelt benne, hogy a munkámról beszélhessek, hanem az, hogy ez a munkám mondani valója mindenkihez eljusson, mert miért ne álmodhatnánk mindnyájan arról, amit ezek a kiemelkedő személyek elértek. Igenis, nőként is hagyhat valaki nyomot a történelemben, a tudományban és a művészetekben. Igaz ugyan, hogy minden nő számára lehetséges maradandót alkotni, hiszen a gyermekek megszülése, felnevelése, az élet továbbvitele olyan nagy csoda, hogy ennél nagyobb csoda nincsen. Már talán említettem, most megint csak felhozom, hogy a gyermekszülést egyes orvostudósok úgy hasonlították össze, mint egy olimpiai verseny eredményét, annyi erőfeszítés kell hozzá. Tehát, hogy így mondjam, minden édesanyja valóságos olimpikon. De mégis csodálatos, hogy az egyes nők milyen hatalmas akaraterővel rendelkeztek és törtek pályájuk során a csúcsra. Az aztán meg különösen elismerhető és elismerendő, ha mindkét területen, a családban és a hivatásban is helytálltak. Így aztán ajánlom az olvasnivalók közé ezt a könyvet mindkét nembeli embertársamnak, a férfiaknak, hogy emeljenek kalapot e nők előtt, a nőknek meg azért, hogy elhiggyék. Minden lehetséges. Számukra is. Nos, tehát ki mindenkivel foglalkozik a könyvem? Természettudósokkal, élettanítudományokkal foglalkozó nőkkel, közgazdászokkal, politikusokkal és a politikával összefonódó környezetvédelemmel, oktatásüggyel foglalkoztak rendkívül szertágazó területeken hőseim. Vegyünk néhány példát. Nem azt szeretném elérni, hogy elmeséljem a könyvet, mert hiszen akkor minek kellene megvenni. Márpedig nyilván kiadó örülne neki a Kairosz, ha a kedves hallgatók esetleg meg is vásárolnák ezeket a könyveket tőle. No, vegyünk tehát néhány példát. Sokukat már az Élet és Tudomány lapjain, vagy másutt is megírtam, de sokuk először kerültek most, hogy így mondjam, nem papírra abban az értelemben, hogy nem kézzel írok már, hanem természetesen a billentyűzettel, de mindesetre az ujjaim alá most kerültek azok a betűk, amelyekkel megírtam ezeket a történeteket. Az egyik már régebben ismert személy Laura Bassi volt, aki az újkor hajnalának egy fényes csillaga. Ő volt az első nő, aki fizikából PhD minősítés szerzett, és itt most megjegyzem, hogy az úgynevezett sötét középkor végén, vagy az újkor hajnalán, ha tetszik. 14. Leó pápának volt ő a támogatottja, aki az egyik legnagyobb tudós pápa volt. Hozzáfogható tudományos ismeretekkel rendelkező pápa nem volt a történelemben, mert ő nem csak a teológiában volt kiváló, abban azért sok nagyszerű személy volt itt a közelmúltban is, aki az ismertséget megszerezte, és talán nálunk is közismert. Hát nem kell beszélni talán a 16. Benedek pápáról, bocsánat, Benedek pápát akartam mondani, tehát a 14. Benedek pápáról van szó. A 16. az ugye a Ratzinger bíboros volt, és aki Ferenc pápa elődje volt. Nos, Ratzinger a teológiában olyan nagy tudós volt, hogy én hát nem vagyok mérvadó az megítélésben, de én nagyobb teológust nem ismerek nála, legalábbis aki hozzám eljutott. Én nagyon-nagyon sokra tartom 16. Benedek pápát, még Ratzinger bíboros korából is. Na de ez a 14. Benedek pápa, aki Laura Bassinak a pártfogója volt, ő volt az, aki a természettudományokban is nagyon jártas volt. És ő támogatta ezt a hölgyet hölgyi létére, hogy fizikai kísérleteket, stb. Végezhessen, és az akadémia tagja legyen. Azt kell, hogy mondjam, hogy az abban a korban ez a női emancipációnak a csúcsa volt. A 20. században volt egy másik fizikus nő is, aki csodálatos eredményeket ért el, no, őt már sokkal jobban ismerik, kedves hallgatóim. Ő Marie Curie, a lengyel közélet talán legismertebb alakja, őt tartja a közvélekedés leghíresebb lengyel személynek a történelemben. Azzal a kutatási eredménnyel, amivel ő dicsekedhet, bár sosem volt a dicsekvő alkat, olyan szerény, kedves, szerény embert, jóságos, csodálatos édesanyát, nagyszerű testvért, hazafit és tudóst, mint amilyen Marie Curie volt, feleséget, keveset hordott a föld a hátán, már megint itt vagyunk, hogy emberi minőségében is kiváló volt. Ő volt az egyetlen nő, akinek két tudományterületen, a fizikában és a kémiában is sikerült Nobel-díjat kapnia. Ilyen nincs több. A férje, a lánya, a veje is Nobel-díjas lett, ugye? Igazán a kalapot le előtte. Ide a természettudományok közé sorolhatjuk Rachel Carsont is. Ez a kedves amerikai hölgy arról ismert, hogy a DDT szennyezés veszélyeire hívta fel a társadalom figyelmét. Az, hogy felfedezte ennek a káros hatását, és ezt egy nagy hatású könyvben meg is írta, ennek a címe a Néma tavasz volt, amiben megírta, hogy könyörgöm, a sok méreggel telített rovart elfogyasztó kismadarak is elpusztulnak, tehát csend lesz, nincs azon a környéken, ahol DDT-vel permeteznek, használják a környezetvédelemben, ott előbb-utóbb elhallgatnak a madarak, nincs madárdal. De nehogy azt higgyük, hogy itt annyiból állt a dolog, hogy megírja valaki ezt a könyvet, hiszen hatalmas vegyipari cégek lobby erejével kellett neki tudományos igazát bebizonyítani, hiszen azoknak anyagi érdekük fűződött az adott vegyszerek eladásához és értékesítéséhez, és itt megint azt kell mondanom, hogy a Rachel Carsonban is a tudományos eredményeinél is többre becsülöm azt a kitartását és lelki erejét, amivel a hatalmasságokkal szembeszállt, és meg kell mondani önöknek, győzött. A természettudósok közé sorolhatjuk ugyancsak Jean Goddardt is, akit ismerhetnek a hallgatók a mostanságban megjelenő ismeretterjesztő cikkekből, hiszen nem rég távozott az élők sorából. Ő volt a majmok magatartás kutatója, a tudomány és az etika nagy összekapcsolója. Úgy mondták róla, hogy egyike volt Leakey angyalainak, mert Leakey egy különlegesen híres paleontológus volt, aki azért is támogatta ennek a kedves tudósasszonynak a munkáját, mert azt gondolta, hogy a mai viselkedéséből a majmoknak következtethetünk arra, hogy hogyan is történt az emberi válás sok-sok évezreddel ezelőtt, amikor a majmok szerszámkészítő állattá váltak. És sok mindenben ugye olyan tulajdonságokat mutattak, amely az emberi társadalomra is jellemző napjainkban is. Ez a híres paleontológus nagyon jó barátja volt Jane édesanyjának, és így a kapcsolatuk azért is érdekes, mert egy pár szóval vázolom a könyvben Leakeynek az életét is. Nem eléggé részletesen megérne egy misét, hogy így mondjam, mert annyira fantasztikus, csodálatos ember volt ez a bizonyos Leakey. No, de térjünk vissza a hölgyeinkhez. A híres asszonyok között szép számmal voltak politikusok, a legkiemelkedőbb ezek közül. Eleanor Roosevelt, őről ugye azt tudjuk, hogy Franklin Delano Roosevelt felesége, társa és segítője volt. Igen, romantikus élete volt. Romantikus és egyben nagyon nehéz. Nem mesélem el a részleteket ajánlom olvasásra, de mondhatom, hogy nem volt könnyű sem hozzámenni, sem mellette maradni Franklin Delano Rooseveltnek, First Ladyként. Egyetlen kis anekdotát idézek fel a könyvből. Ugye ő nagyon sokban befolyásolta a nagyválság idején az elnök magatartását, amint a kedves hallgatóink bizonyára történelmből tudják, hogy a nagyválság idején hát nagy tüntetések voltak Amerikában, és bizony Hoover elnök, aki Franklin Delano Roosevelt elődje volt, az a tömegbe lövetett. No, ez volt az a pillanat, amikor egy magyar tudós, író, közíró azt írta le, hogy Csíszabó László, hogy ez valami hihetetlen dolog volt az amerikaiaknak, mikor szembenéztek azzal, hogy milyen dolog az, hogy prédikálunk a demokráciáról és a saját embereinkre lövetünk. Ez volt egy fordulópont a társadalmi lelkiismeretben Amerikában, amely addig bizony szépen tűrte a nagy gazdasági igazságtalanságok meglétét, mert azt mondták, hogy mindenki boldoguljon, ahogy tud, ugye. Akkor kiderült, hogy azért ez nem egészen így van, hanem a közösségnek is van ebbe szerepe, hogy ez így lett, ebben Franklin Delano Roosevelt szerepe óriási, de ebben közreműködött, sőt mondhatom, hogy inspirálta, ösztönözte a felesége. Amikor a tüntetések voltak, akkor a Roosevelt asszony lement a tüntetőkhöz, a katonákhoz, mert ugye a veteránok tüntettek, akik az első világháborús veteránokat, akik majd éhen haltak a nagyválság idején, és énekelt a katonákkal, megígérte nekik, hogy segíteni fog rajtuk, és segített is. Mondták is a katonák a későbbiekben is, ez az anekdota, amit akarok elmondani, hogy hát igen, a Hoover leküldte hozzánk a lövészeit, és lövetett. Roosevelt leküldte hozzánk a feleségét, és ő segített rajtunk. Nem tudták, hogy nem is Roosevelt küldte le, hanem a felesége volt az, aki magától ezt a nagyon nemes és szép és csodálatos társadalmi cselekedetet megvalósította. No, ha már itt vagyunk a Roosevelt kormánynál, akkor találkozni fogunk a könyvben még egy személlyel, aki a kormányának a tagja volt, és pedig ez Francis Perkins, aki munkaügyi miniszter volt. Az első nő az amerikai kabinetben egyébként. Lám-lám, munkaügyi miniszterről beszélünk, és a Eleanor Rooseveltnél is arról, hogy milyen fontos gazdasági intézkedéseket és jogi intézkedéseket hoztak meg férje idejében, sőt azt is mutatom, hogy Eleanor Roosevelt egy percig visszatérve, hogy az emberi jogok létrehozója, nyilatkozatának létrehozójaként is említik, nyilván tartják az ő nevét, az egyik legnagyobb, az egyik történet egyik legbefolyásosabb asszonyának tartják. Amikor meghalt, akkor fél árbocra emelkedték minden országban az amerikai zászlókat. No, visszatérek Francis Perkinsre, aki mint munkaügyi miniszter azt látta, hogy micsoda embertelen körülmények között dolgoznak az amerikai munkások. Ő volt az, aki egyrészt a munkakörülmények javítását rengeteget segített, másrészt ő hozta létre az amerikai társadalombiztosítási nyugdíjrendszert. Ezért én nekem könse is kedves, hiszen az én férjem, Botos József volt a Magyar Társadalombiztosítás rendszerváltás utáni első főigazgatója, akinek munkásságát, ott eltöltött éveit a legnagyobb szeretettel említi mindenki, aki akkor ismerte, mert sem előtte, sem utána olyan korszak a magyar társadalombiztosítás életében nem volt, mint amilyen az ő főigazgatósága alatt megvalósult. Ezért külön büszke vagyok rá, és így Francis Perkinsre is, aki egyértelműen a keresztény hit alapján végezte hivatását. Ő azt mondta, hogy amikor odajött New Yorkba és elvállalta a kormányzati tisztséget, akkor a Franklin Delano Rooseveltnek, a sok millió szegény embernek és a Jóistennek a dicsőségére tette ezt, annak a szolgálatára. Nem csoda tehát, hogy őt például az episzkopális egyház, aki egy keresztény felekezet, szentként tiszteli Amerikában. Hasonlóképpen politikus volt Gunnar Myrdal, Nobel-díjas közgazdász felesége is, Alva Myrdal, aki az ENSZ UNESCO szervezetének vezetőjeként ért el magas beosztást, majd hazájának indiai nagykövete lett, tehát egy svéd nagykövet azért nem akárki. 62-ben pedig miniszter lett a svéd kormányban, és bő 10 éven keresztül miniszterként tevékenykedett. Érdekes módon az egyházi ügyekért és a leszerelési tárgyalásokért volt felelős. Ugye milyen különleges közéleti funkció egy olyan nőnél, aki egyébként 3 gyermek édesanyja volt. A békért folytatott küzdelme, amelyet a politikából való visszavonulása után is folytatott, mint hogy a politikusi léten értem én a kormányzati létet. 1982-ben a béke Nobel-díjat eredményezte számára, izgalmas, majd meglátják, hogy milyen körülmények között kapta meg, és az is izgalmas, hogy milyen hatalmas áldozatokat követelt tőle ez a közéleti szereplés a családját illetően. Egy következő hölgy, aki szintén a politikusi kategóriában van így nálam, Indira Gandhi. Az ember azt gondolja, hogy ennek köze van Mahatma Gandhihoz, de nem, ez csak névrokonság, mert a férje nevét vette el, akinek véletlen éppen Gandhi volt a neve. De az mégis igaz, hogy a Mahatmához nem kevés köze volt, hiszen Nehrunak, Mahatma Gandhi legjobb barátjának, segítőtársának a barátja volt, illetve a lánya volt, tehát barátjának a lánya volt. India miniszterelnökeként országát az el nem kötelezett országok vezetőjévé tette, hatalmas gazdasági és oktatási reformokat valósított meg, keménykező ember volt, gyilkosság áldozata lett, de azt lehet mondani, hogy elvitathatatlanul nagy személyisége volt India és a világ történelmének. Van egy afrikai hősnőnk is, Wangari Maathai. Ő egyike volt azon fiataloknak, akik Amerikában tanulhattak a Kennedy időszakban, a Kennedy kormányzat intézkedéseinek eredményeképpen, ami azzal akarta segíteni Afrikát, hogy tehetséges fiataloknak magas szintű továbbtanulási lehetőséget biztosított. Nos, ő hazatérve afrikai országába küzdött a demokratikus változásokért, bár ő is 3 gyermeknek adott életet, egy politikusnak volt a felesége, de hát nem volt könnyű élete. Hát pontosan azért, mert politikában ugye nagyon kiemelkedett, nagyon sok ellenséget is szerzett magának. Nevéhez fűződik az afrikai esőerdők védelme. Az amazonasi esőerdőkről tudunk, de ugyanilyen jelentőségű Afrika közepén lévő esőerdők szerepe is a világ klímájában, és az a helyzet, a politikusok, mint mindig, hajlamosak a rövid távú szemléletre. Ott is, az afrikai országban is úgy tekintették az Istentől kapott ajándékot, az őserdőket, mint valami magántulajdont, és osztogatták azoknak, akik a saját klányukhoz tartoztak, akik viszont kitermelték, hát ez egy óriási nagy baj lett, nem lett volna szabad magánosítani ezeket a őserdőket. Ő ezért harcolt, de olyan mértékben, hogy a diktátorok, akik ott úgy írtották egymást, mint Tuszik meg a Hutuk, ugye? Sokat olvastunk erről, meg hallunk erről az afrikai szörnyűségekről, nem beszélve a keresztények helyzetéről Afrikában. Ő rengeteg üldöztetés szenvedett, élete egy részében többször volt börtönben, mint szabadlábon, holott az amerikai külügyminisztérium emelt szót érdekébe, Gorbacsov emelt szót érdekébe, tehát mindkét nagy hatalom ismerte ennek az asszonynak a nevét. Végül is aztán Nobel-díj békedíjat kapott 2004-ben, és egy képen talán lehet látni is a könyvben, amit Obamával sétál. Csodálatos asszony volt, és olyan mértékű környezetvédelmi összefogást hozott létre az asszonyok segítségével, ami példaértékű. A hasonló, bár ugye nem ekkora nagy ismertségnek örvendő, vagy nem ekkora nagy teljesítményt elérő fiatal politikai aktivista volt Malula Yousafzai, egy közel-keleti fiatal muszlim nő. Női békedíjas lett ő is, mert a nők oktatásáért a muszlim fundamentalizmus ellen küzdött. Az egészségügyi terület hősei közül érdemes megemlíteni az általam bemutatott magyar orvosnőt, Hugonnai Vilmát, aki nem kevés áldozaton keresztül jutott el ahhoz, hogy szolgálhassa nemzetét és a világot. Hasonlóan ilyen szerepet töltött be Cicely Saunders is, a hospice mozgalom megalapítója. Egy regény az élete, és azt kell mondanom, hogy az egyik első olyan ember volt, aki ráirányította a figyelmet arra, hogy eltávozásunkkor nagyon egyedül vagyunk, halálunkra magad maradsz, és ezt nem szabad hagyni, és ebben az ő átalapított intézmények mai napig is nagy szolgálatot teljesítenek. Több közgazdásznő is szerepel könyvemben, John Robinson, Elinor Ostrom, Esther Duflo. Ez az utóbbi kettő Nobel-díjat is kapott John Robinson, csak azért nem, akkor még nem volt Nobel-díj, amikor ő, nem is emlékszem pontosan, de egy biztos, hogy ő akkor még nem kapott, pedig megérdemelte volna. Közgazdasági Nobel-díj, azt hiszem, az akkor még nem volt. Érdekes, hogy mindegyikük, mind a három nő közösségi értékek felmutatásával szerzett elismerést. Olyan közösségi értékekkel, amelyeket, hogy azt mondhatnám, az én szakmámban a közfinanszírozással kapcsolatban álló kérdésekkel. Aztán bemutatok két nagyszerű amerikai jogászasszonyt, akik az amerikai betétbiztosítás és értékpapírfelügyelet vezetői voltak. Mindketten Kennedy bátorság awardot, kitüntetést kapta magatartásokért, amelyel a megfelelő időben a pénzügyi szektor felügyeletének erősítéséért küzdöttek. A megfelelő időn azt értem, hogy a válság előtt, mert a válság aztán fényesen igazolt, hogy nekik mennyire igazuk volt, és az utána lévő szabályozás is az ő nevükhöz fűződik. Ezek az asszonyok nem csak hivatásukban voltak kiválóak, ahogy már említettem is. Magánéletük is példaértékű volt. Legtöbbjük feleség és több gyermekes anya volt, és azt is mondhatom, ahogy ezt például Alva Mirdánál említettem, de hát a többieknél is, hogy nagyon megszenvedték a kettős hivatás összeegyeztetésével járó sok-sok fájdalmat, nehézséget. Olyan példaként állhatnak ezek ma minden asszony előtt, ami erőt adhat a nem könnyű feladat megvalósításához, ami nemzedékeink számára. Nekem példaképpen volt közülük sok lányom és unokáim is. Nagy tisztelettel ismerkedtek már meg tőlem ezeknek az embereknek, az asszonyoknak az életével. Igen, az emberfogalom az mind a férfit, mind a nőt magába foglalja. És azt kell mondanom, hogy mindegyiküknek rendkívül fontos volt, hogy lehetőség szerint találjanak egy olyan férfitársukat, vagy egyenesen férjet, aki segít őket a valódi női egyenjogúság elérésében éppen azáltal, hogy elfogadják a különbözőséget. És elfogadják, és segítik a nők kettős hivatásának betöltését. Ezért megismétlem most könyvem előszavában is írottakat meg, amit most is mondtam a bevezetőben, hogy ajánlom olvasásra férfi társainknak, hogy emeljenek kalapot előttük, merítsenek ebből példát maguknak, nőknek pedig azért, hogy lássák, hogy valóban mi nagyszerű, csodálatos teljesítményekre képesek a nők minden területen. Különösen, ha erkölcsi, etikai alapállásuk olyan nagyon közel áll általunk vallott keresztény világnézet téziseihez. Köszönöm a figyelmüket!
1: Változó világunk. Botos Katalin keresztény szemléletű gazdaságtudományi sorozatát hallották.

Gondolatok a júniusi életigéhez. Örüljetek, legyetek tökéletesek, buzdítsátok egymást, legyetek egyetértőek, éljetek békességben, a szeretet és a békesség Istene veletek lesz. Nekünk is szól Pál buzdítása itt és most, egyénileg és közösségileg is. Törekedjünk a köztünk lévő Jézus jelenlétére, hogy megtaláljuk a teljes egyetértést és a békét. Ne felejtsük, hogy mindenki a testvérünk. Ma így tekintsünk azokra, akikkel találkozunk. Isten végtelenül szeret minket, mi is ezzel az életadó szeretettel tápláljuk közvetlen és tágabb közösségeinket. Nézzünk szét a szeretet szemével környezetünkben, és vegyük észre, ha valaki gondoskodásra szorul. Ma igaz és megújult szívvel fogadjuk be azt, aki a legközelebb áll hozzánk. Gyakoroljuk az irgalmasságot különösképpen azzal, akivel már régi a nézeteltérésünk. Imádkozzunk, hogy el tudjuk fogadni azokat, akik bizonyos kérdésekben másképp gondolkodnak. Szeretettel, ajándékként mondjuk el az igébe megélt tapasztalatainkat, és ugyanígy hallgassuk mások tapasztalatát. Ne álljunk az ellenségeskedők közül az egyik vagy a másik oldalára, hanem álljunk ki a békesség mellett. Ha Jézus békéje valóban él a szívünkben, a világ békétlensége nem ér fel hozzánk. Az egész világ békéjét mozdítjuk elő, ha nem haragszunk, ha megbocsájtunk, ha nem veszekszünk, ha nem utasítjuk el fele barátunkat. Nyári táborainkban lehetne ez az alapige, hogy közösségeink megerősödhessenek a krisztusi életben. Igino Giordani gondolatai, Krisztus mása. Egyszerű, isteni módon szeressünk. Legyünk a szeretet aktusában Isten maga, aki szeret. Krisztus pedig annyira szeretett, hogy életét adta az emberekért, miután megosztotta velük az igazságot. Ha ez így van, ha Krisztus módján kell szeretnünk, akkor a testvérhez közelítve fel kell benne élesztenünk az isteni szikrát. Ha szeretettel fordulunk felé, akkor a jó szándékot ébresztjük fel benne, és ezzel belé oltjuk az isteni szikrát. Általunk Isten gyúl ki benne. Örüljetek, legyetek tökéletesek, buzdítsátok egymást, legyetek egyetértőek, éljetek békességben. A szeretet és békesség Istene veletek lesz.

0: Hamvas Béla, Isten tenyerén ébredtem. Isten tenyerén ébredtem, s lenéztem a földre, hófehér csúcsokra, kopár legelőkre. Kanyargós folyók tükrében láttam kelni a napot, sugaraiban álmos hajnal mosakodott. Láttam az óceánt gyermekként ragyogni, sirályokat felette felhőkkel táncolni. Láttam a békét az emberek szívében. Láttam az erdőket fürödni a fényben. Láttam sok-sok mosolyt, és láttam a reményt. Láttam az embert, és láttam a zenét. Láttam a földet szeretetben élni. Láttam a csöndet a széllel zenélni. Láttam Istent, amerre csak néztem, miközben éppen az ő tenyerében ültem. És az ő hangján szólt hozzám a szél, mint anya, ki gyermekének mesél. Millió aporó tükörben láthatod magadat, hisz olyannak látod a világot, amilyen te vagy.
1: Mária Rádió.
2: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
3: Június 14. Szent Antal a bűnbánat prédikátora. Prédikáció és bűnbánat, e két szónak teljesen evangéliumi eredete van. E két szót Szent Antal fényes példája hozzá el nektek, mert a két szó tökéletesen érvényes és fontos napjainkban, még ha korunk oly nagy mértékben megváltozott is azóta. Változnak az idők. A pasztorális tevékenység módszerei és formái valóban változnak az egyház bölcsútmutatása szerint. De az alapvető elvek, és mindenek előtt a szentségek rendje változatlanok maradtak. Hasonlóképpen változatlanok az ember természete és problémái. Az emberei, aki az isteni teremtés csúcsa, mégis úgy látszik, mindig ki van téve a bűn drámai lehetőségének. Ez azt jelenti, hogy sürgős szükség van arra, hogy a megváltás célját változatlan tartalommal hirdessük a mai emberek számára is, vagyis szükség van a megváltás hirdetésére. Arra is sürgető szükség van, hogy üdvösséget kínáljunk a bűnös embernek, a kiengesztelődés, vagyis a bűnbánat szentsége által. Összefoglalva, szükség van az evangelizációs munkára továbbra is az üdvösség hirdetésében és felkínálásában. Szent Antal ünnepei nem lesznek pusztán ünnepek, ha a papok lelki ismeretében e két értékes és elutasíthatatlan szolgálata kifejlődik, s ha a világi hívekben is felmerül a vágy, sőt az igény e lelki fejlődésre. Vajon nem lenne igaz, hogy egy jó gyónás igen gyakran olyan kedvező folyamatot indít el, mely egyszerre elindulás és megérkezés? És mindez mindig beleilleszkedik a bűnbánat és a megtérés evangéliumi vonalába. Bűnbánat és kiengesztelődés. Az evangelizáció nagy témái után, mint amilyen a katekézis és a család, illendőnek látszott, hogy ezt a súlyos kérdést is megvizsgáljuk minden szempontból, nem utolsó sorban pasztorál szentségi szempontból is. Olyan téma ez, mely az egyház élet nagy részét érint és hatással van a világban folytatott munkájára.
2: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: A rádió. A lélek hangja.
1: Két óra.
2: Mária Rádió Veszprém, FM 95,1.
3: A Boanergis együttes szentségimádását hallják, mely a Mária Rádió kápolnájában került rögzítésre.
4: Kedves hallgatóink, kapcsoljuk a Mária Rádió budapesti kápolnáját.